2026. május 2-a szombat, Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 7-től 14. vers. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Elmélkedés. Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepő: aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek, ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava, cselekedete, együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk. Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt. Uram Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy az atyához vezető út. Taníts minket rád figyelni, téged szemlélni, hogy általad megismerjük a mennyei atyát. Add, hogy életünkben ne csak beszéljünk Istenről, hanem tükrözzük is az ő szeretetét és irgalmát az emberek felé. Segíts, hogy tetteink, szavaink, jelenlétünk másokat is elvezessenek hozzád és az atyához. Erősítsd hitünket, hogy amikor kérdezünk, keresünk, kételkedünk, újra és újra rád találjunk. Mutasd meg magadat, Urunk, és ez elég nekünk. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

Kedves hallgatóink! Nagy örömet jelent számunkra, hogy ima szándék fogadásaink során egyre többen kapcsolódnak adásainkba. A nagy igényre való tekintettel ezentúl heti 3 alkalommal fogadjuk telefonhívásaikat és üzeneteiket. Így az eddig megszokott szerdai és szombati napokon kívül hétfőnként is élő adásban fogadjuk ima szándékaikat. Mindenre az említett napokon, tehát hétfőn, szerdán és szombaton a déli úrangyala imádság után kerül sor. Szándékaikat a 12 óra 15 perckor kezdődő rózsafüzérben ajánljuk fel. Imádkozzunk együtt egymásért.

0: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
2: A személy fejlődése, a gondolkodás, a tudás és az intellektuális képesség a személy tudatának mélyebb szintjén található. Nagy fejlődési különbség van az első szavak és az első gyermeki elképzelések, a néha fontos problémákra utaló első naív kérdések és a későbbi tanulmányok között, amikor az elme kezdi megérteni a trigonometriát, az irodalmi elemzést, a filozófiai gondolkodást vagy a matematikai logikát. Mindez az emberi fejlődés része. Minden egyént ebből a szempontból kell vizsgálnunk. Még a kevésbé tehetséges emberek is, akikkel néha találkozunk, a személy fejlődésének e nagy emberi valóságához tartoznak. A személy végső soron tudat, és ha a tudatnak vagy lelkiismeretnek ezt a lényegi elemét nem értjük meg, lehetetlen emberi fejlődésről értekezni vagy vitatkozni. A tudat adja a meghatározó struktúráját annak, ami én vagyok, és az egyedi és megismételhetetlen én.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.
3: Én azt sohasem hangoztattam, hogy erényez. Csak itt maradtam, közöttetek szépen, szegényen. Testvérparasztok, árva népem. Veletek vagyok viharverten, sorsvállalón, hitben töretlen. S ha az utam végére értem, hogy miért volt így, meg se kérdem. Mehettem volna arra én is, ahol szebb a föld, szebb az ég is. Vagy csupán azok látják szebbnek, kik a falutól messze mennek. Hol szebb, nem tudom. Nem is kérdem. Dalolni ott sem, itt sem érdem. Nótáinkba könnyek vegyülnek, míg falatnyi kenyér régyülnek. Mégis dalolunk itt vagy ottan, népünkkel együtt, parasztosan. Velük megosztva mindent, mindent. Velük szeretve földet, Istent.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája. 4. század a Szent II. János Pál pápa áldásából indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldást kért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kialogatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be 400-os papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyom volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen II. János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam a Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede. Akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám néz,

0: Szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld nekünk a szerdai találkozót, az általános kihallgatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
1: Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lurdi 9-ed, és ebben a könyvben található 11. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
0: És ennek a könyvnek, is a kiadvány.
1: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutat neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
0: Hogyan fogadta ezt a kérést?
1: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
0: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
1: Igen, Leó 14.
0: Igen. Hát ezt gondolom, hogy örök életre szóló emlékez számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
1: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
0: Ők is Isteni megváltósok?
1: Isteni megváltósok, igen. És a két apáca nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mészre szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezém között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenne a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
0: Tehát akkor a családi hát is segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
1: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve a 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő 2 évvel papászszentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette a ezüstmisémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a három testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
0: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
1: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
0: Ez majd a napján vagy a körül lesz? A...
1: Igen, június 21-én.
0: Igen. Igen. Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod, sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
1: Hát ez nem

0: tud mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
1: A római tanulmányi évei mit jelentettek számodra találkozni a Világegyház központjával, akkor második János Pál pápa alatt?
0: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
1: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
0: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt második János Pál pápának a boldoggáavatása, úgyhogy ezen a boldoggáavatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A három év alatt 48 vizsgám, két nyelvvizsgám és két diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, jó Isten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta Szilianus Egyházmény Gyűjtemény és Látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyház történeti, mind a művészet történeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
1: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában. Egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
0: Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, hogy aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmékedni, csendbe maradni. A harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
1: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
0: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
1: Ha már egyszer a Szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a Szizanyához. Hogyan született meg ez benned, ami a természetes számunkra, a katolikus papok számára?
0: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy lurdi barlang, a Szűzanyának és Bernadettnek a szobrával.
1: Apukád készítette?
0: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán, ittennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
1: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a Szűzanya?
0: Szűzanya, azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a Szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
1: Jártál Fatimában?
0: Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomás helyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a nemzeti imaév alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomás helyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba, és a hozzátartozó községekben.
1: Ez egy falu.
0: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a szüzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a szüzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a szüzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szüzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
1: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
0: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta, reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébánia ház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
1: Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
0: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ért célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
1: Köszönöm, maradjon akkor ez a zárszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem ennek a drága szent pápának a bölcsessége, ezeket kívánom mindenki hallgatóinkkal együtt. És hát adja jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
0: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
1: Igen.
0: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
1: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyuló atya.
0: Köszönöm szépen.
1: A Pergél Gyuló atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édes anyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
3: 8. könyv, 2. fejezet. Viktorianus rétor megtérése. Elmentem Simplicianushoz, Ambrus püspök lelki atyához, kit amaz úgy szeretett, mintha igazán atya lett volna. Elmondtam neki, miféle téves utakon bolyogtam, és mikor szót ejtettem arról, hogy olvastam a Platónféle irány egynémely könyvét a néhai római rétor Viktorianus latin fordításában, ki, amint hallottam, keresztény módon halt meg, szerencsésnek mondott, hogy nem más bölcselők megtévesztő és a világ alkotó elemeiről szóló ostobaságokkal tele írásai jutottak kezembe, hanem ezek, mert ezek mindenképpen Isten és az ő igéje felé irányítanak. A tudós görgnek ismeretlen, a gyermekben pedig nyilván meglévő krisztusi alázatos lelkületre akart buzdítani, mikor ugyanezen Viktorianusról megemlékezett, akit Rómában tartózkodása alatt igen közelről ismert. Nem hallgattam el, amit mondott róla, mert esete nagy dicséretek kegyelmennek, és egyben a te magasztalásod, Uram. Elmondta, hogy Viktorianus rendkívül művelt, és minden tudományban járatos aggastyán volt, ki a bölcseleti irodalomból igen sok művet elolvasott, és bírálattal kísért. Mivel a leghatalmasabb szenátorok közül akárhány az ő tanítványa volt, kiváló tanító működése emlékéül e világ fiai szerint igen nagy kitüntetést, szobrot érdemelt ki, és kapott a római fórumon. Egész öreg koráig a pogány isteneket tisztelte, s részese volt annak az ocsmány vallási iránynak, amelyel majdnem az egész római előkelő világ töltekezett, s a népet is mindenféle isten szörnyetegek, sőt, az ugató Anibus tiszteletére csábította. Ezek a bálványok valamikor fegyverrel támadtak, Neptunus, Vénusz és Minerva ellen. Róma legyőzte őket, és most mégis azokhoz imádkozott. Az Ag Viktorianus sok éven át az egész világot telekiabálta védelmükben, de aztán nem szégyellett kezdő tanítvány lenni Krisztus Urunknál. Nem restelt forrásodban újjászületni, s vadságát a kereszt gyalázatához lefékezve az alázatos Krisztus igájába belesimulni. Uram, ki az eget lehajlítottad, s leszálltál, a hegyeket megérintetted, s füstölögtek, mi úton, módon jutottál bele ebbe a lélekbe? Simplicianus mondja, hogy sokat forgatta a Szentírást, és nagy igyekezettel tanulmányozta az egész keresztény irodalmat. Egyszer aztán, nem ugyan nyilván, hanem négy szemközt bizalmasan azt mondta Simpliciánusnak. Vedd eszedbe, hogy én már keresztény vagyok. Ő meg sem nem hiszem, felelte, sem nem számítalak a keresztényekhez, míg nem látlak templomba járni. Mosolygott Viktorianus. Hát, úgymond, falak teszik a keresztényt keresztényé. Gyakran emlegette keresztény mi voltát. Simplicianus mindannyiszor ugyanazt felelte neki, ő meg mindig a falak miatt gúnyolódott. Tartott attól, hogy megtalálja sérteni a bálványimádó barátait, s nyakába szakadt pogány hatalmuk egész haragja olyan magasból, akár csak a libanoni cédrus erdőkből jönne, melyeket még össze nem tört az úr. Mikor azonban olvasmányai és vágyakozásai megerősítették, mikor kezdett félni, hogy Krisztus megtagadja a szent angyalok előtt, ha nem meri megvallani őt az emberek előtt, mikor tisztán látta maga előtt a nagy bűnt, hogy mélységes tanításod egyszerűségét restelte, de nem restelte a nagyra vágyó sátán bűnös tiszteletét, amelynek csupa nagyralátásból behódolt, mert az volt a divat, akkor végre szégyenkezve ismerte meg a maga hiába valóságát, szégyenkezett igazságod előtt, és egyszer csak egészen váratlanul azt mondta Simpliciánusnak, gyerünk a templomba, keresztény akarok lenni. Az meg örömében helyét is alig találva elment vele. Nem sokkal utóbb, az alapvető igazságokban való oktatás után jelentkezett, hogy keresztelkedni akar. Az egyház örült, Róma csodálkozott. A büszke pogányok haraggal vettek róla tudomást, fogukat csikorgatták és sápadoztak, szolgádnak pedig Ura Istene lett reménysége, s nem törődött a hiú és hazug őrültségekkel. Végre elérkezett a hit megvallásának ideje. Rómában ezt előre megfogalmazott nyilatkozatban szokott történni, amelyet a megkeresztelendők valamely emelvényről a hívek gyülekezete előtt mondottak el, emlékezet után. A presbiterek, a papok azt tanácsolták Viktoriánusnak, hogy szűkebb körben tegye le a hitvallást. Ezt a módot ugyanis felszokták ajánlani azoknak, akiknél félni lehetett, hogy szégyellős természetük megzavarja őket. Ő azonban határozottan az egész jámbor gyülekezet előtt akarta nyilvánossá tenni a megtérését. Hisz a retorikát is nyilvánosan tanította, pedig annak ugyan semmi köze az üdvösséghez. És ha nem félt a makacs pogány hallgatóságtól, mikor előadásait tartotta, mi félnivalója lehetett most, mikor a te ígédet kellett szelíd híveid előtt hirdetnie? Fellépett az emelvényre letenni a hitvallást. Akik csak ismerték, pedig mindenki ismerte, örömzúgás között hangoztatták a nevét, és mint a közlelkesedés elfoltott kiáltása hangzott mindannyiuk ajkáról, Viktorianus, Viktorianus. Rögtönös volt örömük kitörése, mikor megpillantották, de gyorsan el is csendesedtek, hogy meghallhassák. Fölséges bizakodással vallotta meg Viktorianus az igazi hitet, hogy szinte valamennyien szerették volna keblükre ölelni, és szívükbe zárni. Majdnem szétszették örömükben és szeretetükben az öröm és szeretet kezeivel.
2: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

Dicsérjük és áldjuk ezt a dicsőséges napot, melyen Krisztus Urunk a pokol erejét megtörte, a szent ősatyákat az alvilágból kiszabadította, és kimondhatatlan dicsőségben föltámadott. Azért örvendezzünk és vigadjunk, tiszteljük és neki hálát adjunk, mert örömnek napja ez. Alleluja! Méltó a bárány, akit megöltek, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást vegyen. Alleluja! Hálát adunk neked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki leszel, hogy hatalmadat és dicsőségedet engedted Krisztusnak. Alleluja! Mert most legyőzetett az ellenségnek hatalma, és megrontatott a halálnak fullánkja. Alleluja!

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztatta Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya Vármegyei Levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 3 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
1: Az irgalmasság rózsafüzért imádkoztuk.

0: Miriam Rádió. Értéket közvetít.
1: A dicsőséges Rózsefüzért imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt.
4: Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak, és az alvilágnak a kulcsa.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
5: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
5: bocsáss meg bűneinket,
4: ments meg minket a pokol tüzétől,
5: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment.
4: Jézus mondta, Atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Jézus szent egyházát és szeretete híveit visszahagyta a földön, de megígérte, hogy nem hagyja őket árván. Leküldte a szent lelket, aki megvigasztalta és megvilágosította őket, a szívüket pedig felgyullasztotta a mennyei szeretetre. Kérjük Istent, hogy nekünk is adja meg ezt a kegyelmet.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
5: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom!
5: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka: aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
4: Feloszlani kívánok, hogy Krisztussal lehessek. Tudjak én is így imádkozni. Mária örömmel készült a halálra. Derűs nyugalommal készüljek rá én is. Halálos ágyához az apostolok egybegyűltek. Szeretném, ha majd pap jönne hozzám.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Pátriárkák és proféták királynéja, hódolunk előtted. Új szövetség királynéja, hódolunk előtted. Minden szentek királynéja, hódolunk előtted. Eszközölt ki nekünk is az üdvösséget.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei.

0: Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: 2026-ban a Mária Rádió Miriam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: A csend, amely békét szül. Szívében fontolgatta mindezt. Mária nem reagál azonnal, nem siet magyarázni, nem akar mindent rögtön megérteni. A csend nála nem üresség, hanem tér Isten számára. A béke gyakran ott születik, ahol megengedjük magunknak a csendet. Nem menekülünk előle, hanem benne maradunk. Hogyan viszonyulok a csendhez az életemben? Taníts a csend békéjére, Mária!
0: A Mária Rádió Miriam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod, eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmodár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészek rakó vágyaid kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünne nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünne a világban, nem ácsol a lelkedből, ez érző élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy is a bánat. Eredj, ha nem hiszed! Hajdonában Mikes se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, s egy csillag zágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fürödni a márványtengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak, szelíd emlékek eszeveszett hordák, a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túlra hordták, eredj, ha tudsz. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább sem, mint hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én. Károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas saruk. De itthon maradok. Leszek őrlő szú az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, miazma láz, lappangva rút féreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár halló fülengbe cseng és lázít. Visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtó zsinór, a kanóc része, lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban éjben, míg a keservek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas saruk. De addig varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Mária Pócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a Nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az Egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 4 óra.
2: Itt és Tudás című műsorunk következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Hit és Tudást hallják, Mária Rádió stúdiójából szeretettel köszönti önöket Brodsky Beáta műsorvezető. Egyúttal köszöntöm a vendégeinket a stúdióban, Nárai Szabó Gábor akadémikus, műsorunk állandó szerkesztője, Bodor György atya, az Ugligeti Szent Család plébánia plébánosa, ő pedig papi szerkesztőnk, és témánkhoz kapcsolódó vendég pedig Tóri Kálmán, dr. Tóri Kálmán, gyermekgyógyász, a Semmelweis Tudományi Egyetem gyermekgyógyászati klinika, egyes számú gyermekgyógyászati klinikájának adjunktusa, és egy nagy tudományos felfedezés. Apropóján beszélgetünk most. A tudományos felfedezés a genetikában egy újabb magyar, vagyis hát egy nagy magyar eredmény született, amiről néhány hónappal ezelőtt beszámoltak a lapok. És egy magyar kutatócsoport franciákkal közösen a mindenféle genetikához kapcsolódóan felfedezést tett egy vesebetegség kapcsán. De nem fussunk előre annyira, hanem először is beszéljünk arról, hogy Gregor Mendel apát, Ágoston rendész szerzetes nevéhez fűződik a genetika tudományának megalkotása, megindítása. Mit tudunk róla?
4: Gregor Mendel volt az, aki felfigyelt arra a borsók, elsősorban a borsók tulajdonságait követve, hogy vannak olyan tulajdonságok, amik dominánsan, és vannak olyan tulajdonságok, amik recesszíven öröklődnek, és azáltal, hogy keresztezte a borsókat egymás között, a különböző tulajdonságú borsókat egymás között, meg tudta azt mondani, hogy melyek azok a tulajdonságok, amik dominánsan, melyek azok, amik recesszíven öröklődnek, és vissza tudta azt következtetni, hogy nem nevezte még akkor génnek ezeket az örökítésért felelős egységeket, de vissza tudta következtetni azt, hogy tulajdonképpen gének kell felelősek legyenek az egyes tulajdonságok meghatározásáért.
3: Arról, hogy sárga vagy zöld színű lesz az a borsó, ami keletkezik itt, ez volt a tét? Hogy milyen esetekben, tehát a borsóknak a színe?
4: Több tulajdonságot is vizsgálta, a legismertebb az a borsóknak a színe volt, igen. A borsó hüvelynek, illetve a borsó szemnek, magának is a szemét, illetve a ráncosságát, ezeket követte, illetve azt, hogy változik különböző tulajdonságú borsókat keresztezve egymás között, hogyan alakul ezen tulajdonság az első generáció, illetve a következőben.
3: Tulajdonképpen miért fontos ez nekünk embereknek? Mert ezt a bizonyos következtetést, hogy sárga vagy zöld szín, vagy ráncos lesz-e az a borsóhüvely, ez az emberi nemnél például a hajszín, szemszín, vagy bizonyos betegségek léte vagy nem léte szempontjából fontos.
4: Elsősorban a betegségekre koncentrálunk, orvosok, ugye ezeket próbáljuk, ezeknek az okát próbáljuk megtalálni, hiszen ezeken próbálunk változtatni, és nagyon sok betegség olyanok is, amikről korábban nem gondoltuk, hogy így öröklődnek, mendeli módon öröklődnek. Tehát számunkra azért fontosak ezek, mert nagyon sok betegség mutat mendeli öröklődést, ami azt jelenti, hogy egyetlen gén felelős a betegség kialakulásáért, és annak a génnek vagy dominánsan, vagy recesszív módon meghatározó típusai, azok határozzák meg azt, hogy a gyermek betegségben szenved-e vagy sem.
3: Tehát például, ha egy szülőpár hordoz egy mindketten annak a betegségnek felelős génpárt hordozzák, de recesszív módon, akkor nem lesz az a gyerek beteg, ha jól értem.
4: A recesszív betegségre az jellemző, hogy ahhoz, hogy egy gyermek beteg legyen, ahhoz mind a két szülőtől örökölnie kell egy hibás génkópiát, egy mutációt. A szülők nem betegek, hiszen nekik van egy épp kópiájuk is, de a gyermek azért lesz beteg, mert mind a két szülőtől a hibás kópiát örökli meg. Ez a recesszív betegségre a jellemző.
3: Gyuri atya, az egyházban hogyan viselkedünk mi keresztények a betegekkel szemben? Tehát a beteg az egy selejtes valaki, vagy pedig egy olyan lény, akinek különös méltósága van és kedves Istennek?
5: Hát régi lelkiség az, hogy betegek a mi uraink, tehát tulajdonképpen őket szolgáljuk, és rengeteg olyan alkalom adódik egy kórházlátogatáskor, ami akár egy pap számára is nagyon sokat jelent, és egy órás kórházi bentlét az akár egy hónapos lelki gyakorlattal is megfelel. Tehát olyan dolgokkal szembesül ott a betegpasztoráció kapcsán a pap is, ami nagyon sokat segít a lelkiségünkbe.
3: térjük vissza a kísérletekhez. Önök is egy betegséggel találkoztak, nefrózis nevű betegséggel, amikor kísérleteket folytattak, és amikor a genetika tudományában egy bizonyos eredmény született a kísérleteik folytán. Mi ez a nefrózis pontosan? Azt annyit tudok, hogy ez a vesével kapcsolatos latin ismereteim következtében.
4: Ez egy jelentős fehérjevizeléssel járó betegség. Az esetek nagy részében ez egy gyóindulatú betegség, ami gyógyítható. Az esetek 90%-ában, 10%-ában azonban nem reagál a kezelésekre, és ezen 10%-ban jelentős részben veselégtelenséghez vezet, ami azt jelenti, hogy művesekezelésre, vesetranszplantációra szorul a gyermek vagy a felnőtt. Ennek egy formáját vizsgáltuk. Ezen szteroid rezisztensnek hívjuk ezeket, mert a szteroid kezelésre nem reagálnak a gyermekek. Ezen szteroid rezisztens formáknak egy része az monogénes, tehát mendeli öröklődés mutat, és eddig több mint 20 génnek a mutációja ismert, amilyen szteroid rezisztens nefrózist okozhat. Ezek közül vizsgáltuk mi a leggyakoribb formát. Tehát az egész nefrózis szindrómán belül egy meglehetősen kis csoportot.
3: Csak a hallgatók kedvére, ez a szteroid rezisztens, ez egy gyulladás gátlónak ellenálló. Tehát, hogy lefordítsam, hogy értsék.
4: Így van, a szteroidot az valóban itt egy gyulladás csökkentő szerként adjuk, illetve egy immunszupresszív szerként, ami az immunrendszert gátolja, és miután az esetek nagy részében ez egy immunológiai betegség, ezért ezen esetekben a szteroidra reagál, és a prognózis jó. Mi azon formával vizsgáltunk, ami a szteroid kezelésre tehát nem reagál, tehát szteroid rezisztens, és aminek nincsen terápiája jelenleg. Ennek a leggyakoribb genetikai formáját vizsgáltuk mi.
3: És mire jutottak pontosan? Azt olvastam, hogy ez egy nagyon kiemelkedő tudományos eredmény, ami hát megrengette egy kicsit a genetika tudományát. Jól érzékeltem ezt?
4: Több mint 10 éve ismerünk egy variánst, egy gyakori variánst, amit, hogyha a gyermek megörököl az egyik szülőtől, és a másik szülőtől pedig örököl egy mutációt, akkor azt gondoltuk eddig, hogy független attól, hogy a másik szülőtől milyen mutációt örököl, minden esetben beteg lesz a gyermek. Arra figyeltünk fel, hogy ha ez így lenne, akkor valóban sokkal több beteg gyermek, illetve beteg felnőtt kellene legyen, és ennek az okát kezdtük el vizsgálni, és találtuk azt, hogy ez a variáns, ez csak akkor okoz betegséget, hogyha meghatározott mutációkkal társul, tehát a mutációknak a töredékével. És a felismerés azért új, azért szemléletváltoztató, mert eddig azt gondoltuk, hogy minden mutációnak, minden génváltozatnak a sajátja, hogy ő maga betegség okozó-e vagy sem, és nem függ attól, hogy melyik másik mutációhoz társul. Tehát azt beszéltük, hogy a korábban egy recesszív betegséghez az kell, hogy mind az édesanyától, mind az édesapától mutációt örököljön a gyermek. De eddig az nem volt fontos, hogy melyik mutációval van párban. És ez egy olyan variáns, ami csak bizonyos mutációkkal párban okoz betegséget. A mutációk döntő részével nem. És ha ezt is figyelembe kezdjük venni, akkor kinyílik egy újabb kapu, nagyon sok gyakori variáns okozhat ilyen mechanizmus révén ritka betegséget. Eddig ez elképzelhetetlen volt, hogy egy gyakori variáns ritka betegséget okozzon, hiszen gyakori variáns gyakori betegséget okozhat, vagy semmit. De egy ilyen, hogyha már az is számít, hogy hogyan társulnak a két szülőtől örökölt variánsok, mutációk egymással, akkor már gyakori variánsok is okozhatnak ritka betegséget. És az a felismerésben a fontos, hogy innentől kezdve más megítélés alá kell essenek a gyakori variánsok, mert elképzelhető, hogy bizonyos más variánsokkal társulva már betegséget tudnak okozni. És ezt eddig a mendeli betegségekben nem kellett figyelembe vegyük.
3: Nekem azt tűnt fel a cikkben, az egyik tudományos felfedezést ismertető cikkben, hogy ennek a bizonyos variánsnak ilyen erkölcsi neveket adtak, hogy nagyon rossz indulatú, meg gonosz, meg ilyen emberi behelyettesítést. Ennek mi volt az oka?
4: Pusztán az, ezt egy...
3: Ez a modell nagyon különös volt számomra.
4: A Tátrai Péter, a Cambridge-i biológus írta ezt meg ilyen nagyon frappánsan. Az volt a célja, hogy érthetővé tegye, és azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Én nagyon örültem ennek a fajta lefont emmesébe illő elmesélésnek, hiszen...
3: Elmondaná ezt nekünk?
4: Nehéz ezt felidézni, nem próbálom. Tehát a 4 fajta variánst elkülönítette tántoríthatatlanra, egy megingathatóra, egy jótékonyra és egy rosszra, és a ugye azt érzékeltette ezzel, hogy vannak olyan mutációk, amik mindenképpen patogének, amik megtántoríthatatlanak, de vannak olyanok, amik ingatagok, amik bizonyos mutációkkal együtt, ugye ez volt a gyakori variáns, ami bizonyos mutációk mellett betegséget okoz. Tehát az ingatag és a rosszindulatú volt, bocsánat, az ingatag is rosszindulatú volt, tehát az a párosítás, akik patogénné váltak, de az ingatag és a rossz, ők végül nem okoztak betegséget, mert a rossz önmagában nem volt annyira rossz, hogy az ingatagot megingassa. Hát ez ott
3: érthető. Szinte társadalmi modell volt, nagyon érdekes. Ilyen tudományos cikket még nem olvastam, amiben bármilyen gén anyag erkölcsi kategóriákkal lett feltüntetve.
6: Na most hagyj hozzam a molekulákat ezek után. Engem az nyűgöz le ebben a kutatásban, hogy egy konkrét klinikai gyakorlatban előálló problémának a megoldása egészen a molekuláris szintig tökéletesen meggyőzően előállt. És itt az a lényeg, hogy az egyik fajta mutáns, vagy az úgynevezett vad-típus, tehát a nem változott génnek a megfelelő által kódolt fehérje, az annyira mozgékony, hogy ő tud illeszkedni a másikhoz, akkor is, hogyha az egy kicsikét rossz. És ez azt jelenti, hogy illeszkedik hozzá, tehát akkor jó indulatúnak lehet nevezni, vagy jótékonynak. Viszont, hogyha az a bizonyos mutáció bekövetkezik, akkor lehet egy olyan változat, ami kimerevíti a molekulát, és akkor az már nem tud illeszkedni. Ez aztán a teljesen rossz eset, és akkor jön létre ez a bizonyos rossz párosítás, de sokkal ritkábban, mint hogyha valamennyi esetben tudna párosodni a két molekula.
3: Ez a nefrózis, ez körülbelül a vesebetegségeknek hány százalékát teszi ki?
4: A krónikus vesebetegséghez vezető kórképeknek a körülbelül 10-15 százalékáért felelős. De ez a nefrózis szindróma maga ennél sokkal gyakoribb, ez csak azon alcsoport, aki kezelhetetlenül a krónikus vesebetegséghez vezet. Igen.
3: Kezelésnek, és hát a gyulladás csökkentő kezeléseknek. És amikor ezt a felfedezést tették, tehát tulajdonképpen ez klinikai gyakorlatban született, vagy konkrétan erre kerestek rá valamit? Tehát ez a gyógyítás közben születő felismerés, vagy...
4: A genetikai tanácsadás során gyakran elbeszélgetünk azon testvérekkel, akik maguk egészségesek, de van egy beteg testvérük, így tudjuk, hogy a családban van egy mutáció, és ezt a mutációt az egészséges testvérek 66% eséllyel hordozzák. És ezen hordozó testvérekkel szoktam beszélgetni arról, hogy miután van egy gyakori variáns, amihez, hogyha ez a mutáció társul, akkor ugye betegséget okozhat. Ez a gyakori variáns az olyannyira gyakori, hogy Európában minden 15. ember hordozza. Tehát a hordozó egészséges testvéreknek azt szoktam mondani, hogy ha egyszer megházasodnak, akkor hozzák el a párjukat, mert meg kell nézzük, hogy a párjuknál jelen van ez a variáns, mert ha jelen van, akkor sajnos 25% eséllyel születhet beteg gyermekük. És mindig azzal szoktam megnyugtatni a családokat, hogy azzal nyugtattam meg őket, hogy ugyanakkor az esélye annak, hogy a következő generációban ez a betegség előfordul, mint annak, hogy az előző generációban előfordult. És mindig azt válaszolták a családok, hogy jó, hát sose fordult még ez elő eddig, csak az éppen érintett gyermeknél. És ez kezdett gyanús lenni, hogy lehet az, hogy egy ilyen gyakori variáns eddig sem unokatestvéreknél, sem a korábbi generációkban egy a mutációt hordozó ősnél nem okozott még betegséget, és ez kezdett el foglalkoztatni, hogy akkor ez biztosan így van-e, mert minden család azt mondta, hogy ó, hát soha nem volt még ez a betegség, és ez már valószínűtlen volt a variánsnak a gyakoriság alapján, amit még egyszer Európában minden 15. ember hordoz.
3: Ez a génvizsgálat, vagy az, hogy benne van-e az a bizonyos hordozó anyag, ez egyszerű vérvétellel történik, csak azért, hogy a hallgatókat.
4: Igen, igen.
3: Tehát őnekik semmilyen különleges vizsgálatra nem kell.
4: Nem. A vérben lévő fehérvér sejtekből ki lehet vonni a DNS-t, és azt tudjuk vizsgálni, ez minden sejtben ugyanaz ez a DNS állomány, tehát bármelyik sejtből tudjuk vizsgálni.
3: És megint, mivel ez a hit és tudás műsor, megint egyfajta pasztorációs kérdés jutott az eszembe. Most fogják boldogávatni, már megvan szerencsére a dátum, 6. Pál pápát is. 6. Pál pápának egy csodát tulajdonítanak, a csoda arról szól, hogy egy beteg gyógyíthatatlan méhen belül szenvedő magzatnak a gyógyulásáért és világra jöveteléért az ő közbenjárására történt, mivel abortuszra küldték a mamát, hogy az a gyerek az gyógyíthatatlan betegségben szenvedés, és jobb lesz, hogyha ha elvetetik, mielőtt megszületne, és az a bizonyos gyerek, az most már egy felnőtt, épp és egészséges. Tehát számtalanszor történik ilyen válaszút a fiatal, a kismamáknak, amikor az orvos azt tanácsolja, vagy felvilágosítja arról, hogy a méhében fejlődő magzat, az súlyosan károsodott, és aminek az lesz a következménye, hogy vagy ő is meghal a szülésben, vagy pedig egy súlyosan beteg, fogyatékos ember fog születni. Hogy áll ehhez az egyház?
5: Hát le kell szögezni, hogy a hit és a tudomány nem áll szemben egymással, de ugyanakkor a hit mindig produkál meglepetéseket. Tehát ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, amit hát mi csodának tartunk, ha egyháziasan fogalmazunk, nyilván az orvostudomány ezt a fogalmat, mint csodát így nem ismeri, hanem megmagyarázhatatlan jelenségnek tartják, de hát ezzel a tényezővel számolni kell. Tehát, és ez nagyon meglepi az embereket.
6: Én azt hiszem, Szent Ágoston mondta azt, hogy azt a meglepő eseményt nevezzük csodának, amit nem tudunk megmagyarázni. Tehát változik a csoda fogalma az idők során.
3: Ön találkozott már az orvosi praxisában olyannal, ami elvileg minden tudományos eredménynek ellentmondott olyan gyógyulással?
4: Nagyon meglepő drámai fordulattal nem. Mindig látunk megmagyarázhatatlant, tehát azt nem merem állítani, hogy soha nem látunk semmit. Mindig minden úgy történik, hogy várjuk. De arra nem emlékszem, hogy olyasmit láttam volna, hogy egy drasztikus javulás következett volna be, ami teljesen váratlan volt.
3: Igen, néha a csodák egészen picinek tűnnek, de annak, akit érint, az egy hatalmas dolog, és hát nem lehet mindig prognózist felállítani 100%-osan, ebből azt akartam kihozni, hogy az orvosok azért mondják, hogy XY-nak mondjuk egy hónapja van vissza ebben az állapotában, vagy két éve, de ezek nem mindig, a szerencsére nem mindig valósulnak meg. Miért kell mégis ilyen prognózist felállítani egy beteg szempontjából?
4: Nagyon sok mindenben segíti a genetika a prognózisnak a megítélését, és minél jobban megértjük, minél inkább mélységekben értjük a genetikát, amitől mi nagyon messze vagyunk, hogy teljes mértékben értsük, annál jobban látjuk azt, hogy egy betegség milyen prognózis lesz, hogy zajlik le, és ez nagyon fontos a családnak, hogy megértse, hogy mivel számolhat, milyen szervi érintettséggel számolhat, mikor várható az, hogy vesejtenség kialakul, mennyire kell komolyan venni, mennyire kell betegségtudat kialakuljon most vagy erre, nem, mennyire kell foglalkozni a betegségével a beteg. Ezekben nagyon sokat segít a genetika. Ennek a vizsgálatnak, hogy itt visszakanyarodnék hozzá, számomra egy nagyon jó élménye volt az, hogy amikor megértettük azt, hogy ez a variáns, ez valójában csak a mutációk egy töredékével együtt okoz betegséget, akkor vissza tudtam hírni azokat a családokat, akiket korábban riogattam, és el tudtam nekik mondani, hogy ez nem igaz, amit mondtam, nem lesz a egészséges testvérnek beteg gyermeke, akkor sem, hogyha esetleg a párja ezt a variáns hordozza, mert rosszul gondoltuk korábban.
3: És ilyen, ez egy csodálatos örömhír.
4: Ez egy nagyon örömhír, és ennek nekem egy nagyon fontos.
5: Azt szeretném megkérdezni a gyöntös urat, hogy ugye mondta, hogy 25%-ra gondoltak korábban, hogy a variáns az előkerülhet. Most ez az új felfedezés kapcsán hány százalék valószínűség?
4: Ezekben, tehát akkor, hogyha egy olyan mutációt hordoz a család, ami ezzel a variánssal nem okoz betegséget, akkor 0%. Uh-huh. Tehát akkor hiába hordozza a variánst a leendő házastárs, akkor nem lesz beteg gyermekük, még akkor sem, hogyha mind a mutációt, mind a variánst megörökli a gyermek, mert ez a társulás, ez nem okoz betegséget. Tehát a 25%-ról 0%-ra esett le, ami egy fantasztikus hír, és amit még mindig féltem a munkánk során, hogy esetleg nehogy a munkánk készülődése során időt veszítsünk, és emiatt esetleg egy család egy évvel tovább aggódjon egy beteg gyermek születése miatt.
3: Ez a csodája az orvostudománynak.
6: Itt hagyj mondjam, itt a hit és a tudás közötti alapvető különbségre lehet fölhívni a figyelmet. Tudni, a tudás állandóan változik, és ezért bizonytalan, mindig egy kicsit relatív. Tehát amit mostanáig tudunk, azt később kiegészítjük, és változik. Szerintem nem teljesen, de azért sok mindenben ilyen példát is most éppen hallunk.
3: Finomodik talán. Ez is egy ilyen finom hangolás. Az alapokat letették, de arra építkezünk. Mendel atya letette a genetika tudomány alapjait. Ez nem azt jelenti, hogy ő egyszer mindenkorra megmondta, hogy ez így marad, és azokkal a kornak megfelelő eszközökkel ő letette azt, amit letudott akkor. De erre építkeznek.
6: Tehát senki nem is vonja a kétségbe. Tehát én szerintem az teljesen tévedés, még a tudomány, tisztán tudományos szientista felfogás alapján sem, hogy valaki kvázi kérdőre vonja Mendelt, vagy lekicsinli, mert hát ő ezt nem tudta előre megjósolni. Hát ez a tudománynak a fejlődése.
3: Egyes újságcikkekben olvastam ilyen kicsit lesajnáló belerugását a genetika atyának, amit hát csodálkozva láttam, hiszen nem lehet ilyen statikusan felfogni egy tudományt.
6: Még lesajnálóban tudnám értékelni ezt a megjegyzést, csak most inkább eltekintek tőle.
4: Nem volt ez, olyan érzésem szerint senkinek sem a célja, tehát biztosan érzem, hogy
3: nem.
4: Igen, világos, hogy semmibe vegye, vagy csökkentse az értékét. A mendeli szabályok fantasztikus felismerések voltak. Azóta számos kivétel van, nem is ez az egyetlen, amiről most beszéltünk. Tehát számos kivétel van a mendeli szabályok alól, de ezek semmiben sem csökkentik az érdemét Mendelnek, úgyhogy ezt...
3: Hogy fogadták a kutatótársak, vagy hogy történt ez a felismerés, ilyen heuréka jellegűen? Csak azért, hogy a hallgatókat is bevonjuk, hogy egy tudós, amikor felfedez valamit, akkor mit csinál? Ugrál örömében, vagy kifut a lakásból, és elmondja a szomszédoknak, mi történik ilyenkor, vagy másik osztályokra megy a kórházban?
4: Hát nagyon sok időt telt el a hipotézis felállítása és az igazolása között. Ahhoz, hogy ezt igazolni tudjuk, ahhoz egy nagy beteganyagra volt szükség, ezért kellett a francia kutatócsoportot is bevonni, ahol én korábban dolgoztam, tehát őket fölhívva annyira fel tudtam lelkesíteni, hogy megengedjék, hogy elmenjek hozzájuk, és náluk folytassam a vizsgálatokat. És amikor megérkeztem, mindent megrendeltek, rendkívül kedvesen fogadtak, mindent megrendeltek ahhoz, hogy a vizsgálatot elvégezzem, de még a vizsgálat reggelén is, ez egy egynapos vizsgálat volt, még a vizsgálat reggelén is mondták, hogy hát nem sok értelmét látják, de hát csak hajrá. És amikor este elmentünk együtt vacsorázni, mert az vizsgálat eredményétől függetlenül meghívtak előre, meg pezsgőt ajánlottak, hogyha igazam lesz, és elmondtam nekik, hogy igazam lett, és egyértelműen kiderült, akkor hát nagyon-nagyon jó érzés volt, mert nagyon kedvesen gratuláltak. Akkor rögtön elkezdtük törni a fejünket, hogy miért van az, amit láttunk, mert ahhoz még kellett egy pár nap, hogy megértsük, hogy miért gondoltuk azt, hogy ez a variáns, ez betegséget okozó. De hát az öröm az kezdődött, és onnantól kezdve az egész kutatócsoport ezen kezdett gondolkodni, és hogy mit tesz az ember, hát nem sokat alszik, annyira örül.
6: És azért hadd figyeljem fel a figyelmet arra, hogy itt egy nagyon széleskörű együttműködés, tehát nem csak földrajzi értelemben, hanem tudomány terület értelmében is nagyon széles együttműködés valósult meg.
3: Interdisziplináris is?
6: Erőteljesen interdisziplináris. Tehát
3: a tudomány közi.
6: Pont a fehérje modellező kutatócsoport az ELTE-n az szállt be ugye a molekuláris részletek vizsgálatával, és én nekem az különösen tetszik, hogy a kettő milyen szépen összeér, és mutatja a modern tudománynak a fejlődés irányát. Nagyon sokféle szempontból kell egy-egy kérdést megvizsgálni.
3: Amikor a környékünkön háborús veszély van, és különböző konfliktusok dúlnak, fegyveres és egyebek a különböző földrészeken, olyan öröm hallani, hogy nemzetek nem csak ebben a műsorban, hanem egy előző műsorban, ahol űrkutató csoportok dolgoznak együtt, magyarok és európai űrkutatási ügynökség, itt pedig a genetika tudományában fognak össze, hogy ez, azt gondolom, hogy ez a békének egyfajta munkálása is mindenképpen.
4: Haladan élmény volt valóban megélni ezt az együttműködést a kémikusokkal. Percel András, Mennyhárt Óra és Tánel Pár voltak azok, akik az ELTE-ről, mint kémikusok ebben nagyon jelentős szerepet játszottak. És nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy volt két egymás melletti aminosav, amik a fehérjében egymás mellett helyezkednek el. Az egyik az betegséget okozott, a másik pedig nem. Ezzel a variánssal társulva, ami értetetlen volt, mert azért két egymás melletti aminosavnak a hatásáról ezt nehéz volt elképzelni, hogy lehet, hogy ott vannak egymás mellett, és mégis ennyire más a hatásuk. És ezt a kémikusok mutatták ki, hogy mi a különbség. Ez hallatlan élmény volt megérteni, hogy mi a különbség a két aminosav helyzetében és ezáltal a variánssal való társulásában.
3: Kedves hallgatóink közül, önök bizonyára emlékeznek a tanulmányaik során, hogy az aminosavak a fehérje molekuláknak a fölépítő elemei. Mindig ezekre vissza kell, hogy kapcsolják, mert ezt mindenki tanulta. Hogy ideig még biztosan tudnak minket követni.
6: Remélhetőleg mindenki tanulta.
3: Ideig még biztosan tudnak bennünket követni, és remélem, hogy tudnak is. Egy ilyen beszélgetésnek nem az a célja, hogy egy tudományágnak a szakszavaival leöntsük önöket, hanem az a célja, hogy bemutassuk, hogy miféle reménységet hoznak a tudományos kutatások, és egy hívő ember életében, mivel ez egy hit és tudás, a reménységen túl még milyen más szempontok szerint is lehet örülni a jövőnek, és bizakodni benne, ami megtámasztja. És mit szóltak a kollégák? Tehát nem volt senki sem szkeptikus, vagy mindenki nagyon örült? Vagy hogy van ez a tudományos világban? Itt is mindenki örül, vagy vannak azért, akik féltékenykednek ilyen esetben?
4: A vizsgálatban részvevő mindenki örült, és nagyon, nagyon jó visszhangja volt a nemzetközi szintéren is. Amilyen kongresszus eddig elvittük, mindenhol nagyon nagy örömmel fogadták, és miután ez új szemléletet, új távlatokat nyit, ezért komoly lehetőségeket kaptunk arra, hogy ezt széles fórumon bemutathassuk, úgyhogy több konferencián ezt elmondtam, és mindenhol nagyon jó visszhangja volt.
3: Merre fele? Tehát a kontinensen túl is?
4: Igen, Amerikában is, Atlantában, illetve Franciaország több területén, igen.
3: És a gyógyszeripar ilyen esetben kapcsolódik-e egy ilyen felfedezéshez?
4: Azáltal, hogy megismerjük azt, hogy a fehérje, hogy miért okoz ez a társulás betegséget, hiszen azt is láttuk rögtön, hogy mi történik a fehérjével sejten belül, amikor ez a bizonyos rossz társítás kialakul. Azáltal már tudjuk azt, hogy hol kell beavatkozni a fehérje működésébe, hogy mit kell megváltoztatni rajta ahhoz, hogy végül elvárhassuk tőle azt, hogy helyesen működjön. Tehát amikor megismerjük a kor folyamatot, akkor mindenképpen magában rejti a tudás annak lehetőségét, hogy végül terápiás lehetőséget is biztosítsunk. Tehát közvetlenül nem.
3: De fölfigyel már ilyenkor a gyógyszeripar kizárt dolog.
6: Az első lépés mindig az új gyógyszer kifejlesztésén az, hogy megismerjük az úgynevezett célrendszert, ahova be kell avatkozni, hogy valami kívánt hatást elérjünk.
3: Mert itt a szteroiddal nem lehet eredményt elérni, tehát kell egy olyan gyógyszer, ami ezt, mert most már tudjuk az okokat az önök felfedezése kapcsán, hogy mi az, ami okozza, tehát akkor már közelebb jutunk a meglévő betegeknek a gyógyításához is?
4: Apró lépésekkel, de igen.
6: Mert azért nem lehet egy új DNS-t, örökítő anyagot beletenni az emberbe, tehát azért az alap az megmarad, annak a helyesbítése aztán már elég nehéz.
3: Korrigálása van. Van olyan műtét, ami a genetikai, tehát annyira mikro műtét, ami a génállományra.
4: Nem, sajnos ilyen nincs.
3: Ilyen
6: még
3: nincs.
6: Szerencsére.
4: Ilyen nincsen. Hogy a genetikai terápiának lesz a jövője, az egy nagy kérdés. Én bízom benne, hogy lesz, mert azért nagyon sok területen segíthet, ahol nem tudunk a fehérjék szintén beavatkozni. Tehát a több szinten képzelhető el az, hogy genetikai betegséget orvosoljunk a fehérjék szintjén, de akár a gének szintjén is, ahol a nukleotidokat kell megváltoztatni. Jelenleg vannak próbálkozások, de jelenleg még a terápiás gyakorlatban bevet nincsen. De hogy ne legyen, azt nehéz elképzelni, és én bízom benne, hogy lesz, mert nagyon sok területen segíthet.
3: Most egy kicsit térjünk vissza, a fehérjék többször szóba kerültek. Miért fontos a fehérje az emberi szervezet kapcsolatában, szempontjából? Ugye az előbb beszéltük az alapbetegségről, amit kutattak, ez a bizonyos nefrózis, ahol a vizeletben fehér vérsejtek távoznak. Tehát gondolom, hogy itt a fehérje problémák vannak. Mi a fehérje?
4: Tehát fehérje távozik.
3: Igen.
4: A vérben van egy nagyon fontos alkotóelem, az albumin, ez az, ami elveszik ezen fehérjevizelés kapcsán. A fehérjéknek a szerepe a szervezetben az ennél sokkal összetettebb. A struktúrfehérjék, az enzimek, a számos területen, a fontos génjeink, a 20 000 gén, amiket jelenleg ismereteink szerint a legfontosabbak gondolunk, azok fehérjéket kódolnak. Ez talán jól mutatja azt, hogy valószínűleg a többi gén, amik RNS-eket kódolnak, azok is fontos szerepet játszanak a szervezetben. Ezeknek a szerepe még kevés ismert, de nem véletlen, hogy elkülönítjük azon géneket, amik fehérjéket kódolnak. Mert ezek a fehérjék kódoló gének azok, amiknek a szerepe az sokkal kézzelfoghatóbb és egyértelmű.
6: Vegyi gyárak, tehát például az enzimek, azok a szervezet vegyi gyárai, azok pontják le az élelmet, amit meg az emésztésnél működnek, ezerféle dolgot csinálnak, és például ezeknek a gátlásával vagy serkentésével lehet bizonyos betegségeket is gyógyítani. Úgyhogy fehérje nélkül, hát kicsit talán túlzás, amit mondok, de majd lemondhatnám, hogy nincs élet.
4: De a fehérje vizelés, amiről szó volt, az tehát csak egy fej, vagy hát
3: az, csak egy
4: az albumint érinti, érinti, tehát az egy fehérjének a, hogyha döntően az albuminnak a vesztésével jár, az tehát nem érinti a 20.000 gén által kódolt rendszerint sejten belüli fehérjének a vesztését. Itt, amikor fehérje vizelésről beszélünk, akkor csak a

0: Akkor vége.
1: Fehérje. Fehérjékről beszéltünk, génekről. A génekben információk vannak az egész emberrel kapcsolatban, aki tehát megszületünk, és velünk, az életünkkel, az egészségünkkel, azzal, hogy milyenek vagyunk, ezek a gének hordozzák az információkat. Olyan, mint egy mikrocsip, hogyha számítógépes hasonlatot szeretnék mondani, még annál differenciáltabb. Mit jelent ez a gén? Ezt hogy vesszük? Mint aki teremtett bennünket, az belénk ültette azokat a kódokat, amik szerint működünk, vagy hogy történik ez a hit szintjén?
2: Hát a Teremtő Isten biztos, hogy ebben részt vett, és hát csak csodáljuk mindig, amikor akár ezek kapcsán is úgy elgondolkodunk, és nagyon sok mindent még nem tudunk, és én is azt látom, hogy mondhatni azt, hogy a véletlen vezet sok felfedezéshez, de mondhatjuk azt is, hogy Isten kegyelme, hiszen az Istennek is célja az, hogy minél többet megismerjünk erről a világról, és ehhez is segít bennünket. Csak hát majd oda átlátjuk azt, hogy ez a segítség hogyan, mi módon ment végbe a világban.
0: És ilyen ritka véletlen meg nincsen. Tehát olyan valószínűségek vannak, most egy számot mondom, 10-40-en, hát ezt nem is tudjuk elképzelni, úgyhogy ez már egy külön műsor tárgyát képezhetné. Annyira valószínűtlen dolgok valósulnak meg, például az élet során is, amiket teremtés nélkül nagyon nehéz elképzelni.
1: Tulajdonképpen az, hogy az ember rájön arra, mondjuk az őskortól kezdve látja, hogy az állat körülötte az melyik füveket rágja, hogyha valami problémája van, és felfedezi, hogy azok a füvek esetleg nála is valami jót tehetnek. És egészen mostanáig a genetikai kutatásokig végülis arról szólt, hogy a világ, amit tartalmaz az ember javára, az a tudásanyag, az valamiképpen az ember tudomására jusson, hogy minőségibb élet valósulhasson meg. De ennek a minőségi életnek, ennek nem elég csak a biológiai szinten megvalósulni, hanem ennek tulajdonképpen következnie kell és hatással kell lenni a szellemi lelki szintünkre is valamilyen módon ennek a minőségi többségnek, nem?
3: Így van, az orvos arra tud koncentrálni, hogy a testet gyógyítsa, de valóban az, hogy az illető mennyire boldog, az sok minden mástól függ, és azt abban, mi abban segítünk, abban próbálunk segíteni, ami a hivatásunk, de abban biztos vagyok, hogy nem ez határozza meg az illető boldogságát.
0: És azért hagyd mondjam hozzá, hogy a tudás felelősséggel jár, tehát most ezt nagyon jó volt hallani, hogy valaki egy csodálatos tudományos eredményt azért nem akart, hogy mondjam, visszatartani, hogy még jobb legyen, hogy ezáltal embereknek a döntéseit befolyásolja, tehát egy erkölcsi megfontolás fölülírta az ő esetleges ambícióját. Sajnos ez nem gyakori.
1: És az üzleti szempontokat és minden egyebet.
0: És olyan dolgokat csinál pont a genetikában, amikor az embernek tudományos kutató létére és a hajaszála az égnek áll, egyre kevesebb a felelősség, egyre nagyobb a pénzhajhászás, a szenzációhajhászás, úgyhogy eznek megállt kellene parancsolni, ha lehetne.
1: Itt a hit és a tudás pont ott találkozik, hogy a cél a tudománynak, az erkölcsös művelésének is a cél az ember java, és a hit munkálója, a lélekorvosa, ahogy egy pap, az a lélekorvosának kell, hogy legyen valamilyen szinten, az is az ember java, és itt találkozik, és Isten pedig minket azért teremtett, hogy a javunkat munkálja, ami azt felfedezzük, hogy az hol van, és megtaláljuk.
2: Szerintem még egy óriási alázat is szükséges minden esetben ahhoz, hogy eljussunk az eredményre. Éppen tegnap a hittanon néztük a hittanosokkal, gyerekekkel a Néri Szent Fülöp életét, aki eredetileg misszióba kívánt menni. De valahogy ott maradt Rómába, alázattal szolgálta a gyerekeket, és hát Rómának ezáltal vált a legnagyobb apostolává, hogy nem ment el a misszióba, hanem alázattal ezt a feladatot, amit Isten kijelölt a számára, azt teljesítette. Tehát sokszor a tudomány is így jut el az eredményekhez, hogyha alázattal szolgáljuk.
1: Mindenképpen. És mik a tervek ezzel a kutatással. Tehát önök most befejeztek egy kutatást, ezt meg

0: vizsgálták, tehát bizonyított ez már, ez az eredmény, ezt nyilvánosságra hozták, ezt most vizsgálják más intézetekben is?
1: Valunk találni más ilyen variánsokat, amiknek a betegség okozó képesség az attól függ, hogy milyen mutációkkal társulnak. Ezt a Pázmány Péter egyetem kollégáival is együtt elindítottuk, illetve vizsgáljuk még tovább. Bioinformatikai módszerekkel próbáljuk ezt. Illetve vizsgáljuk a francia laboratóriumban azt, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ennek a fehérjének a helyzetét, tehát hogyan lehetne ezt a fehérjét, ami most kórosan bemarad a sejt belsejében, kivinni a sejtnek a membránjába, ahol normálisan el kellene helyezkedjen, és ezáltal azt remélhetjük, hogy meg tudjuk gyógyítani a gyermeket. Illetve vizsgáljuk még azt, hogy pontosan ez a variáns mely mutációkkal okozhat betegséget. Van egy pár mutáció, amivel még nem tudjuk biztosan, és ezt vizsgáljuk most, hogy azokban is biztosak lehessünk, hogy még biztosabb legyen a tanácsadás, hogy még több családot, ha úgy tetszik, biztosíthassunk afelől, hogy nem lehet beteg gyermekük.
0: Tulajdonképpen visszatérve, ön is folytat személyes tanácsadást?
1: Igen.
0: Mi a gyakorlata? Tehát hogyan lehet egy rossz hírt úgy közölni egy szülővel, vagy egy emberrel, hogy mégis a reménység maradjon meg? Gondolkodott már ezen, hogy...
1: A gyakorlatban általában ez úgy zajlik, hogy a gyermek beteg, és keressük az okát. Amikor megtaláljuk az okát, a genetikai okát, akkor tulajdonképpen az nem egy rossz hír, akkor annak a család örül, hogy megvan az oka, mert megértik, hogy a gyermek miért lett beteg, és tudják azt, hogy mire számíthatnak. Tehát az meglepő, féltem attól valóban, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy hogy fogják a családok fogadni, de az esetek nagy részében, sőt gyakorlatilag mindig,
0: jó,
1: a család örül, igen, mert megérti azt, hogy miért lett beteg, megértik azt, hogy ők nem felelősek, a szülők nem felelősek a gyermek betegségéért. Tehát a diagnózisnak a közlése az általában az egy örömhír, ha úgy tetszik. Hát, mert a gyermek betegségéről már tudnak. Tehát az nem egy egész más, amikor a betegség kialakulása előtt kellene megmondani azt, hogy a gyermek beteg lesz.
0: Ugye
1: testvéreknél merülhetne ez fel, mert tudjuk, hogy van egy beteg gyermek a családban, és megszületik egy másik, nincsenek tünetei, és akkor a genetika módszerével azt meg tudnánk nézni, hogy ő beteg lesz-e vagy sem. Ezt viszont nagyon bölcsen nem engedi meg a törvény. Tehát ha csak nincsen terápiás következménye, ha csak nem tudjuk terápiásan késleltetni a betegség kialakulását az egészséges gyermeknél, akkor nem szabad megnézni egy egészséges testvérnél az, hogy beteg lesz-e majd később vagy sem. Ezt tiltja a törvény, nagyon bölcsen.
0: Ennek etikai okai vannak.
1: Etikai okokból így van.
0: Ez egy nagyon fontos eleme szintén a műsornak, hogy azért még megvannak a bölcs törvények, mert eljutnánk az eugenika tudományának a fölelevenítéséhez, hogyha olyan korai beavatkozások történnének, még amikor nem is, nincs is gyerek, de már akkor. Igaz?
1: Hát ez már a prenatális diagnosztikának a területe, ahol magzati korban nézzük meg. Ugye erre van lehetősége a szülőnek, hogyha ha tudják, hogy van egy beteg gyermek a családban, és tudják azt, hogy van esélye annak, hogy egy következő gyermek is beteg legyen, akkor valóban a törvény szerint kérhetik a prenatális diagnosztikát, azaz annak megítélését, hogy a gyermek beteg lesz-e vagy sem. Tehát még születés után nem kérhetik ezt, ha csak nincsenek tünetei már a gyermeknek, vagy ha terápiásra nem tudunk valamit tenni.
0: Tehát nem terhelik meg magyarul a gyereket azzal, igen, a tudattal, hogy ő esetleg lehet beteg az élete során.
1: Igen, a megszületett gyermeknél ezt nem szabad. Igen.
0: Ez egy nagyon helyes dolog szerintem is, mert elveszik a reménységét, és eleve egy beteg tudatos emberré fejlődik. Lehet, hogy nem is fejlődik ki benne a betegség.
1: Hát,
0: az is megvalósulhat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy kedves beszélgető társai megosztották velünk ezt az új tudományos felfedezést, vagyis igazából Tori Kálmán agyunktus úr, és Márai Szabó Gábor akadémikus is a kémiai tapasztalatait hozzátette, Bodor György atya pedig a pasztorális tapasztalatait ehhez a tudományos felfedezéshez, és én nagyon sok sikert kívánok önnek a jövőben, és gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És kívánom, hogy a kutatás még inkább differenciálódjon, még nagyobb eredményeket hozzon, és remélem, hogy a közeljövőben ismét hallgathatjuk önöket, és jó hírekről számolhatnak be.
1: Nagyon köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallották. Örülök, hogy megint velünk tartottak. Legyenek jók, vigyázzanak egymásra, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Hit és Tudás című műsorunkat hallották.

Mária Rádió a szűzanya ajándéka. A Mária Rádió nem emberi terv eredménye, hanem olyan ajándék, mely az égből származik. Rendkívüli kegyelem, melyet Mária anyai szíve adományozott az egyháznak. Egészen egyedülálló jelenség, hogy ez a meggyőződés milyen erősen vert gyökeret mind a Mária Rádió nagyszámú hallgatóságában, mind az egyházi személyekben, akiket megérintett ez az Isten műveire oly jellemző természetfelettiség. Ezt a rádióadót, eltérően annyi más az egyházban jelenlévő rádióadótól, olyan égi kegyelemként fogadjuk, melyet nem tudunk Istennek eléggé megköszönni.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szentsége Szűz Mária,
3: könyörögj érettünk.
1: Isten Szent Anyja,
3: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
3: könyörögj érettünk.
1: Krisztus Szent Anyja,
3: könyörögj érettünk.
1: Egyházunk Anyja,
3: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
3: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Szűz Virág Szent Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Nagyhatalmú Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Hűséges Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Igazság Tükre,
3: könyörögj érettünk.
1: Bölcsesség Széke,
3: könyörögj érettünk.
1: Örömünk Oka,
3: könyörögj érettünk.
1: Lelki Tiszta Edény,
3: könyörögj érettünk.
1: Tiszteletes Edény,
3: könyörögj érettünk.
1: Ájtatosságnak Jeles Edénye,
3: könyörögj érettünk.
1: Titkos Értelmű Rózsa,
3: könyörögj érettünk.
1: Dávid Király Tornya,
3: könyörögj érettünk.
1: Elefántcsont Torony,
3: könyörögj érettünk.
1: Mária Aranyház,
3: könyörögj érettünk.
1: Fridnek Szent Szekrénye,
3: könyörögj érettünk.
1: Mennyország Ajtaja,
3: könyörögj érettünk.
1: Hajnali Szép Csillag,
3: könyörögj érettünk.
1: Betegek Gyógyítója,
3: könyörögj érettünk.
1: Bűnösök Menedéke,
3: könyörögj érettünk.
1: Szomorúak Vigasztalója,
3: könyörögj érettünk.
1: Keresztények Segítsége,
3: könyörögj érettünk.
1: Angyalok Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Pátriárkák Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Proféták Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Apostolok Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Vértanúk Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Hitvallók Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Minden Szentek Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Átteredő bűn nélkül fogantatott Királynő,
3: könyörögj érettünk.
1: Mennybe felvett Királynő,
3: könyörögj érettünk.
1: Rózsafüzér Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Családok Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Béke Királynője,
3: könyörögj érettünk.
1: Magyarok Nagyasszonya,
3: könyörögj érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbeni járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 5 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Nagy bizalommal köszönjük újra a kedves hallgatókat. A bérmálkozásról beszéltünk, a bérmál szentségéről, vagyis a pünkösnek a termőremesztésre, az aktualizálásáról, az ránk magunkra alkalmazásáról, és ajándékából meghívást kapunk arra, hogy a lélek erejében ne csak bennfent is legyünk az egyházban, hanem küldetésvállalók, ne csak egy bizonyos szintig akarjunk és a barátságot építeni, menjünk tovább, és hagyjuk, hogy ő tovább mélyítse a kapcsolatunkat vele. Tehát ilyen értelemben szeretnénk a bérmást nagyon megbecsülni, és ennek a kegyelmét fölfrissíteni, kérjük, hogy adja meg az Úr lelke, hogy bennünk is, meg a kedves hallgatókban is ez megerősödjön. Akit együtt vagyunk, Brückner Ákos előd, spirituális plebános ciszterci Székesfehérvárról.
4: És Király Mária, egyházközségben a Karitász vezetője.
5: Endrián Gyágoston, ciszterci Szent István gimnázium 10. tanulója.
6: És Magyar Bálint szintén ciszteres diák.
2: Hát így vagyunk együtt, és ha múltkor a bérmálkozásnak a igazi értelméről, mélységéről beszéltünk, a szertartásáról, egy kicsit nézzünk annak után, hogy milyen eszközöket használ az egyház. Tudjuk, hogy olajjal kennek meg bennünket, és tudjuk azt is, tehát egy szent kenettel, egy kenéssel, egy olajos megkenéssel, és azt is tudjuk, hogy ugyanakkor ott van a kézrátétel, mint egy nagyon jellegzetes szentek esdő mozzanat. Ha után nézzünk a Biblia egészében annak, hogy mit jelent egy kenettel megkenés, hát akkor ez egy nagyon érdekes tanulsággal fog járni.
6: Az olaj, főleg az illatos olaj, az öröm jelképe. Ezért különösképpen ünnepségek alkalmával használták. Ha valakinek meg kellett fosztani magát minden kenettől, a böjttel egybekötve a gyásznak jele volt. Jézus mégis előírja annak, aki böjttől, hogy kenje meg fejét, mintha ünnepelne, hogy bűnbánatát ne fizogtassa az emberek előtt.
2: Tehát látjuk, az olajnak van egy alapvető jelentése, és hogyha tovább figyelünk arra, hogy még milyen hatása van, vagy milyen jelképi ereje.
6: Olajat önteni a vendég fejére a tiszteletadás jele volt. A kifejezés a zsoltárokban az isteni kegyek bőségének jelképzésére jelent meg. Asztal terítesz én nekem azok előtt, kik törnek ellenem, homlokomat olajjal illatosítod. Az evangéliumok két ízben említik, hogy egy asszony ezzel a megkenéssel tisztelte meg Jézust. Először a bűnös nő Simon farizeus házában. Míg Simon, aki pedig vendéglátója volt, nem öntött olajat Jézus fejére, az asszony illatos olajjal kente meg Jézus lábát. Jeruzsálembe való bevonulása előestéjén pedig Mária, Lázár nővére ismételte meg a tiszteletadás eme gesztusát, amikor megkente Jézus drága nárdus kenettel, az tanítványok botránkozására. De Jézus helyeselte Mária tettét, sőt, új proféta jelentés adott neki, hivatkozva arra a szokásra, hogy a holttetemeket illatszerekkel kenték meg. Az asszony tette elővételezte, előre jelezte a temetési szertartást, melyet majd elvégeznek Jézus testén kereszthalála után.
2: Nagyon szép ez, és az egyház háromféle olajat használ, ugye a keresztendők olaját, a betegkenet és a szent krizmát. Az utóbbi olyan olaj, persze mindig növényolaj, nem kőolaj, amelyikbe krizmát, tehát ilyen balzsamot kevernek, egy illatos, fűszeres, ilyen hát gazdagító anyagot, amivel a krizmát sajátos jelentőséget kap. És ha tovább nézzük, hogy mit jelent a kereszténynél is, ha kenetet kap, olvassuk el ezt a pár mondatot itt. Igen.
5: A keresztény is kenetet kap, Korintusiak 1.21, János 2.20-27, de ezekben a szövegekben nem szentségi szertartásról van szó, keresztség vagy bérmálás, hanem a Jézus profétai felkenetésében való részesedésről, a hit által kapott lelki kenetről. A katekument Isten kente fel, mielőtt a keresztségkor megkapta a lélek pecsétjét, Korintusiak 1.21, Vesd össze, Efezusiak 4:30. Isten beléje véste az evangélium tanítását, felkeltette szívében az igazság szavában való hitet. Vesd össze, Efezusiak 1:13. Ezért nevezi János ezt a Krisztustól jövő szót kenése való olajnak, krizma. Ez a kenet, amely a lélek hatása alatt a hit által bensővé válik, János 14:26-16-13.
2: De nagyon sok szentesi helyről van szó.
5: Megmarad bennünk, az igazságérzetét adja nekünk, megtanít bennünket mindenre. János tehát azt mondja, hogy a kereszténységnek nincs többé szüksége arra, hogy tanítsák. A prófétáknak az új szövetséggel kapcsolatos reménysége valóra válik, Jeremiás 31:34-19. Ez a belső keretről szóló tan igen fontos a keresztény hagyományban és a lelkiségben. Alexandriai Kelemennél Krisztus ezt a hívást és ígéretet intézi a pogányokhoz. Felkellek titeket a hit keretével. És Szent Bernát, az Isten fiai ismertető egyének tekinti azt, hogy a kenet minden dologra megtanítja őket.
2: Hát ez kedves nekünk, ugye, ciszterciáknek, hogy Szent Bernát is idézi ez a bűvös tevő szótár. Tehát látjuk, hogy meg tudjuk, hogy a három kategóriában a királyokat, a prófétákat, a papokat az Ószövetségben kenettel, olajjal kenték fel, ugye egy szarúba öntött olajjal, ami egy ilyen meleg égőben nyilván nagyon jó is esik az embernek, tehát bizonyos illatos olaj nyilván valami jó légkört is terem, de hát sokkal fontosabb az, hogy belül az embert valamiképpen az Isten kegyelmének a eladásával jelképezi, vagy az közvetíti feléje. Az egyház három ilyen olajat használ, keresztenük olaja, betegkenete és a szent krizma. Ezek igazán nagy csütörtökön délelőtt készülnek a krizma misében, csak püspöki székén van ilyen, és hát ha elolvassuk azt, amit hogyan készül a krizma, amiket most ez érint különösen is, akkor ezt halljuk. Most könyörjünk, kedves testvérem, a mindenható Istenhez, hogy áldja meg, szentelje meg ezt az olajat, és mind azokat, akiket vele külsőleg fölkenünk, belsők is legyenek felkenté, és Isten megváltunk művének méltó részesévé. És egy hosszabb könyörgésre így beszél a főpap: Isten, te vagy a szentség szerzés, az élet forrása, a hála szavával járulunk végtelen jóságod elé, mert előre jelezted az Ószövetségben az olaj megszentelő erejét. Majd csodálatosan fölragyogtatta a Szentlélek által, hogy az idők teljességében eljön, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus a húsvét szent titka által üdvözítve a világot, a Szentlélek kiadásával eltöltötte az egyházot, és elhalmozta a csodálatos ajándékai által a mennyből, hogy egyházod által legyen teljesi a világ megváltásának műve. Tehát, hogy áradjon szét minden fel a Krisztusi megváltás. Az emberiségnek azóta közvetített kegyelmet kincseit a szentségi krizmával, hogy fiadik újjászületek a keresztség vizéből, a Szentlélek kenete által megerősödjenek, és hasonlóan legyenek Krisztushoz, mint küldetésének társai, prófetai, papok és királyok. Nagyon érdekes, mert a krisztusi szívügyekbe avat bele ez a krizmával való megkenés. A másik jel pedig a kézzátétel, ami a meghatalmazás volt a jele, és a Biblia nyomán az egyházban minden szentség közötése van egy ilyen epiklézis, ilyen szentek esdés, a pap kitávja a püspök kitel kezét, és hogyha ennek is utána olvassunk, hogy mit jelent az, hogy kézzátétel, akkor megint érdekes dolgot fogunk tapasztalni, ami bizony nagyon hasznos, hogyha ezt egy kicsit átgondoljuk.
4: A szóval együtt a kéz az emberi nyelvezet egyik legkifejezőbb eszköze. Önmagában a kéz rendszerint a hatalmat jelképezi, sőt, még Isten lelkét is. Rátenni a kezet valakire több, mint egyszerűen a levegőbe emelni, még ha áldásra emelik is. Ez annyi, mint valóban megérinteni a másikat, és valamit önmagából közölni vele. Az Ószövetségben, mint az áldás jele, a kézrátétel realista módon kifejezi annak az áldásnak a jellegét, amely nem csupán szó, hanem tett. Így adja át Jákob egész ivadékának, annak az áldásnak egész gazdagságát, amelyet ő maga is őseitől, Ábrahámtól és Izsáktól kapott. Növekedjenek és sokasodjanak a földön. Mint a konszekráció jele, a kézrátétel azt jelzi, hogy Isten lelke elkülönít egy lényt, akit kiválasztott, tehát birtokába veszi őt, és tekintélyt, alkalmasságot ad neki egy tisztség betöltéséhez. Így különítették el a levitákat, mint szent felajánlást, így töltötte el a bölcsesség lelke Józsuét, képesítve őt arra, hogy betöltse teljes hatalommal a nép vezetőjének tisztjét. Új szövetségben, Jézus életében. Jézus az áldás jeleként rátette kezét a kisgyermekekre, átadva nekik azt a boldogságot, amelyet a szegényeknek hirdettek. Így elnyerte atyától saját imájának gyümölcseit. A kézrátétel jele a megszabadulásnak is. Csak ugyan Jézus egy gesztus révén gyógyítja meg a betegeket. Asszony, megszabadultál betegségettől, mondta a meggörbet asszonynak, majd rátette kezét, és az nyomban felegyenesedett.
2: Látjuk, hogy a kézrátétel is milyen mélysége van meg a kenésnek is, a Szent Kenet alkalmazásának. Tényleg lenyűgöző, hogy a betegekkel mit művel a Szent Kenet szentsége, hányszor lesznek megújhodottak, frissebbek, gyógyultabbak, vagy még egy futamot kapnak az Istentől, ami a családnak is, nekik is egészen különlegesen jó, erre most igazán példák seregét mondhatnánk. És hát már a keresztelésen is kedves dolog, hogy egy küzdelemmel leendő életküzdelme készíti a kis megkeresztelt gyereket, ugye, hogy előzőleg a keresztvíz elöntés előtt ugye a keresztek olajában megkenik a homlokát. Ezek nagyon mély dolgok. Azért érdemes elidőzni egy kicsit majdnem, hogy el is csöndesednünk, mert az egyház szent jelei nagyon megfoghatóan, nagyon elgondolkodhatóan, nagyon emlékezetesen és nagyon követhetően mutatják, hogy az Isten áldása milyen hatása van ránk, hogyan erősít meg, hogyan bátorít, hogyan tesz világosabbá lélekben, tüzesebb lelkűvé. Románok Várdinnek, a nagyszerű tanító, lelkipásztornak, egyetemi tanárnak, aki a világháborúban óriási szerepet töltött a német ifjúság lelki megmentésében. Neki van egy ilyen könyv, az Egyház Szent Jelei. Hát ez egy olyan könyv, kis füzet, ebben sorra vesz mindenféle tárgyi, vagy ilyen cselekményes jelképet, tehát mit tudom, ez a gyertya tömjén megáldott víz, vagy mit jelent, hogy valaki kézrátít, valakit megáldon és itt van. Tehát ezeket a gesztusokat mit jelent állni, vagy ülni a liturgiában, tehát ezzel, vagy tétet hajtani, ezzel tehát arra tanít, abban segít, hogy tudjunk elmélyedni egy ilyen cselekmény kapcsán. Ma túl sok esemény között élünk, túl sok fölfokozott esemény, gesztus között, rengeteg szimbólum jár, stb. Között. Hát az egyháznak egy olyan hihetetlen gazdag jelképrendszere van, egy ilyen jelzőrendszere van, különböző említett eszközökkel, hogy ezeket nem csak éppen tudomásul venni, hogy alkalmilag találkozni, hanem mélységben megragadni erőt ad. Érdemes erre odafigyelnünk. És hogyha így végignéztük, hogy a szertartás maga hogyan történik Birmában, és hogyan eszközölnek bizonyos jelképekkel ilyen készülő szertartásokat, akkor most azt kérdezném meg, hogy akkor mi hogyan készültünk föl, nektek mi maradt meg abból, amire törekedtünk. Annyit segítek, annyit sugok, hogy az annak idején, az előbbi olvasás végén láttuk, hogy az a bizonyos kézátétel Krisztus prófétai, papi királyi és pásztori szerepében részesít, tehát a tanító, a megerősítő és a közösséget formáló szeretetében. Ezt vettük alapul, amikor Birmásra készültünk. Mi maradt meg bennetek ebből? Világos látást adott ez?
6: Hát Igen.
2: Tehát ez megmaradt ilyete szólan nektek, igaz? Megmaradt ilyete szólan, remélem. Ez a hármasság, igen. És ehhez fűztük a tennivalókat. Milyen tenni, miket próbáltunk ki, mit váltottunk életre ezekből. Mit olvastunk most többet, remélem legalábbis. Mit vettünk alapul a Szent az Isten üzenetéből, a Szentírást olvastátok végig, ugye? Remélem. Melyik volt a legfontosabb olvasmány? Hát ami leginkább a Szentírás. Az apostolok cselekedete, persze. Hát az evangéliumok fényében, persze, mondják ezt Szentlélek evangéliumának is, mert látszik, hogy az egyház hogyan épül fel a lélek hatására. Hogyan mennek az apostolok tanúskodni Jézus húsvéti misztriuma erejében. Hát ez biztos emlékezetes volt. És kaptak egy cédulát, amin volt egy lista, hogy milyen sorrendben olvassuk a Szentírást. Mennyit sikerült az egész úszereséget sikerült már elolvasni? Hát azt még?
6: Nagyjából.
2: Neked igen? Nagyjából végigolvastad? És te?
5: Sajnos nem teljesen, de...
2: De haladtunk benne. Tehát akkor nyugodt lehetek, hogy ezt még tovább olvasgatjátok. Ugye tudjuk a püspökről, Székelyes püspökatyától, aki egy ilyen pont korotokban, éppen ilyen 16 évesen, egy balatoni nyaralás közben kezébe kapja a Szentírást, nem csak az újság, az egészet végigolvasta egy balatoni nyaralás kapcsán, és mélyen megjelegezte, és aztán később Szentföldre eljutva, hát bőségesen kamatoztatta, hittankönyvet is írt ebből, tehát a Szentírásnak a tüze elragadt el, megjellegezte, megerősítette ebben az irányba. Tehát akkor próbáljunk a Bibliát nézni. Aztán voltak ilyen imádságos elmélyedések, mit kérdeztünk meg, mit vizsgáltunk át a napi ima életünket, a reggel mit ajánlottunk, a reggel, hogy jó reggel imádkozni. Egyetlen jó reggel imádkozni?
6: Persze.
2: Nagyon, mert mindjárt más a napunk. És miből áll két F-fel jeleztük, hogy
6: felajánljuk
2: a napunkat, és meg földobjuk a napunkat, lesz, ami lesz, mindenképpen már eleve legyen a kezébe, és föltekintünk rá, nem a plafonra, persze, ugye, vagy nem a kék égre, hanem mondjuk, hogy van az Isten, hát tőle kapott méltóság, amikor kiúzunk magunkat, ugye, így mindjárt más a reggel, aztán, és így tovább. Tehát aztán volt egy ilyen ötújas módszer, az mire vonatkozott az ötújas módszer? Mert ugye egy fiatal ember már ebben a korban nem csak imákat mond el, az imákat, hanem elmélkedik. Mire van az ötújas módszer, hogy te hogyan elmélkedik, igaz? Mi volt az első, egy kicsi kis, mit szánsz az Istennek, mit adsz magadból? Egy kis időt, ugye? És utána a mutató nyomán rákérdezel, és rámutatsz arra az igazságra, amiről beszélünk, ugye? Középsúly az hol van kettő-kettő között, tehát mire készítesz, hogy előbb-utóbb kénytelen vagy állást foglalni, vagyis dönteni. A gyűrűsúly ugye a hűségnek a jele. Az a gyűrű rajta, hogy a hűséget az érzelmi átélés jelent, és végig simáisnek odajánlom mindent. Tehát próbáltuk átnézni, még azt is megbeszéltük, hogy milyen jót tesz az embernek, hogyha vannak ilyen szent helyei, vagy képei, vagy ilyen, tehát ilyen fogózói. Neked van-e valami ilyen kedves képed, vagy zarándok helyed, vagy valamilyen imád, vagy valami zenéd?
6: Tárgyhoz nem igazán, inkább csak a szokás.
2: Még ott vagy, akkor előbb-utóbb lehetséges. Ugye szent életű ember a prászkótokának volt, hogy amíg élek, remélek a jelszava, ugye? Nagyon sokat számít egy ilyen. Meg éppen ma beszélünk, hogy a vonzás, Isten minket nem dirigál, nem kényszerűen vonz. Ugye ez tipikusan egy ilyen isteni stílusjegy. És neked van-e valami, amit úgy nagyon meg tudsz ragadni?
5: Hát igazából tárgyként hát nekem van egy rózsafüzérem.
2: Igen.
5: Ugye említette az atya a zenét, hát végül is a zene is segít elmélyedni.
2: Igen, biztos, nagyon-nagyon. Olyan érdekeset hallottam most a napokban, hogy egy anya, akinek nagyon-nagyon beteg volt a gyermeke, azzal tudta a gyerekének a fájdalmát enyhíteni, hogy rájött, hogy a Bach meg a Mozart muzsika nagyon jót tesz neki. És erről beszélgettünk most a napokban, hogy ez egy bámulatos felfedezés, tulajdonképpen egy alkotó meglátás, hogy lehet így beteget fájdalom csillapítani, vagy gyógyítani, hogy a zenekar ritmikája, a dallamossága őt áthatja. Tehát a jelek, vagy ezek a különböző hatások, ez itt van fontosak. És aztán azt is kerestük, hogy van-e valami kapcsolat egyházközséggel, te melyik egyházközséggel van kapcsolatod?
6: Hát leginkább a helyi Velencén, hová jár.
2: A Velencén jársz neked?
5: Hát nem is, főleg a helyi zámúi.
2: Elhiszem, igen, világos. Tehát, ha mint bérmálkozó, a pevánosok elmondta, hogy atya kérem, bérmálkoztam, mit tettek az egyház községét, olyan boldog lesz, mert akkor látja, hogy hát tényleg benned az Isten kegyelme nem aluszik, nem marad néma, nem marad béna, hanem vállod, ugye? Nagyon, és boldogan fog ezt tudomásul venni, hogy segíteni akarsz neki, ugye? Nyilván nem kell tornyot építened, vagy tetőt renoválnod, de azért valamit ott a pebánod igazán tudsz esetleg segíteni hívek közösségében. Hát egy fiatalnak nagyon nagy a jelentősége. Tehát ilyeneket nézzük, hogy mit tudok segíteni, hol kikkel tudok, kikkel tudok hatni, hogyan tudok valahol helyt állni. Ezeket gondoltuk végig. Na, volt ez a lyukkertezés. Miről volt ez, mi volt ennek a lényeg? Ezt akkor szedjük itt a kezünkbe, és nézzük, hogy miből állt ez, amit az évszeren egymásnak elmondjuk, egy megfelelő fölkészülés nyomán. Ezt nagyon vette ezt a lapot, mert ez a ti nyelveteken van írva. Mi hány fejezetből állt ez a ifjúsági bérmási füzet? 12-ből. Na, akkor ezzel mit tettünk mi igazából? Hogyan készültük, hogyan adtuk egymásnak át?
5: Felosztottuk.
2: Felosztottuk, és ki elkészült ketten. Mind ABC osztályban, osztály profillal, más és másképpen voltak ismertetett. Volt, aki nézte a gyakorlati alkalmazást, volt, aki nézte, mi az életértéke ennek, ugye? És ebből akkor nagyon beszélgetés alakult ki. Melyik fejlet volt neked a legérdekesebb? Nézd meg, 12-ből.
6: Hát mi a hatodik fejezetet?
2: Na, nézzük meg akkor, miről szólt a hatodik?
6: Jézus feltámadásáról.
2: Történt, és ez akkor neked mennyiben jött be? Nyilván már korábban is hittél ebbe, de most a nyelveden jobban megbeszéltük, ugye? És ott ismertük egymással, megosztottuk, amit olvastunk, igen?
6: Hát mindenképpen voltak benne érdekes különbségek, és ennek hatására elmélkedtem is rajta.
2: Igen. Na, hát akkor kipróbált az elmélkedés ötújas módszerét, igen. És mi az a mondat, vagy az a rész, ami nagyon tetszett?
6: Hát mi? Most így nem tudnék, hogy rámutatni.
2: Igen, így hirtelen rám, mert nem készültünk most külön föl, így lesz két mondunk föl, de mindenféleképpen világosabb volt, hogy Jézus nem visszatámadt egy klinika halállal ugye a földjére, hanem hát előre ment abba az örök életbe, amelyre minket is megszabadult, fölhívott, mert ajtót nyitott nekünk. Tehát, hogy ennek a reményet tölt el bennünket, akkor is, ha valakit el kell gyászolni. Ja, nagyon szépek ezek a levelek, amit Kiki írt. Olvassuk megint fel egy ilyen pirmálkozási püspök atyának szóló üzenetek.
4: Milyen tisztelt megyés püspök úr! Az iskola felajánlotta a bérmálás lehetőségét, amivel én élni szeretnék, hogy még jobban elmélyüljek a hitemben. Szeretném követni a szüleim példáját, és ezzel én is példát szeretnék mutatni majd a gyermekeimnek. Szerintem a hittanórák és a külön foglalkozások felkészítettek engem arra, hogy megkapjam ezt a küldetést, és hogy kiálljak a hitemért minden körülmények között. A bérma nevem Hedvig, Szent Hedvig Lengyelország királynője után. Ő az egyik példaképem, mert egyszerű, tiszta életvitele és műveltsége révén sok emlékezetes dolgot tudott véghez vinni. A pogány Litvániát a kereszthez vezette, Prágában kollégiumot alapított litván teológusok számára. Szívén viselte a betegek, árvák, szegények és elesettek sorsát. Gyakran látogatta a kórházakat, ápolta a betegeket. A bérma szülőm egyben az osztályfőnököm is. A tanár úr a gimnázium 4 éve alatt szerves része az osztály mindennapjainak. Felnézek rá, mert a felesége és a kisfia mellett még ránk is sok figyelmet fordít. Jól összetartja az osztályközösséget, a diákok kedvelik őt.
2: Hát nagyon szép hitvallás, és akkor látszik, hogy ő átgondolta, fölkészült rá. Milyen jó, hogy az ember hitet tud vallani éppen abból az erőből, amit ez az egész találkozás jelent. Megyeri hitvallás, ezzel a Síkság egy nagyon megszenvedett, kétszer, két alkalommal megírt hitvallása. Ebből olvassunk egy szakaszt.
6: Megyeri hitvallás, Sík Sándor. Ört állt a hold a nagy kevély felett. Ezer sátorban 8000 fiú munkásnap után izmos álmot alszik. Kis Magyarország nagyot álmodik. A völgyben itt-ott pislogó tüzek, föl-fölvetik még fáradt szemüket, és hunyorgatnak, mire jó. Állok a dombon, s birkózom magammal, szorongatom a mire jó kígyó, s az ezer éves ős kígyó nyakát, és a kígyó sziszeg-sziszeg. Mit állsz itt, te nagy bolond, gyereknél gyerekebb? Mire jó ez a cifra, katonásdi? Poéta álom, gyönyörű hazugság. A görgeteg elébe fekszel, é. Őserdők lángját kézzel oldhatod, foltos hullába támadhatsz lelked. Nézd délfelé, pokolkeverés az ég. Tudod, mi az? A pesti éjszaka. Mozik reklámja, kávéházi csillár, szemérrel oltó színpadok tüze, a vadember tánc őrjöngő forgatagja, csupasz testeknek festett fénye szennye, lihegő lázas cigaretta füstös, villanysugaras izzó rozhadás. Nem látod-e, hogy tántorog belé a cédafényben minden, ami épp?
2: Hát egy nagyon megrázó vers részlete ez, tehát egy nagy felelősséggel élő papköltőnek ugye a vívódása, hogy hát mit tud tenni a fiatalokért, a fiatalokkal, és ez rögtön kaput nyit arra fel, amit nagyon szeretnénk hangsúlyozni, és egész találkozásunknak eztán egy kulcsszava. Az egyház úgy nevezi ezt, hogy misztagógia, hogy egy adott ajándékba, titokba tovább kell vezetni. Ezt nagyon szeretnénk szolgálni, és az iskolában is időnként a már bérmáltakat hát megkérdezzük, kíváncsi a véleményetekre. Tehát szeretnénk tájékozni arról, hogy ti mit, hogyan láttok. Egy jó néhány ilyen kérdés van nálam, aminek a kérdőlapjait tudom itt megmutatni, vagy írásban, vagy ilyen most modern módon, interneten, vagy ilyen, tehát elektromos úton kérdezgettük egymást adott esetben különös szempontokról. Itt van egy olyan papírom, amit ugye még 213-ban intjük az akkor bérmáltakhoz, tehát látszik, hogy nem most láttuk ezt ki. Szíveskedj, olvasd el, hogy mi az az egész levelet, olvasd el.
5: Kedves 2013-ban bérmálkozott fiatalunk! Mint a mesében, három kérdésre kérem, felelős és szent lelkes válaszodat. Szerinted mi volna az alkalmas feladat, amivel a szent 40 napban, vagyis nagybőjtben elkísérnénk Urunkat még a kereszt útján is? Olyasmire gondolok, amit esténként igennel vagy nemmel lehet megválaszolni. Külön az 5-től 8. osztályosoknak, külön a 9-től 12. osztályosoknak. Második. Mennyire volt hatékony az elmúlt hónapokban, most már a fél éven is túl, az a spirituális évi program, amelyel az értékrendhez igazodunk, a szükséges, hasznos, kellemes skálájához, ahhoz, hogy az Isten világrendjében számomra, számunkra itt most mi a fontosabb és mi a későbbre halaszható. Harmadik, gondolkodjunk-e valami rövid, bensőséges megemlékezésre a bérmálási évfordulón kapcsán. Kérek, hogy péntekig, február 7-ig juttassa válaszol a meghallgatlakba.
2: Hát ez ugye nem csak ilyen kamu, egy ilyen kis ugratás, hanem észrevettétek, igaz, hogy nem egyszer egy ilyen megfogalmazásban ezek tükröződnek, amit ti ajánlottatok. Innen tudjuk, hogy a Szent Mise azt mondjátok, hogy az fölüdít. Ha jártok, ha nem jártok rendszeresen, de azt tudjátok, hogy a Szent Mise fölüdít. Hát többször mondtuk, valaki azt mondta, hogy nincs ez a wellness szála, olyan jó lenne, mint egy mise. Hát azért ez egy hitvallás, senki ezért nem ad jelest, nem pontoz, nem jár prémium érte. Ez egy vallomás tétel, legalább egy értékrendi állásfoglalás, ami előbb-utóbb életté is válhat, nem? Vagy észrevettétek, hogy néha olyan dolgokat tudunk visszatükrözni, ami bennetek él, tehát látszik, hogy például, hogy mennyire igényeltétek azt, hogy a szülőkkel karácsonykor egy ráérő találkozásban lehetek együtt, hogy odafigyelnek rátok. Ennél csak egy fontosabb ma, egy mai fiatalnak, az, hogy a szülők egymáshoz legyenek jól. Ezt irodalomban is után néztünk ennek. Ennek már komoly fölmérései vannak, tehát egy fiatalnál annál fontosabb nincs, mint hogy anya-apa egymással jöjjenek ki. Ha vitatkoznak is időnként, de béküljenek ki, és lássuk bennük modellként, hogy hogy kell az életedben egymást elfogadni. Utána jön, hogy engem is hallgassanak meg, de és azt sem bánom, hogy nem kapok sem ajándékot, írt egyitek másik, de az a fontos, hogy odafigyeljenek rám. Itt egy válasz Lázár neve.

0: lennének. Ma többet segítettem-e a szüleimnek a megszokottnál? Kibírtam-e egy napot vezekedés vagy vitatkozás nélkül a testvéremmel? Tudatosan tettem-e jót az osztálytársaimnak? Ma lemondtam-e az édességekről? Ma használtam-e a számítógépet vagy saját szórakozásomra? Több kedvességet adtam-e bárkinek a szokásosnál? Nagyobb odafigyeléssel imádkoztam-e? Figyeltem-e arra, hogy ne beszéljek csúnyán? Mi így próbálunk élni, az egész családunk. Először a szükséges dolgokat tesszük meg, és csak utána foglalkozunk azzal, ami kevésbé hasznos, inkább kellemes. Gondolunk itt például a tanulásra, hogy mindig előbb tanulunk, és csak utána pihenünk, szórakozunk, vagy úgy szervezzük az életünket, hogy minden vasárnap el tudjunk menni a szentmisére.
1: Hát ez nagyon szép, és ugye nagyon biztató. Most nem arra van szó, hogy ez tökéletesen mindig sikerül, és nem is arra van szó, hogy ez most szép dolgozat, vagy egy szép írás, hanem arra van szó, hogy egy hitvallást, egy tanúságtételt próbáltunk megfogalmazni. Aki valaminek a motivumát megfogalmazza, az indítékát, valamilyen értéket áll maga előtt, azért az egy tény, az nem kitalás, nem mese, nem szappan buborék, az már egyszer van. És hogyha az élet úgy adja az Isten arra sürget bennünk, akkor könnyen megvalósítani, hogyha gondolkodtam rá, mint hogyha helyett üvöltök éjjel, péntek éjjel, ugye kettőig, háromig ott a főutcán, igaz? Tehát valószínűleg ez a fajta magatartás, ez emberibbé tesz. Tehát ezt keresjük, hogy hogyan tud egy fiatal manapság mondjuk bele segíteni a jövő építésébe, a saját jövőtök, a mindjártok jövő építésébe. Ha mi egy ilyen iskola népe nem tudunk hazánknak, egyházunknak jelentősen jövőt segíteni, jövőt építeni, akkor nem lesz senkinek se jövő ezen a földön, mert ha aki ennyire megtalpalt, nem vállalná a holnapot, akkor mi lesz azzal, aki meg nem is gondolkodik ilyenem, még ilyen befolyás alá se kerül, kerül mindent, ami egy kicsit őt emberibbé tenni, stimmel? Pedig milyen épp egészségű ember lehet, hogy még egészségű, mint én vagy te, és mégis pusztítja magát, ahelyett, hogy jövőt építene. Na nézzünk még egy ilyet, ez egy későbbi valami volt, ez egy másik ilyen írás, akkor ezt az Ágostontól kérjük, olvasd ezt el.
2: Kedves megbérmált fiatalunk! Éppen egy hónap óta már a küldetés lelke hat át a bérmálás szentségében, a te személyes pünkösödből. A misztagógia az egyházias tovább kísérés törődésével szeretnénk három témában válaszodat kérni. Első. Mi az a mozzanat, amely április 24-én, illetve azóta téged különösen is megérintett, amit megtapasztaltál, amit szívesen megosztanál az utánad jövőkkel? Hogyan fogadta a lakóhelye szerinti plébánosod, hogy már bérmátként vagy a segítségére? Második. Szerinted mi egy a jövő évi mottunk az egész gimi számára? Valami olyan, mint amit idére szólóan 2015-ös 16-os tanévre az előtte bérmálkozótól kaptunk. Van célom, van célunk. Harmadik. Milyen várható területeid, ötleteid vannak arra, hogy a kapott kegyelmek erejében ezen a nyáron valamivel mások javára légy, hogy megoszd velünk a Krisztusban való örömödet, lendületedet. Kérjük, hogy június 1-ig add át válaszodat a meghallgatlak szobába. Sok áldással, 2016 Szent Háromság vasárnapján, május 22-én, elődatya.
1: Küzdünk azért, hogy jövő legyen, tehát ne csak szépeket mondjunk, tegyünk, énekeljünk, élményeket gyűjtsünk és fényképezzünk, hanem vagy fölvédeket vegyünk föl, hanem hogy ebből valóban egy folyamatos, szerves építkezés alakuljon ki. A szülőket is szeretjük megszólítani.
3: Kedves szülők, kedves szemünk fénye, kilencek és társaik.
1: Tehát ez olyan fiatalok, akik együtt voltak egy osztályból, talán korábban nem keresztre, vagy nem bírmálkodott fiatalok, vagy nem áldozott fiatalok, és hát ők meg a szüleik egy egységet képeznek.
3: Egy nagyon merész álommal tértem vissza az egri lelkipásztori konferenciáról. Ott felbátorodva szeretném meghívni önöket, titeket, egy a közeljövőnkben ránk váró hitvalló beszélgetés, latin nevén az egész egyházban honos, minden szentségvételnél elvárt Skr-

0: rutinium előkészítésére. Úgy gondolom, hogy a kedves szülőket is megtiszteljük azzal, hogy beleláthassanak abba a várva várt szentség felvételi folyamatba, ami nem csak az érintett fiatalnak, de egész osztályának nagy élmény. Amennyire fel tudom mérni a következő szombatok lekötöttségeit, február 11-e látszik a legalkalmasabbnak. Délelőtt 9-re jönnének a Cisterci templomba, és ott körülbelül 11:30-ig lennénk együtt egy viszonylag felfűthető teremben, mindnyájuk bátor nagy lelkűségében vízva, spirituális hittanár.
1: Hát ezek a törekvéseink, hogy ezek így összejöjjenek, egy fiatalunknak a majdnem szó szerinti válaszából jött egy nagy bőtre, ez a nagyon szép mondat, szíveskedj elolvasni.
2: Védj át valamit a másik keresztjéből, mint Sirene és Simon Krisztus keresztjéből. Töröld le a másik verejtékét, mint Veronika Krisztusét.
1: Hát ugye ez nagyon-nagyon jó eső dolog, és akkor azt a híres remény verset olvassuk el, hogy valóban arról van, hogy az Isten az bennünk fényes legyen. Olvassuk ezt el szép, nyugodtan, igattan, mert igen, jó írás.
3: Isten arc, reményik Sándor. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe. Fölébe ezer réteg tornyusol, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág, szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásott kapát csákányt ragadok, testvérim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok.
1: Hát egy kapavást ti is tegyetek, az arc igazán én vagyok, adja Isten, hogy ki a maga arcában, úgy lássa Jézus, mint az irgalmasság évvel emlékeztek rá, egy olyan Jézus arca, Jézus alak volt megfestve, a híres szlovén papnak a műve, ahol a őt, akit őt átöl, az ember, akit és Jézus irgalmában maga az fogad, közös az egyik szemük, három szem volt csak ott, egyik szemük közös, mindenki, Jézus is, meg a fiatal is néz a maga irányába, de egy szemükkel közösen néznek. Valahogy így legyen az Isten az bennünk megfrissített. Hát mivel májusban vagyunk, és hogy ne csak beszéljünk a küldetésről, hogy egyszer vállaljuk is, szeretnénk, hogyha ezt most meghallgatnánk, egy olyan verset, a magyar anyákról szólót, hallgassuk.
0: Móra László, magyar anyák. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony lelketek, s még nyíló, sejmes rózsaszálak fonják át tiszta kebletek, én áldom csendben azt a házat, hol gőgicsél a kisgyermek. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony szívetek, amely fölött ott szundikálnak a glóriázott kisdedek, és áldom csendben azt a házat, hol gőgicsél a kisgyerek. Kik boldogan vonják őrre a szívetekből nőtt magot, ti adtok fénnyel tündökölve e fáradt földnek új napot, reménysugárt, s egy tépet honnak nyitott sebére balzsamot. Magyar anyák, a szíveteknek beszédes álma égig ér, hallom jövését új seregnek, mely új csodájú fényt ígér. És áldom mind azt a házat, hol ember angyal gőgicsél. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony lelketek, s a harmadszívű kisbabákat, akikre fényt leheltetek, és áldom őszinte imával a szebb jövőt, a gyermeket.
1: Köszönjük. Hát ezt mi is kívánjuk anyák napi és szűzanyás, édesanyás hónapban, májusban, hogy mi is a küldetéseket így is kifejezzük. Na, még egy utolsót olvasunk el abból, hogy hogyan próbáljuk a fiatalokat ebbe a misztagógiába, a tovább gondolba bevonni, hogy örömötök legyen, és érezzétek, hogy fontosak vagytok abban, mert Isten meghívott benneteket.
2: Valamennyi kedves megbérmált fiatalunk, szeretnélem meghívni benneteket egy alkalmi segítségre. Érintsen ez minden megbérmáltat, akár 8. kora óta, akár az elmúlt hónapokban részesült a szent lelkes küldetés szentségében. Kérésem a következő. Első. Szerinted mi lenne a ti korotokat, társadalmi helyzeteteket érintőleg alkalmasabb, leginkább húsba vágó nagybőti feladat a gimnáziumunk minden tagja számára? Második. Gondold végig, hogy a megbérmálásod óta milyen helyzeteid voltak, amikor akár az egyházközségben, akár az iskolánkban, akár a rokonságodban, akár a környezetedben tehettél valamit Krisztusért. Harmadik. Bizonyára tudod, hogy 2020-ban Magyarországnak nagy lehetősége és feladata a Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus megrendezése. Mi mit tegyünk már is ennek érdekében? Válaszodat várjuk február 20-ig, előd atya.
1: Hát ezekre jönnek a válaszok, és örülünk, hogy ilyeneket találunk, és adja az Isten, hogy valóban ebből valami közös bontakozás alakuljon ki. És most még egy olyan kérelmet olvasnék fel, amelyik nagyon tanulságos, Földre megyés küspök úr, XY vagyok, a Cisztei Szent István gimnázium cirkáosztályos tanulója, járok. Mióta megszülettem, azon járunk a családommal szemmisre, anyám hittanár. Azért írok önnek, hogy tesszívesen megbírmálni. Hiszem, hogy a Jóisten szándéka van velem, és bátran állok a küldetés elébe, amit tőle kapok. Birma szenten keresztül szentjás választottam, akit 2016. december 21-én ismertem meg, egy reggeli rorátén, és nagyon megfogott, mert hasonló hozzám. Szeretek néha egy magamban lenni, verseket írni. Utána olvastam így Szent Jánosnak. Ez megüsödte bennem, hogy az ő szám a legmegfelelőbb szent. Bérma apámnak, a nagyapámat választottam, XY-t. Nemrégen nagyon gondolkodtam rajta, hogy ki legyen a Bérma szülőm, nem tudtam eldönteni, és akkor ugrott be, hogy nyáron, mikor nagyapámnál nyaraltam, mondta, hogy nálunk mindig a nagyapa volt a Bérma szülő. Innentől már biztos voltam benne, hogy ő a legjobb választás. Bármit megtenne unokáért, imádkozik, tömbbe jár, nem is láttam volna jobb Bérma apát. Hát köszönettel írja egyik társunk, és bár a nagyapa az egy idős valaki, de hát ha olyan életet élt, hogy lehet mit örökölni tőle lelkiekben, és ő szeretne örökíteni, akkor tisztelj meg a nagyszülőket is, mert az ember nem csak fiatalkorában bérmálkozik és bérmálkozott, hanem bérmálságában az Isten országa kapujáig el kell számolni arra, hogy hogyan él az Istentől kapott küldetéssel.

0: dicsérte.
1: Köszönjük, hogy együtt elmélkedhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
2: Életkérdések című műsorunkat hallották.
3: Miriam Rádió, Rosnyó, FM 90,5.
2: Ne féljetek, című műsorunk következik.
4: Május 2. Máriával Jézushoz. Ad Jézum per Máriám. Amikor Erzsébet üdvözölte Máriát, egyáltalán nem választotta külön az anyát és a fiút. Inkább bensőségesen együtt említi őket, hiszen hozzátette, és áldott a te méhednek gyümölcse. Tehát nekünk is az Úr Jézushoz kell fordulnunk az eleven hit készségével, a forró szeretet erejével. A kifejezés tartalmát, ad Jézum per Máriám, Jézushoz Máriával, számunkra is valóságként kell felmutatni, hiszen ez a tény. Elmélkedjünk, mi is a jelentése Mária jelenlétének abban a házban Júdea hegyei között. Vajon csak kedvességtől és jószándéktú aggodalomtól vezérelve volt ott rokona iránt, aki fiút fogant idős korában? Csupán egyszerű emberi segítségnyújtásról volt szó? Nem. Ez sokkal jelentősebb és szellemileg gyümölcsözőbb jelenlét volt, mert Mária unokanővérének elhozta a kegyelem, az öröm és a világosság felbecsülhetetlen ajándékait, az eljövendő előhírnököt is köszöntve azzal, hogy anyjának ajándékot vitt. Abban a pillanatban, amikor Mária üdvözletét meghallotta, az idős asszony nem csak azt érezte, hogy a gyermek megmozdul méhében, de a Szentlélek is eltöltötte, és az üdvözletre adott válaszában érezte, mennyire megerősödött és fellelkesült. S még ez sem volt minden. Az őt átjáró lélek megvilágosodásában mindenekelőtt megszerezte azt a magasabb rendű képességet, hogy az Úr anyját éppen ifjú unokatestvérében meglássa.
2: Ne féljetek, című műsorunkat hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Közzétették Leó pápa közelgő Olaszországon belüli lelkipásztori látogatásainak programjait. Hamarosan lezárult Cseppellényi György vértanú boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza. A fenntarthatóságról szóló programok várják a látogatókat a Szentendrei Skanzenben május 1-én. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. 14. Leó pápa 4 egynapos lelkipásztori látogatást tesz a közeljövőben Olaszországon belül, tudósít a Vatikáni Rádió. Május 8-án Pompejbe és Nápolyba, május 23-án Acerába, június 20-án Páviába és San Angelo Loggiába, július 4-én pedig Lampedusába utazik. Május 8-án Leó pápa a pompai rózsafüzér királynője kegyhelyre utazik, ahol nehéz helyzetű embereket látogat meg. Délután találkozik az érsekség papságával a nápolyi székesegyházban. Május 14-én a pápa meglátogatja a római La Sapienza egyetemet. Május 23-án Acerába megy, hogy kifejezze szolidaritását a térséges súlytól súlyos környezetszennyezés miatt. Június 20-án felkeresi Páviában a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikát, ahol Szent Ágoston földi maradványait őrzik. Július 4-én Lampedusa szigetén a pápa lerója kegyeletét a tengerbe veszett migránsok emléke előtt, és megemlékezik Ferenc pápáról. Cseppellényi György pálos szerzetes boldoggá avatásáról tartottak konferenciát Sárospatakon április 25-én. Írja a Magyar Kurír. A vértanú szerzetes életét és korát Urbán Márta a levéltáros mutatta be az eseményen. Cseppellényi György 1620 körül Trencsén vármegyei Bicsén született nemesi származású családban. Rendje a Mária völgyű kolostor arpeljelének nevezte ki 1660-ban. Előbb Terebesen, majd Felső Elefánton szolgált. Több száz családot térített vissza a katolikus hitre. 1669-ben füzéri plébános lett. 1673-ra 7 falut térített vissza a katolikus hitre. A füzéri plébánián bújdosó protestáns katonák foggyul ejtették. Elhurcolták és kegyetlen kínzásokkal gyötörték, amelyeket katolikus hitéhez ragaszkodva álhatatosan tűrt. 1674. május 24-én Szőkepusztán fejezték le. A vértanú szerzetes boldoggá avatását Ternyák Csaba egri érsek indította el 2023-ban. A fenntarthatóságról szóló előadások, workshopok és beszélgetések várják az érdeklődőket május 1-én pénteken a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Adta hírül az MTI. A természetben megvalósuló zöld fesztivált időszaki kiállítások, interaktív programok is színesítik a Szentendrei Skanzen területén. A felelős gasztrohősök programja, a források okos felhasználása és az egészséges étkezés népszerűsítése. A kézműves foglalkozáson a gyerekek többek között krumplipot készíthetnek, valamint kipróbálhatják a krumpli nyomdát is. A látogatók részt vehetnek egy erdőmérnök által vezetett természetismereti sétán is, valamint bejárhatják a múzeum teljes területét a helyben bérelhető kerékpárokkal is. A színpadi programok között lesz bábjáték és zenei produkció. A Magtárban az Együtt a fenntarthatóságért című tárlat lesz megtekinthető. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Tűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk Istenünk egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk, add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! A Mocsai Rózsa Füzér királynőjének templomából a negyedik hét szombat reggeli dicséretét imádkozzuk. Kérjük, aki teheti, imádkozzék együtt velünk. Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt.
2: Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király.
2: A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma.
1: Övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
2: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térre, Urunk, alkotunk előtt.

0: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: 40 évi terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű.
0: Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam estümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: A napfény újból felragyog,

0: Krisztus fénye vagy, rajtad nem úr az ősi rend, te nem tűnsz el, ha jön az éj, örök napfényként tündökölsz. Atyám, kinek nincs kezdete, add, hogy napunk ma teljesen, Krisztushoz méltónak legyen, s minket szent lelke töltsön el. Amen.
1: Jó dolog énekel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Jó dolog az Urat áldani, énekel magasztalni nevedet, fölséges,
0: már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni bűségedet.
1: Tíz hórulanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve,
0: mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem.
1: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mély mélységesek.
0: Azóta az ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen.
1: Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevő.
0: Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.
1: Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevő.
0: Előd azt nekem Mikáéhoz hasonló, és fölkentél színtiszta olajjal.
1: Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem.
0: Bírul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
1: Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágok.
0: Gyümölcsöt érvelőre korában is, termékeny marad szépen zöldelő.
1: Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak,

0: ami nevedet fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat.
1: Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kihozlak titeket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre.
0: Visszavizet fintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól. Minden márványotoktól megtisztítalak,
1: és új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
0: Kőszíveteket elveszem testetekből, és új szívet adok nektek.
1: Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy parancsaimat megtartsátok és megtegyétek.
0: És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak adtam, és ti lesztek az én népem. Én pedig a ti istenetek leszek.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: gyerek, kisderek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urum. Uram, mi Urum, a te neved széles a világon mély csodálatos,
1: az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
0: Kisderek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadó.
1: Szemlélem az eget ujjaid műve az, a holdak és a csillagokat te alkottad őket.
0: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rám.
1: Kevésedetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek,
0: mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot, barmot, a mező vadjai.
1: Az ég madarai és a tenger halai, amelyek a tenger ösvényeit járják.
0: Uram, mi Urum, a te neved széles a világon mi csodálatos.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Úrunk, mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon benneteket. Úrunk, türelmét tartsátok üdvösségnek. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Nyelvem naphosszat igazságodat emlegesse.
1: Amikor neked énekel.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Úrunk. Áldott az Úr, Atyáink Istene.

minket, atyáinkkal írva a gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért, hogy félelem nélkül és megszabadulva,

napról napra, amíg élünk. Téged pedig gyermek a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánat.

világosságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Imádjuk Isten, aki fia által reményt és életet adott a világnak, és kérjük alázattal.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Urunk, Istenünk, mindenek atya, aki a mai napot megérnünk engedted, add, hogy dicsőségedre Krisztussal töltsük el ezt a napot.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Add, hogy mindig éljen bennünk a hit, a remény és a szeretet, amellyel elárasztottad szívünket.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Urunk, hadd szegezzük mindig rád szemünket, hogy rögtön felelni tudjunk hívásodra, ha szólítasz.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Fordítsd el bennünket minden galátságtól és gonoszságtól, és minden botlástól őrizd meg lépteinket.
1: Hallgass meg minket, Urunk! Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Mindenható örök Isten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosíts meg lelkünket, mert eljöveteled villámként hasít be a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen velete,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, a Mocsai Rózsa Füzér királynőinek templomából a negyedik hét szombat reggeli dicséretét imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Zsolozsmát imádkoztunk.

Kedves hallgatói család! Idén ismét lehetőség nyílik, hogy adójuk 2%-ával egy önök által kiválasztott szervezetet támogassanak. Idén fontos változás, hogy 2%-ot szüleink számára is felajánlhatunk. Ez viszont nem zárja ki, hogy ugyanezt megtegyük egy civil szervezetnek is. A felajánlott 2%-ok összeadódnak, nem helyettesítik egymást. Tehát két szülő esetében összesen 6%-ról rendelkezhetünk. Jogi személyek esetében az adóbevallást könyvelők végzik. Ez esetben elegendő megadni a szükséges adatokat, ezek megtalálhatók honlapunkon és közösségi oldalunkon. Változott a formanyomtatvány is. Amennyiben ön alkalmazott, adóbevallását a munkáltatója végzi. Ez esetben önnek egy nyilatkozatot kell kitöltenie és leadnia a munkáltatónak. Ezt a nyilatkozatot megtalálják az adóhivatal honlapján www.finansnasprava.sk, valamint egy a rádió adatait már előre tartalmazó nyomtatvány rövidesen elérhető lesz honlapunkon is. Buzdítjuk a Mária Rádió Miriam köré gyűlt hallgatói család tagjait, éljenek törvény adta lehetőségükkel, hiszen, mint azt már tudják, ez a fajta támogatás nem jelent többletkiadást az adózó számára. Bátorítsák dolgozó családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket egyaránt, rendelkezzenek ezen összeg felett saját meggyőződésük, értékrendjük szerint. Hálásan megköszönjük, ha választásuk idén a Szűzanya rádiójára esik.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája. Negyed százada a Szent II. János Pál pápa

0: riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be negyedszázados papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyom volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Aztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen második János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam a Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede. Akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján. És ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel második János Pál pápa sírjánál is miséztem.
0: Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt második János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld el nekünk a szerdai találkozót, az általános kihallgatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
1: Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lurdi 9-ed, és ebben a könyvben található 14. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
0: És ennek ennyi a könyvnek, is a kiadvány.
1: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
0: Hogyan fogadta ezt a kérést?
1: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
0: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
1: Igen, Leó 14.
0: Igen. Hát ezt gondolom, hogy örök életre szóló emlék ez számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként, és akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
1: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
0: Ők is isteni megváltósok.
1: Isteni megváltósok, igen, és a két apáca nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt.

0: hogy nagyon mély szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezém között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenn a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
1: Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
0: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve a 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő 2 évvel papászszentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette a ezüst misémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a 3 testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
1: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
0: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
1: Ez majd a napján vagy a körül lesz?
0: Igen, június 21-én.
1: Igen.
0: Igen.
1: Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána, a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
0: Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
1: A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a Világegyház központjával, akkor II. János Pál pápa alatt?
0: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
1: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
0: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt II. János Pál pápának a boldogávatása, úgyhogy ezen a boldogávatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, Jóisten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta János Egyházmény gyűjtemény és látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyháztörténeti, mind a művészettörténeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e 2 területen.
1: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában. Egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
0: Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmékedni, csendbe maradni. A harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
1: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
0: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Murillónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
1: Ha már egyszer a Szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a Szizanyához. Hogyan született meg ez benned, ami a természetes számunkra, katolikus papok számára?
0: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy Lourdi barlang, a Szűzanyának és Bernadettnek a szobrával.
1: Apukád készítette?
0: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet, azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán, ittennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
1: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a Szűzanya?
0: Szűzanya azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életembe is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a Szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
1: Jártál Fatimában?
0: Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomás helyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a nemzeti ima év alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomás helyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba, és a hozzátartozó községekbe.
1: Ez egy falu.
0: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a Szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a Szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a Szűzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a Szűzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
1: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
0: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta, reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébánia ház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont Őszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
1: Az örömök és boldogságuk mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
0: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ér célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
1: Köszönöm, maradjon akkor ez a zárszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem ennek a drága szent pápának a bölcsessége. Ezeket kívánom mindenki hallgatóinkkal együtt. És hát adja jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
0: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
1: Igen.
0: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
1: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyula atya!
0: Köszönöm szépen!
1: A Pergér Gyula atyából készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Lelkiségi irodalom, Henry Nouwen Itt és most című könyvéből, Balogh-Hédi felolvasásában. Nem vagyunk áldozatok többé. Az öröm okozta meglepetés szöges ellentéte a naív optimizmusnak. Az optimizmus hatására azt hisszük, hogy a dolgok holnapra jobbra fordulnak. Egy optimista azt mondja, a háború véget ér, a sebeit begyógyulnak, a gazdasági válság elmúlik, a járvány nem terjed tovább. Hamarosan minden jobb lesz. Az optimistának talán igaza van, talán téved, ám egyik esetben sem ő irányítja a körülményeket. Az öröm nem a világ állapotára vonatkozó pozitív jóslatokból fakad, és nem függ az életkörülményeink hullámhegyeitől, völgyeitől. Az öröm azon a spirituális tudatos alapul, hogy jól lehet a világ, amelyben élünk, sötétbe borult, Isten legyőzte a világot. Jézus határozottan és egyértelműen kijelenti. A világban gondok várnak rád, de örvendez, mert legyőztem a világot. A meglepetés nem az, hogy a dolgok hirtelen a vártnál jobban alakulnak. Nem, a valódi meglepetés az, hogy Isten fénye valóságosabb minden sötétségnél, Isten igazsága hatalmasabb minden emberi hazugságnál, s Isten szeretete erősebb a halálnál. A világ a gonosz markában van, a sötétség erői uralják a világot. Nem is meglepő, hogy mindenhol szenvedést és fájdalmat látunk magunk körül. Ám hagynunk kell, hogy az öröm meglepetést okozzon nekünk minden alkalommal, amikor azt látjuk, hogy Istené, nem pedig a gonoszi az utolsó szó. Azáltal, hogy Jézus belépett a világba, és az isteni jóság teljességével szembeszállt a gonosszal, megnyílt előttünk az út, hogy többé ne áldozatként, hanem szabad emberekként éljünk a világban, akiket nem az optimizmus, hanem a remény vezérel.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Berda József, ápolónő. Gyarló vagy, s mégis szeplőtelen a te szemérmes hivatásodban. Szent és váladékot takarítasz utánam, s a többi tehetetlen beteg után, s mindezt oly emelkedett alázattal míveled, hogy még a bamba közömböst is ámulatba ejti. Oly ritka tünemény vagy, hogy csak lehajtott fővel köszönhetlek téged, ki jóval és gonosszal szemben egyaránt a hősi emberiség ragyogó példája vagy. Ha van igazi alázatosság, téged illet annak legdicsfényesebb koszorúja. Boldog mániákusa te, az önemésztő, soha ki nem merülő, sugaras szeretetnek, melynek gazdag jegyese vagy te a halandók között. Berda József.

0: Evezz a mélyre. Molnár Béla atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Egy talányos cím lesz a mai elmélkedés elején, mégpedig mennyire fontos egy birtokos rag. Kereszthordozásunk, melyik kereszt? A szentírási részletet felolvasom Szent Lukács könyvéből, mégpedig elég rövid kis részletet: aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet tanítványom. Aki tornyot akar építeni közületek, nem ül le előbb és nem számítja ki a költségeket, hogy van-e miből elkészítse? Ha ugyanis alapot vetett és nem tudja befejezni, aki csak látja, kigúnyolja. Ez az ember építeni kezdett, de nem tudta befejezni. Micsoda király az, aki háborúba indul más király ellen, és nem ül le előbb, hogy megfontolja, 10 000-rel képes-e ellenségének 20 000-rével szembeszállni. Különben, mikor az még messze van, követséget küld hozzá, és békét kér. Így mindaz közületek, aki nem mond le arról, amilyen csak van, nem lehet az én tanítványom. Tehát még egyszer a talányos cím, és mindjárt elárulom, hogy miért ez a cím. Mennyire fontos egy birtokos rag? Talán meghökkentő a cím. Nem elég újra meg újra hangsúlyoznunk, hogy mi keresztények nem a Szentírás betűiben és mondataiban hiszünk, hanem a lelkében, a lelkületében, magában az isteni szóban, az igében, az élő igében. Tudjuk, hogy az ige sokszor jelképekben, csodálatosan szép példázatokban, sőt, költeményekben, irodalmi eszközök mélyéről tűnik elénk. Nem a formákban hiszünk, azokat mélységesen csodáljuk, a Szentírás formáját és formáit, mégsem ezekben hiszünk, hanem a lényekben, a tanításban. Nem betűkhöz ragaszkodunk, mert Szent Pál szerint a betű öl. Még kevésbé ragaszkodunk ragokhoz, jelekhez, képzőkhöz, nyelvtani eszközökhöz. Néha azonban igen fontos jelentősége van több szentírás fordítást összehasonlítani, megvizsgálni. Az is előfordul, hogy egészen jelentéktelennek látszó részletnek nagy jelentősége van. Tehát ez nem mond ellen annak, hogy mi a Szentírás lelkében hiszünk. Erről gondolkodunk közösen, amikor például emlékszünk, remélem, hogy emlékszünk, hogy amikor Így vagy ezt címmel a kétfajta mi atyánk bevezetést tárgyaltuk, tehát az, hogy így imádkozzatok, vagy ezt imádkozzátok. Milyen nagy jelentősége van ennek? Most fontosnak, sőt igen fontosnak látszik egyetlen birtokrag vizsgálata, mert igen ebben a felfedezésben. Lássuk is. Először keresztjeinkről sablonosan. Ha kereszthordozásról hallunk, arra gondolunk legtöbbször, valami igen sablonos dolog jut eszünkbe. Jámborsági könyvek, lelki gyakorlatok azt sugallják, hogy a kereszt és annak hordozása egy mechanizmus, egy tevőleges folyamat, aminek jutalma az üdvösség, az örök boldogság. Választás és elhatározás, majd ezután kitartás kérdése. Azt gondoljuk, hogy naponta, vagy egy meghatározott időre ki kell választanunk egy önmegtagadást, mondjuk reggel, vagy egy lelki gyakorlat végén, ezt vállaljuk, és ennek teljesítése a kereszthordozás. Nem rossz ez, és nem elvetendő dolog, de ez a folyamat nem kereszthordozás, ez a folyamat az úgynevezett jó feltétel. Önként vállalt lemondás, vagy jó cselekedet. Többnyire szent időszakokban, adventben, nagybőrben szokás, de nem ez a keresztünk hordozása, és ezért veszélyeket is rejt magában. És különösen figyeljünk, hogy megint keskeny pallón járunk, de Jézus mindig vezet minket ezen a keskeny pallón. Veszélyek. Ez a látszólagos, ilyen formában említett kereszthordozás azért veszélyes, mert elhitetjük magunkkal, eleget tettünk a jézusi felszólításnak, és íme hordozzuk a keresztet. Másrészt, mire szintén nagyon kell vigyáznunk, nagyon teljesítmény gyanúja van. Kitűzzük a célt, elérjük, megnyugszunk, és közben mi történik? És itt nagyon figyeljünk, teljesítjük a jó feltételt, de közben a mélyben, az át nem gondolt mélyben ott forronganak, égnek megoldatlan problémáink, sebeink. A külső kapcsolatainkban nem történik lényeges változás. Kuszaságok, szeretetlenségek, esetleg gyűlölet is előfordul. Mi nem utasítjuk el, én magam sem, az önmegtagadásnak nevezett kereszteket, de inkább csak mankókként, támaszként fogadhatjuk el ezeket. Tehát a különböző nagybőjt elején is, egyházi sajtóban is ajánlott klasszikus és új fajta bármilyen önmegtagadás vagy jó cselekedet, ez mind szép, de csak mankók, támaszok, hogy menjünk tovább, ugye klasszik a kicsit saját magunk címét idézve, hogy evezzünk a mélyre. Azért kell erre nagyon figyelnünk, még egyszer mondom, hogy nagyon nagy ilyenkor az önbecsapás veszélye, megteszünk valamit, teljesítünk valamit, de közben mi magunk nem változunk. Most megint egy kicsit zenével elmélkedjünk.

0: láttuk, hogy mi nem a kereszt hordozás. Most már akkor lássuk azt a bizonyos ragot. Aki nem hordozza a keresztjét, mondja Jézus, írásban ki is domborítottam, élő szóban is talán még egyszer hangsúlyozom, keresztjét. Tehát Jézus nem keresztet mond, hanem keresztjét. Az a kereszt, ami a sajátja, csak is az övé. Teher, nehézség, talán szégyenfa is, mint az eredeti kereszt, vagyis inkább vízszintes szára, amit az elítélt cipelt hurcolt magával a vesztőhelyre. Senki másé, az övé, sajátja. Ez a kis rag azt is jelenti, hogy rászabott, hogy vele együtt létező, sőt, legtöbbször vele együtt született kereszt. Nem lehet kiválasztani, ahogy az első részben mondtam, nem lehet kiválasztani, mert van adott. Feltétel nincs a választásban, de van feltétel a tudatos elfogadásban és hordozásban. Tehát megvan a kereszt, de hogy elfogadjuk-e, ez már tudatos döntés, kegyelmi döntés. Látszólag túl sokat időztünk annál, hogy mi nem a kereszt, de talán nem fölöslegesen. Most már lássuk igazi keresztünket. Fentiekből világossá vált, hogy a kereszt, amit hordoznunk kell, hogy jó tanítványokká igyekezzünk válni, valami szorosan hozzánk tartozó dolog, amit talán nem vettünk eddig észre, vagy ha igen, nem szívesen néztünk rá. Most már inkább példákkal, gyakorlatiasabb képekkel próbáljuk tovább elmélkedni ezt a folyamatot. A teljesség igénye nélkül felvillantanék néhány lehetőséget, persze nem receptet, de néhány lehetőséget a kereszt tudatos vállalására. Az első, saját magunk keresztje. Erre nagyon kevésszer gondolunk, sokszor saját magunk elfogadása a legnehezebb. Nem tudunk kibékülni egyéniségünkkel, adottságainkkal, tehetségünk korlátaival. Nem merünk szembenézni önmagunkkal. Félünk egy kiadós, mély önvizsgálattól. Inkább mások akarunk lenni, de mások akarunk lenni nem a jóságban, nem azt jelenti, mások akarunk lenni, képzelt önmagunk légvárát szeretnénk építeni. Nem arról van szó, és azért mondtam, hogy nagyon keskeny palló, amin ma is járunk. Nem arról van szó, hogy ne fejlesszük önmagunk képességeit, ne vágyakozzunk többre és jobbra, hanem a helyes irány és a korlátok kijelölése a cél. Tehát, ahogy mondtam, adottságaink elfogadása és ezeknek a felhasználása, hogy ne akarjunk önmagunkból kifordulni. Tulajdonképpen ide tartozik az is, hogy vannak velünk született nehézségeink, problémáink, vérmérsékleti és egyebek, amelyeken nem lehet változtatni, ne is akarjunk, hanem helyes irányba kell ezeket állítani. Van, aki belebetegszik abba, hogy más és más akar lenni. Betegségeink keresztje a következő. Itt is megint a keskeny ösvény, a fatális beletörődés és az egészséges élni akarás közötti ösvény, tehát a túlzott élni akarás közötti ösvény megrajzolása. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodnunk kell az atyától kapott életünkhöz, egészségünkhöz. És itt megint meg kell állnom, és újból mondanom, hogy a szentek életében az egyes rendkívüli esetekre azt kell mondanunk, hogy inkább csodáljuk, mint követjük ezeket, és a szeretetben, Isten és ember szeretetben követjük a szenteket. Tehát ragaszkodunk életünkhöz, egészségünkhöz, mert az atyától kaptuk. Betegség esetén keresnünk kell a gyógyulást, mégpedig először mindig természetes úton, mert a természetes út is, a gyógyulás természetes útja is, a tudomány is Istentől való. Ugyanakkor Isten szeretetébe helyezkedve kérhetjük a rendkívüli segítséget, de mindig úgy, hogy kérnünk kell az elfogadáshoz a kegyelmi erőt. Tehát minden ajtót nyitva kell tartani a szeretet felé, Isten szeretete irányában, úgyis, hogy ha szó szerint meggyógyulunk, nem, akkor a lelki gyógyulást és az erőt kapjuk meg a betegség viseléséhez. Tehát az imádságban soha nem szabad megrendelni, hogy mit tegyen az Isten. Ezért számomra nagyon-nagyon döntő az a mondat, és mondjuk el mi is magunkban, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. Azt kéri Márta, hogy Uram, gyógyíts meg Lázárt? Nem. Még azt sem mondja, hogy gyere oda. Csak annyit üzen, akit szeretsz, beteg. Vagy a szűzanyának a mondata a kánai mennyegzőn, nincs boruk. Tehát nem mondja azt, hogy csinálj valamit, vagy változtasd át a vizet borrá. Nincs bor. Ezek az igazi imádságok, amikor Isten elé tárjuk a problémát, a bajt, a szenvedést, a küzdelmet, de nem rendelünk semmit tőle. Ez lenne az igazi, és ebből látszik, ezek nagyon kevés szó is elég az ilyen imádsághoz. Ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Akit szeretsz, beteg, nincs boruk. Tehát nem megrendelni. Tehát ez betegségeink keresztje után nézzük hivatásunk keresztjét. Elfogadni az előre nem látható dolgokat, nehézségeket, fájdalmakat. A hivatást ez különbözteti meg a foglalkozástól. Tehát vannak olyan szolgálatok az életben, amit soha akár milyen jó szándékú vezetés is legyen, soha nem tudják teljesen meghálálni. Kell hozzá egy pici kis őrültség és hivatástudat is, hát ilyen a pedagógus, most nem sorolom el, de rengeteg ilyen van az életben, amit próbálunk kimérni, hogy mennyi járna, és igaz is ez, hogy próbáljuk segíteni, próbáljuk jutalmazni, és ne csak a munkanélküli emberek legyenek milliárdosok sokszor a semmiért, de mégis van benne egy hivatás, van, aki azt mondja, hogy akkor is megteszem, mert szeretem ezt. Tehát ez különbözteti meg a pusztán foglalkozástól, nem csak a kiemelt hivatás lehet hivatás, minden, amit az ember jó szívvel csinál. Tehát elfogadni akkor is, ha nehézségek, fájdalmak járnak vele. Hivatásunk keresztje. Hát én nem így gondoltam, sokan mondják, ha tudtam volna előre, hát itt ez a probléma. A következő embertársaink keresztje. A természet rendje szerinti családunk, környezetünk, munkatársaink, lakótársaink, egyházi közösségünk, családtagjai. Itt is keskeny az út, a felelősség és a segítő javítás, tehát másokon való segítés, javítgatás, valamint a másik keresztjének az elfogadása és hordozása, tehát nem kell nekünk minden áron mindent felforgatni, picit segíteni is, picit elviselni is, és hordozni nagyon nehéz, és éppen ezért kereszt, tehát azért soroljuk ide, mert nehéz. itt is az a finomság, az a művészet, hogy hát azért ne rontsuk el, nem azt jelenti a szeretet, de ugyanakkor van, amit elviselünk. Megint csak nem lehet tovább megfogalmazni, rá kell hagyatkoznunk a végtelen szeretetre. Egy kis útravaló a végén. A világ templomaiban és ereklye tartóiban lévő sok kis kereszt szilánk valóban Krisztus keresztjének része volt? Nem tudjuk. Nem tudjuk, és nem is baj. Ma már lehetetlen megállapítani ezt, nem is gúnyolódunk ezen, és nem is visszük túlzásba, meg aztán a legfontosabb, hogy mi nem a fizikai keresztet tiszteljük igazán, az csak jelkép, hanem az ott függő szeretetet, a rajta függő szeretetet. Ha reá tekintünk, mi is valódi kereszt szilánkokká változhatunk.
1: Evez a mélyre. Molnár Béla atya műsorát hallották.

a fellendülés útján. Pécsett minden törekvés arra irányult, hogy az újoncoknak és a kispapoknak a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítsunk a pálos szellem minél tökéletesebb elsajátítása érdekében. Az eddigi tapasztalatok fényesen igazolták, milyen lényeges összefüggés van a külső körülmények és a benső fejlődés között. Ezért a vezetőség azon volt, hogy teljesen eltávolítsa mindazokat az akadályokat,

A megejtett számítások szerint 600 csemete elültetése a szőlőt nem fenyegetné, viszont gyümölcsellátásunk terén lényegesen nagy segítséget jelentene. Pénzünk azonban nem volt. Nem az első, de nem is az utolsó eset volt ez. Ezért a városhoz, a megyéhez és a püspöki kertészethez fordultunk segítségért. Mindhárom helyen nagy megértéssel és előzékenységgel találkoztunk, és az ő segítségükkel sikerült is tervünket megvalósítani. Veteményes kert létesítésére nem volt alkalmas helyünk. Ez szükségletünket azonban a püspöki kertészetből fedezhettük, ahol a püspök úr jóságából messze menő kedvezményeket élveztünk. Állatállományunk is szépen növekedett, a szakács testvér Fráter Leó ügyessége és nagy hozzáértése révén. Pécsi házunk igen sokat köszönhetett testvérünknek, aki úgy szakácsművészetével, mint az új testvéreknek a főzés tudományába való bevezetésével nagyban hozzájárult a ház egészségügyéhez, sőt, jó szelleméhez is. Kiválóan értett a takarékoskodáshoz és a kevésnek gazdaságos beosztásához, ami nem minden férfi szakácsnak tulajdonsága. A munkában nem kímélte magát, de a mellé beosztott testvéreket is megtanította komolyan dolgozni, a henyélést nem tűrte. Sajnos később idegkimerültség és lelki zavarok jelei mutatkoztak nála. A folytatólagos építkezési munkálatok tehát kora tavasszal megkezdődtek, s az egész ház segítőtestvérek kispapok válvetve dolgoztak, hogy nyár elejére teljesen elkészüljenek az új testvérek befogadására. A munkálatokkal a kitűzött időre el is készültünk. A ház készen állott, a gazdaságot kibővítettük, megvolt az alap, amelyre már lehet jövőt építeni. Az új testvérek június végén és július elején vonultak be. Az úr 1935. évét éljük. Július 1-én püspök úr engedélyével felszenteltük a kápolnát, és ezzel a második emeletet is átadtuk hivatásának. Mindenkit eltöltött a felszabadulás érzése. Az új kápolna tágas, padok is vannak benne, áhítat kell több, mint az eddigi volt. Innen, ebből a kis kápolnából indulnak ki azok a szálak, amelyek a most érkezőket majd olyanokká alkotják, amilyen a ház ura, az Úr Jézus. Az innen kisugárzó erők állítják majd be őket a nagy király s a rend szolgálatába. Szívesen keresték is fel a testvérek. Korán reggel már ott térdeltek, hogy elsőnek köszöntsék a mestert. Napközben, a munkazajában, vagy az esti félhomály hangulatos perceiben mindig lehetett találni valakit, aki a hivatással járó első nehézségek leküzdéséhez itt merített erőt. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy itt kezdődött annak a bensőséges családi köteléknek a kiépítése, amely a kis pécsi pálos családot áthatotta. A testvérek különböző vidékekről származtak, de rövidesen kialakult közöttük az a családias együttérzés, amely a munkát kellemessé tette és megkönnyítette számukra. Ez a családias együttérzés a novíciátus további folyamán még bensőségesebbé vált. Talán ez a legjellemzőbb vonása az akkori újonc családnak. Július 25-én Szent Jakab napján öltöztek be az új novíciusok. Öten voltak kispapok, ketten segítőtestvérek. Ősz felé még három kispap öltözött be, s így a novíciátusban a régiekkel mintegy 12-en voltak. Kezdetnek egészen tekintélyes szám. Ó, bár maradnának meg mindannyian, és tartanának ki mindvégig. És megmaradtak. Szinte példa nélkül áll a rend történetében, hogy mindannyian kitartottak hivatások mellett, s a novíciátus igen komoly életiskola lett számukra. Természetszerűen itt is megzavarta néha-néha az összhangot idegeskedés vagy nézeteltérés. Mégis a társaságot röviden példásnak lehet mondani. Komoly, megfontolt, a rendhez ragaszkodó, feltétlenül jó akaratú fiúk voltak. Egymás között igen jó barátságban és testvéri szeretetben éltek, kifelé egységesen a pálos szellemet ápolták és árasztották.

hagyták, igen jó hagyományokat hagyva az elkövetkezendő generációknak. A nagy út elején álltak még, szívüket még nem zavarták meg a későbbi nehézségek. Novíciátusuk nem a legkönnyebb időszakra esett. Már jelölt korukban igénybe kellett vennünk fizikai erejüket a templomépítéshez szükséges anyagok rendezésénél. Később is sokat segítettek a külső munkában, amely mindig bőven adódott hol a kertben, hol bent a házban. Ez azonban nem zavarta meg őket, sőt, örültek a változatosságnak, és szívesen mérték össze erejüket bárminő munkában. A hegyi séták nagyon gyakran azzal végződtek, hogy a mecseken lévő építési anyagot, köveket segítettek felrakni a kocsikra. Így segítették, gyorsították a munkát. S míg a külső templom anyagát egybehordták, nem feledkeztek meg a belső templom, a lélek templomának építéséről sem. Ákos testvér nem mindennapi fizikai ereje igen hasznosnak bizonyult. A nagyobb köveknél, melyekkel a testvérek nem tudtak megbirkózni, mindig felhangzott a segélykiáltás. Ákos testvér! Ákos testvér! S ő izzadtan, szuszogva, de mindig nevetve látott hozzá, hogy a makacsul mozdulni nem akaró jószágot kimozdítsa helyéből. Így közös erővel sokszor több mázsás kő is felhengeredett a kocsira, alapkőnek, amint elnevezték. Később, amikor ezek a kövek már bekerültek a templom falaiba, sokszor kerestük, vajon melyik lehet az, amelyet annyi fáradtsággal emelgettünk kocsira fel és kocsiról le. A sok mozgás, fizikai munka, a gyakori séták, a mecsek pompás levegője, és nem utolsó sorban a vitamindús, változatos konyha nagyszerűen ápolták a testvérek erejét és vidámságát. Minden rekreáció, közös munka vagy kirándulás nagy vidámság jegyében folyt. Szinte sugárzott a jó kedv. A kis csapat több tagja kiváló humorérzékkel rendelkezett, ez nagyban hozzájárult a hangulat emeléséhez. Az időnként megrendezett házi ünnepségek, Mikulás est, farsangi móka, névünnepek élénkítették az amúgy is változatos életet. Ezek a külső adottságok kedvezően befolyásolják a lelki élet kifejlődését is. Könnyebben sikerül így elsajátítani a lelki élet szükséges alapjait, mélységeit. Az előadások, a szentmisék, litániák és egyéb szertartások, ájtatosságok lassan elfeledtetik a novíciussal a külső élet zaját, és önmagára, lelkére utalják őt. A testvérek közül többen jó hanganyaggal rendelkeztek, ezekből kis énekkart alakítottam. Az énekkar vezetését később kitűnő zenészünk Páter Gyéresi Ágoston vette át, aki ez év novemberének első napjaiban a jezsuita rendből lépett át rendünkbe. Naponta csak úgy zengett a kis kápolna a testvérek énekétől. Nagyon kedvesek voltak a vasárnap délutáni litániák. A mecsekre kirándulók sokszor gyönyörködve álltak meg az úton, és figyelték a kápolnából kiszűrődő, erőteljes férfi hangokat, kíváncsian tekintgetve fel az ismeretlen fehér ruhás pálosok elrejtett életére. A külső világ csak ennyit láthatott, illetve hallhatott a pálos életből. Az esti rekreációk hagyományszerűen Mária énekkel fejeződtek be. A csengő hangok betöltötték a kisvölgyet, áhítatot keltve a közeli villák lakóiban. Többen e villák lakói közül maguk mesélték el ezt nekem, köztük a város akkori protestáns polgármestere, aki a szomszédságunkban lakó leányát látogatta meg, s mint igen kedves, szép élményét emlegette a pálosok esti énekét. Talán éppen ennek az élményének köszönhetjük, hogy egyik legnagyszerűbb jótevőnk lett. Fel kell itt jegyeznem a lelkes kis énekes gárda tagjait. Alfonz, Jenő, Ignác, Dénes, Ákos, Ferenc, Julián testvérek.

Páter Ágostonnal harmadik papot kapott a ház. Nagy segítség volt ez, mert Páter Kálmán egészségi állapota erős kíméletet igényelt, bár akkor még mindenből teljes erővel kivette a részét. Érett, megfontolt tanácsaival, az újoncoknak tartott humoros előadásaival, s a lelkipásztori munka minden ágában segítségemre volt. De gyenge, beteg szíve néha-néha felmondta a szolgálatot, ágyához szegezte. Ilyenkor úgy a belső, mint a külső munka végzésére egyedül maradtam. Ez pedig már túl sok volt. Nagy öröm volt tehát az új papa novíciátusban, aki ugyan a szentmise elmondásán kívül más papi munkát nem végezhetett, de jelenléte az újoncokra igen jó hatással volt. Nagy nyelvtudását és írói készségét sietve kihasználtam, és lefordítattam vele a világhírű Hámon francia nyelvű elmélkedéseit, hogy ezzel biztosítsam a pálos kolostorok egységes elmélkedési anyagát. A rend, mint egy hagyományszerűen használja valamennyi kolostorában ezeket az elmélkedéseket reggeli anyagul. E munka befejezése után Páter Ágoston lefordította Szent Ágoston atyánk reguláját és az új pálos konstitúciókat, mert ezeknek eddigi fordításai eléggé hiányosaknak bizonyultak. Anyagi nehézségek eddig még meggátoltak abban, hogy a műveket kinyomtathassuk, de több példányban készültek, s így mindhárom kolostornak jutott egy-egy példány. A latin nyelvben gyengébbek részére rendszeres alkalmat adtunk, hogy a hiányokat pótolhassák. Leggyakrabban a Zsolozs Maleckijének fordítása szolgálta ezt a célt. Minden noviciátusnak célja az aszketikus és szerzetesi nevelés mellett feltárni az újoncok előtt a liturgikus év bő tartalmát, s így ismertetni meg az újoncokkal azt a szellemet, melyet egyesek így fejeznek ki: Sentire cum ecclesia, együtt érezni az egyházzal. Szent rendünk mindig különös figyelemmel fordult a liturgia felé, s ma is fegyelemmel kíséri a külföldön oly szép virágzásnak indult liturgikus mozgalmakat, és amennyiben módjában áll, igyekszik azt a maga hatáskörében is megvalósítani. Ez az elgondolás vezetett abban is, hogy Belgiumból meghozattam a bencések által kiadott Liber Usualis könyveket, amelyek segítségével az újonc a liturgikus ének nyomán még közelebb jut a szent idők lelkéhez. Azok az ősi szép dallamok már nem egy lelket vezettek vissza az igazi egyházba, s a benne élőknek táplálékot és megnyugvást jelent. A pálos hivatás Magyarországon leggyakrabban a dicső múltra való visszaemlékezésben, s az ahhoz való ragaszkodásban gyökerezett. A pálos rendnek bizonyos nemzeti jellege van itt. Szállóige lett, hogy az egyetlen magyar alapítású rend. Történelme szorosan összeforr a nemzet történelmével, s szinte érthetetlen az egyik a másik nélkül. Pécset nagyszerű alkalom kínálkozott az ősi szellem ápolására. Novícius házunktól gyalog 3 órányira a Szent Jakab hegyen találhatók a Bertalan pécsi püspök által alapított első pálos kolostor romjai. Innen indult ki az a hódító szellem, mely a remete életből közös rendi életet teremtett, hogy az egész magyar földet, később egész Európát meghódítsa, majd Palesztínába, a Szentföldre és Dél-Amerikába is eljusson. Hatalmas erő lehetett ez, mely évszázadokon át volt a kultúra zászlóhordozója, terjesztője, a magyar nép tanítómestere. Nem kellett mást tenni, csak elvezetni a novíciusokat a forráshoz, a romokhoz és annak környékére, ahonnan származunk, és ahol minden kődarab a dicső múltról mesél. Ki is használtuk az alkalmat. A nyár folyamán majdnem minden hónapban egésznapos kirándulásokat rendeztünk a Szent Jakab hegyre, a pálos romokhoz. Tulajdonképpen ezek már nem is az eredeti pálos romok, de maga a hely sugározza azt a tiszta, elvonult, Isten közeli pálos múltat, melyet
tele tüdővel szívtunk ott magunkba. A pálos himnusz, ó szeretet, ó szent szeretet népe, vagy a remete szent Pál, mi gyermekeit hangja mellett közeledtünk a szent hely felé. A novícius mester rövid történetet mondott el a múltból, majd imádság és ének fejezte be a kirándulás komolyabb részét. Ezután sor került a játékra, vidám beszélgetésre és nem utolsó sorban az elfáradt testnek földi jókkal való betöltésére. De a játék, a vidámság mellett is mindig maradt valami komolyság a hangulatban. A történelmi múlt, az Isten közelség varázsa ott lengett a hegytető szelíd szellőjében, s az évszázados fák leveleinek sejtelmes suttogásában. Lépten nyomon a régi pálos szellem nyomaira bukkantunk. A régi keresztút romjai, mint közös erőforrás, amelyből valamikor ők is merítettek, a gazdasági berendezések nyomai a kultúra hivatott zászlóhordozóiként mutatják be a régi pálosokat, akik a kor igényeihez mindenkor úgy alkalmazkodtak, hogy rendi szellemüket soha nem érhette veszély. A régi halastó mellett szelíd gesztenyefa áll. A hozzáértők több évszázadra becsülik korát. A törzs hatalmas és erős. Minden viharnak ellenáll. Lomb koronája nincs. Hatalmas, száraz ágak égtelenkednek rajta. Levelei nincsenek, de egy kis ága zöld. A nagy törzsön újrahajt, virágzik, minthogyha a magyarországi pálos rend szimbóluma volna. Az ősi törzs az eltörléssel, mint egy kiszáradt, s úgy gondolnánk, halott. De benne van az éltető szellem, ez táplálja majd az új sarjadékot. A lengyelországi kiság biztosította az élet folytonosságát, s most új fejlődésnek indulhat az ősi szellem viharvert törzsén. Abból új életre, új hódításra indul az örök eleven törzs, a pálos szellem. Így néztek fel a magyar fiúk, az új pálos generáció a fára, s benne saját szimbólumát látta az újra sarjadó kis pálos család. Minden kirándulás nem csak felüdülést jelentett, de a nevelés komoly tényezőjévé is vált. A világtól való elzárkózottság igen nagy előnyt jelentett ennek a csoportnak. A fogadalmasok ugyan érintkeztek a szemináriummal, de a lehető legteljesebben elkülönültek a novíciátustól. És ez nem csak elv volt, hanem valóság. Az előző évi izgatás és uszítás teljesen elnémult. Az isteni kegyelemmel közreműködve talán ennek köszönhetjük, hogy ebből a csoportból kevesen maradtak le az újonc év folyamán.

A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A hetedik rész hangzott el. Hangmester Geracsilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: A Nap Szentje című műsor következik.
3: Szent Atanáz püspök egyháztanító. Alexandriában született 295 körül. Ott is halt meg 373-ban, 78 éves korában. Ezt az alázatos szent pátriarkát az utókor nagynak nevezi, és nem alaptalanul. Keresztény szülőktől származott. Mint kisgyermek érte meg Diokléciánus borzalmas keresztény üldözését. Tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek, de már diákonus volt, amikor püspökét, Sándort elkísérte a níciai zsinatra 325-ben. Személyesen megtapasztalta ezen az első egyetemes zsinaton az igaz egyház győzelmét az eretnek Árius fölött. A szentek életével kapcsolatban gyakran említést teszünk Áriusról, az ariánusokról, erről az eretnek tanításról. Lássuk röviden, hogy mit is jelent ez az eretnek tanítás, mit tanítottak. Abban az időben, Krisztus után a 300-as években, amikor alig ültek el a pogány üldözések viharai, új és vészesebb förgeteg zúdult az egyházra, az arianizmus, mely azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem igaz Isten, hanem csak Istennek legkiválóbb teremtménye. Nem azonos lényegű az atyával, hanem legföljebb hasonló lényegű. Ez a tanítás a kereszténység gyökerét érinti. Ha az evangélium hirdetője és üdvünk szerzője Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak igen kiváló ember, akkor tanításaival és parancsaival szembe lehet helyezni más, szintén kiváló emberit. Ha Krisztusban nem Isten lett emberré, akkor az embernek sem kell minden erejét megfeszíteni arra, hogy istenivé tegye lelkét és életét. Az arianizmus a szent kereszténységnek lefokozása az egész vonalon. Idézem a níciai hitvallásnak ide vonatkozó szavait. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Íme az egyháznak hivatalos tanítása arról, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A níciai zsinat tehát 325-ben volt, a zsinat után 3 évvel, 328-ban, Sándor püspök halála után Atanászt választották meg Alexandria pátriarka püspökévé. Ettől kezdve 45 éven keresztül neki kellett vezetnie azt a nagy harcot, amelyet az igaz hívek végztak az ariánusokkal szemben. A hit tisztaságáért való küzdelemben kihívta maga ellen a tévtanítók gyűlöletét. Ezért összesen 5 alkalommal száműzték. A száműzetésben 17 évet töltött. Sok baja volt az ingatag Konstantin császárral, aki írásban engedélyezte Árius működését. Atanáz ezzel nyíltan szembeszállt. Ezt írta a császárnak. Nem lehetséges újra fölvenni az egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést. Ezután olyan nagy lett az áskálódás ellene, hogy a legjobb megoldás a menekülés volt. Konstantin császár kedvezett az arianizmusnak, 339-ben letetnek nyilvánította Atanászt, aki első Gyula pápához menekült Rómába. A pápa ugyan hazasegítette, de a császár miatt újra az egyiptomi remetékhez kellett menekülnie, s csak Julianus császár idején térhetett vissza. Ám nem sokkal később ez a császár is száműzte. Ekkor találkozott Remete Szent Antallal, a remeték atyával. Ott írta meg életrajzát is. Cellájából irányította híveit. Egyiptom láthatatlan pátriarkája maradt. Egy érdekes, fennmaradt anekdóta így beszél róla. Egy alkalommal, amikor a Níluson menekült csónakon, észrevette, hogy üldözik. Erre megfordult a csónakkal, és szembe evezett velük. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanászt? Ő így felelt, épp az imént hajózott felfelé a Niluson. Ha siettek, még elérhetitek. Így menekült meg. 366-ban Valens császár uralkodása alatt újabb 4 hónapos számüzetésre ítélték. Szülei sírboltjában bujkált. Amikor Atanász meghalt, úgy ünnepelték, mint az egyház oszlopát. Nagy gondot fordított arra, hogy népével megkedveltesse az aszkézist és a szüzességet. Mindenkit meggyőzött, mert bizalmat tudott kelteni. Keressük, ismerjük meg az igaz tanítást, és attól soha el ne térjünk. Mit is kérünk a Szentmise könyörgésében Istentől? Mindenható örökisten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
2: A Napszentje című műsort hallották. Tanúságtétel, személyes vallomások megtéréséről és a hit erejéről című műsorunk következik.
4: Boros Csaba vagyok, Mária Besnyőről jöttem, ott élünk a Nagy Boldogasszony Bazilika tőszomszédságában. Mária Besnyőre Dunajvárosból kerültünk el. Az első pillanattól kezdve éreztük a szűzanya jelenlétét. Hívő és a vallásunkat gyakorló római katolikus család vagyunk. Azok is voltunk, tehát a származási családom Dunajvárosban is. De amiután elkerültünk Mária Besnyőre, valami egészen új lendületet vett az életünk. Az Isten kapcsolatunk. 8 éve szolgálom a Jóistent akolitusként, és nagyon sok kegyelemben volt részem, már ez idő alatt is, és már idáig is nagyon szép volt az út, ahogy elvezetett, ahogy hívott a mennyei atya, és mindig kimondhattam rá az én igenemet, és így erősítette a hitemet, hogy merjek kérni, körülnézni, merjek nézni máshogy a világra. Az igazi megtérésem 2 évvel ezelőtt történt egy Szentlélek szemináriumon, ahol tényleg a Jóisten hívott, Jézus megszabadított a bűneimtől, és lélekáradást követően a Szentlélek pedig teljesen betöltött. Ez abban mutatkozott meg, hogy voltak olyan rossz szokásaim, napi rutinjaim, tulajdonságaim, amiktől egyik napra a másikra megfosztott. Ezek voltak azok a jelek, amik nem csak nekem, hanem a környezetemnek is megmutatták, hogy itt valami történt. Elég hirtelen ember voltam, talán vagyok is még, bár ezt is egyre jobban veszi el tőlem a Jóisten. Például 2 éve semmilyen csúnya szó nem hagyja el a számot, de úgy, hogy az egyik napról a másikra. Nem is tudom, hogy erről magamtól hogy tudtam volna leszokni, egyszerűen fogta és elvette. Aztán, hát addig is jártunk közösségekbe, a feleségemmel együtt közösen is, de azóta ezek meg sokszorozottak. Rengeteg felé hívnak, és rengeteg felé érzem a hívást. Imádságos lett az egész napom. Tehát nagyon-nagyon megszerettem imádkozni. Én előtte spontán saját szavakkal mindig csak hallgattam másokat, akikből olyan gyönyörű imák jöttek ki, ahogy imádkozott bennük a lélek, és ez is egyik napra a másikra teljesen megváltozott. És olyan jó érzés az egész napot imában tölteni. Minden eseményben, találkozásban észre tudom venni ezóta a megtérésem óta az Isten jelenlétét. Gyakorlatilag 2 éve látom, ahogy a Jóisten az 5. evangéliumként írja saját kézzel az én történetemet, az én evangéliumomat, és ez egy olyan megnyugtató érzés az ő tenyerében élni az életemet. A Szentlélek szeminárium után a legjellemzőbb az lett az életemben, hogy egyik napra a másikra megláttam azt a rengeteg csodát, amit készít számomra az Úr. El is kell meséljem, hogy hogyan fedeztem fel ezt az életem eseményeiben. Látni azt, hogy az Isten tervez velem, és hogy mennyivel másabb az, ahogyan ő látja és irányítja a mi életünket, és hogy ebbe bevon, megengedi, hogy ebből időről időre meglássunk valamit. Mert Izajásnál olvassuk, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok. Azért tetszik nekem nagyon ez az ige, nagyon sokszor eszembe jut a napon végén, amikor hálát adok. Mindig vannak minimálisan elvárásaim azért, hogy hogy szeretnék Istennek tetsző módon végigmenni azon a napon. És a nap végén látom meg azt, hogy mennyire sok irgalma és kegyelme talált még rám, amiket előre nem lehet kiszámítani. A mai történet, amit el szeretnék mondani, különleges történet. És az én életemben meg pláne az, mert arról fogok beszélni, hogy milyen gyengétség és tapintat az, ahogy felfedi előttünk egyik titkát, amiről semmit sem tudtunk korábban, és emiatt inkább féltünk tőle. Nálam ilyen volt a halál. A halállal kapcsolatos gondolatok, az elmúlás. Nem tudtam vele sokáig mit kezdeni. De azért ez úgy mindig ott volt, mindig nyomasztott. Ahogy említettem, Dunajvárosból költöztünk Mária Besnyőre, és velünk nagyon sok minden gyönyörű dolog történt. Hívő család voltunk, ez elsősorban anyukám nagyon erős kitartásának volt köszönhető, hétről hétre misére járva, de a testvérem hívő ember gyan, de a szentségektől eltávolodott. Ritkán járt templomba, ez fájt édesanyámnak. Folyamatos ima szándékként meg is jelent az ő életében, hogy az öcsémért imádkozzon az ő megtéréséért is. Édesapám pedig járt anyuval templomba, mert vitte. De ő igazából nem gyakorolta a hitét. És ez a történet, amit el szeretnék mondani, tavaly advent előtt kezdődött. Egy különleges lelki gyakorlatban volt részem. Hallottam egyszer, hogy a keresztény élet az legvadabb kalandregény, és erről a történetről nekem ez jutott eszembe, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. A sok szolgálat közül és sok közösség közül, amiben elhívott az Úr, elköteleződést egy szabadító szolgálatban tettem, és november vége felé volt egy szolgálatos lelki napunk. És ott hallottam egy történetet, egyik társunk tanított arról, hogy azóta a tanításnak a címe, hogy épp testben beteg lélek, beteg testben épp lélek, és nagyon megfogott az, amiről beszélt, hogy bizonyos testi betegségeknek hogyan, miként lehetnek lelki okai, és egy tapasztalt sebész orvos, aki nagyon régóta gyakorolja is a hitét, és nagyon hiteles volt minden, amit elmondott. És volt egy olyan története, hogy volt egy betege, akinek gyomor problémái voltak, és akárhogy vizsgálta, nem találták ennek az okát, és ő szokott így közben járni. Közben járó ima közben egy olyan képet kapott, hogy kérdezzen rá ennek az illetőnek a házasságára. És kiderült, beletalált, hogy igen, az a házassága, az a bajok voltak, és hogy ez hogy emésztette lélekben az illetőt, és innentől kezdve a házasság rendbetételén dolgoztak, és nagyon rövid idő alatt elmúltak ezek a titokzatos testi tünetek is, és engem ez nagyon megfogott ez a történet. És a szüleimmel mindennapos telefon kapcsolatban voltunk. Minden nap megosztottam az előző napi lelki élményeimet. És ezt a történetet is elmondtam nekik, amire anyu nagyot sóhajtva csak annyit mondott, hogy de jó lenne, hogyha ezt a történetet hallaná az én testvérem is. És másnap úgy is adódott, hogy beszéltem az öcsémmel is, elmondtam neki ugyanezt a történetet, amire megosztott ő is egy teljesen váratlan történetet, hogy pont ilyen problémában van, pontosan ilyen gyomor jellegű bajai vannak, és neki is egy meg nem bocsátás, egy ilyen kiengeszteletlenség van a háttérben, úgy érzi. De ez volt egy olyan pillanat, hogy én már tudtam azt, hogy készülünk polgárra, egy szolgáló csapattal, gyógyító-szabadító ima alkalomra. És elhívtam oda. Létre is jött ez az alkalom, ez pontosan az adventi első gyertyának a meggyújtásának az előesti mise alkalmára esett, és itt egy hatalmas csoda történt. Már amikor megérkeztünk, éreztem, hogy valami isteni csoda van megint készülőben, mert a templom a belépés előtt a testvérem rákérdezett, hogy lehet itt gyónni vajon? Ő 30 éve nem gyónt. Tehát itt valami olyan öröm ragyogott fel bennem. Erre benyitunk a templomba, és két szórólapos kislány kezünkben nyomott két szórólapot, hogyha szeretnénk gyónni, akkor ez alapján így és így meg lehet csinálni. Hát testvérem gyanakodva nézett rám, hogy itt valamiben az én kezem van benne, de én mentegettem, hogy nem, ez a Szentlélek. Tehát egész úton odáig végig a Szentlélekről beszélgettünk, és ő most ebbe így belecsöppen. És olyan gyönyörű volt az az este, a dicsőítés alatt megérintette a szívét Jézus, és 35 év után elment gyónni. Utána magához is vette Jézus Krisztust az oltári szentségben, és ez valami elmondhatatlan öröm volt. Hatalmas csoda. Azóta is ebben az állapotában van. Ismét jár templomba, áldozik és gyón. anyukámnak pedig több évtizedes imája lett meghallgatva ezen az adventi első vasárnapon. A következő vasárnap volt Mária Besnyő nekünk egy lelki napunk, és az első szünetben váratlanul fölhívott édesanyám, hogy apu szívinfarktust kapott. És apukámnak volt már 5 évvel ezelőtt egy sztrókja, és abban a pillanatban belém hasított valami olyan erős fájdalom. Éreztem, hogy valahogy emögött is egy isteni szándék van, csak azt nem értettem még, hogy hogyan, meg miért, és nem is tudtam parancsolni az érzéseimnek. Kirohantam erről a tanításról, úgy összeszorította egy erős maruk a szívemet, hogy úgy éreztem, hogy a világból szaladok ki. Hirtelen nem is tudtam, hogy hova menjek, hogy mit csinálják. Az volt a szerencsém, hogy ahogy néztem fel az égre, eszembe jutott, hogy ennél jobb helyen nem is lehetek, mert itt van tőlem 3 méterre a tabernákulum, hát letérdeltem elé, és 2 órán keresztül imádkoztam egészen addig, amíg teljesen meg nem nyugodtam, annyira, hogy a lélek jelenlétem is visszajött, és fölhívtam a testvéremet, hogy most mi történik meg, hogy hát vitték apu Székesfehérvárra, és rohantam haza, hogy megyünk oda. És apu ágyánál összegyűlt az egész család. És ott volt Jézus. Mert egy olyan meghitt, vidám beszélgetés volt, szinte nem is értettük, hogy ezen az ágyon épp egy szívinfarktusnak a kellős közepén kivizsgálva, apu humoránál volt, nagyon-nagyon örült nekünk. Úgy is fogta föl, hogy ez egy nagyszerű találkozás. Jó családi alkalom. És másnap gyújtottuk meg a 2. adventi gyertyát. Innentől kezdve visszavitték Dunaivárosba, Székesfehérvárról, és felváltva jártunk be hozzá a kórházba, és sajnos azt láttuk, hogy napról napra egyre romlik az állapota. Egyre kevésbé tudunk kommunikálni, de mégis valami csodálatos szeretet ezt ezeket a találkozásokat, meg egy csomó aktív cselekedet. Például, hogy hívjunk gyorsan papot apuhoz. És ebben sem volt egy pillanatig egyetértés teljesen köztünk. Ugye mindannyian jót akartunk, hogy apu, aki talán nincsen annyira közel a Jóistenhez, megijedhet ettől. Anyu, akinek nagyon-nagyon fontos ez, mégis kétségei voltak, hogy helyes dolog-e most így papot hívni, majd talán várjuk meg, amíg úgy fölépül és haza tudjuk hozni, és akkor majd otthon hívjuk ki a plébánost. De aztán mégis úgy döntöttünk, hogy adjuk meg az esélyt az Úrnak. Hívjuk fel a plébánost, és 2 csörgés után fölvette a telefon. És már ott is volt. És olyan megerősítő volt, hogy amikor mentünk látogatni délután, már nem nagyon tudott apu beszélni, de azért ezt még elmondta, hogy úgy megnyugtatta a pap bácsi, így mondta. Annyira jó volt mégis, hogy hagytuk azt, hogy az Úr győzzön, hogy ne hallgassunk ezekre az ellenemondó hazugságoknak. Ahogy felváltva mentünk be, hol öcsém, ugye anyu minden nap, egyik nap hol öcsém, másik nap én, és annál az ágynál, hát mondhatom úgy, hogy halálos ágynál, azokat a pillanatokat sose fogom elfelejteni, ahogy fogtam a kezét, a kezembe, a granültől fekete véraláfutásos volt a kézfeje is. Emlékszem, hogy az jutott az eszembe, hogy pont olyan a kezed, apukám, mint Jézusnak, ilyen stigmás a kezed, látszanak a szögeknek a nyomai. És olyan érdekes volt, hogy a testvérem, amikor kijöttünk a kóteremből, így szólított meg, hogy apunak olyan volt a keze, mint hogyha Jézus keze lett volna. És ezek mind olyan csodálatos jelenlét tapasztalatok, hogy Jézus mindig ott van, minden az ő tudtával zajlott. Aztán emlékszem, hogy az utolsó alkalom, amikor láttam élve aput, már gyakran bele-bele aludt a gyengeségbe, és úgy gondoltam, hogy hát már elég sokáig voltam ott, köszönök el tőle, és jövök el. Meg akartam várni, hogy még egyszer lehunja a szemét, és majd úgy közben megyek el, és akkor nem hunyta le. Ahogy távolodtam el, csak nézett. Egy nagyon kedves barátomnak volt egy ilyen gondolata, hogy ő hallotta, hogy ebben az átmeneti állapotban haldoklók sokszor már nem is minket látnak ott, hanem Jézust magát. És ez nekem leíródott a szívembe és a gondolataimba. Ez egy nagyon megható összegzése volt ennek a képnek. Mindez történt 1 héttel szenteste előtt, és egy pénteki nap volt az, amikor készültem lemenni hozzá megint a kórházba. Anyu hívott, hogy már nem menjek, mert apu elköltözött az Úrhoz. És pedig már 2 hete készültem erre a pillanatra, hogy tudtam, hogy ez el fog jönni. Abban a pillanatban visszatarthatatlan szomorúság és sírás törtem. Elindultam haza a munkahelyemről, és feleségem már tudta a hírt, otthon fel is készítette a gyerekeket, és azonnal felhívott, és olyan jó volt, hogy hazáig szóval tartott. Nem láttam ki a könnyeimtől, nem is tudom, hogy vezettem haza. És folyamatos hangos monológban elkeseredve imádkoztam, és imádkozva tartott szóval a feleségem, és emlékszem, hogy ez egy nagyon furcsa és nagyon különleges imádság volt, mert egy ilyen nagyon mély, megkeseredett pillanatban azt jutott ki belőlem hírva, hogy apukám, küldj egy messenger üzenetet, ha odaértél. És még úgy el is ültem azon, hogy mi jött ki belőlem, és amikor hazaérkeztem, megláttam a legkisebb fiunkat, ahogy a sötétben sír. Meghallottam, hogy a középső fiam gitározik. Nem szoktam rá figyelni, hogy mit gitározik, de most megszólalt bennem egy hang, hogy figyelj csak, hogy mit játszik. És nem csak, hogy játszott, a felcsukló hangon énekelt, és egy olyan dalt játszott, az a címe, hogy Knocking on Heaven's Door, kopogtatok a mennyország ajtaján. És ebben a pillanatban megint elöntött engem valami, a gyász kellős közepén egy olyan öröm, hogy ez az ima is általam irányíthatatlan módon csúszott ki belőlem, hogy jelezz apukám, ha odaértél. És ilyen véletlen nincsen, hogy a fiam pont ezt a dalt játsza, és ezt énekli. És erre fölhívja a lélek a figyelmemet, hogy hallgass csak ezt meg. És hát mi hívők vagyunk. Muszáj volt, kötelező volt nekem ezt elhinni. Gépészmérnök vagyok, és mint ilyen elég racionális, meg a logikát mindenben keresi a gondolkodásom. De ezek a pillanatok, ezek olyanok, hogy mindent elsöpörnek. Tehát tudom, hogy ilyen véletlen nincsen. Hogy éppen ezt játssza, hogy apu már ott van a mennyországban, és innentől kezdve rengeteg ilyen üzenetet és megerősítést kaptam minden nap. Egészen addig még teljesen meg nem bizonyosodtam róla, hogy igen, apu ott van az Úr színe előtt. De advent harmadik hetében kedden még apunak simogattam a halálos ágyának kezét. Érezhettem vele együtt, lehettem neki Jézus Krisztus jelenléte. Csütörtökön a 15. kerületi Fenóban a fogyatékkal élők nappali otthonában tartottunk egy adventi koncertet a kurziós zenekarral, és ott is fantasztikus szeretett megtapasztalásokban volt részem, és pénteken elköltözött apu. És ha ezt nekem valaki előre mondja, hogy lesz egy ilyen hét az életemben, ahol ezek a dolgok fognak történni, biztos, hogy elutasítottam volna, hogy én ezt nem fogom elbírni. Ki ad nekem ehhez ennyi erőt, hogy ennyire ki tudjak lépni saját magamból? De úgy látszik, hogy valóban a szent lélek kell, ő benne és ő velem, minden lehetséges. És hogy még milyen megtapasztalások voltak, emlékszem, hogy apu halálának másnapján reggel. Úgy ébredt fel a feleségem, hogy Thomas Mann regényt olvasott, és valahol a közepe felé tartott, hogy csak úgy mellesleg között, hogy ja, a papa üzent a mennyből. Nézek, hogy micsoda, és mutatja, hogy ott a közepén épp ott tartott, este lefekvéskor olvasta, hogy és a papa üzent a mennyből, hogy most már jó, mondom, ilyen nincsen. És csupa-csupa ilyen megtapasztalások nap, mint nap. 28-án Szent Család vasárnapján én voltam beosztva a 9-es misén, és Sirák fia könyvéből kellett, hogy felolvassak. És a felolvasás közben megcsuklott a hangom, ugyanis azt kellett felolvassam, hogy legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránt, és nevesd meg életének egy napján se. Nevesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. És eszembe jutott az, hogy még az infarktus előtt egy-két héttel volt egy olyan telefonbeszélgetés, hogy anyu nem volt otthon. Ezért apuval beszéltem, és ennek a beszélgetésnek a végén azt mondta apu, hogy annyira szereti hallgatni az Isten élményeket, amiket megosztok, és tudja, hogy ő azért nem teljesen úgy élt, és ő jobban, távolabban az Istentől, mint ahogy mi vagyunk anyuval. És szó szerint ezt mondta, hogy ugye nem vettek meg ezért. Az, hogy ezek egy héten belül történjenek, ezek a megerősítések, az, hogy minden pillanatban érzem azt, hogy fogja az Isten ezen a nehéz úton a kezemet, hogy velem van, hogy nem hagy el egy percre se. Aztán nagyon szeretek szentségimádásokra járni, és a szentségimádáskor is nézem az oltári szentségben jelenlévő Jézust. Hozzá imádkozom, és egyszer csak elkanyarodik az imám oda, hogy odahoztam aput, és hallom hangosan szólni abban a csendben, hogy aki engem lát, az látja az atyát. És hogyha apu ott van az atya előtt, akkor minden szentségimádásban én aput is látom, nem vagyunk elválasztva. Mi továbbra is együtt vagyunk. Sok tanulsága van ennek a történetnek, az, hogy az Isten mennyire bölcs és mennyire igazságos, hogy ő sokkal jobban ismer engem, mint én magamat, hogy ő tudta ezt, hogy mennyire félek a gondolattól is elveszíteni egy legközelebbi hozzátartozót, hát inkább nem is gondolok rá. és az én nyelvemen, az én közlési módomon szólt hozzám, úgyhogy tudja azt, hogy mit bírok el, hogy tényleg igazi szerető atya, aki úgy gügyög hozzám, ahogy az ő szeretett gyermeke azt megérti. Aztán minden adventben törekszem arra, hogy több időt töltsek az Isten közelségében, a gondolataimban, meg a tetteimben. És eddig úgy néztek ki ezek az adventi alkalmak, hogy hát a karácsonyi ajándékokat már jó előre beszerezzük, és milyen jó, hogy akkor decemberben, akár lelki gyakorlatokon, meg sok-sok imával tudjuk várni az eljövendőt. De amikor mindezek egy pár hétre rá úgy leülepedtek bennem, és megláttam azt, hogy minden hogyan volt az Úr műve, hogy mennyivel másabb az a lelki gyakorlat, ahol maga Jézus a lelkivezető. Én azt gondoltam, hogy milyen jó készület várni Jézust, hogy megszülessen a szívünkbe, de itt valami más történt. Igen, megint egy valami sokkal nagyobb dolog, mint amit el tudtam előtte képzelni. Ennyi mindent megmutatott és felfedett az ő misztériumából, az ő szemén, az ő szemüvegén keresztül, a mindent szeretetből, a jóváalkotás fényében, az örökké valóságnak a távlatában mutatja meg az életemet. Aztán, ahogy olvasom a Szentírást, és elém kerül egy-egy ige, amit hát úgy gondolom, hogy én már ennek minden oldalát ismerem, megtapasztaltam, nagyon tudom, hogy miről szól. És elém kerül az elhaló búzaszem története, és annak a megvilágosodása, hogy igen, aput egy bizonyos szempontból elveszítettük, de mit kaptunk? Tehát, hogy szoktuk énekelni, hogy te adsz és elveszel. Apu oda költözött hozzád, most már ott van előtted, a te színed előtt, ahol nincs több kérdés az ő életében, és mi tudjuk is azt, és te meg is mutattad azt, hogy ott van, hogy semmi kétségünk ne legyen benne, de egy évtizedes vágyát teljesítetted édesanyámnak azzal, hogy az öcsém meg megtért ezen az első adventi hétvégén, ennek a hatalmas csodának a keretében. Ezeket a történeteket ugye meg szoktam osztani a hozzám legközelebb állókkal, akik nagyon szeretik is hallgatni, és egy barátom, aki napra kész volt belőlem, kapásból ezt vágta rá, hogy mit csodálkozol, nem most fejeztétek be a Szent Brigitta imát? Egy társammal egy éven keresztül imádkoztunk Szent Brigitta imáját, aminek nagyon erős ígérvényei vannak, például az, hogy a rokonságomból 15 lelket kiszabadít a tisztító tűzből. 15 lelket megtart a kegyelemben Jézus, és 15 bűnös lélek megtér. Hogy melyik 15 lélek, nem tudjuk. De itt most én ezt tanúsíthatom, hogy a mi családunkban ilyen rövid idő alatt ekkora változások történjenek. Hát igen, tanúsítom, hogy a Szent Brigitta ima működik. Igen, valóban, tehát tanácsolom mindenkinek, hogy érdemes kitartani benne. Nagyon nagy kegyelmei vannak. Egész életünkben képesek vagyunk csendben rettegni, halál pillanatától menekülni. Tudjuk, hogy mindannyiunknál be fog következni a földi halál. A szeretteinknél is, és nálunk is. A gonosznak ez az éltető eleme, úgy értem, hogy az őt éltető eleme, hogy a bűneitekkel foglalkozzatok, és lefelé, magatok elé, a földre szegjétek a tekinteteteket. Úgy akarja bemutatni ezt az eseményt, mint a nagy cserbenhagyás pillanatát. Látod, nem is szeret téged a te Istened. A szabadító szolgálatban, amikor elköteleződtünk, kellett válaszunk egy pajzs és egy kardigét, amivel tulajdonképpen ezt a szellemi harcot mindig vívjuk, ez mindig kéznél van. És emlékszem, amikor kinyitottam a Szentírást, nagyon hamar az ige talált én rám. Az első János levélből tudjuk, hogy Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. És ez most nagyon erősen elkezdett világítani előttem, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. És apukám tulajdonképpen minden szemében részesült, és ami természet fölötti visszajelzések és tapasztalások értek, mindezt a sort erősítik meg bennem. És ez, hogy a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, ez pedig fordítva is igaz. Ebben az elmúlt másfél-két évben több olyan hosszabb, rövidebb periódusa volt az életemnek, amikor úgy éreztem, hogy tényleg őszintén nem félek semmitől. És ezek pont egybeestek azokkal az időkkel, amikor úgy ragyogott is belőlem, vagy rajtam keresztül az Istennek ez a túlcsorduló szeretete. Ezért mondom, hogy ez fordítva is igaz, hogy a tökéletes szeretetnek az egy jele, hogyha azt érezzük, hogy nem félünk. Fél lábbal beengedett az ő titokzatosságába, és számomra korábban elképzelhetetlen módon nem elriasztott ennek az elmúlásnak a jelenet sora, hanem közelebb hozta a mennyet. Világi értelmezés szerint ez egy elmúlás történet lenne, hatalmas hiányérzettel, tátongó sebekkel, elmulasztott alkalmakkal, meg egy rakás miérttel. Én azonban szemtanúja lehettem egy égi születésnapnak, úgy, hogy még itt a földön élek. Soha nem fogom elfelejteni ezt az időszakot. És tényleg új értelmet nyer a liturgiában mondott imánk, hogy igen, valóban a halálodat hirdetjük, Urunk, mindent tettünk el, de a napunk végén mégis hittel valljuk feltámadásodat, míg el nem jössz. Amen.
5: Kedves hallgatók, Boros Csaba tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.
2: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották. Otthon a családban című műsorunk következik.
6: Külön tanár, tanulási módszerek. Már robog ez a vonat, és a Kamassarok adásában néhány adáson keresztül a tanulása, a tanulási módszerekkel foglalkozunk a mikrofonnál.
7: Rubovszkiné Bodó Mária
6: és Lukovics Milán. Egy külön tanárral készült riporttal fejeztük be a műsorunkat, aki voltaképpen legfőképpen korrepetálja a gyerekeket. Nekem azért erről az a tapasztalatom másik oldalról, hogy néha egy gyerek az órán való figyelést, vagy akár a önálló munkát, tanulást úgy ráhagyja egy kicsit arra, hogy majd a külön tanár, majd ő elmagyarázza nekem. Tehát hogy érzed azt, hogy ez a külön tanárhoz járás, ami tényleg egy ilyen iparággá tud válni a szülő számára is, hogy akkor 2-3 tantárgyból ilyen módon akarja támogatni a gyerekeit, ezt így osztályt tanító tanárként mennyire érzed hatékonynak, produktívnak?
7: Én ezt egy divatnak érzem, és sokszor szerintem a gyerekek egymástól is veszik át, a szülő sokszor átveszi, aki megengedheti magának, most minden gyerekem külön tanárhoz jár, és ne is

0: meg ezért a szüleim pénzt fizettek, akkor a szülő is sokkal komolyabban veszi, hogy hát felkészültél a külön órára. Tehát, hogy a szülő is egy kicsit azt veszi komolyabban, amiért plusz pénzt ad. Én egyáltalán nem tartom ezt a divatot jónak. Egy kicsit így elkedvetleníti, azt hiszem, a pedagógusokat, akik valóban ott fegyelmeznek egyszerre, és sok diákot tanítanak, hogy nagyon sokszor valahogy azt veszi tanulásnak a diák, és sokkal inkább ezek a külön órára beszoktatott gyerekek sem, mint ami az iskolában zajlik. És szerintem van ennek helye, hiszen a külön riportunkban is az előző adásban kiderült, hogy vannak, akik annyira lemaradnak egy-egy tantárgyból, de ez elsősorban talán matematikára érvényes, hogy olyan alapok hiányoznak, amire hiába próbál építeni, és egy olyan folyamatos és sorozat kudarc éri azt a gyereket, hogy valóban igaz az, hogy egy szintre felhozás az egy külön tanáron keresztül lehetséges.
1: A külön tanárról általában a gyerek megmagyarázza azt, hogy ez szuper, mert külön időt fordít rá, pénzt, nem keveset a szülő, tehát hogyha nem tudná azt bebizonyítani magának, hogy ez mennyire jó, hát akkor nyilván föl kéne tenni azt a kérdést, hogy na de hát akkor mire pazarlom az időt meg a pénzt, miért járok oda? Én valahogy néha azt észrevettem, hogy még akár ilyen 12-es forma gyerekeknél is, hogy azzal párhuzamosan, hogy az, amiért pénzt fizet, arról bebizonyítja, hogy ez mennyire szuper, hát elkezdi kritizálni a saját tanárát, és amikor aztán rákérdeztem arra nem egyszer, hogy hát mégis mi történik azon az extra órán, vagy külön kurzuson, amire jár, akár felvételi előkészítőn, gimnázium végén, vagy érettségi előkészítőn, hát ott sem tanulják meg helyette, tehát nagyon sokszor semmi különös nem történik, hanem a hozzáállás az, ami miatt az egyik hatékonyabb lesz, vagy a másik meg nem.
0: Bár én mondom, nagyon becsülöm azokat, akik külön órán pluszba foglalkoznak elmaradó diákokkal, de sokszor a jelenség az bőven túlnyúlik ezen. Nyelvből nagyon jellemző az a szülői hozzáállás, és szintén divattá válik, hogy nagyon gyorsan akar annak a gyereknek nyelvvizsgát. Ennek tulajdonképpen semmi értelme. Ha ránézünk egy 30 éves emberre, annak van jogosítványa, nyelvvizsgája, érettségie, és ezek senki nem kérdezi, hogy mikor lett nyolcadikban, már volt nyelvvizsgát, hát ez fantasztikus, tehát ettől nem hatódik meg senki, és mégis a szülő hajtja ezt a gyereket, és nekem pont most több ilyen tapasztalatom is van, hogy kínosan űzi a nyelvvizsgát, a ki tudja milyen célokat, amivel azt produkálja, hogy az a gyerek jóval előbbre, pláne ha tehetséges, sokszor nagyon tehetséges gyerekek járnak még pluszba rengeteg nyelvórára. Nem is értem egyébként, hogy ez honnan fakad rögtön, hogy indulásból egy ötös tanuló miért jár plusz órára, de ha megvan a nyelvvizsga, utána egy kicsit hátradől a székben, és már gyakorlatilag találja ki az a pedagógus, hogy most mit akarjon neki tanítani, amikor az lóhosszal előrébb van, mint a többiek, ennek nincs értelme, szerintem.
1: Én sokszor azt figyeltem meg, hogy az a gyerek, aki tulajdonképpen nagyon motivált egy nyelvből, még tehetséges is, és akkor már 10. vagy legkésőbb 11. osztályban neki meg lesz a nyelvvizsgája, ő lesz az első, aki azt a nyelvet elkezdi nem használni, meg elfelejteni, mert egy gyereknek hát minden tanára kést szorítja a torkához, tehát hogy neki 11., 12. osztályban hát bőven lesz annyi dolga, hogy ahhoz rettenetesen elkötelezett gyerek kell, hogy legyen, aki tanári motiváció, értékelés vagy dolgozatra való készülés drukja nélkül, hát majd ő tényleg olyan hatékonysággal fog foglalkozni azzal a nyelvvel. Tehát én egyébként is azt tanultam, hogy angolból például az első 10 év a könnyű, hogy ezt a nyelvet a sokáig kell tanulni. Tehát, hogy a gyorsan érlelt gyümölcs az általában nem elég zamatos.
0: Ezek sajnos olyan érdekes jelenségek, amiket tényleg úgy, hogyha egy másik vonatra is felülne a szülővel együtt, ami nagyon-nagyon gyorsan száguld, és gyakorlatilag a szülő egy tervet készít a gyerekei számára, amiben benne foglaltatik már különböző előrehozott érettségik, hogy hogyan szabaduljon meg tantárgyaktól, majd pedig már mindent minél előbb, és hogy ez olyan érdekes, hogy ahelyett, hogy hagynánk, hogy a gyerek érjen, hogy maga fedezzen föl dolgokat, ezt kicsit szoktuk szidni a felgyorsult világot, de mi magunk kreáljuk a gyermekeink számára.
1: Én most két dolgot tulajdonképpen úgy érzem, hogy eléggé úgy beledöngöltünk a földbe, tehát hogy ne azzal foglalkozzon a szülő, hogy hogyan hajszolja a legnagyobb jó szándékkal is, de a nyelvvizsgába a gyerekét, és hogy talán nem az első megoldás a külön tanár, de hát mondjuk így relatíve még a tanév első fél évének is az első fél évében, október közepén, vagy második felében, mire figyeljen a szülő, vagy mi

0: Tud segíteni a gyerekének, hogy a munka módszerei a megfelelők legyenek. Ugye az egyik már az előző adásban elhangzott, hogy legalábbis középiskolában azért az órai tananyagnak az átvétele, átismétlése vagy megértése az elsődleges, és hogy utána következzen az írásbeli leckének az elkészítése, mint egy ilyen módszertani váltás, paradigmaváltás, mondjuk általános iskola és középiskola között. Tehát, hogy a szülő is elsősorban ne az eredményekre koncentrálja, ne a jegyekre, vagy a jegyek mögött szerintem érdemes volna mindig föltenni azt a kérdést, hogy ezt most miért kapta ezt a jegyet. Én nagyon sokszor azt veszem észre, hogy a gyerek az osztályzatot azt egy ilyen fizetségnek értelmezi, vagy valami olyasminek, amit utána át tud váltani különböző helyeken megbecsülésre. Tehát vagy a szülei előtt, hogy vagy hát én ötöst kaptam, én azért nyilván akkor vagyok valaki, vagy megérdemlek minden egyéb kedvezményt, vagy az osztálytársai körében, hogy hát persze, hogy én vagyok az, aki jó jegyet kaptam. Nyilván egy sajnos kevésbé szerencsés közegben inkább azt lehet megbecsülésre váltani, ugye, hogy rossz jegyet kapott, tehát ugye ezek azok a közegek, amelyek lehúzzák a gyereket, ez minden szülőnek a rémálma, de ugyanakkor valahogy még középiskolában is ritkán veszem észre azt, hogy egy gyerek hát egy ilyen visszajelzésként, vagy szülő visszajelzésként értelmezze azt az osztályzatot. Tehát, hogy mondjuk egy négyesben vannak erények, az valamiért azt a jegyet kapta, hogy jó, és hát vannak bizonyos hiányosságok. Nagyon tetszett, ugye szeptemberben, vagy október első napjaiban derült ki, hogy két magyar tudós is Nobel-díjat kapott, és a Karikó Katalin azt nyilatkozta, hogy amikor elutasították egy cikkét, hogy nem közlik, vagy egy ilyen kutatási pályázatát visszadobták, hogy nem finanszírozzák, akkor mindig nagyon gondosan elolvasta a bírálatot. Mert azt mondja, hogy mindig lehet szidni a bírálókat, csak az nem visz semmit előre. És hogy ő tanult a sikereiből is, és a kudarcaiból is. Hogy valamiképpen ezt hogy érzed ma, hogy a gyerek mennyire képes arra, hogy az osztályzatból tanuljon, vagy egy tanár mennyire veszi ezt komolyan, hogy mondjon valamit ahhoz az osztályzathoz. Mert valahogy kéne orientálni azt a gyereket, hogy ugyanezzel az erőfeszítéssel te elérhetnél jobb eredményt is, ha, vagy hát egész egyszerűen, ha jobb eredményt akarsz, akkor többet kell beletenni. Hogy csapódik le ma az osztályzat így a gyerek meg a szülő fejében?
1: Az biztos, hogy annak nagyon nagy jelentősége van, hogy mi szerepel mondjuk egy dolgozaton, mit írod a jegyzetben még a tanár, és talán annak van nagyobb jelentősége, hogy ő még odaírja azt, hogy ebben kéne fejlődnöd, vagy pedig azt, hogy egy egész órát el lehet avval még tölteni, hogy értik-e azok a diákok, akik visszakapják a dolgozataikat, hogy miért kapták azt a jegyet. És hát erre a hozzáállás az persze nagyon változó, vannak ezek, ez talán inkább diákfüggő, hogy a diák azt valóban elfogadja, és egyetért vele, és hát na, van ez a őrület avval kapcsolatban, hogy lehet még javítani. De van olyan, aki már úgy adja be a dolgozatát, hogy ugye lehet majd javítani. Volt olyan kollégám, aki egyszerűen minden dolgozatot addig iratott újra a gyerekekkel, amíg mindenkinek ötöse nem lett. Hát ez is egy hozzáállás, hogy végtelen sok lehetőséget adunk, azért ez nem mindig adatik meg, mert nem fér bele az időbe, de a jegyeknek az elmagyarázása, az szerintem, ha a diák felé megtörténik, akkor kevesebb probléma van a szülőknek a jegy értelmezésével is talán.
0: Na tehát, hogy akkor a szülőknek mit is javasolhatunk? Az egyik az akkor az, hogy az osztályzatot érdemes a gyerekkel így megbeszélni. A gyerek biztos, hogy azzal kezdi, hogy ha neki egyes lett, vagy kettes, hát mindenkinek egyes. Ha csak neki egyes, hát akkor a tanár a hibás. Tehát, hogy valamiképpen azért a szülő, ha gyerekkel együtt levonja a tanulságot, azzal szerintem rengeteget segít a gyereknek. A másik, hogy hát én az írásbeli leckére nagyon olyan értelemben ráirányítanám a szülő figyelmét, hogy egyáltalán megvan-e az. Nagyon sok esetben azt hiszi a szülő szerintem, hogy megvan, és közben utána hát óriási leckemásolások.
1: Ezt úgy hívják, hogy másolás.
0: Tudnak történni, amit azért az internet ugye hihetetlen mértékben megkönnyít. Tehát, hogy most már nem az iskola WC-jében kell másolni a leckét, vagy nem csak ott, hanem a szorgalmas tanuló már előző délután másolja, mert a közösségi felületeken elterjed.
1: Én, ahogy én észlelem, hogy ez egyfajta pofátlanság, amikor interneten kéred el, hogy még fotózza is le, a készleckét, ezt kevesen engedik meg maguknak, de amikor már öten ott állnak egy füzet fölött, akkor a hatodiknak odaállni, akkor ez nem annyira kínos. Még ma is ugyanúgy megy ez a leckemásolás, én ezt néha időről időre üldözni szoktam, de akkor történik az, hogy átvonulnak a WC-be, vagy be se jönnek az osztályterembe, tehát hogy gyakorlatilag ez egy valóban nehezen megfogható jelenség. Én még hozzátenném, hogy mire figyeljen a szülő, mondtad ezt a hogy tanuljon is, és hogy ne csak az írásbeli lecke legyen elkészítve, hogy valami olyan életvitelt alakítson ki. Nyilván minél kisebb az a diák, annál nagyobb hatással van a szülő a gyerek életvitelére, de simán úgy túlvállalják magukat a kamaszok, hogy a szülő az ott egyszer csak be kéne, hogy fékezze azt. Nem csak a külön órákra gondolok, hanem az a rengeteg sport vagy lógás a iskolai idő után, vagy elkezdenek rákapni arra, hogy dolgoznak. Ez egy nagyon nagy élmény, hogy akkor már pénzt keres. És gyakorlatilag kimerült, hullafáradt gyerek próbál egy gimnáziumot elvégezni, egyszerűen a szülő nem érzékelteti valahogy a gyerekével azt, hogy most te diák vagy, most a tanulás legyen az első, és fogsz még eleget dolgozni. Hanem ezt ilyen jópofának találják, hogy hát, hogy beletanul a gyerek az életbe, hát ő is megismeri, hogy milyen a valóság. De gyakorlatilag egy csomószor ezek így félre mennek, és a szülő nem látja azt a gyereket ott fetrengeni az asztalon, kimerülve, félig alva állandóan.
0: Igen, hát az alvás kérdésről szerintem a jövő alkalommal fogunk beszélni. Még én az írásbeli leckére arra annyira visszakanyarodnék, hogy szerintem egy szülő nagyon jól teszi, hogyha vagy szúrópróbaszerűen, vagy a gyereke számára nehéznek tűnő tantárgyakból egyszer megkéri azt a gyereket, hogy ami az írásbeli lecke volt, azt mondja el. Miért írta azt? Ugye ezt mindig javasoltam gyerekeknek, hogy mondják el. Mondja el, hogy mit csinált. Ha másnak nem tudja elmondani, ha nem áll rendelkezésre a szülő, vagy okos osztálytárs, akkor magyarázza el a plüsmaciának. Ültesse oda, és mondja el neki, hogy ezt és ezt csináltam. A gyerek maga ráérez arra, hogy érti-e azt, amit beszél, vagy nem érti. Na most a szülőknek, amikor ezt szoktam javasolni, akkor nagyon sokszor kaptam azt a választ, hogy de hát én már nem emlékszem, olyan régen jártam iskolába, hogy én már nem emlékszem arra, hogy ott mit tanultunk. Természetesen nem kell emlékezni, nem várja el senki, én sem emlékszem arra, hogy most középiskolában egyik-másik tantárból mit tanultunk, de én nagyon sokszor kérdeztem ki gyerekeket abból az időszakból, amikor kollégiumi nevelőként is működtem. Egyébként ez hihetetlen élményszerű, amikor egy gyerek értelmesen valamilyen tantárról, ha így tetszik, akkor azt mondom, hogy tudományról, hát beszél. Tehát, hogy ebben azért egy szülő szerintem lelheti az örömét, illetve azt ő is érezni fogja, hogy mi az, amikor a gyerek az nem érti, amit beszél. És ez hatalmas előnye gyereknek, hogyha úgy jön be az iskolába, hogy amit írt, legrosszabb esetben, amit lemásolt, azzal eljutott oda, hogy megérti. Mert a másolásnál nem csak ugye a másolás a gyenge minőség, hanem az, hogy hát azért másol, mert nem is érti, és úgy másol, hogy nem érti. És az a tanár, aki mondjuk ellenőrzött már házi feladatot, az néha erre rá is jön, hogy egyszerűen egy szövegromlásnak a tanúja, tehát hogy az senki nem írja le ésszel, ami le van írva, azt egyszerűen csak értetlenül, de nagyon torz módon másolta. Az időnk viszont nagyon elszaladt, és egy kis riportot most is meg fogunk hallgatni, ezúttal nem egy külön tanárral, hanem egy kiváló diákkal, aki nemrég érettségizett.
1: Őt arról kérdeztem, hogy milyen módszerekkel, vagy hogyan tartotta magában az inspirációt arra, hogy gyakorlatilag az élete nagy részén mindig kitűnő volt, és hogy szeretett tanulni. Mert sokszor olyan elkeseredettek a gyerekek a tanulással kapcsolatban, pedig azért akinek van öröme a tanulással kapcsolatban, az érzi azt, hogy ez egy olyan inspiráció, egy ilyen flow élmény tud lenni, amikor foglalkozunk valami olyannal, ami izgat is minket, új is, és hogy ezzel ezért is érdemes szerintem foglalkozni, nem csak itt az adásban, hanem amúgy is szülőként a gyermekeinkkel, mert ezzel nagyon nagy élményhez tudjuk a gyerekeinket eljuttatni, és esetleg sok kudarc szokott meg elkerülni.
0: Hát ezzel majd aztán akkor valószínűleg a későbbiekben is érdemes lesz foglalkoznunk, hogy mik a tanulásnak, vagy akár a tantárgyhoz, tanárhoz való hozzáállásnak ezek az érzelmi vetületei is, mert hát az nyilván mindenkinek alap tapasztalata, hogy ugye általában, ha egy tantárgyat szeretek, akkor abból többnyire jó eredményeket érek el, vagy esetleg azért szeretem, mert jó eredményeket érek el, tehát hogy valamiképpen azért ez az érzelmi töltés, ez nem mellékes, de hát akkor hallgassuk ezt a kedves diákot, hogy vajon ő milyen tapasztalatokról számol be.
1: Lédner Sárival beszélgetünk itt a tanulásról szeptember elején, amikor ez nagyon sok családban roppant fontos témává emelkedik. És Sári, te neked nagyon sok jó eredményed volt tanulás tekintetében, rengetegszer voltál kitűnő, és alapvetően jó eredményeid voltak. Kíváncsi vagyok, hogy neked a tanulás örömet okozott, vagy milyen élmény volt számodra a tanulás?
2: Engem mindig az motivált, hogy minél hamarabb a végére érjek. Szerintem sokan vagyunk ezzel így, de a legtöbb esetben nem volt nekem ez ilyen feszültséget okozó terület. Szerencsére, mert szerintem sokaknak nehéz.
1: Így van, és valahogy voltál, hogy te kiválasztottál kezdettől egy-két tantárgyat, ami érdekel, mert szerintem sokszor a szülő is azzal van gondba, hogy hagyja-e, hogy a gyereke azt a két-három tantárgyat tanulja csak, vagy csak azzal foglalkozzon, ami most valamiért jobban megy, vagy ami jobban érdekli, vagy pedig olyan tantárgyakkal is megbirkóztál, amik mondjuk nem estek olyan közel hozzád.
2: Ennél én maximalistább vagyok, és ezért próbáltam mindig mindenből a legtöbbet kihozni, és aztán talán csak az utolsó évben volt az, hogy már így rangsoroltam a tárgyakat, és akkor mindig azzal kezdtem, ami a fontosabb volt, vagy amit tudtam, hogy több energiát igényel tőlem, mert már tudtam, hogy miből fogok érettségizni.
1: Alapvetően lenne ilyen módszered, amit tudnál és akár javasolni is, hogy mondj például ez, hogy először a fontosat, természetesen most nem erre gondolok, az érettségi tantárgyakat, aztán esetleg már nem jut másod, de amikor még nem volt ez a érettségi közelsége, hogy volt ilyen, hogy előrébb vettél egy tantárgyat, mert tudtad, hogy ahhoz majd több energia kell, vagy milyen módon tanultál?
2: Hát talán nekem csak annyi volt erre a rendszerem, hogy amit megírtam házi feladatként, azt vettem előre, és aztán utána tanultam. Bár ez ebben ott van a hátulütője is, hogy akkor már talán kevesebb agya van az embernek ahhoz, hogy megegyezzen dolgokat, hogyha később fog hozzá, de én ezt szoktam meg.
1: Mennyi időt fordítottál? Volt-e trükköd, hogy még mikor reggel fölkeltél korán, vagy milyen idő egységeket használtál fel a tanulásra?
2: Volt, hogy próbálkoztam azzal, hogy hajnalban fölkelek, de az csak egy nagyon utolsó pillanatos esetekben. Egyébként jobban szeretem délután tanulni, vagy este felé. Úgyhogy ha reggel tanultam, az nagyon csak rövid távú memóriába került, azt hiszem. És ezért azt gyorsan el is felejtettem mindig.
1: Tanulmányaid mellett nagyon sokszor korepetáltál másokat. Vagy evel kapcsolatban milyen módszert láttál, ami úgy látod, hogy segít annak a diáknak, vagy hogy egyáltalán milyen tanulási módszereket láttál így ezen keresztül, vagy akár osztálytársaidon keresztül, magadon keresztül, vagy ilyen kis korrepetált diákokon keresztül?
2: Talán annyit tudok erre mondani, hogy mindenkinek más válik be. Szerintem fontos, hogy mindenki megtalálja azt az adott módszert, amivel a leghatékonyabban tud tanulni. Én például nem volt semmilyen különleges, azt hiszem. Szóval én nem tanultam se zenével, se igazából nem tudom, készítettem szókártyákat, vagy ilyesmi, hanem mindig csak elolvastam az adott tananyagot, vagy az adott részt, és utána megpróbáltam visszamondani, és előbb-utóbb megjegyeztem. De ez elég monoton, szóval biztos, hogy van, akinek szüksége van több impulzusra ahhoz, hogy megjegyezzen dolgokat. Igazából, ami szerintem a legfontosabb, hogy mindenkinek meglegyen a motivációja mögötte, mert anélkül nehéz belekezni is a tanulásba. És azt gondolom, akár mondjuk a tesóimon is ezt látom, hogyha az megvan, akkor utána már könnyebben haladnak.
1: És hogy lehet mondjuk egy olyan diák, aki teljesen motiválatlan, és nem megy neki, és te korrepetálod? Akkor hogy tudsz neki motivációt találni, vagy hogy tudod rávezetni, hogy milyen motiváció lesz az, ami egy kicsit őt majd átlendíti a nehézségeken?
2: Ez a nagy kihívás, hogy ezt én sem tudom feltétlen, de talán a legegyszerűbb az, hogy mindig célokat tűzünk ki, és akkor ha azt elír az ember, azt szerintem tök nagy löketet tud adni.
1: És akkor ebben lehet így ügyeskedni, hogy egy kicsit alacsonyabb célt tűzöl ki eleinte, hogy biztosan elérje, hogy legyen valami sikere, és akkor aztán egyre magasabbra helyezed a lécet, vagy van benned ilyen tudatosság, amikor valakit korepetálsz?
2: Hát ez nem mindig tudatos, de igen, talán ez a fontos. De hogy legyenek mondjuk hosszú távú céljaink is, ami meg folyton motivációt ad. Szerintem ez is fontos.
1: És tapasztaltál olyat, hogy valaki kifejezetten hang után sokkal jobban megjegyez dolgokat, vagy éppen, hogy vizuálisabb, és ezért nagyon nagy szüksége van arra a látványra, amit mondjuk előállít egy órán, egy óra anyaga kiszínezve, nem tudom én, feltupírozva.
2: Persze, ami nekem nagyon meglepő volt, hogy voltak olyanok, hogy ismerek olyan embereket, akik még érettségire is úgy tanultak törít, ami szerintem hatalmas anyag, hogy leírták minden egyes. Hát, hogy úgy tanulták meg, hogy leírták mondjuk 5-ször az egész tananyagot. Szerintem elképesztő, hogy hány fizetik telt meg azzal, hogy leírják az egész történelem tananyagot, de hát van, akinek ez így működik, hogy így hatékony.
1: Ez nem az, hogy a leírt jegyzetet tanulták, hanem újra leírták.
2: Igen, igen.
1: Ugye olyanról hallottam, ami talán egy ilyen érdekes, nem tudom, ilyennel találkoztál, hogy valaki felmondja, amennyire csak tudja a legtömörebben a leckét egy hangfájlba, és akkor azt többször visszahallgatja.
2: Igen, ezzel én is próbálkoztam egyébként különösen nyelveknél, hogyha meg kellett valami memoritert tanulni. Volt, hogy a Google fordítóba beírtam a szöveget, és onnan hallgattam vissza, mert hogy ott még a kiejtés is talán stimmel, és akkor az is talán megragad. De egyébként ezt én is megtapasztaltam, hogy amit így tanultam meg, az sokkal mélyebben megmaradt. Vagy még most is emlékszem arra, amit 9-ben tanultam talán, pedig hát milyen régen volt már az.
1: Akkor ez egy jó módszer akár.
2: Igen. Szerintem hosszabb, nagyobb erőfeszítés, meg türelmet igényel, mint hogy nélkül tanulja az ember. Nekem. Aztán ki tudja, hogy másnak hogy van ez.
1: Hát igen, az biztos, hogy ha már valaki ennyi energiát fektet a tanulásba, akkor már valószínűleg motivált. Tehát, hogy pont ez hiányzik, nem? Hogy akarjon ennyi energiát belefektetni. Találkoztál-e olyan menthetetlen esettel, aki valamiért nem tudott önállóan tanulni, csak segítséggel?
2: Hát én ennél optimistább vagyok, hogy ezt így kimondjam. És szerintem fontos, hogy biztos, hogy sokan rászorulnak a segítségre, de hogy azokat is valahogy arra kéne rávezetni, hogy előbb-utóbb önállóan tudjanak tanulni. És szerintem mindenki képes erre, csak pont ez a kulcs talán, hogy meg kell találni, hogy hogyan, meg hogy miért. Biztos, hogy a motiváció itt is, ami a legfontosabb. Mert ha az nincs meg az emberben, akkor hiába ül le vele valaki más tanulni.
1: Neked volt mindig egy miértre válaszod, amikor neki kellett fogni napi szinten a hétköznapokban a tanulásnak?
2: Hát amikor kicsi voltam, akkor mindenképpen az, hogy miután megírtam a házit, utána játszhattam. Ez volt otthon a szokás. Aztán egyébként a testvéreimnél ez már nem így van. Szóval nekik szerintem nincs is meg ez a motivációjuk, de ez valahogy annyira belénk nyúlódott, hogy az a cél, hogy minél hamarabb le tudjuk a dolgot, hogy ezt mai napig így csinálom.
1: Van-e valami olyan, amit te tanácsolnál mondjuk egy gimnazista kisdiáknak, aki nagyon nehezen hagyja ott most már a nyaralást, a sok nyári programot, meg talán lustálkodást, talán rengeteg telefonozást, nem is tudjuk, amivel eltöltötte a nyarat, és most bele kell fognia. Mindenkinek mindig egy kicsit egy ilyen új erő, hogy na, szeptember, most jobban fog menni. Egy kicsit szerintem azért sok diák fog bele, úgyhogy azért most jobban mennek majd a dolgok. Milyen tanácsot adnál egy ilyen nálad, hát azért jó pár évvel kisebb, de mondjuk gimnazista kisdiáknak? Hogyan kezdjen bele a idei tanulásba?
2: Hát szerintem fontos, hogy megfogalmazzák maguknak, hogy tényleg, hogy mit várnak el maguktól, vagy akár, hogy miben változtatnának az eddigiekhez képest. Mert hogyha ez tudatos, akkor talán könnyebb észben tartani és kitartani mellette az év folyamán.
0: És akkor ezzel végére is értünk műsoridőnknek. Elköszönnek a műsorvezetők.
1: Rubovszkiné Bodó Mária
0: és Lukovics Milán, köszönjük a figyelmüket.
3: Otthon a családban című műsorunkat hallották.
4: Hírek, hitéleti aktualitások, események.
5: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Máriapócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a nyíregyházi egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egy tizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 9 óra. Változó világunk című műsorunk következik.
2: Kereszténység és a világvallások. A mai adásunkban visszatérünk egy témára, amiről már korábban is volt szó, de amelynek az apropóját Toynbee nevezetű híres angol történész egyik most előkerült, számomra legalábbis most előkerült munkája adta, amely 1900
1: 9 óra. Szent mise következik.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Húsvét 5. hetének kedreggeli szentmisében érettségizőkért imádkozunk is, esőért, csapadékért. Testvéreim, szentmisénk elején most csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten irgalmát életünkre. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erősíttel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás Lisztrában hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánuk jött néhány zsidó pizidiai Antiochiából és Ikóniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De amikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városba. Másnap Barnabással együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük az Isten országába. Az egyes egyházak élére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és végül imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akinek hívei lettek. Pizidián keresztül haladva Pamfiliába jutottak. Miután pedig Pergében hirdették az Úr igéjét, lementek Atáliába, innét azután visszahajóztak a szíriai Antiochiába, ahonnan egykor elindultak Isten rendeléséből a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogy tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak. Ez az Isten igéje. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldást mondjanak. Országod dicsőségéről szóljanak, és hatalmadat mindenek hirdessék. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Hirdessék az embereknek hatalmas tetteid, királyságod fölséges dicsőségét. A te országod örökké való ország, uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, szent nevét mindörökké áldja minden élő. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csükkedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.
0: Az apostolok cselekedeteiben is már a feltámadás után, ahogy a Pál és Barnabás a missziót útjairól beszámolnak a apostoltársaiknak, az apostoli munkájukról, már ott is ott van a figyelmeztetés, és ott van az a megfogalmazás, hogy sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országában. Hogy a realitása a kereszténységnek nem az, hogy kapunk valami kis bódító tanítást, ami elvigasztal, megvigasztalgat bennünket, és akkor nem tudom én, könnyű lesz az életünk, Isten meghálálja, hogy szenvedünk, és akkor valami ilyesmi tanítás, ami egy kicsit ilyen mint egyike azoknak az ezoterikus gondolatoknak, amik ma keresztül kasul megtalálhatók. Világosan beszél a Szentírás szinte minden pontja itt, amikor már a feltámadás után vagyunk, és a feltámadnak az örömhírét viszik szerte a tanítványok. És Jézus maga is az utolsó vacsorán a beszédben, hogy a szenvedés és a feltámadás összetartoznak. A szenvedés a világ része. A szenvedés annak a világnak a része, ami elfordult Istentől. A szenvedés annak a világnak a produktuma, a sötét világnak, ami nem akarja befogadni az Istent. És hogy addig, amíg tart az életünk, ennek a realitásnak ki vagyunk téve. És hogy oktalan az a keresztény, aki azt hiszi, hogy attól, hogy keresztény lett, vagy elkötelezi magát, vagy éppen elkötelezi magát egy egyházközségbe is, és tesz, dolgozik azért, hogy a hitélet az eleven legyen, hogy nem lesznek szenvedései. A szenvedés, ami masszívan jelen van, ami állandó, folytonos, töprengésekre késztet bennünket, fájdalmat okoz, gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk úgy megoldani az életünket, hogy a szenvedés legalább kevesebb legyen, az itt van, és hogy ezzel együtt mondja Jézus, hogy a utolsó mondatában nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. A szenvedés, a világ fejedelme által okozott szenvedés Jézus számára valami, ami által demonstrálhatja az atya hatalmát itt a világban. A szenvedés tényként fogadja el, de nem foglalkozik vele. Reálisan számol vele, de nem sajnálja önmagát, hogy nekem szenvedni kell. Azt nézi, ami a valódi perspektíva, hogy az atya iránti szeretetből azért, hogy az atya hatalmát tanúságot tegyen, ezért ezt a szenvedést elvállalja és elfogadja. Szenvedés, ami az élet része. Szenvedés, ami nem oldódott meg attól, hogy Krisztust keresztre feszítették, és meghalt értünk. A szenvedés, amiről Jézus azt mondja, és az evangélium azt mondja, hogy, hogy, hogy számolni kell vele, hogy bele kell kalkulálni, de nem kell abba elsüllyedni, hogy önmagunkat sajnáljuk, hogy drámázunk, hogy ilyen-olyan módon érzelmileg összezavarodunk. Aki az Atyára tekint, és az Atya szeretetével éli az életét, aki a Szent Lelket befogadva éli az életét, és építi a hétköznapi életét, és az egyház kicsi közösségét, nos, aki így él, az úgy tud túljutni ezeken a szenvedéseken, hogy bár a terhét viseli, de minden ilyen apró legyőzése a gondoknak és a szenvedéseknek tovább viszi őt az Atyához, tovább viszi őt afelé, az örökség felé, amit Isten mindnyájunknak megígért. Ha feltámadott kegyelmében élünk, akkor egyszer majd az ő örök asztalánál is helyet foglalhatunk. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
1: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy mindnyájan az odafönt lakót keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Áld meg, Urunk, az érettségizőket, hallgass meg minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj, Urunk, esőt kiszáradt földekre, hallgass meg minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában, tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: a gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most a bűneinket és védkeinket ezt is megengedem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, melynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Isten.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Amen.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, időn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraélet, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentelt megáldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amilyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útján járó egyházadat, szolgárdat Leó pápánkat, Zsolt püspökünket, Miklós és Lajos nyugalmazott püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házadnépe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért nagy bizalommal így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól egy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert ég az ország, a hatalom.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ezért kérünk, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesszelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézus teste is.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök élethez szóló misztériumaiddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőült test romolhatatlan feltámadására, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Isten.

0: Szent misét közvetítettünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálta.
1: Szent misét közvetítettünk.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mikrofonnál Gál Mészáros Rékát hallják, műsorajánlónkkal jelentkezem. Ma 10 órától a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös hittanóráját hallgathatják meg, ezúttal Délvidékről. Hitvalló Riedel Lóránt Rudolf báróval, a Magyar Történelmi Családok Egyesület elnökével 11 órakor. Zsolozsmát, a napközi és olvasmányos ima órát imádkozzuk 11 óra 25 perckor. A Mennek királyné asszonya délben, a fájdalmas rózsafüzért interaktív módon 12 óra 15 perckor imádkozzuk.

Korunk pásztorai 13 órakor. Litániát mondunk 13:40-kor. A napi szentmise olvasmánya és evangélium elmélkedéssel 14 órakor. A Vatikáni Rádió hírei 14 óra 25 perckor. Az irgalmasság rózsafüzérét és a dicsőséges rózsafüzért a Komáromi Rózsafüzér Társulat tagjai imádkozzák 15 órától. Beszéljük meg, téma, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak, első rész, 16 órakor. Tanúságtételt hallhatnak Hornyák Istvántól 17 órakor. Férfiak rózsafüzérébe 17 óra 25 perckor kapcsolódhatnak be. Szentmise 18 órakor. Körkép, hírek a régiókból 18:40-kor. A Mennek királyné asszonyát imádkozzuk 19 órakor. Esti mesével várjuk a legkisebb hallgatóinkat 19:40-kor. Kiáltás, imádság a nemzetért 20 órakor. Esti dicséretet mondunk 20 óra 15 perckor. A napszentje 20:40-kor. Életkérdések című műsorunkat 21 órakor hallgathatják meg. Korunk pásztorai című műsorunkat 22 órakor ismételjük. Litániát mondunk 22:40-kor. A Vatikáni Rádió hírei 23 órakor. Hitvalló 23:20-kor. Zsolozsmával, a befejező ima órával zárjuk a napot 23 óra 45 perckor. Köszönöm kedves figyelmüket, ha tehetik, hallgassanak bennünket továbbra is. Áldott, szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: Az öröm békéje. Örvendezik lelkem az én Istenemben. Mária öröme nem felszínes hangulat, Istenbe kapaszkodó öröm. Ez az öröm békét hoz, mert nem a körülményektől függ. A magnifikát nem a problémák tagadása, hanem annak kimondása, hogy Isten nagyobb mindennél. Mire épül az örömöm? Add meg az igazi öröm békéjét.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

0: Miriam Rádió, Rimaszombat, FM 102,4. Enciklikák, pápai körlevelek olvasása.
1: Első fejezet, az ige fényében. 21. pont. Maga Jézus is szerény sorsú családban született, melynek hamarosan idegenföldre kellett menekülnie. Belép Péter házába, ahol annak anyósa betegen fekszik. Engedi, hogy bevonják a halál drámájába, Jairus és Lázár házában. Meghallja a Naimi özvegy kétségbe esett kiáltását halott fia mellett. Elfogadja az epilepsziás gyermek apjának segélykérését egy kis vidéki faluban. A saját házukban találkozik a vámosokkal, például Mátéval és Zakeussal, és a bűnösökkel is, például az asszonnyal, aki beront a farizeus házába. Ismeri a családok félelmeit és feszültségeit, és beleszövi ezeket a példabeszédeibe, kezdve a fiúkkal, akik kalandot keresve elmennek otthonról, a nehéz természetű és megmagyarázhatatlan magatartású fiúkig, vagy az erőszak áldozatául eső gyermekekig. Emellett gondja van a menyegzőre, ahol zavarba jönnek a bor hiánya, vagy a meghívottak távolmaradása miatt, mint ahogy ismeri egy pénzdarab elvesztésének nyomasztó érzését egy szegény családban. 22. pont. E rövid áttekintésből láthatjuk, hogy Isten szava nem elvont tételek sorozata, hanem utitás a válságokon vagy fájdalmakon átmenő családok számára is, és megmutatja nekik az út célját, amikor Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem fájdalom. Olvassuk a Jelenések könyvének 21. fejezetében. Kezed munkálkodása. 23. pont. A 128. Zsoltár elején az apa munkásként jelenik meg, aki keze munkájával biztosítja családja anyagi jólétét és nyugalmát. Évezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. A Biblia első lapjairól levezethető, hogy a munka az emberi élet méltóságának alapvető része. Az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Ez a munkás ember bemutatása, aki átalakítja az anyagot, és fölhasználja a teremtés energiáit, létrehozva a fáradtság kenyerét. Túl azon, hogy magát is megműveli. 24. pont. A munka egyidejűleg lehetővé teszi a társadalom fejlődését, a család fenntartását, stabilitását és termékenységét is. Lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján, és lásd meg fiaidnak fiait. A példabeszédek könyvében megjelenik a családanya feladata is, akinek apró részletességgel van körülírva a munkája, mellyel kivívja férje és gyermekei dicséretét, a 31. fejezetben olvasható. Maga Pál apostol büszke arra, hogy senkinek sem volt terhére, mert két keze munkájával biztosította önmaga fenntartását. Annyira meg volt győződve a munka szükségességéről, hogy aranyszabályként adta közösségeinek. Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A Tesszaloniki levélben olvasható.
0: Enciklikák, pápai körlevelek olvasása című műsorunkat hallották.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamaraerdei ifjúsági park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a nosztalgia járatok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarus-szal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás. A tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat. Megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaság kori kúriánál, vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
0: Híreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntöm a négy Mária Rádió magyar hallgatóit, és egy rövid katehézist mondanék, majd rá is lehet kérdezni. Most küszöbön van az áldozó csütörtök, vagyis Jézus mennybe menetele. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis magyarázatot, meg egy katehézist adni arról, hogy mit jelent ez nekünk. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Jézus föltámadása után 40 napig megjelent különböző alkalmakkor apostoloknak, az asszonyoknak, az emmausi tanítványoknak, meg másoknak is, és a 40. napon kivezette őket az olajfák hegyére, és ott Pál apostol tanúsága szerint több mint 500-an voltak már, akik komolyan vették Jézus föltámadását, hittek benne, eljöttek, és ott Jézus elbúcsúzott tőlük, majd megáldotta őket, és fölemelkedett, és egy fényes felhő eltakarta. Mi ezt általában úgy mondjuk, hogy fölment a mennybe. Na most ennek a mi mondásunknak van több problémája, mint általában mindennek, ami érinti az örök valóságot a mi földi mulandó valóságunkból. Amikor föltámadást mondunk, nekünk ugyanaz a szavunk van, de mondjuk Lázárra is azt mondjuk, hogy föltámad, meg Jézusra is azt mondjuk, hogy feltámad, bár ez a kettő, ez egy napon szinte nem említhető, mert Lázárnak csak a földi élete folytatódott, óriási a csoda, hogy négy napja vagy több napja halottat egy szavával, Jézus isteni erejével szavával föltámaszt, de teljesen más az, hogy Jézust a lélek vagy az atya az örök valóságra támasztotta föl. Jézus az egyszerűen eltűnt a sírból, sőt, a jelenésekbe jelent meg, de másmilyen volt, mint azelőtt. Na, de erre már nem nagyon van fogalmunk. Na most föltámadás után a mennybe menettel is egy ilyen. Itt érintkezik a földi valóság az örök valósággal, ami emberi látásunk, hallásunk, megtapasztalásunk, az számunkra nem megtapasztalható isteni valósággal. Azt mondjuk, hogy Jézus fölment a mennybe. Igazából nem ment el sehova. Nem, ez a kifejezés csak azt jelenti, hogy eltűnt végleg a mi evilági, földi tér, idő és mulandóság valóságából. Ez jelenti a fényes felhő, ami eltakarta, mint egy függöny. De Jézus utolsó aranyos szavai voltak, amit mindegyikünk vegyen a szívére, lelkére, hogy ime én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát nem azt mondta, hogy Isten áldjon titeket, én most már elmentem. És ez fontos, hogy ezt így megírjuk, hogy mi, amikor imádkozunk, meg dicsőítünk, meg minden, nem valahova a világűrbe küldjük az üzeneteket, mert elment, ott van, nem ott van, itt van. Itt van az Atya is, ő is, Szentlélek is, mindenütt, mindig. A mennybe menetel tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus kiáradt erre a világra úgy, ahogy az Atya mindenütt van, meg a lélek, most Jézus is emberi dicsőült, meg dicsőült valóságával is, mindig, mindenütt. Ha belegondolunk, ezért lehetséges az, hogy az oltári szentségben egy időben az egész földkerekségen mindig, minden helyen, minden szentmisén, minden tabernákulumban, mindig szentségimádáskor, minden alkalommal ott van. Nincs helyhez kötve, nincs időhöz kötve. Amikor a mennybe menetelre gondolunk, nekünk keresztényeknek, igazán hívőknek azt kell átélni, hogy Jézus velem van, bennem van. Ahogy mondta, aki hisz benne, aki megtartja tanítását, azt ő is az Atya szeretni fogja. Hozzátok jövünk, lakást veszünk nálatok, János apostol 14. fejezet 15-16. Fejezetében beszél ezekről, a visszajövök hozzátok, atyám házában sok lakjában, stb. Ezt is úgy kell érteni, hogy velem van, itt van, és minden. Ugye mi idősebbek, én már elég idősek vagyok, hogy tanultuk a hittan elején, hány Isten van, egy Isten van, hány személy van, és három személy, Atya, Fiú, Szentlélek, hol van Isten, a mennyben, földön és minden helyen. No, hát ez az igazság, amit megtanultunk, most legyen a szívünk, lelkünk igazsága, hogy velem van. És mindig velem van. Akkor is, amikor dicsőítem és imádkozom, akkor is, amikor ellustálkodom a feladatomat, akkor is, amikor az érzékiség meg minden, hogy Pál apostol mondja a rómaiakhoz itt levélben, ugye a fejezet körül, hogy akarom a jót, de a testemben más törvényt érzek, és én szerencsétlen teszem azt, amit nem akarok, kiszabadít meg ettől a bűnös testtől, és akkor mondja ezt a nagy igazságot. Hála Istennek, Jézus Krisztus, aki az életét adta értem, föltámadt és él. Tehát ezt kell megélnünk csütörtökön, meg egyáltalán az életünkben, hogy Jézus itt van, mindig, és mindig velem van, és ez a mi reménységünk. Mi nem valahol menetelünk, mint a hegyre mászók, a hegyen sziklát mászva minden, és akkor Jézus valahol ott van a csúcson, és ha elérjük, akkor oda fogunk menni. Nem. Nem, Jézus itt van velünk. Jézus velünk megy az ösvényen. Jézus erőt ad nekünk, bátorítást, tanításával vezet. Most nem csak úgy a tanításával, hogy elmondta egyszer a tanítását 2000 évvel ezelőtt, és olvasd és kész, nem, hanem mindig itt van, most tanít, most sugal minket a Szentlélek által, pontosan azt, amire nekem ma van szükségem, ebben a helyzetben, ebben a szituációban, akár arra, hogy hálát adjak, dicsőítsek, akár arra, hogy vigyázzak, akár arra, hogy visszatérjek, mint az elveszett bárány. A vállán ez azt jelenti a kegyelemmel, most visz engem vissza, itt van, nem csak ad egy ilyen küldeményt, hogy használd föl ezt a kegyelmet, hanem ő fölkarol engem, és kell, hogy halljam a hangját, kell, hogy kivezessen engem, mint ahogy a jó pásztor vasárnapon értettük, kivezessen engem, és jó legelőt adjon, és az örök élet forrásához vezessen most itt engem. Úgyhogy én úgy értem, és talán meg tudom értetni ezt a nagy titkot. Jézus mennybe ment el, azt jelenti, hogy Jézus egyszerűen kiáradtott az egész világra. Valahogy olyan hasonlatot tudok mondani, bár minden hasonlat, meg minden példa az sántít néha mind a két lábára, mindegy, hogy olyan, mint egy rádió vagy tévé adás, vagy mondjuk az internet, amely szétárad, most nem az egész világ, nincs ilyen óriás adó, de az interneten igen, és minden itt ott van teljesen. Nem egy szelet programot lehet fogni itt nálunk, egy szeletet Magyarországon, stb., hanem az egészet. Hogy valahol így, nincs időhöz, térhez kötve, és ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy így értsük Jézus mennybe menetelét, hogy ő ezzel sokkal közelebb került hozzánk, mint a 40 nap jelenéseiben. A jelenésekben itt vagy, ott vagy, amott még tapasztalták, még adta, hogy még tapasztalják az ő jelenlétét, az ő sebeit, az ő föltámadt valóságát, a békét, ami árad belőle, reménységet, stb. De most ezt mindenütt megadja, lelki tapasztalással, megéléssel, és itt nagyon fontos, hogy mi is próbáljunk erre a valóságra ráhangolódni, rányílni. Itt látom azt, hogy nagyon fontos a kötött ima. Nagyon fontos az, amit megtanultunk gyermekkorunkban. Bár nagyon sokszor úgy elmondjuk a mi atyánkot, mint egy trallalát, meg az üdvözlégy Máriát, hogy nyugodtan mondhatnánk valami egyebet is, de azok nagyon fontosak, óriási gondolatok vannak, az egész ima életünket meghatározó gondolatok. De mi papok a sollosmát mondjuk, hívek közül sokan rózsafűzét, minden imádságot, mind fontos, nagyon jó. De nagyon fontos az, amit sokan manapság elhanyagolnak, rohanós életben vagyunk, hogy tudjunk elcsendesedni, mégpedig meghatározott ideig, mert akkor tudjuk lelki értelemben meghallani, megtapasztalni, hogy valóban Jézus nem messze van, hanem itt, hogy az Atya itt van vele, és a lélek most kiárad, és lelkesít, és nagyon komoly lelki élményt, lelki erőt, lelki vigasztalást tudunk kapni. Tehát itt nagyon fontos, hogy mi próbáljunk csatlakozni lélekben ahhoz a túlvilági, ez sem messze van, de másképp létező valósághoz, amiben Jézus elment. Itt van az elcsendesedésünk, hogy csendben várok. Egy jezsuita szerzetes, egyszer egy papi lelki gyakorlaton kérdeztem tőle, hogy tehát én elmérkedgetik, de olyan sokszor elmegy a gondolatom, meg a minden, hogy nem, minden. Azt mondta, hogy az nem baj. Ilyenek vagyunk mi emberek. De ha fél óra, akkor fél óra. Olyan, mint ha kimegyek a vasútállomásra. És ha ott vagyok, várok, lehet, hogy mindenfelé elmegy a gondolatom. Az is lehet, hogy elbúbiskolok, elalszok. De ha a vonat jön, akkor főszállok és megyek. Ha elmegyek az állomásról, akkor nem jön a vonat a számomra. Hogy valahol így van Isten, Jézus is közelségét akkor adja, amikor ő jónak látja. Egy sugallatot is akkor ad, amikor ő fontosnak látja. És olyan formában, olyan lelki hangulatomban szól hozzám, nem én határozom meg. Én csak nyitott vagyok. Én csak kinyitottam az ajtót annak, aki kopogtat. És ha kitartok, akkor ő szól. Szól és megérezteti azt, hogy jelen van. itt, ha ezt kihagyjuk, ha hiányzik belőlünk az, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéit, és hogy mindig és tényleg is itt van, akkor tulajdonképpen ilyen elméleti keresztények leszünk, akik megtanultunk egy sor igazságot, megtanultunk viselkedni a templomba, megértettünk bizonyos szertartások menetét, és kész. De akkor ebből igazából nekünk nagyon kevés konkrét hasznunk van. Itt fontos, hogy úgy éljük ezt át, hogy igazi kapaszkodónk legyen, igazi lelki erőnk, igazi élményünk, hogy ki tudjuk mondani azt néha Tamással, hogy én Uram, én Istenem. Ne csak egy ilyen tudati hitvallással, hanem átérezve. Ehhez el kell csendesülni. Ehhez nekünk találkozni kell azzal az élménnyel, hogy a fényes felhő eltakarda, de veletek vagyok minden nap a világ végéig. És csak így ebben a lelkületben, hangulatban tudjuk a Szent Lelket is befogadni. Akinek ez a tapasztalat nem működik, ahogy Mária Magdolna rabbi, te vagy, ó, nem a kertész, vagy Szent Tamás, ugye, vagy a két apostol, a kenyér, tanítvány, én most van kenyértörösben, fölismerték, már nem is kellett, hogy lássák, fölismerték, bennük volt, és futottak vissza Jeruzsálembe mondani valójuk ott. Ezért nagyon-nagyon fontos ebben a mai zűros világban, rohanós világban, semmire se érünk rá, stb., hogy tudjunk tudatosan időt szakítani annak, hogy az olajfák egyén való élményét az apostoloknak mi is megírjuk. Veletek vagyok minden nap a világ végéig, hogy ez nagyon kemény valóságot jelent, és ne higgyük, hogy ez egy döntés, elhatározva, hogy na, most már én így nézek. 10 nap kellett az apostoloknak, hogy annyira befogadják ezt, annyira átéljék ezt a valóságot, hogy képesek legyenek a Szent Lelket befogadni. Ez nem egy olyan, hogy most rájuk sütött a naphoz, kész, most már süt a nap, meg barnul a bőröm, meg melegen van. Ez nem így működik. Mikor kimentek, elkezdtek, ugye, pünköstkor Jézusról beszélni mindent, megjegyzi a Szentírás, hogy egyesek azt mondták, hogy ezek kora reggel beitt a kérdés, borból gyerünk tovább. Nyilván nem egy-két ember volt, mert ők meg se jegyezték volna, egy bizonyos rész a tömegnek elment. Ők nem voltak készek befogadni a konkrét valóságot. Egy hatalmas tömeg, 3000-et írott, az meg befogadta, lelkesedett, megkeresztelkedett, rátették az apostolok kezüket, és a lélek sugallatát megütik, lelkesedtek, minden, alig tudtak valamit, egy keveset, ha hallgatták Jézus tanítását, vagy valamit, de a lélek éltette őket. Testvérek, én azt hiszem, hogy nekünk ne a tudás a baj, mi mindig oktatunk, elmondjuk, tudjuk, bérmálkozás előtt hittan vizsga van, első áldozás előtt is kikérdezzük a kis nevolókat, minden, de nagyon kellene törekednünk arra, hogy átéljük, hogy Jézus itt van, hogy Jézus kiáradt, hogy Jézus most eltölt minket, hogy Jézus most reménységet jelent, és hogy ebben a reménységben várjuk az ő második eljövetelét. Ebben a tudatban, ebben a mi lelki élményben próbáljuk megélni a kereszténységünket. Úgy gondolom, hogy ez a mennybe menettel eseménye, annak jó átélése az egész vallásos életünket nagyon mélyen és nagyon-nagyon átéléssel tudja befolyásolni. Úgy gondolom, hogy erre nagyon kell törekednünk napjainkban, mert még a mások felé közvetített hitünk, meg tanúságtételünk, minden szinte semmit nem jelent. A vitánk, a bizonygatásunk, a minden, minden tele van a világ. Igaz, hamis, meg féligaz, meg milyen tanításokkal. Már lassan a teológiai tanult ember se nagyon tudja elbírálni mindig, hogy ebben mi a hazug, meg mi az igaz, mennyire igaz, lexikonba kellene utána nézni. Nem hat már. De ha van egy béke bennünk, egy öröm, egy reménység, ami nem törünk ki akkor, amikor valami történik velünk, mert Jézus velünk van. Ha nem védjük az igazunkat, mert nem engedik, mert megbántottak, mert minden, nem, hanem azt mondjuk, hát Jézust is megbántották, velünk van, megbocsájtok, stb. Nyugodt maradok, akkor nagy tanúságot teszünk arról, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, akkor nagy tanúságot tudunk tenni arról, hogy mi hordunk magunkban egy igazi értéket, kincset, olyat, ami másnak nincs. Mindegy, manapság azt kell mondani, hogy mindegy, megvan a körülbelül minden, de akinek nincs ez a mély hite, ez a jelenlétben való hite, az tulajdonképpen nem viszi ezt a keresztény értéket. Nem, nincs benne az a lelkesedés, amivel az egyház pünköst korán indult, amivel az apostolok az olajfák egyéről lementek. Nagyon kellene ezt magunkban munkálni, foglalkozni ezzel, nem engedni. Ebbe növekedni, érlelődni lehet. Nem elég tulajdonképpen nagy élmény sem. Azt hiszem, hogy napjainkban nagyon sok, az utóbbi másfél század vagy több már, nagyon sok például Mária zarándokhely, nyílt jelenések, stb., ahol nem az igazából az alapkérdés, hogy most az, aki ott látott valamit, az igaz látomás volt, igaz jelenés, vagy nem igaz jelenés, nem ez a kérdés. Az igazsága minden ilyen zarándokhelynek, az, hogy milyen sokan megélik ezt a jelenlétet, élményt, vallásos élményt kapnak, lelkesedést és sugallatot, minden ilyen búcsújáró hely, ez az ajándéka, ez az éltető hit, amely nekünk sokat tud adni mindenkinek, amit nem csak ott lehet megélni, hanem amit magunkkal tudunk vinni. Onnan Mária által Jézushoz jutunk. Mária kegyhelyen, Mária közvetítésével megélhetünk egy ilyen nagyon mély élményt. Mindegy, búcsújáró helyek sok van belőle, kisebbek, nagyobbak, minden, de ezzel kell onnan hazatérni. Nem csak a kisebb-nagyobb ajándékokkal, amit vettünk, hogy mindenkinek kell egy valamit, amit eltesz a vitrínbe. Nem. Hanem, hogy mi azzal mentünk haza onnan, hogy megéltem, hogy Jézus itt van, hogy ez igaz, hogy én ezt viszem haza, és ebből élek. Ez tulajdonképpen, azt hiszem, Máriának egy nagy ajándéka ennek a mi modern világunknak, hogy ez nem csak egy ilyen játék a vallásosságban, mert egy nagyon alapvető szükséglet. Tényleg a világ szinte minden részén valahol megvan. És azt hiszem, még azt merem mondani, minden egyes szentmisénknek ez az értéke, ez az élete. Nem programra megyünk, nem egy vallási programon kell részt venni. És eszembe jut, hogy az én gyerekkoromban kötelező volt május 1-én fölvonulni, azt már rossz szemben nézték, aki nem vonult föl, hogy a majál is föl, kirándulás volt, hanem fölvonulás, minden, de azt hiszem, hogy sok mindent lehetne a világban emlégetni, a balcenünk, stb. Nem egy programon kell részt vennünk. Katolikus egyház nem az itt adta az egyházi parancsot, hogy minden vasárnap kötelező menni, hanem azért, mert ott van ez a mennybe meneteli valóság, húsvét mennybe menetel pünkösd egybe, ott van jelen, és ez vasárnap történt. A föltámadás is, pünkösd is, csütörtök a mennybe menettel, no, de ott van ez. Nekünk meg kell élni azt, hogy nekem személy szerint üzen valamit Jézus most az ő erejével, az ő lelkével, a bibliai tanításból, a hozzáfűzött magyarházatból, hogy ott én nekem most élőben üzen. Most nem olyan túl sok időnk van, de én merem állítani, hogy ez az én nagy tapasztalatom. Oda kerültem az egyik plébániára, 43 évig voltam, azt kérték, hogy minden nap mondjak egy-két szót a bibliai részekről, amit felolvastunk. Én azzal a naív fiatal papi gondolattal, mert nagyon jó, két évenként ismétlődik az egész evangélium minden évben, szóval egy évben elmondom, aztán csak ismételem. Állítom, hogy 23-22-3-szor felolvastam ezeket, és minden nap mást üzent. Minden nap megírtam, hogy most a mostani életem, a mostani gondomhoz, a mostani feladatomhoz szól. Tehát ez az egyik. Vasárnap szól és szól. És még azt is hozzáadom, nem biztos, hogy mindig tudatosodik, hogy nem mond, mise után meg tudom mondani, most nekem ezt mondta, de ott van benned. És egy adott életszituációban a tudatalattiból kipattan, hogy így kell viselkedni, mert ott mondták, mert ott olvastam, mert Jézus ezt mondta. A másik, a misének az áldozati része. Mi most éljük meg azt, mintha a Kálvárián lettünk volna. Most teszem oda Jézus keresztjéhez felajánláskor az hálámat, a gondomat, a küzdelmeimet, a mindent, és a szeretteimet, minden. Ugye azt mondjuk, hogy a föld termése, és az emberi munka gyümölcs, ez nem a pék, hanem mi, akik oda tesszük a mi emberi munkánkat, küzdelmünket, minden. És a bornál szintén szőlőtő termése, az emberi munka gyümölcse, ahogy a borász préselte a szőlőt, az élet présel engem, és én oda teszem ezt, és oda ajándékozom Istennek. Ettől lesz értékes élő áldozat, ahogy mondjuk a mise további szövegen, élő áldozattá. És ez szentelődik meg. Jézus teste és vére lesz ott jelen a kenyér és bor színében, de ugyanakkor fölemel engem Isten az örök valóságban. Mindazt, amit tettem, minden, ott van Jézus, az élő, veletek vagyok minden nap, és ez lesz az, hogy én a mennyei atyában, az örök életben, mennyben gazdagodom, ott kigyűjtsetek kincset, és meg kell írni, hogy a szent áldozásban az itt lévő élő Jézussal egyesülünk. Ő ölel meg minket, mi lábaihoz borulunk, és én Uram, én Istenem, mondjuk Tamással. Ha így élünk a mennybe menetelt, akkor nagyon nem csak ésszel, hanem szívvel, lélekkel megéljük, hogy nem ment el Jézus. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszöntöm a négy Mária rádió hallgatóit, és ha valakinek kifogása, kérdése, ellenvetése van ezzel, amit elmondtam, kérdéseket tehet föl. Köszönöm.
1: Mondom is a lehetőségeket. Most így a minden négy magyar nyelvű Mária rádióhoz szól. Viber üzenetként lehet írni a plusz 381-63-59-84-58-as számra, tehát ez egy Viber vagy Viber, kinek hogy jobban tetszik. De megmondom a saját számainkat is, a hívószámunk az, ugye itt a plusz 381-et elég kell tenni, 24-69-22-59-es, ez a telefonszámunk, az élőtelefon, és SMS üzenetet is lehet a plusz 381-63-59-84-58-as számra. Ez ugyanaz, mint a Viber üzenet száma. Várjuk tehát a kérdéseket és a hozzászólásokat.

A kedves hallgatókhoz szólok, elmondom még egyszer az elérhetőségeket, hogyha valaki szeretné kérdezni Józsi atyától az elhangzott témával kapcsolatban, megteheti az élő vonalunk, ugye ez külföldieknek mondom, plusz 381, ami elé kell írni, 2469-2259, ez a telefonszámunk, Viber és SMS üzenet írásra is van lehetőség, plusz 381-6359-8458-as, ez ugyanaz a szám SMS-re is, és Viber üzenetre is. Úgyhogy Józsi atya várja a kérdéseket, esetleg a hozzászólásokat, amíg valaki szeretné ezt a témát egy kicsit jobban megközelíteni, jobban befogadni, addig hallgassunk egy kis zenét.

0: nem érkezett SMS és hívás sem, így hát akkor megkérném Józsi atyát, hogy még ebbe a megmaradt két percbe csak egy nagyon röviden lezárja a mai hittanóránkat.
1: Hát ami lényege volt, amikor mondtam, hogy nekünk kell időt szakítani arra az elcsendesedésre, hogy mi is megéljük azokat a valóságokat lélekben, ekkor lesz nekünk jelen lévő, ha megéljük azt az

élményt, azt a lelki közelségét Jézusnak, és egy örömet, egy békét, egy reménységet kapunk belőle. Tehát nem megtanulni kell ezt, mint egy leckét, hanem törekedni arra, hogy ezt átéljük. És ne bántson minket az, ha ez nem egy egyből, ha néha elveszítjük ezt az élményt, sokat kell küzdködni. Gondoljunk arra, hogy Tamás mennyire küzdött, mire még tapasztalta, stb. Tehát kitartás, Jézus itt van, vezet minket. Köszönöm.

0: Hitünk és életünk. A Magyar Nyelvi Mária Rádió közös hit katekézisét hallhatták Nagy József nyugalmazott plébánossal.
1: Itt a Nórát hallottak.

0: Középkori gondolkodók című műsorunk következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A William Ockham és tanítványa jóvoltából a 14. század derekára uralkodóvá váló új, a metafizikai szemlélet logikai megközelítéssel való felcserélésére alapuló teológiai és bölcseleti gondolkodásmódnak, a nominalizmusnak, a via modernának és az oxfordiak természettudományos szemléletének a középkor szellemi központjának számító párizsi egyetemen is támadtak követői. Közülük a legjelentősebb Johannes Buridanus volt, aki 1295 körül született a pikárdiai Béthune városkában. Családjáról, fiatal éveiről semmit sem tudunk, csak annyi bizonyos, hogy 1310 után már a Párizsi Egyetem Artész fakultásának volt a hallgatója. Ami tanulmányait illeti, a kor szokásaitól eltérően Buridanus a bölcseleti stúdiumokat követően nem tanult tovább a teológiai karon, feltehetően pappá sem szentelték, hanem a filozófia magisztere cím birtokában, amelyet az 1320-as évek közepén szerzett meg, élete végéig 1363-ig Párizsban bekövetkezett haláláig megmaradt a filozófiai kar tanárának. Közben két ízben is, 1327-28-ban, valamint 1340-ben viselte az egyetem rektori tisztét, és aktív részt vállalt az egyetemen folyó, zömében az okkemizmus körül kibontakozó vitákban, sőt, tagja volt annak a két 1339-ben és 40-ben kiadott statútumnak, amelyek a bölcsészeti fakultás minden tanára és diákja számára megtiltották Ockham összes bölcseleti logikai munkáinak nyilvános és magántanulmányozását. Buridanus termékeny szerző volt, érdeklődése döntően a természetbölcselet, a logika és az ismeretelmélet kérdéseire irányult. Így sorra kommentálta Arisztotelész fontosabb műveit, az alapvetően logikai ismeretelméleti témákat tárgyaló Organont, a metafizikát, a fizikát, a deanimát, a Nikomachoszi etikát, az égboltról és a Parva Naturalia című munkákat, amelyek anyagát egyetemi előadásaiban is feldolgozta. A kommentárok mellett azonban rövid, döntően logikai tárgyú értekezések is kerültek ki írói műhelyéből. Ilyen az értekezés a relációkról, az értekezés az univerzálékról, az értekezés a konzekvenciákról, vagy a végtelen és a kontinuum problémáit is feszegető matematikai, geometriai munka, a kérdés a pont természetéről. Életművének legjelentősebb bizonyára sok éven át készülő darabja azonban Summulae de Dialectica címet viselő 9 részből álló logikai enciklopédiája volt. Ennek anyaga valójában az előző évszázad híres logikai kézikönyvéhez Petrus Hispanus Summulae Logicales címet viselő munkájához fűzött megjegyzéseket, magyarázatokat, és olyan sikeres írásnak bizonyult, hogy rövidesen már kötelező tananyag lett a késő középkori egyetemi képzésben. E mű utolsó értekezése ugyanakkor egy olyan szofizma gyűjtemény, amely a logikailag érvényes és igaz következtetések közötti határokat próbálja kijelölni. Természetfilozófiai témák tekintetében az oxfordi kalkulátorokhoz hasonlóan Buridanus is elsősorban a mechanikai mozgások, a gyorsulás és a lassulás törvényszerűsége iránt érdeklődött. Erről kifejtett Arisztotelész fizikáját magyarázó írásaiban fogalmazta meg a maga híres impétus lendületelméletét, amely több Newton mechanikai törvényeiben is megjelenő máig érvényes törvényszerűséget ír le. A tárgyalt téma lényege annak megválaszolása volt, hogy mi mozgatja a már egyszer elhajított tárgyakat azt követően, hogy kezünkből kiengedjük őket, azaz a mozgatóerő hatása már nem érvényesül, maga a mozgás azonban bár lassuló mértékben, de továbbra is megmarad. A régiek erre azt felelték, hogy valamilyen módon a levegő mozgatja a repülőtárgyakat, vagy úgy, hogy repülése közben a tárgy mögött vákum keletkezik, és ez löki tovább a tárgyat, vagy pedig maga a tárgy ad át a környező levegőnek mozgató képességet. Buridanus mindkét magyarázatot elvetette, utalva arra, hogy a fizikai tárgyak mozgások során a levegő, mint közeg által inkább fékeztetnek, nem pedig előrehajtja az őket, végül pedig a mozgás ereje elfogy, legyőzi azt a nehézkedés ereje, maga a tárgy lehull vagy megáll. Ám itt lép be magyarázatába az impétusz fogalma. Ez nem más, mint a mozgást kezdeményező erő, lökés, taszítás, elhajító kar által a tárgyba átadott a lendület, amelynek mértéke a mozgatott test tömegével és sebességével matematikailag megragadható arányban áll. Így a testek akkor is mozgásban tudnak maradni, amikor már nem mozgatják őket, egészen addig, amíg útjuk során az azokat lassító ellenállás következtében az impétusz, a lendület el nem fogy. A mai ember számára persze tűnhet Buridanus felismerése egyszerre naívnak és közismertnek, de ne feledjük, hogy a mozgás, mozgatási energia, lendület, a gyorsulás, lassulás, a mozgó tömeg, az ellenállás és a nehézkedés közötti összefüggés ilyen felismerése és matematikai eszközökkel való kifejezése szolgált alapjául a Newton-féle mozgástörvényeknek, lényegében a máig érvényes mechanika egész építményének. Ráadásul Buridanus nem állt meg az egyedi tárgyak mozgásának tanulmányozásánál, hanem elméletét kiterjesztette az égi mechanikára is. Nézete szerint az égi testek mozgása is ilyen törvényszerűségek alapján írható le azzal a különbséggel, hogy ott a légellenállás hatásával nem kell számolni, az égi rendszerben nincs lassulás, impétuszvesztés, a mozgás állandó és lehetősége szerint örök, önfenntartó. Elegendő tehát azt feltételeznünk, hogy a teremtés idején a teremtő megfelelő impétuszt adott a világnak, amely így további direkt lendület nélkül is mozgásban marad. Ez pedig már teológiai következményekkel járó felismerés, amelyről Buridanus így ír. A Bibliában nem olvasható, hogy lenne olyan szellemi lény, amely azzal van megbízva, hogy az égi pályákat úgy mozgassa, ahogyan az a sajátjuk. Így tehát megengedett annak a kimondása, hogy nincs is szükség ilyen szellemi lények feltételezésére. Valóban azt lehetne mondani, hogy Isten, amikor a világot megalkotta, úgy mozgatta az égi pályák mindegyikét, ahogyan neki tetszett. Így mindegyikkel közölt egy impétuszt, amely azóta is mozgatja. És minthogy Istennek nem kell tovább mozgatnia e pályákat, ha csak nem egy általános hatással, ahogy minden történésben részt vesz, ami csak létrejön, így aztán pihenhetett a hetedik napon megalkotva művét, és rábízta a teremtett dolgokra a cselekvést és a kölcsönös vonzalmakat. Ezek az impétuszok, amelyeket Isten az égi testeknek adott, nem gyengültek és nem rombolódtak le a következőkben, mivel ezekben az égi testekben semmi hajlam nem volt más mozgásra, és nem is volt semmilyen ellenállás, amely elronthatta volna ezeket az impétuszokat. Mindezt persze nem úgy mondom, mint ami biztosan így van. Megkérdezvén a teológus urakat, magyarázzák meg nekem, hogy is eshetnek meg mindezen dolgok. Ebből a hosszú idézetből két dolog is kitűnik. Az egyik, Buridanusnak az a meggyőződése, hogy a filozófia, a teremtett dolgok tudománya hipotéziseket fogalmazhat, de nem avatkozhat a teológia dolgába, hiszen annak, a hittudományának a feladata, hogy az ilyen felismeréseket beillesse a maga rendszerébe. A másik következtetés viszont állásfoglalás abban a vitában, amely a 13. század Derekka óta folyt Aquinói Tamás és Bonaventura, valamint követőik között a világ időbeliségének vagy örökké valóságának dolgában. Tamás azon a nézeten volt, hogy a világ lehet egyszerre teremtett és örökké való. Buridanus lényegében az égi mechanika révén ennek az álláspontnak a hívei számára szállított érveket. Ami logikai felfogását illeti, Buridanus az arisztotelészi hagyományon alapuló terminista felfogás képviselője volt. Ennyiv alapja az a meggyőződés, hogy minden tudomány tárgya egységén alapul, azon az alapvető fogalmon, terminuson, amely köré rendszere felépíthető, így a metafizika terminusa a létező, a matematikái a mennyiség, a geometriái a nagyság, a teológiái Isten, a logikái az univerzálék, az általános, egyedi dolgok sokaságát jelentő fogalom, a szó, amely a beszédben egy bizonyos tárgy vagy tárgyak csoportja helyén áll. A logikai terminusok, fogalmak azonban egyrészt állandó jelentéssel bírnak, jelölnek egyedi valóságokat, ez az úgynevezett szignifikációjuk, másrésztről viszont használatuk kontextusában más tartalmakat is magukra ölthetnek, lényegében nem a valóság tárgyaira, hanem magukra, fogalmakra vonatkozhatnak. Fogalmaink mindkét esetben a létezők lényegét hivatottak megjelölni, ám az első esetben ennek a lényegnek a valóságos dolgok sokfélesége, a másik esetben a valóságban nem létező általánossága a tartalma. Nem más ez, mint a valóság és a fogalmak logikája közötti megkülönböztetés. Az első esetben fogalmaink igazak, van az, amit jelölnek vagy állítanak, a másodikban érvényesek, logikailag hibátlanok, de nem szükségképpen létezők, azaz igazak. Ebből több a logikán túlmutató metafizikai következtetés is adódik, nevezetesen az, hogy a logikailag hibátlan kijelentések, bár megtehetjük őket olyan témákban is, amelyek esetében tárgyunk létezését magát nem állíthatjuk, nem igazolhatók, tapasztalati úton nem támaszthatók alá, de igaz az is, hogy képes elménk olyan fogalmak megalkotására is, amelyek valójában semmit sem jelölnek a valóság rendjében, ám ezekkel is tudunk hibátlan logikai műveleteket végezni. Ebből pedig, bár ezt Buridánusz nem mondja ki, az is adódik, hogy valójában két logika létezik. Az egyik a valóság tárgyainak és relációinak, a másik fogalmaink egymás közötti kapcsolatának logikája. Az első alapja a tudományos ismeretszerzésnek, a második viszont csak nyelvi forma, a szofizmák érvényes, ám lehetőség szerint hamis következtetések világa, amely nem tarthat igényt a tudományosság rangjára. Bár Buridánusz kínosan ügyelt arra, hogy ne fogalmazzon meg a teológia kizárólagos illetékességi körébe tartozó állításokat, annyi sejthető, hogy az augusztiniánus nézetekkel szemben logikai megfontolásból vallotta az emberi akarat szabadságának elvét. Erre enged következtetni az a neki tulajdonított játékos példázat, amely Buridán Szamara néven híresült el. A példa szerint, ha egy egyszerre éhes és szomjas szamarat egy kötek szénától és egy vödör víztől egyenlő távolságra állítunk, az állat előbb-utóbb éhen és szomjan hal, mert a döntés és választás képessége hiány azonos erejű késztetések elé kerülve nem tudja eldönteni, mit vegyen előbb magához. De nem úgy az ember, aki képes választani, dönteni, még akkor is, ha formálisan azonos erejű érvek szólnak az őt érő késztetések mindegyike mellett, ami azt igazolja, hogy az ember más lényekkel ellentétben akarattal, mégpedig szabad akarattal, döntési képességgel bíró létező. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel Johannes Buridánusz alakjától, hogy legközelebb egy másik párizsi tudós, matematikus, teológiai és gazdasági író Nikol Arezm életművével folytassuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Középkori gondolkodók című műsorunkat hallották.

0: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 11 óra.
2: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Báró Riedl Lórend Rudolffal, a Magyar Történelmi Családok Egyesület elnökével Miklódi Márta beszélget.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Báró Riedl Lórend Rudolf urat, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének elnökét. Köszönjük szépen, kedves Lórend, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött, hogy bizonyságot tegyen a hitéről, az életéről. Német hangzású neve van, a családi előneve Lajenstein. A felmenői hogyan kerültek Magyarországra, és hogyan választották maguknak új hazájukul Magyarországot?
4: Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget arra, hogy a családomról beszélhetek itt a rádióhallgatóknak, és köszönöm szépen a meghívást. A családom valóban német hangzású, Csehországból, azon belül Sziléziából származik. A nemesi címeres levelet 1596-ban második Rudolf császártól kapta. Bárói rangemelésünk az 1700-as években Lipót császártól történt. A családunk 1840-es években került Magyarországra. Báró Lauensteini Riedl József jött át Magyarországra, Széchenyi István hívására. Akkoriban Magyarországon vasútépítés, mint akkori nagy technológiai vívmány felvirágzóban volt, és 9 külföldi mérnököt hívott be Magyarországra. Ennek köszönhető, hogy a családunk áttelepült Magyarországra. Riedl József a Budapest-Vác vasútvonalnak a tervezésében vett részt akkoriban. Nagyon megtetszett neki Magyarország, és miután a munkát befejezte, illetőleg megtörtént ugye a vasútépítés, itt maradt Magyarországon, 5 gyermeke született. Az én dédapám Zdenko, Riedl Zdenkótól származik a mi családunk. Neki a fia Miklós volt, és neki 2 fia született, szintén Miklós és Lórend, az én édesapám. Ez a rövid története annak, hogy mi hogy kerültünk Magyarországra.
3: Édesapja még most is itt él?
4: Igen.
3: Édesanyja is?
4: Édesanyám német származású. Édesapám 60-as évek, 66-ban került ki Németországba, amikor befejezte egyetemi tanulmányait. Villamos és gépészmérnökként kint dolgozott néhány évet, akkor ismerte meg édesanyámat. Ahogy ez a klasszikus történetben van, szerelem első látása, és hát viszont Németországból vissza kellett telepednie, vagy vissza kellett költöznie édesapámnak, édesanyám megkövette, és 71 óta itt él Magyarországon anyukám. Én 72-ben születtem, úgyhogy én már tulajdonképpen az itteni közös létüknek a gyümölcse vagyok. De a családomat hál' Istennek az elmúlt kommunista időszaknak a sötét korszaka úgy, ahogy elkerülte, leszámítva azt a apró vagy nem apró eseményt, hogy a nagypapámat 45-ben Málenki robotra elhurcolták, ahonnan sikerrel néhány hónap után, vagy nagyon kalandosan is néhány többszöri kísérlet útján sikerült megszöknie és visszajönnie a családi fészekbe. De hát ugye mivel ez a téli időszakban történt, a többszörös megpróbáltatásnak köszönhetően, vagy ennek következményeként nagyon súlyos betegségeket kapott, aminek következtében ő 55-ben meghalt. Végül is nagymámnak kellett 2 gyermeket fölnevelnie, ez önmagában elég nagy próbatétel volt nekik. Talán az, hogy a kitelepítés és az egyéb ilyen borzalmak elkerülték a családunkat, annak köszönhető, hogy a nagymám orlai felmenőkkel rendelkezik, ugye Orlai Petőfi Sándorhoz köthető, tehát mint Petőfi Sándor rokonai minket talán emiatt megkíméltek a különböző más családokra jellemző hát bonyodalmak, illetőleg megpróbáltatások és meghurcoltatások. Azt azért nem mondom, hogy a tanulmányait a nagybátyámnak, illetőleg édesapámnak nem akadályozták, de hát ugye, hogyha valahol tehetség van, azt azért ezt nehéz elnyomni. Úgyhogy hát végül is mind a kettőn diplomás emberként és megfelelő egzisztenciát tudott nagy nehezen kialakítani magának.
3: Kedves Loránd, polgári foglalkozása van a bárói cím ellenére, mert sajnos a bárói címet ugyan használhatja a hivatalos okiratok kivételével, de a mögötte levő rang, vagyon az természetesen nincs már meg.
4: Hát az sajnos nincsen meg. Valóban, hát az én családom soha nem volt úgymond az a klasszikus vagy gazdag család. Tulajdonképpen ugye említést tettem korábban Riedel Zdenkóról, ő is mérnök volt, vasútmérnök volt, MÁV alkalmazott volt, MÁV tisztségviselő volt. Az én nagypapám is MÁV tisztségviselő volt, tehát végül is minden kettő, hogyha szabad azt mondani, kétkezű munkával kerestem a betevőt. Viszont a jó körülmények között, tehát az akkori viszonyoknak megfelelően nagypolgári létet tudtak biztosítani, de soha nem volt jellemző rájuk az a mostani társadalomban talán negatív előjellel kezelt nemesi lét, vagy tehát amit én általában döbrögi effektusnak nevezek, hogy az emberek többsége ugye volt arisztokráciára, vagy nemességre úgy gondol, mint népnyúzó, népsanyargató, csak a saját érdekeit előtérbe helyező emberek lennének. Ez az én családomra soha nem volt jellemző. Nem használta soha sem az én családom az ő nemesi előnevét. Engem is mindig úgy tanított nagymamám, meg a szüleim, hogy az ember a kiváltságba vagy a családba beleszületik, és az ezzel járó úgynevezett kiváltságokat ki kell érdemelni. Ki kell érdemelnie magatartással, viselkedéssel, tanulmánnyal, és akkor adott esetben az embereknek a tiszteletét megkapja, de ne azért kapja meg a tiszteletet, mert most őt bárónak, vagy grófnak, vagy hercegnek hívják.
3: Hát nagyon téves eszme volt az, hogy az arisztokrácia népet sanyargatta, mert a katolikus egyháznak mindig hűséges híve volt, és nagylelkű adományozója volt, a kulturális életet mindig szem előtt tartotta, és a hagyományőrzést is a szem előtt tartotta, és Széchenyi, ahogy mondta, hogy ne azt kérdezd, hogy a haza mit adott neked, hanem te mit adhatsz a hazának.
4: Így van. Éppen ezért is ugye, mi majd a későbbiekben biztos beszélünk az Egyesületről, a Magyar Történelmi Családok Egyesületéről, tehát célunk az, hogy ne ezt a negatív képet vigyük tovább a társadalomban, hanem azokra a családokra hívjuk fel a figyelmet, akik országépítők voltak. Ugye, itt korábban említettem, hogy Széchenyi István, hát ugye ez egyik legnagyobb országépítő volt Magyarországon, de ezen túlmenően még számos olyan magyar főnemesi családot lehetne itt felsorolni, akik országépítők voltak, akik valamit tettek az országért és az ország fejlődésért. Most piciben ugyanez az én családomra is jellemző, hiszen őt az én családomat behívták országépítésre, tehát tulajdonképpen ezt kéne hangsúlyozni. De sajnos ugye az elmúlt 40-50 év történelem hamisításának köszönhetően még mindig a negatív előkép az, ami jellemzi a nagy társadalmi gondolkodásmódot.
3: Hát ő most már szívvel, lélekkel magyarnak vallja magát. Gondolom ezért választották meg a Magyar Történelmi Családok Egyesülete elnökének.
4: Igen, hát egyesületünk az 1994-ben alakult. Ebben elévülhetetlen érdeme volt Budénusz Jánosnak, Nyári Jánosnak, Apor Feri bácsinak és Faddi Ottmár atyának. Az alap ötlet részükről az volt, hogy az elmúlt akkor 40 év viszonttagságai miatt a nemes családok időközben 20-as éveit megkezdő generációja alig tud egymásról valamit, ha csak nincsen közöttük valamilyen rokoni kapcsolat. Úgy gondolták, hogy lehetőséget, helyet és teret kell biztosítani arra, hogy ezek az ifjak ismét egymásra találjanak. Helyszínül akkor a Ferences rend Margit körúti klubhelységét választották, ezt ott már atyának lehet köszönni. Ott a Fekete Sas utcai klubhelység volt tulajdonképpen a kiinduló pontunk. Budénusz János, említettem, ő Magyarország egyetlen vagy legnagyobb geneológusa, aki akkor már évtizedek óta követte nyomon a nemesi családok eseményeit, sorsának alakulását. Hihetetlen részletességgel, pontossággal és lelkesedéssel vezette a különböző családi eseményeket, elhalálozásokat, gyerekszületéseket, házasságkötéseket. Így hát tulajdonképpen az alap az adott volt, hogy kiket lehetne oda elhívni. Hát 94-ben egy tavaszi napon kaptunk váratlanul egy levelet Budénusz Jánostól, hogy ekkor és ekkor sok szeretettel vár minket. Nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal mentünk le, akkor én 21-22 éves voltam, hogy hát tulajdonképpen mi is ez az egész. Ugye hát akkor 90-es években még mindig szokatlan volt az, hogy mi nemesek vagyunk, vagy arisztokraták vagyunk, és hogy most miért hívnak minket oda le. És hát valójában meg is történt a csoda, hiszen olyan emberekkel találkoztam ott, akikkel soha életemben előtte nem találkoztam, és egy 10 perces zavar után, mint régi jó barátok, úgy kezdtünk el egymással beszélni, hiszen ismertük egymás gondolatvilágát, tulajdonképpen fél szavakból is megértettük egymást. Hát ez egy szikra volt, ami tulajdonképpen a mai napig már érezheti is a hatását, hiszen életre szóló barátságok kötöttek ott akkor, sőt nem egy esetben házasságokat is kötöttek, amelynek következtében már megint egy 20 éves generáció nőtt föl, és kezd megint az egyesületbe lejárni. Ekkor ugye, mint említettem, ez inkább egy ilyen baráti társaság volt, egyre szervezettebb programokat kezdtünk alakítani, vagy szervezni, kirándulásokat, különböző nemzeti ünnepeknél kisebb ünnepségeket tartottunk így zárt körben. Ennek folyamányaként, vagy hát tulajdonképpen ennek következő lépése volt, hogy akkor egyesületté alakulunk. Időközben a szüleink is csatlakoztak, mielőtt vittük haza a hírt, hogy milyen jó társaság van ott, tehát a szüleink is csatlakoztak az egyesülethez. Meghatározó eseménye volt az egyesületnek a minden évben megrendezésre kerülő aporbál, amely akkoriban talán az egyetlen olyan társadalmi és társasági esemény volt, ami a mi társadalmi osztályunk meg tudott jelenni szabadon. Hát időközben ugye az én generációm tékozló fiú módjára eltávolodott az egyesülettől, hiszen számos más életbeli feladatokat kellett teljesítenünk, így egyetemi tanulmányoknak befejezése, családalapítás, ezek hát mind átalakították a mi súlypontunkat, de úgy tűnik, hogy a tékozló fiúk most visszatértek. Egyik tanuljele az, hogy én ötöd magammal 20 év után töltjük be az egyesület elnökségi pozícióját, ami meg kell, hogy mondjam, nem kis feladat, hiszen közel 150 fős a mi egyesületi tagságunk, és olyan nagy történelmi nevek is szerepelnek, mint Bánfi, Betlen, Károlyi, Zicsi, csak hogy néhányat említsek. Ezen családok képviseletét is el kell látni, ami nem kis feladat, és nagyon nagy megtiszteltetés is számomra. Kiemelt feladatunk az, hogy ahogy én ezt korábban is említettem, hogy megváltoztassuk azt a negatív képet, ami a mi társadalmi osztályunkkal összefüggésben a élesebb társadalom vált.
3: Akkor gondolom a hagyományőrzés mellett akkor jótékonysági programok is vannak.
4: Igyekszünk a lehetőségünkhez mérten, igen. Azt azért meg kell mondani, hogy a tagságunk nagyobb része az a 60-as, 70-es éveit tölti be, tehát nem éppen a legjobb anyagi körülmények között élnek, köszönhetően a kommunizmus évtizedeinek. Így hát tulajdonképpen, hogyha jótékonykodásról lenne szó, akkor inkább nekik kéne jótékonykodni. Így hát, hogy azért a szűkös lehetőségeken belül azért igyekszünk a társadalom felé valamit mutatni. Szoktunk karácsonykor karitatív tevékenységet, ruhagyűjtést szervezni, amikor rászoruló nagycsádoknak ruhákat gyűjtünk és hoztunk szét. Illetőleg gondolkodunk még idén egy másik alapítvánnyal együttműködve gyerektáboroztatáson is. De hát emellett nemzetünnepekkor nyilvános koszorúzással szoktunk megemlékezni. Megalakítottuk a Nemesek Ligetét 2 évvel ezelőtt, és előtte 1 évvel pedig Bencúrfalván egy kálváriának a létrehozásában segítkeztünk.
3: És a Szent Korona tiszteletét is említsük meg.
4: Igen, nagyon fontos és kiemelkedő feladat ez számunkra, hiszen minden év január 1. vasárnapját a Szent Koronáról emlékezünk meg a bazilikában, egy Szent Mise keretében.
3: Mindig is nagy tisztelettel voltak az egyház iránt, és említettem, hogy hűséges hívek voltak. Most is azok, és én úgy gondolom, hogy ön is az, és hozott nekünk egy szentírás igét, ami nagyon fontos az ön életében.
4: Igen, igen. Hát köszönöm szépen, ez egy nagyon jó és kiváló alkalom volt arra, hogy ebben a nagy rohanásban kicsit leüljek, és a könyvespolcról elővegyem a szentírást, amit azért szoktam forgatni, de hát így a műsorra felkérést kaptam, így hát most idézőjelben mondom, rá is voltam kényszerítve, hogy elolvassam ismét azokat a számomra kedvenc vagy kedves idézeteket, példabeszédeket, és elgondolkodjak rajta, hogy tulajdonképpen mit is mondhatnék el, vagy melyiket is olvashatnám föl, hogy melyiket is tudnám én az én eddig életemmel összefüggésbe hozni. Így hát én a korintusiaknak írt levélnek egy részletét olvasnám föl, ami hát eléggé közismert, hiszen általában ezt a házasságkötésekkor szokták fölolvasni, illetőleg sokszor ez a mottója, de én egy picit más aspektusból igyekszem majd ezt megvilágítani. Tehát így szól az idézet. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat. Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem élek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők között. Odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Miért is hoztam, vagy miért is ezt olvastam föl? Én úgy gondolom, hogy ez Jézus Krisztus számos példamutatása és számos tanítása után ez az üzenet az, ami a két legfontosabb üzenetét hordozza magában. Egyrészt a szeretet, a másik pedig a alázat és a tisztelet. Hiszen ha belegondolunk, Jézus Krisztus emberi alakot öltött fel, isteni lényként, tehát Isten fiaként, és ezzel számos olyan körülményt vállalt, ami, ha szabad így fogalmaznom, az isteni léttel összefüggésben nem hozható. Tehát egy emberi test, egy emberi élet nehezen összefüggésbe hozható egy isteni léttel. Magára vállalt egy csomó olyan dolgot, ami az emberi léttel összefüggésbe hozható. Mik is ezek? A fájdalmakat, a betegségeket, a kísértéseket, a csalódásokat. És ezt mind vállalni csak úgy tudta, vagy úgy tudhatta, hogyha az embert nagyon szereti, és ehhez nagyon nagy alázat is kellett a részéről. Ha életünket egy hullámvasútnak nézzük, akkor ugye vannak ott csúcspontok, és vannak mélypontok is. Ugyanígy Jézus életében is voltak csúcspontok, és voltak mélypontok, és mindezeket ő a legnagyobb alázattal viselte. Csúcspontja volt például ugye a názáreti bevonulás, vagy a hegyi beszéd, amikor az emberek körül rajongták, szerették őt, és annak is örültek, ha csak látják, nem, hogy az ő ruháját megérinthetik. Ezt is hatalmas nagy alázattal érte meg, de voltak olyan pillanatok is, meg olyan helyzetek is, amikor úgy érezte, hogy minden összeesküvött ellene, még az Úr is elhagyta, gúnyolodásoknak a célpontjává vált, emberek köbdösték le, és ez hirtelen egymás utánban következett be az ő földi életében. Mondják azt is, hogy az ember lelke nem feltétlenül a csúcspontokon erősödik, hanem bizony akkor, amikor mélységeket él meg, amikor hihetetlen próba tételek elé állítja az életét, és tulajdonképpen a későbbi sikereit ezeknek a mélypontoknak a megélése, jó megélése fogja megalapozni. Nagyon nehéz ezt jól megélni, egy mélypontot. Nagyon nehéz abból jól kikerülni, ez nagyon nagy akaraterő kell, rengeteg imádság kell, és alázat kell az Úrhoz, és bízni abban, hogy ő ebben segíteni fog. Nem csak testileg és lelkileg erősödhetünk meg egy mélypont megélésében, hanem bizony szociális tisztulást is megélünk, hiszen ekkor derül ki az, hogy ki az igazi barátunk. Hogy akik addig barátként magunk mellett tudtunk, azok valóban barátok voltak-e, vagy szeretetük csak a íróasztalnak szólt, vagy a vélt vagy valós státuszunknak szólt. Olyan embereket ismerhetünk meg, akik illetőleg tudhatunk barátként, akikről korábban nem gondoltuk, hogy barátunk, illetőleg már meglévő barátainkról vagy társról ismerünk meg olyan tulajdonságokat, amelyeket nem tudtunk volna, vagy nem ismertünk volna meg, ha az életünk addig egy normális körülmények között, normális mederben folytatódna.
3: A szeretethez hozzátartozik a megbocsátás is. Volt-e az életében, személyes életében tapasztalata, hogy a szeretet segített ebben tovább lépni?
4: Igen, az ember, amikor a megbocsátásról beszél, amikor valami rossz éri, és ez mondjuk egy személyhez vagy személyekhez köthető, akkor valóban ott van benne az, hogy na, hogyha majd, ha majd fordul a szekér, vagy fordul a kerék, és ismét fent leszek, akkor na majd, akkor majd ez lesz, meg az lesz. És amikor az ember ezen átlendül, és elkezd fölfelé menni megint, akkor a szeretetnek kell egyre erősebbnek lenni, és bennem is ez van, és inkább a megbocsátás. És ez egy emberi nagyságot meg kell tudni ahhoz élni, hogy az ember túltegye magát, és átlépjen, és azt mondja, hogy nem ér meg az egész annyit, hogy na majd akkor ezt hogyan fogom én ezt törleszteni, ezt a valamit. Az elmúlt években mind a kettőt megéltem, tehát megéltem azt is, hogy valamilyen rossz életeseménynél kiderült az, hogy akik addig barátaim voltak, azok valójában nem barátok. Volt az életemben, hogy barátok tucatjait vesztettem el pont emiatt, de megéltem azt is, hogy a negatív események során barátokat találtam. Így a legutóbbi hónapokban egy egzisztenciális válságon mentem keresztül, aminek így utólag végtelenül hálás vagyok, mert így olyan társa is találtam, és olyan tulajdonságokat ismertem meg benne, amiket máskülönben nem ismertem volna meg, hogyha az életem a addigi medrében folyt volna tovább. ez a néhány hónap, ez mind a kettőnknek egy próbatétel volt. Mind a kettőnknek hegyeket kellett megmásznia, mind a kettőnknek a másikban maximális bizalmat kellett fektetnünk, mind a kettőnknek falakon kellett keresztül mennünk, és senki másra nem tudtunk számítani, csak a másikra, ő bennem és én meg a társamban, és így egymás kezét fogva tudtuk csak a másikat a bajon átvinni.
3: És a harmadik szemét is bevonták?
4: Természetesen az ember ilyenkor fogadkozik, rengeteget imádkozik, és a még többet is jár a templomban. Nem csak azért, mert hogy megnyugtassa őt, hanem meg hogy lelki erőt merítsen ebből, hanem ez egy belső késztetés, hogy ahogy ezt így korábban mondtam is, tehát hogy ez egy testi és lelki megerősödésnek az időszaka, amelyet önmagában az ember magából merítve nem tud ennyi energiát meríteni a rossznak a megélésében, hanem valójában az Isten felé fordulással tudja azt az energiát és erőt megkapni, amire szüksége van, hogy túlendüljön egy rossz helyzeten.
3: Kedves Lórán, köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kérem az Úristentől, hogy az ő végtelen kegyelme és irgalma az egész életét járja át, és a rossz tapasztalatokat jóra változtassa. Erhez neki hatalma van.
4: Én köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem, hogy amit elmondtam, néhány hallgatóban bizonyos gondolatokat elindít.
2: Báró Ried Lórán Rudolffal, a Magyar Történelmi Családok Egyesület elnökével Miklódi Márta beszélgetett.

0: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
1: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
2: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

0: Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s mennyüdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerű, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Az Úr igazságosan ítél a szegénynek, alleluja. Uram, miért vagy olyan messze? Miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos napjaiban? Gyötri a szegényt a kevés gonosz, de belehull tervei tőrébe. Bűnös vágyaival dicsekszik a gonosz, a kapzsi önmagát magasztalja. Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az urat. Úgysem kéri számon, nem számít az Isten. Ez neki minden gondolata, mert mindig sikerek kísérik útján. Oly magasak végzéseid, hogy ez föl sem éri, ezért minden ellenfelét ócsárolja. Szívében így szól, meg nem rendülök, nemzedékek hosszú során baj nem érhet. Telve a szája átokkal, álnoksággal és csalárdsággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Leshelyén ül a mellékutak mentén, hogy titokban ártatlanok vérét ontsa. Szeme a nyomorultat kémleli. Leselkedik, mint a bozótban az oroszlán. Csapdát állít, hogy elfogja a nyomorultat, a szerencsétlent rászedi és törbejti. Meglapul, majd rárohan, és a nyomorult elbukik az ő karja erejétől. Azt mondja szívében, Isten elfelejtette, arcát elfordítja, végül nem is látja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr igazságosan ítél a szegénynek, alleluja. Uram, Te számon tartasz minden kint és könnyet, alleluja. Kelj föl, Istenem, tárd ki erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél. Miért veheti semmibe Istent a gonosz? Azt mondja szívében, úgysem kéred számon. Uram, Te ezt látod, Te minden kint és könnyet számon tartasz. Ezeket a Te kezed utaléri. Rád hagyatkozik az elhagyott, az árvának Te vagy segítője. Törd össze a bűnösök és a gonoszok kezét. Kérd számon bűnüket, hogy nyomuk se maradjon. Király az Úr örökkön örökké, a pogányok eltűnnek a föld színéről. A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul. Oltalmazod az árva és az elhagyott ügyét, hogy ne félemlítse őket többé a földből való ember. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, te számon tartasz minden kint és könnyet, alleluja. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst, alleluja. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak. A hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak. Hamis ajakkal kettő szívvel szólnak. Némíts el az Úr az összes hazugajkat és a nagyokat mondó nyelvet. Azokét, akik azt mondják, a nyelvünk az erőnk, mindenkor segítségünk az ajkunk, vajon ki lehetne Úr fölöttünk? A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt így szól az Úr, most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, salaktalan, hétszeresen megtisztított, tűzben kipróbált ezüst. Uram, te minket megőrzöl és megoltalmazol, ettől a nemzedéktől mindörökre. Körülöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst, alleluja.

0: és az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte. Letaszította a mélységbe, bezárta és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő. Akkor rövid időre szabadon engedik. Ezután trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítélkezést bízták. És láttam a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem kép mása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal. A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai, és ezer évig uralkodnak vele. Amikor eltelik az ezer esztendő, a sátán kiszabadul börtönéből és útra kell, hogy a föld négy sarkán félrevezesse a népeket, Gógot és Magógot, és harcra toborozza őket. Számuk annyi, mint a tenger fövenye. Felvonultak szerte az egész földön, bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost. De Isten tüzet bocsátott le az égből, és elhamvasztotta őket. A sátánt, aki félrevezette őket, kénköves, tüzes tóba vetették. Itt fog gyötrődni a vadállattal és a hamis prófétával, éjjel-nappal, örökkön-örökké. Akkor hatalmas ragyogó trónt láttam. A rajta ülő tekintete elől menekült a föld s az ég, de nem maradt számukra hely. Láttam, hogy trónja előtt állnak a halottak, kicsinyek és nagyok. Könyveket nyitottak ki. Kinyitottak egy másik könyvet is, az életkönyvét. A halottak fölött ítélkeztek, ahogy a könyvekben fel volt jegyezve, a tetteik szerint. A tenger visszaadta a beleveszett halottakat. A halál és az alvilág is visszaadta halottjait, és mindenki fölött ítéletet tartottak a tettei alapján. A halált és az alvilágot a tüzes tóba vetették. A tüzes tó a második halál. Aki nem volt beírva az életkönyvébe, azt a tüzes tóba vetették. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Krisztusnak addig kell uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, álleluja. A halál és az alvilág is visszaadta halottjait, a halált és az alvilágot a tüzes tóba vetették. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, álleluja.
1: Olvasmány alexandriai Szent Cirill püspöknek Szent János evangéliumáról szóló magyarázatából. Az Úr szőlőtőnek mondta magát, mert meg akarta mutatni azt, hogy mennyire szükséges ragaszkodnunk az iránta való szeretethez, és hogy mennyi hasznunk származik abból, ha vele kapcsolatban maradunk. Azokat pedig a szőlővesszőkhöz hasonlította, akik bele vannak oltva, vele egyesültek, és rajta függnek, és már isteni természetének részesei, hiszen megkapták a szent lelket, mert Krisztus szent lelke kapcsol össze minket is vele. Akik hozzátartoznak a szőlőtőhöz, azoknak hozzávaló ragaszkodása akarat és elhatározás dolga, viszont az ő hozzánk való kapcsolódása a szeretet és az állapot dolga. Mi a hitünk sugallatára jó szándékkal járultunk Krisztushoz, de az ő nemzetsége azáltal lettünk, hogy ő megadta nekünk a gyermekkifogadás méltóságát. Így mondja Szent Pál is, aki az Úrral egyesül, egy lélek vele. Amint tehát a Szentírás más helyén a próféta őt alapnak, fundamentumnak nevezi, hiszen reá épülünk, és élő lelki köveknek vagyunk kiválasztva, hogy szent papsággá és szent lélek közreműködésével az Isten hajlékává legyünk, de nem épülhetünk ilyen hajlékká, ha csak számunkra nem Krisztus az alap. Itt ugyanolyan értelemben mondja az Úr önmagáról, hogy ő szőlőtő, és így a belőle kisarjadó szőlővesszőknek, mint egy anyja és táplálója.

0: újjászülettünk ugyanis belőle, és ő benne. A Szentlélekben, hogy megteremjük az élet gyümölcsét, nem annak a régi és elévült életnek a gyümölcsét, hanem ennek az új életnek és az iránta való szeretetnek a gyümölcsét. Megmaradunk azonban a létben, ha szőlőveszőnkét vagyunk rajta, ha a kapott szent parancsokhoz szívós álhatatossággal ragaszkodunk, a nemesség javát igyekszünk szolgálni, és komolyan vigyázunk arra, hogy a bennünk lakó szent lelket még egy kicsit se szomorítsuk meg, hiszen jól tudjuk, hogy általa az Isten lakik bennünk. Miképpen vagyunk mi Krisztusban, és miképpen van ő bennünk? Szent János bölcsen világít rá erre, amikor így ír. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mert amiként a szőlőtő a maga természetes tulajdonságát átadja a vesszőknek, úgy oltja be Isten egyszülött igéje az Atya Isten és a saját természetének bizonyos sokonságát a szentekbe azáltal, hogy megadja a szent lelket főleg azoknak, akik egyesülnek vele a hit által, és megadja nekik az ösztönzést minden szentségre, neveli őket, hogy jámborok legyenek, és megismertet velük minden erényt és jó cselekedetet. Maradjatok bennem, és akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Alleluja! Arra rendeltelek titeket, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Alleluja!
1: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Délóra bús emlékez, örök

Minket szívbéli halak őt, védkünk miatt is féljük őt. S a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát.

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből. Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjai járnak. Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom. Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz. Amit elrendeltél, azt megtartom, csak te ne hagyj el soha engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat? Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem? Nézd rám, és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, legyőztem. Sanyargatóim se újjongjanak, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten. Megromlottak, utálatos dolgokat művelnek, aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mint kenyeret pusztítják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni, mert az Úr az igazak mellett áll. A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok, ám az Úr lesz annak menedéke. Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob és örül Izrael. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. A keresztség most titeket is megment, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki az Isten jobbján foglal helyet. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Zsolozs Mát imádkoztunk.

Urunk Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében, most és mindenkor, szereteted hatalma lakik. S titkait közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mert nem hagy tévelyegni minket. S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiban hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk. Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk. Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöt titka, mint a hajnalfény napjainkba. Hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagy szombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséget felé. Ámen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló mincenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szenté avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. Az zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza a zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig hűlt le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Chillsben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisut készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósított a Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek, királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja, amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvende szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Belső várkastély. A szemlélődő ima művészete.
1: Húsvéti idő, 5. hét, kedd. Akit a mi urunk egyszer szeret, azt nagyon szereti. És mi nővéreim, vajon miért nem mutatnánk ki iránta szeretetünket, amennyire csak tőlünk telik? Gondoljátok meg, micsoda csere az, ha a mi szeretetünket adjuk oda az övéért. Ő mindenható, mi pedig önmagunktól nem tehetünk semmit, s csak arra vagyunk képesek, amihez ő ad erőt. Hiszen végre is mit teszünk, mi te éretted, Uram, Teremtőm? Úgy szólván semmit. Olykor egy kis jó szándékot ébresztünk, ez az egész. Ha pedig ő szent felsége azt akarja, hogy azzal, ami semmi, érdemeljük ki azt, ami minden, ne legyünk együgyűek.
0: Belső várkastély című műsorunkat hallották.

0: 500 hangú biblia. Új szövetség a Kárpát-medencei magyarok dialektusaiban felolvasva.
1: Jairus leánya és a vérfolyásos asszony. Amikor Jézus visszaérkezett, tömeg fogadta. Mindenki várta. Akkor odament hozzá egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga feje. Lába elé borult, úgy kérte, menjen el hozzá, mert 12 éves egyetlen lánya haldoklik. Útközben a tömeg majdnem agyonnyomta. Volt ott egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett. Már egész vagyonát ráköltötte az orvosokra, de egy sem tudott rajta segíteni. Hátulról hozzáférkőzött, megérintette a ruhája szegélyét, és abban a pillanatban elárta a vérfolyása. Jézus megkérdezte, ki érintett? Mindenki tagadta. Péter azonban így szólt, Mester, a tömeg szorongat és lögdös. Jézus azonban megismételte, valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem. Az asszony látva, hogy nem titkolhatja tovább, remegve előlépett, eléborult, és az egész nép füle hallatára megvallotta, hogy miért érintette meg, és hogy meggyógyult abban a pillanatban. Jézus azt mondta neki, leányom, hited meggyógyított, menj békével. Még beszélt, amikor valaki ezt a hírt hozta a zsinagóga fejének. Meghalt a lányod, ne fárasz tovább a mestért. Ennek hallatára Jézus így szólt hozzá. Ne félj, csak higgy, megmenekül. Amikor odaértek a házhoz, nem engedett be senkit, csak Pétert, Jakabot, Jánost, meg a lány apját és anyját. Mindenki sírt, jajgatott, gyászolta a leányt. Ne sírjatok, szólt rájuk. Nem halt meg, csak alszik. Kinevették, mert tudták, hogy meghalt. De ő megfogta a kezét, és emelt hangon felszólította. Leány, kállj föl! Erre visszatért a lélegzete, és rögtön fölkelt. Ezután meghagyta, hogy adjanak neki enni. A szülők nem tudtak hova lenni az ámulattól. Megparancsolta nekik, hogy senkinek se szóljanak a történtekről. Rádui Andrea Csíkszereda.

0: Kedves hallgatóink, interaktív rózsafüzér következik, melyben ön a hallgató imádkozik. Élő adásunk telefonszáma 035 7 72 72 72. Külföldről is elérhetőek vagyunk a 00421 35 7 72 72 72-es telefonszámon. Megkérem a kedves hallgatókat, hogy telefonálás közben halkítsák le, vagy kapcsolják ki rádiókészüléküket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Észak-Komáromi Mária Rádió Mirjam stúdiójából. Meleg Mária vagyok. Ma a technikusi feladatokat Berta Péter látja el. Hívjanak bennünket, kedves hallgatóink, hogy ma kedlévén a fájdalmas rózsafűzért együtt imádkozhassuk. Egymást erősítve kérjük a Szűzanyát, hogy járjon közben értünk, családjainkért és hazánkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Most rákerült a sor arra, amiért ő testben eljött. Hiszen ezért jöttem, mondja az ajka és a lelke, amikor a Getsemáni kertben a passió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol, most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ilyen az igazi szeretet. Ennyire kiszolgáltatott, ennyire gyönge, ennyire gyötrődik és szenved. Ennek a szeretetnek gyógyító erői képesek kiszabadítani mindenkit a bűn sötét rabságából. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Önként vállalta, hogy feláldozzák, ahogy Izaiás könyvében olvashatjuk. Száját nem nyitotta ki, mint a leölésre szánt bárány. Elítélték, mint gonosztevőt, és halálra adták. Ki merte volna állítani, hogy jövője lesz még? Népen bűneiért vertem meg őt, pedig nem művelt gonoszságot, hazugság sem fordult meg ajkán. Isten úgy találta jónak, hogy összetörje őt szenvedéssel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk

0: miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak, irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel, ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a cireneinek karjáira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy Jézus után Mária, és nem roskad össze. Ez maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek. Már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat. Az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Mária szívébe hasítanak Jézus szavai, szomjazom. Én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus érezve közelgő halálát, kimondja végakaratát. Asszony, nézd, ő a te fiad. Ezentúl Szent János lesz az ő fia, és minden ember, akiket Jézus drága vére árán megváltott. Milyen szomorú csere! Jézus helyett a bűnös embernek legyen édesanyja. Ebben a fájdalmas órában lesz mindannyiunk édesanyja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Kedves hallgatóink, megköszönöm, hogy ma is együtt imádkozhattuk a fájdalmas rózsafűzért. Köszönöm, hogy hívtak bennünket, és hogy lélekben is bekapcsolódtak, hogy együtt imádkozhattuk ezt a rózsafűzért a szűzanyánknak. Elköszön önöktől az imavezető Meleg Mária és a technikusi pulttól Berta Péter. Isten áldja mindnyájukat.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pappá szentelték Timár Dániel jezsuitát Budapesten. Majál is csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozó pappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szentháromság szeretett közössége. A papa vőlegény barátja fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az atya szeretett gyermekei vagyunk. Timár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életével másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a csopaki nyugdíjas klub szenior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a rulett együttes utcabája koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagycsalád története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált. A gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akárcsak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióban.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 13 óra.
2: Korunk pásztorai című műsorunk következik. Kedves hallgatóink, önök Korunk pásztorai című műsorunk első adását hallják, amelyet Lépes Lórend atya rádiónk műsorigazgatója készített.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Lépes Lórend atya vagyok, és mai napon ellátogattam Deákiba, híres Deákiba, ahol a templomban találták a halotti beszédet, az első magyar írásos emléket. Lehet, hogy majd erről is beszélünk, de sokkal izgalmasabb, hogy fogadott a plébánián Monsignor Tóth László atya, kanonok, püspöki helynök, a szlovák püspökkari konferencia mellett működő Magyar Kateketikai Albizottság igazgatója. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves atya!
4: Mindörökké, amen.
3: A kanonok úrral nagyon közeli kapcsolatunk van, hiszen nem csak minisztrása voltam, később sekrestyése, és azután a kispapja is voltam, amikor a kanonok úr félben a szülőfalumban működött, ezért a kedves hallgatóknak megemlítem, hogy kicsit közvetlenebb lesz a beszélgetésünk, és ez pontosan ennek köszönhetően, hiszen nagyon sokat tanultam tőle a kispap éveim alatt is. Kedves kanonok úr, tehát megkérlek, hogy először szólj a gyermekkorodról, a fiatalságról, a szülőkről, a családról, a tanulmányaidról, illetve azután majd a papi hivatásodról.
4: A gyökereim Pozsony közelében lévő Szenc városához kötődnek. Másfél éves voltam, amikor a szüleim ott kezdtek építkezni. Tehát nem ott születtem, Galántán születtem, ott dolgoztak mindketten, és aztán Szencen, mivel apukám szenci származású, akkor Szencen építettek házat. Tehát tulajdonképpen szencinek tartom magam kisgyerekkorom óta. Ott jártam óvodába, alapiskolába, ott jártam középiskolába is. Ezért mind a két nyelv nekem tulajdonképpen anyanyelvem, mert szenc nyelvileg vegyes. Aztán Szencről elkerültem Pozsonyba, a papi szemináriumba. 1969-ben érettségiztem, és ősszel aztán bekerültem a teológiára. Akkor még 5 év volt a teológia. Na és onnét aztán már papi pályafutásom kezdődött.
3: Hogy volt a gyerekkorodban a vallási élet, szülők vagy nagyszülők, illetve a környezet milyen hatással volt rád?
4: Szoktam mondani, hogy engem a szüleim nem tanítottak imádkozni. Pedig mindig vasárnaponként templomba jártunk együtt. Azért nem tanítottak, mert sok időt töltöttem a nagymamámnál. Mikor építkeztek, nem volt hová tenni engem. És a nagymamám esténként sokat imádkozott, és mindig hangosan. Az elimádkozta a 10 parancsolatot, hiszek egyet, 5 parancsolatot, 6 főigazságot. Szóval nagyon sokáig imádkozott, és úgy belém szívódott ez a sokféle ima. Sajnálom, hogy nem jegyeztem föl azokat a szép imákat, amiket ő szokott még imádkozni. De a szüleimmel rendszeresen jártunk templomba, mindig a sekrestyébe. Ugyanis akkor még háttal voltak a szentmisék, és a sekrestye úgy van nálunk, hogy rálátni az oltárra. Mikrofonok nem léteztek, így a sekrestyéből láttam is, és hallottam is a szentmisét. Mindig volt olyan vágyom minisztrálni. De hát azt nem mertem én megmondani a vesperes úrnak. Míg egyszer az történt, hogy nem jött senki minisztránsnak, 5 éves voltam én akkor, mikor az esperes úr megszólított, hogy te nem akarnál minisztrálni? Hát természetesen nagy vágyam teljesült, és tulajdonképpen 5 éves korom óta mindig az oltár körül settenkedtem. Aztán az esperes úr nyugdíjba került, más esperes került Szencre, és hát ő mellette már mint középiskolás legény, teológus is minisztráltam végig. Hát ez volt az én gyerekkori pályafutásom.
3: Hogy zajlottak a szemináriumi évek? Ugye ez, ha jól számolom, ez a 70-es évek elején, vagy még 60-as évek végén volt?
4: 69-ben kerültem be a teológiára, és 74-ben szenteltek föl pappá. Na, nagyon kemény, politikailag kemény időszak volt, mert akkor volt az úgynevezett normalizáció, huszák rendszer. Tehát állandó félelemben éltünk, hogy minden évben elbocsátottak valakit ok nélkül. Egy, kettő, néha öt, hét embert. Egyszerűen kidobták őt a teológiáról, és mindegyikünkben ott volt az a félelem, hogy na, vajon én rám, mikor kerül sor. Hát szerencsére megúsztam, bár sok barátom kikerült, kidobták őket a teológiáról, de én sikeresen 74-ben befejeztem, június 8-án szenteltek föl. Akkor Gábris János volt a püspök, látszólag nagyon szigorú ember volt, de mikor papként párszor jártam nála, akkor egy igazi atyát ismertem meg benne. Én mindig azt mondta, sokat dolgozzon, amennyit csak bír, és amit csak tud. Ilyen ember volt.
3: Ugye a teológiáról szeretnek az atyák sokat sztorizni a szeminárium évek alatt, ugye sok történet. Bizonyára voltak nehéz pillanatok is, de gondolom volt sok vidám pillanat is, meg mondom, amelyre szívesen emlékszel vissza. Úgy tudom, hogy egyik legnagyobb osztályatok volt a teológián, tehát nagyon, nagyon nagy létszámú osztályról volt szó, ha nem a legnagyobb.
4: 1935-ben nyitották meg a pozsonyi teológiát, addig nem volt. Esztergomban tanultak a papnövendékek. 35 óta a mi évfolyamunk volt a legnagyobb. Mikor fölvételizni voltunk, 126-an jelentkeztek, de már akkor bejöttek már az oroszok, voltak a politikai nyomások, úgyhogy azt mondták nekünk, hogy 20-at fognak fölvenni. Szokol János volt akkor a prefektus, és intézkedett még a fölvételi vizsga alatt, és a végén azt mondta, hogy mindenkit fölveszünk. Tehát 126-an kerültünk be, akiknek volt valamilyen akadémiai titulusuk, doktor, mérnök, azok rögtön a második évfolyamba mentek, elsőből csak vizsgákat kellett nekik tenniük. Aztán, mikor negyedikesek voltunk, akkor olyan nyomást gyakoroltak ránk, hogy az osztályból mindenkit elvittek katonának, aki még nem volt katona, és nem volt kék könyve. 40 kispapot vittek el a mi évfolyamunkból, azzal, hogy na, két év alatt majd meggondolják, nem is fognak visszamenni, mert ez nem jött ki. A 40-ből 39-en visszajöttek. Egy föladta, azt mondta, hogy nem. Így, hogy aztán mi 61-en voltunk fölszentelve, és két évvel később ez a említett 39 még. Tehát igazán mi voltunk a legerősebb évfolyam.
3: Úgy tudom, hogy az évfolyamatokból több püspök is származik.
4: Hát igen, Gális püspök úr, Zsolnai püspök, és aztán még akik nem a kimondottan a mi évfolyamunkból voltak, hanem együtt tanultunk. Például a nemrég meghalt Szecska püspök úr, ugye Orosz János érsek úr is velünk tanult, a Rábek püspök úr is velünk járt, akkor a Babiak, görögkatolikus érsek, az is együtt tanult velünk, úgyhogy azért voltak. És aztán az évfolyamból sokan voltak teológiai tanárok, docensek, professzorok, úgyhogy az a préselés, amit áttéltünk, az jót tett, mert kénytelenek voltunk sokat tanulni, hogy valamire vigyük.
3: Most eszembe jutott, talán még kispap lehettem, amikor helynök úr említetted, hogy egy előadó egyszer az osztályban úgy elcsendesedett, és azt mondta, hogy ebben az osztályban legalább, ha jól tudom, három közületek püspök lesz.
4: Igen, ez nagyon érdekes volt. Ez a tanár úr Dudás Cirill volt, aki hát ilyen proféta képen mondta azt, hogy lesznek püspökök az évfolyamból. Hát lettek is, összejött a dolog. De akkor nevettünk rajta, mert nem is volt Szlovákiában, nem is volt püspök. Egyáltalán Csehországból jártak szentelni a ottani püspökök, és nem tudom a tanár úr, hogy jutott erre a gondolatra, de bejött.

0: Kedves helynök úr, tehát a papszentelés után elkezdted a szolgálatodat, több gondolom, nem tudom, hány kápláni helyen voltál, és azután több plébánosi helyen is működtél, míg végül is eljutottál Félbe, ahol ugye a fordulat bekövetkezett 89-ben, és gőzerővel elkezdtétek segíteni a magyar hitoktatást, de erről bővebben tudnál mesélni nekünk, hogy hogy jött ez a gondolat. Így mindig is közel állt hozzád a hitoktatás, vagy valamelyik püspök megkért, hogy foglalkozz ezzel a témával?
1: Egy évig voltam mindössze káplán, és pedig Galántán. Nagyon rövid ideig Komáromban, de akkor már igen beteg voltam, tehát ott tulajdonképpen nagy kötődésem nem volt. És aztán jöttek a plébániák, több is, ugyanis kezdettől fogva fiatalokkal foglalkoztam, ami akkor több volt, mint az átteredő bűn politikai szempontból. Úgyhogy amikor összegyűjtöttem első plébániámon 30 minisztránst, akkor el tudott képzelni, hogy milyen atrocitások értek engem az állam részéről. De végig mindig fiatalokkal foglalkoztam. Nagy támaszom volt az akkori püspök, Gábris püspök úr, akit mondtam, hogy szigorú embernek tűnt, de kimondott atya volt. Egy alkalommal, amikor elmentem hozzá, és mondtam, hogy milyen sorsom van, akkor annyit súgott meg nekem, hogy annyit dolgozzon, és azt, amennyit csak bír. De ezt tényleg csak megsúgta, mert aztán utólag ki is derült, hogy lehallgatókészülékek voltak az irodájában. És én nekem az nagy segítség volt, hogy a püspök a hátam mögött áll, és támogat engem. Aztán, mikor jött a fordulat, akkor egy este 9:30 csörgött a telefonom Félben. Tóth Domonkos püspök úr hívott, és azt mondta, hogy ki kell képezni hitoktatókat, mert sok gyerek fog járni hittanra. És azt mondta, hogy magára bízom, hozzon össze egy tanfolyamot, és képezzenek ki hitoktatókat. Fogalmam nem volt, hogy mit kell ezzel kezdeni, de ő azt mondta, Magyarországon ez működik, menjen át oda, és akkor gyűjtsön tapasztalatokat. Hát át is mentem Magyarországra, és akkor Seregély érsek úr volt a hitoktatási bizottság elnöke, vele felvettem a kapcsolatot, és azt mondta, hogy minden hónapban összejön a Magyarországi Hitoktatási Bizottság, járjon el közénk és tanuljon. És akkor így indult az egész. Ott ellestem a szakmát, több pappal megbarátkoztam már a bizottság tagjai közül, és ők nagyon sok mindenben támogattak, segítettek, tankönyvektől kezdve tanácsokig.
0: Ugye elkezdődött először egy ilyen rövid tanfolyam, mert azonnal kellettek a tanárok, és atyák ugye nem győztek annyi helyen hittan tanítani, és akkor először volt egy ilyen kezdetleges tanfolyam, és azután beindult egy komolyabb képzés, ugye?
1: Elejével 3 hónapra tudtuk összehozni a tanári testületet. Hát ez tényleg egy gyors talpalás volt, egy ilyen mentőöv, akkor, amikor...
0: Hogy elkezdődhessen a hitoktatás.
1: Egyáltalán igen, mert addig nem volt gyakorlatilag hittan az iskolákban. Na de aztán rájöttünk, hogy nem elég csak 3 hónapos tanfolyamot tartani, hanem tovább kell vinni az egészet. Sikerült akkor a Komenszky Egyetemhez kapcsolódni, onnét is kaptunk tanárokat, akik segítettek bennünket munkánkban, és aztán egy 3 éves tanfolyamot tudtunk létrehozni, az azt jelentette, hogy minden szombaton tanítottunk. Anyag nem volt, kezünkben semmi hitoktatóknak, csak azt tudtuk csinálni, hogy minden előadó legépelte az előadását, lesokszorosítottuk, és az előadás után mindenki kézbe kapta. Tehát volt a kezükben anyag. Na de aztán jöttek az állami törvények, akik kezdtek velünk foglalkozni olyan értelemben, hogy egy egyetemi szintű képzés kell, és akkor átmentem Győrbe az akkori püspök úrhoz, Pápai Lajoshoz, és kértem őt, hogy lehetne, hogy a mi hitoktatóim csatlakozzanak az ottani hitoktatási képzéshez, és akkor olyan megoldást adott, hogy aki kontinuálisan, tehát folyamatosan tanít, akkor az mindjárt mehet negyedik évfolyamba, többiből nem kell vizsgázni, és akkor így teljes értékű végzettséget tudtunk szerezni a hitoktatóknak.
0: Ugye nem csak a hitoktatásról volt szó, hanem ugye elkezdődött a, tehát nem csak hitoktató képzéséről, hanem a gyerekekkel kellett foglalkozni, szükség volt hittan könyvekre, atyák jöttek, hitoktatók a központba. Miben tudott a központ segíteni, miben tudta őket támogatni? Vagy hogy volt a hittankönyvekkel a helyzet?
1: Hát egy kicsit titkokat fogok most elárulni. Magyarországról hoztuk át a könyveket, úgy, ahogy lehetett. Hátizsákban, kézben, autóban. Egész idő alatt, amíg hoztuk a hittankönyveket, soha nem lepleztek le. Valahol az Úristen úgy tartotta fölöttünk a védő jobbját. Na és akkor itt tudtuk ellátni a hitoktatókat hittankönyvekkel, és közben létrejött az Országos Hitoktatási Bizottság is, Balázs püspök úr lett az elnöke, és ő azt mondta, sürgősen kell készíteni hittankönyveket. Na és én föltettem a kezemet, hogy nekünk magyarul is kellenének, és akkor azt mondta, itt van a hitoktatási központ, akkor minden hittankönyvet fordítsanak le magyarra. Így aztán a megjelent szlovák hittankönyveket folyamatosan fordítottuk, 4 év alatt az összeset sikerült nem csak lefordítani, hanem kiadatni is. Így aztán egész országban a hittanosoknak és a hitoktatóknak jutott a kezükbe hittankönyv és munkafüzet is.
0: Ugye ezeket a hittankönyveket talán 90-es évek második felében, de elsősorban a 2000-es években használták. Azután már gondolom volt több generáció ezeknek a hittankönyveknek.
1: Úgy tartjuk világszerte, hogy úgy 5 évenként újítjuk föl a tankönyveket, nem csak a hittankönyveket, hanem a többit is. Hát ugye ezt az iramot azért mi nem győzzük, úgyhogy körülbelül 7 évenként váltottunk, és folyamatosan fordítottuk a könyveket magyar nyelvre, és küzdöttem azért, hogy kiadja illetékes nyomda, és így a tényleg már nem tudom hányadik generációs hittankönyvünk van. Jelen pillanatban egy új úgynevezett kurikulum készült, vagy készül, ami azt jelenti, hogy újabb hittankönyvek fognak készülni. Hát úgy számítom, hogy ismét adjon 4 év alatt sikerül majd őket lefordítani, kiadatni és forgalmazni.
0: Jelenleg milyen módon működik a magyar hitoktatás Szlovákiában? Tehát most a tananyagra gondolok, hogy régebben voltak ilyen monotematikus könyvek, tehát hogy ötödikesek tanulták az Ószövetséget, hatodikban úgy tudom az Új Szövetséget, egyháztörténelem, hetedikben, és itt tovább. Jelenleg is megmaradt ez a régebbi modell, vagy most másképp van fölépítve a tananyag?
1: A bizottság úgy döntött, hogy egy kis hógolyóra utalt. Ugye a hógolyó kicsi, és ahogy göngyölítjük a földön, akkor egyre nől, míg lesz belőle egy hóember. Így a mostani rendszer a hitoktatásban ilyen úgy mondjuk, hogy spirálszerű. Valamit tanulnak kisdiákkorukban, és ezt mindig bővítjük. Nyilván már nem monotematikus könyvek vannak, hanem különböző témák kerülnek a hittankönyvekbe, beleszámítva egyháztörténelmet, Ószövetség, Új Szövetség, erkölcsteológia. Tehát most ez a spirál fut, ezt használjuk, hogy lesznek az új hittankönyvek, majd az idő megmutatja. Igen.

0: ott tartottunk, hogy Félben működik a hitoktatási központ, azután később átkerült ugye Nagyszombatban, és most helyén akkor nem csak a magyar hitoktatással foglalkozol így országos szinten, hanem a szlovák hitoktatás ugye az egyházmegyénkben, ha jól tudom. És később ugye megalakult a MAKAB, aminek kicsit bonyolult ugye a megfogalmazása, a pontos neve. A beszélgetés kezdetén ezt megpróbáltam pontosan idézni. Pontosan mi a feladata a MAKAB-nak, illetve mi ott, kedves elnök úr, a feladatod?
1: Hát a MAKAB úgy jött létre, a szó, hogy Magyar Kateketikai Albizottság, és ebből lett a MAKAB, mert ezt kimondani, ezt a hosszú szót, ez nehéz, de a MAKAB az könnyű. Én valóban úgy van, hogy átvittük Nagyszombatba, mivel az Orosz János érsek úr patronálja a központunkat, és a központ az Országos Hitoktatási Bizottságnak a része. Na most az érsek úr azt mondta, hogy nekem több mint 30 éves tapasztalataim vannak, és akkor rám bízta a szlovák hitoktatás gondozását a Nagyszombati Főegyház megyébe. Úgyhogy két vonalon megyünk, szlovák és magyar hitoktatás, ami jó, mert nem különbözik a kettő. Mind a kettő nemzetiséget, a magyar, illetve a szlovák nemzetiséget egyformán tudjuk kiszolgálni.
0: És a többi egyházmegyében, a Nagyszombatit kivéve, ott szintén van bizonyos hatásköröd, hogy tudod segíteni az ottani magyar hitoktatókat, és hogy ez hogy van megoldva? Vagy pontosan a MAKAB-nak ez a feladata?
1: Minden olyan egyházmegyéből, ahol magyarok is élnek, az illetékes püspök kiválasztott egy papot, aki ennek a MAKAB-nak a tagja, és az ő egyházmegyéjét reprezentálja. Évente minimum kétszer szokott ez a társaság találkozni, érinti ez Nagyszombaton kívül Nyitra, Besztercebánya, Rozsnyó, Kassa és a görög katolikusok. Tehát ez a társaság összejön, és akkor ott tervezünk mindent, amit kell, vele számítva a Biblia versenyt, a hittankönyvekkel való ellátást, és hát tanácsokat adunk a hitoktatóknak. Azon kívül, hogyha valamelyiknek vannak gondjai, mert azért nem mindenhol az igazgató olyan, hogy örül annak, hogy megy a hitoktatás, akkor ez az illető, illetve nálunk a úgynevezett iskolaesperes elmegy az illetékes iskolába, és ottan rendre rakja a dolgokat.
0: Ugye most már a hitoktatás itt, tehát nálunk Szlovákiában több mint 30 éve újjá élet. Mik azok a legnagyobb eredmények, amit sikerült ez alatt a 30 év alatt elérni, illetve mik a legnagyobb kihívások? Mi az a terv, amit még talán megoldásra vár?
1: Amit elindítottunk mindjárt a kezdetén, az a Biblia verseny. A célunk az, hogy a fiatalok szeressék meg a Szentírást, olvassák, és minden évben megrendezünk Biblia versenyt. Iskolai szinten, esperesi szinten, egyházmegyei szinten, és aztán a magyar lakta területekben élő fiataloknak a versenyét. Ez egy ilyen nagy akció, rengeteg munkával jár, mert Tóth Domonkos püspök úr egyszer, amikor ott volt a versenyen, azt mondta, hogy hát ezekre a kérdésekre mindenki tudna a pap válaszolni, akkor én biztos, hogy megbuknék, mondta ő. Tehát olyan szintre emeljük, hogy születtek például papi hivatások ezekből a gyerekekből, akik versenyeztek, és hát áhítoktatóink is vannak olyanok, akik gyerekekként versenyeztek, és aztán annyira megtetszett nekik a dolog, hogy elvégezték a teológiát és hitoktatnak.

0: Kedves atya, még beszélnénk egy témáról, ez pedig ugye mivel már hát ugye 50 éves papi tapasztalattal rendelkezel, sok mindent áttéltél az elmúlt rendszerben, de most a fordulat után is, sok minden nehézség. Hogy látod a társadalom, vagy az egyház jövőjét, illetve mik azok, vagy mit tud tenni az egyház, vagy akár a papok, hitoktatók, mi lenne, hogy látod ezt, milyen víziód van, hogy merre felé megy a társadalom, vagy úgy általában az egyház?
1: Azt kell mondani, hogy a Covid-járvány megtizedelte az egyházat. Nagyon sokan elmaradtak a templomból, mivel zárva voltak a templomok, és elszoktak a templomba járástól. Nem csak a fiatalok, hanem felnőttek, sőt az idősebb generáció is. Na most ezt nem elég meg is elsiratni, és nem elég csak azt mondani, hogy ez így van, hanem valami megoldást kell keresni. A megoldás az, hogy buzdítjuk a hitoktatókat, rendszeres hitoktatói találkozókat tartunk, ahol kiváló előadókat próbálok összegyűjteni, és őket buzdítjuk arra, hogy vezessék a fiatalokat vissza a templomba. Kisebb vagy nagyobb sikerrel jár ez. A másik, akiket nagyon számítunk rá, azok a lelki atyák. Vannak nagyon ügyes lelki atyáink, akik tényleg a fiatalokkal sokat foglalkoznak, kirándulások, plébániai katekézis és más mindenféle téren. Én nem hiszem, hogy én még megérem azt, hogy újra megtelnek a templomok, de te még biztos. Amikor 10. Pius pápa még püspökként került Milánóba, akkor ott nagyon rossz helyzet volt a papság körében. Kényelmesek voltak, nem nagyon törték magukat a pasztorációban. Na most jött az új püspök, aki összehívta az egész egyházmegye összes papját. És mindenki úgy ment oda, hogy na, akkor most fogja a söprűt és kisöpör bennünket innét. Csak hogy a püspök mást csinált. Amikor beszélgetett a papjaival, azt mondta, hogy most egyenként jöjjön hozzám mindegyik őtök, nézzen a szemembe, és ígérje meg a következőt. Naponta fog bemutatni szentmisét, naponta elimádkozza az egész napi zsolozsmát, és legalább egyszer egy hónapban elmegy meggyónni. Erre ugye minden pap föllélegzett, és azt mondta, hogy akkor nem lesz áthelyezgetés, hanem ezt hát talán komolyan is megígérték a püspöknek. Amikor elkerült Milánóból, akkor igazán buzgó papság maradt az egyházmegyében. Én úgy gondolom, hogy itt kell kezdenünk nekünk is elmélyíteni a papi identitásunkat, papi életünket, mert ott, ahol buzgó pap van, aki naponta beül a gyóntatószékbe, ha gyónó van, ha nincs gyónó, akkor előbb-utóbb beindul a dolog. Nem akarom magamat kiemelni, de mikor deákit átvettem, első péntekre soha nem volt gyónom. Ami nagyon bántott, mert hiszen tudod, a féli működésem alatt még segíteni is jártak papok, annyi gyónó volt, itt meg senki. De azt mondtam, hogy ha ez összejött a milánói püspöknek, akkor megpróbálom én is. Minden nap beülök fél órával a szentmise után a kápolnába, ott várom a gyónókat. Minden nap legalább egy, kettő, három is eljön. Az azt jelenti, hogy szorozzuk 30 nappal, és akkor valahol talán-talán elindult, vagy elindul valami.
0: Hát akkor beszéltünk sok mindenről, beszéltünk arról, mit kell tenni a papoknak, mit kell

0: Hát megerősíteni a közösséget. Én nekem az elképzelésem az, hogy mi se után ne rohanjunk haza. Maradjunk ott egy kicsikét, beszélgessünk mindenféléről. Arról is, hogy mit főznek, arról is, hogy mit dolgoznak, hol dolgoznak, de főképp az, hogy egy kicsit ismerjük meg egymást, mert nem tudom szeretni azt, akit nem ismerek, de akit ismerek, az már közel áll hozzám. Tehát én azt hiszem, hogy a hívek részéről épp ezt a közösséget, vagy a közösség építést várnám, vagy szorgalmaznám, vagy ajánlanám, mert a közösségben mindig van valaki, aki megtart, amikor úgy csügged az ember, és talán ezt emelném ki, ezt a gondolatot.
1: Nagyon szépen köszönöm az értékes gondolatokat és ezt a beszélgetést is, nem utolsó sorban, Heinök úr, hogy fogadtál a Deáki plébánián. Tényleg sok mindent hallottunk, sok mindenhez kérjük majd Jóisten segítségét, hogy ez megvalósulhasson, akár a saját életünkben is. Nekem most nem is marad más hátra, csak megköszönjem Monsignor Tóth László atyának, kanonoknak, püspöki helynöknek, a Magyar Kateketikai Albizottság igazgatójának, nem csak ezt a beszélgetést, hanem azt is, amit kedves helynök úr tettél az egyházért és a hitoktatásért, nem csak az egyház megyében, hanem magyar hitoktatás szemszögéből Szlovákia szerte. Jó Isten áldja meg mindazért, amit az ő nevért tettél.
0: Köszönöm a megszólítást, és köszönöm a lehetőséget.
2: Korunk pásztorai című műsorunkat hallották.

Föltámad Krisztus. Örvendező szívvel borulunk le előtted, mert föltámadásoddal bebizonyítottad, hogy Isten vagy. Föltámadásoddal megadtad szent tanításodra, ami katolikus vallásunkra az igazság isteni pecsétjét. Az első húsvét vasárnapon azok, akik nagypénteken téged gúnyolva és káromolva állották körül keresztedet, üres sírod láttán szégyenkezve zavarodtak meg. Az első húsvét vasárnapon azok, akik nagypénteken fájdalommal nézték a kereszten elvérző testedet, nagyszombaton pedig szomorú lemondással gondoltak sírodra, újjongva hallották az angyali szó hírét, hogy sírod azért üres, mert feltámadtál és élsz. Arra kérünk, dicsőséges feltámadott Jézus, hogy a húsvét ne csak megdicsőült életed kezdetének emléke legyen számunkra, hanem lelkünk és buzgóságunk megújulásáé is. Add, hogy akik eddig inkább a földieket kerestük, ezután komolyabban törekedjünk az égiek után. Add kegyelmedet, hogy ifjúságunknak te légy a reménye. A felnőttek életében te légy az irányító. Az öregségben te légy a vigasztaló. A halál óráján pedig te légy az erősítő. Segíts, hogy vallásosan éljünk. Hited hűségében haljunk meg, és így feltámadásunk az örök boldogságban legyen. Amen.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Jézus, hallgass minket.
2: Jézus, hallgass minket.
1: Jézus, hallgass meg minket.
2: Jézus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az élő Isten fia,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az örök világosság fényessége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a dicsőség királya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az igazságosság napja,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a boldogságos Szűz Mária fia,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretetre méltó Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus erős Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a jövő élet atya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hatalmas Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Türelmes Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Engedelmes Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szerető barátunk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a béke Istene,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az élet szerzője,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az erények példaképe,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a lelkek keresője,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi Istenünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi menedékünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szegények atya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a hívek kincse,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a jó pásztor,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az igaz világosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az örök bölcsesség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a végtelen jóság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi utunk és életünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az angyalok öröme,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az apostolok mestere,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az evangelisták tanítója,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a vértanúk erőssége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a hitvallók világossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szüzek tisztasága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus minden szentek koronája,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Minden gonosztól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Minden bűntől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A te haragodtól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Az ördög kísértéseitől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A tisztátalan lelkülettől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Az örök haláltól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Sugallataid elhanyagolásától,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Szent megtestesülésed titka által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Gyermekséged által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Isteni életed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Fáradalmaid által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Haláltusád és szenvedésed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Kereszted és elhagyatottságod által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Halálod és temetésed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Feltámadásod által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Mennybe meneteled által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A legméltóságosabb oltári szentség alapítása által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Örömeid által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Dicsőséged által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Jézus, hallgass minket!
2: Jézus, hallgass minket!
1: Jézus, hallgass meg minket!
2: Jézus, hallgass meg minket!
1: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Add nekünk isteni szereteted ajándékát, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha fel ne hagyjunk, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk. A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
3: A 6. fejezet. Az ő munkatársaként figyelmeztetünk titeket is, ne vegyétek hiába Isten kegyelmét. Azt mondja ugyanis, a kellő időben meghallgatlak, és az üdvösség napján segítek rajtad. Íme, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja. Senkinek sem okozunk semmiféle botrányt, hogy ne becsmérelhessék szolgálatunkat. Ehelyett mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája. Nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban, a szükségben, a szorongattatásban. Ha vernek, fogságba vetnek, fellázadnak, ha elfáradunk, virrasztunk, böjtölünk, tisztaságban, megértőn, béketűrőn és jóságosan, a Szentlélekben és az őszinte szeretetben megmaradva, az igazság hirdetésében kitartva, Isten erejével, az igazság támadó és védő fegyverzetében, akár dicsőség, akár szégyen, akár gyalázat, akár jó hírnév jut osztály részül. Mint csalók, mégis igazmondók, mint ismeretlenek, mégis jól ismertek, mint akiket halálra szántak, mégis élnek, mint megkínzottak, de belé nem haltak, mint szomorkodók, mégis mindig vidámak, mint szükölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmiük sincsen, mégis mindenük megvan. Megnyílt nektek az ajkunk, és kitárult felétek a szívünk, korintusiak. Nem mi zárkoztunk el előletek, hanem ti nem nyitottátok ki a szíveteket. Mint gyermekeimhez szólok, ti is tegyetek úgy, mint én, tárjátok ki ti is a szíveteket. Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel. Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozhat ő össze Krisztus Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja, közöttük lakom majd, és közöttük járok, az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Ezért távozzatok a körükből, és különüljetek el tőlük, mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek. Akkor fölkarollak benneteket, és atyátok leszek. Ti meg az én fiaim és a leányaim lesztek, mondja az Úr, a mindenható.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.
4: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
5: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve Ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére, emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamara erdei ifjúsági park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a Nosztalgia járatok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es Nosztalgia villamos, a Pesti Dunaparton közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as Nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás. A tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat. Megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaság kori kúriánál, vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
4: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 14 óra.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás Lisztrában hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánuk jött néhány zsidó Pizídiai Antiochiából és Ikóniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De mikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városba. Másnap Barnabással együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. Az egyes egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és végül imádkozva és bőjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akinek hívei lettek. Pizídián keresztül haladva Pamfíliába jutottak. Miután pedig Pergében hirdették az Úr igéjét, lementek Attáliába. Innét azután visszahajóztak Antiochiába, ahonnan egykor elindultak Isten rendeléséből a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogyan tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak.

2026. május 5-e, kedd. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 27-től a 31. versig. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem. Emlékezés. Jézus búcsú szavait olvassuk a mai evangéliumban, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem általános jókívánság ez, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk tehát valójában nem külső körülményektől függ, hanem abból ered, hogy az Úr él bennünk, és ezért mindig biztos talajon állunk, egyenes úton járunk. A világ békéje olykor kölcsönös engedményeken, máskor hallgatáson nyugszik, de ingatag, mert a jó szándék elfogyhat az emberekből. Jézus békéje viszont belülről növekszik, és nem a vihar hiánya, hanem a valódi belső megnyugvás. Ezért képes megmaradni bennünk akkor is, amikor küzdelem vagy nehézség ér minket. Az Úr békéje nem kikényszeríthető, nem birtokolható, hanem csak befogadható. Akiben Krisztus él, az ennek a békének a hordozója lesz. A szavain, a cselekedetein, a döntésein keresztül Jézus nyugalma és ereje kezd átsugározni másokra. Ez a tanúságtétel lényege. Nem kell minden helyzetet irányítanunk, hanem az Úr békéjével a szívünkben kell élnünk. Ezt a világ nem tudja megadni, de elvenni sem tudja tőlünk. Jézus békéje nem csupán vigasztalás, hanem egyúttal küldetés is. Aki benne él, az békét visz oda is, ahol emberileg már nincs rá ok, nincs rá remény. Vigyük a világba Krisztus békéjét, az ő húsvéti ajándékát. Uram Jézus Krisztus, te nem úgy adod a békét, ahogy a világ adja, erre a békére vágyom a leginkább. Taníts meg rá, hogy ne a csendes körülményektől várjam a nyugalmat, hanem benned találjam meg. Jöjj el hozzám, és adj belső békét, amely nem menekül el a nehézségek elől, hanem megoldja a problémákat. Segíts, hogy ne csak kérjem a békét, hanem közvetítsem is azt embertársaim felé. Legyen a te jelenléted biztos pont bennem, örök, mint a te szereteted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család, húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
1: A szeretetre leselkedő veszélyek. A szeretetre leselkedő veszélyek ugyanazok, mint amelyek a szeretet civilizációját fenyegetik, mert minden elképzelhetőt támogatnak, ami hatékonyan ellenállhat a szeretetnek. Itt az ember elsősorban az önzésre gondol, nem csak az egyének, hanem a házaspárok önzésére is, vagy még általánosabb értelemben a társadalmi, nemzeti vagy osztály önzésre. Az önzés minden formája egyenesen és gyökeresen ellentétes a szeretet civilizációjával. De vajon lehet-e a szeretetet egyszerűen ellenönzésként meghatározni? Ez nagyon lecsupaszított, és végső soron teljesen negatív meghatározás lenne, még ha igaz is, hogy az önzés különböző formáit le kell győzni ahhoz, hogy eljussunk a szeretethez és a szeretet civilizációjához. Helyesebb volna altruizmusról beszélni, mely az önzés ellentéte. De sokkal gazdagabb és összetettebb az a szeretet fogalom, melyet Szent Pál vázolt fel. A korintusiakhoz írt első levél a szeretet civilizációjának a Magna Chartája. Ebben a felfogásban nem annyira az egyéni cselekedetek fontosak, akár önzőek, akár altruisták, sokkal inkább az embernek, mint személynek a megértése és radikális elfogadása, aki rátalál önmagára, önmaga őszinte átadásával. Mert egy ajándék nyilvánvalóan másoknak szól, és ez a legfontosabb dimenzió a szeretet civilizációjában. Így jutunk el a szabadságról vallott evangéliumi igazság gyökeréig. Még messzebbre menve ez jelenti az ajándék belső szabályrendszerét. Mert az ajándék fogalmába nem csak az adományozó szabad elhatározása tartozik bele, hanem annak kötelessége is. És ez valósul meg az egyének közösségében.
0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

Kedves hallgatói család! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Felvidéki Mária Rádió Mirjam idén májusban ünnepli megalakulásának 14. évfordulóját. Szeretettel hívjuk hallgatói családunk tagjait és minden érdeklődőt május 9-én, szombaton, születésnapi ünnepségünkre. A hálaadó szentmisére 18 órakor kerül sor a komáromi Szent András Bazilikában, melyet rádiónk élő adásban is közvetít. A legszentebb áldozat bemutatása és megünneplése után szeretettel várjuk Önöket a plébánia nagytermébe, ahol lehetőség nyílik a személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. Tartsanak velünk május 9-én 18 órakor, személyesen vagy épp lélekben rádiókészülékeik előtt minél többen. Adjunk hálát együtt az elmúlt 14 évért, s ajánljuk a gondviselő Isten kezébe a Felvidéki Mária Rádió Mirjam köré gyűlt közösségünket.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czöli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeglet kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szánaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte a homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
1: La nostra comunità diocesana
0: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeglet kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A római egyház az elvetett kő, a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások előre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasszák a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet kövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje, Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homilián.

0: A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérheti új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szent Atya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
1: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak, mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szent Atya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket, és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába. Fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
1: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
1: È la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket. Éppen ellenkezőleg, ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vészel. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk.
1: Abbiate fede.
0: Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, éme a titok. Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy így szeretett minket, ennek a tudatos

0: biztonságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
1: Regina Caeli Laetare, alleluia!
0: Imádkozom az egyházi közösségét és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Caeli elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság virágnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a Mater Gyermekvédelmi Egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát, Jézus mennybe menetele is pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
1: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapi de Arequipa. A Chapi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Mater Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezette munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagliabíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel. Nyolcadik könyv, hatodik fejezet. Pontícianus nevezetes látogatása és elbeszélése. Elmondom, uram, hogyan szabadítottál ki engem érzéki vágyaim szörnyű kemény rabságából, továbbá a világi élet ügyes bajos szolgaságából. Elmondom és hálát adok neked. Én segítőm és szabadító Istenem. A megszokott módon éltem. Nyugtalanságom folyton növekedett. Naponként szoktam hozzád fohászkodni, eljártam templomodba, ha csak szabadulhattam dolgaimból, amelyeknek a terhe alatt nyögtem. Alipius nálam volt. Harmadiszben múlt le róla a tanácsosi tisztesség, és most egyelőre nem volt jogi foglalkozása, hanem várta a feleket, hogy jogi tanácsát eladhassa nekik, amint én árultam a szónoki készséget, ha a tanítás útján ezt egyáltalán el lehet adni valakinek. Nebridius ellenben, mivel Verecundus, milánoi polgár és nyelvmester, valamennyiünk kebelbeli barátja, éppen a barátság jogán sürgetve kérte és szinte követelte közülünk valakinek megbízható segítségét, Nebridius, mondom, engedett baráti rábeszéléseinknek és beállt hozzá kisegítő tanítónak, amire annak igazán nagy szüksége volt. Nebridiust tehát nem haszonvágya vitte oda, hisz a tudományok terén, ha akarja vala, sokkal többre mehet, hanem igen kedves barátunk lévén jóságos szíve nem tagadhatta meg ezt a baráti szívességet, amelyre mi is kértük. Ott azonban rendkívül okosan viselkedett, kerülte a közélet hatalmasainak ismerettségét, lelke nyugalmát akarta megőrizni, és meg is őrizte foglalatosságai között, mert belső szabadságot akart lelkének, s lehető sok szabad időt a bölcsesség keresésére, s a rá vonatkozó dolgok olvasására vagy meghallgatására. Mikor egyszer Nebridius nem tudom mi okon távol volt, kettőnkhöz Alipiushoz és hozzám eljött Pontícianus nevezetű előkelő császári udvari ember, földink, maga is afrikai volt. Már nem tudom, mit akart nálunk, összeültünk beszélgetni, előttünk játékasztal, asztalka állt, rajta könyv. Figyelme véletlenül ráterelődött, fölveszi, kinyitja, Szent Pál apostol levelei. Nyilván meglepődött, mert azt gondolta, hogy a napiterhes foglalkozásomhoz tartozó valamelyik könyvemet találja az asztalon. Azután mosolyogva rám nézett, és szerencsét kívánt ahhoz, amin egyébként csodálkozott, hogy éppen ezt a könyvet, és csak is ezt találta előttem. Hű keresztény volt ugyanis, és gyakran borult le eléd Istenünk. A templomban kitartó imádsággal. Megmondtam neki, hogy igen sokat foglalkozom a Szentírással. Erre a társalgást átterelte Antonius, egyiptomi szerzetes, akinek a neve ékesen fényeskedett híveid előtt, nekünk azonban az ideig ismeretlen volt. Amint ezt Pontícianus észrevette, többet időzötte tárgyal, és eloszlatta tudatlanságunkat a nagy emberről, csodálkozva, hogy eleddig semmit sem tudtunk róla. Elbámultunk, mikor hallottuk, hogy a közelmúltban, jóformán a saját korunkban ilyen minden kétségen felülálló csodák történtek a katolikus egyházban az igaz hit követői között. Csodálkozásunk kölcsönös volt. Mi a nagy dolgokat bámultuk, ő meg azt, hogy semmit sem tudunk róluk. Beszéde ezen a ponton átfordult a kolostorok lakóira. Édes illatoddal ékes életmódjukra, a puszták termékeny elhagyatottságára, ami mindenből, mi semmit sem tudtunk. Azt sem tudtuk, hogy itt Milánóban a város falain kívül is volt kolostor, tele kiváló testvérekkel, Ambrus püspök gondos védelme alatt. Pontícianus a tárgynál maradt, tovább beszélt, mi meg érdeklődve hallgattuk. Előadása folyamán azt is elmondta, hogy már nem emlékszem mikor, Trierben három társával, míg a császár a délutáni cirkuszjátékon volt, kiment sétálni a város falaival határos kertekbe. Kettenként, ahogy éppen összeakadtak, Egy ő vele, a másik kettő együtt sétálgattak, mindegyik pár más irányban. Amazok bolyongás közben valami kis kunyhóra akadtak, ahol néhány szolgád lakott. Lélekkel szegények, de a mennyország birtokosai. Könyvet találtak ott, Antal életének leírását. Egyikük olvasni kezdte. Csodálat és lelkesedés támad benne, és olvasás közben azon kezdett töprengeni, hogy ő is ilyen életre szánja magát. Ott hagyja a katonai pályát, és neked szolgál. Mindketten úgynevezett császári biztosok voltak. Egyszer csak az, aki olvasott, tele szent buzgalommal, üdvös szégyennel és haraggal önmaga ellen rápillantott barátjára, és azt mondta: felelj, kérlek, mit akarunk elérni összes törekvéseinkkel? Mi a célunk? Miért a katonáskodunk? Van-e többre reménységünk az udvarnál, mint arra, hogy valamikor a császár barátai leszünk? S ha leszünk, nem lesz-e állásunk akkor is ingatags tele veszedelemmel? Mennyi bajos küszködésen keresztül jutunk el tehát a még nagyobb veszedelembe? És ez is mikor lesz? Isten barátja azonban, amikor csak akarok, sőt, ebben a pillanatban lehetek. Így szólt, és új élete megszülésével vívódva újra a könyvlapjaira fordított a pillantását. Olvasás közben benseje, amelyet csak te láthattál, nagy változáson ment keresztül, s lelke lerázta magáról az egész világot. Ez csak hamar kitűnt, mert amint olvasott, s nehéz sóhajok között lelke viharával küzdött, meglátta, s akaratával meg is fogta azt, ami jobb. Már a tied volt, mikor így szólt a barátjához: elszakasztottam magamat mindenféle világi törekvésünktől, elhatároztam, hogy Istennek szolgálok, és ezt most rögtön ezen a helyen el is kezdem. Ha nincs kedved követni, kérlek, ne ellenkezzél velem. Amaz pedig azt mondta, hogy melletted marad ebben a fölséges szolgálatban, és ő is részt akar a nagy jutalomból. Ettől fogva mindketten tieid voltak, és építgették üdvösségük épületét a legalkalmasabb módon úgy, hogy mindenüket elhagyták, és követtek téged. Közben Ponticianus, és akik vele a kertben másfele sétáltak, keresték ezeket. Rábukkantak ugyanazon helyre, és ott találván figyelmeztették őket, hogy jó lesz hazamenni, mert már esteledett. Azok azonban előadták elhatározásukat. Azt is elmondták, hogyan gerjedt fel és erősödött meg bennük ez az akarat, s könyörögtek, hogy ne okozzanak nekik nehézséget, ha már csatlakozni nem óhajtanak. Ők maradtak, akik voltak, de, folytatta Ponticianus, megkönnyezték barátaikat. Meghatottan szerencsét kívántak nekik. Imádságaikba ajánlották magukat, s visszatértek röghöz kötött lelkükkel a palotába. Ezek ellenben a magasságok felé irányzott lélekkel ott maradtak a kunyhóban. Mindenkinek volt jegyese. Mikor a történtekről értesültek, ők is szüzességet fogadtak neked.
3: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.
4: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
5: Mindszenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án mindszenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló mindszenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szentély avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. A zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza a zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig hűlt le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Chillsben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisut készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósított a Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
4: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 15 óra. Kedves hallgatóink! Az Észak-Komáromi Szent Anna kápolnában komáromi önkénteseink, a Rózsafüzér Társulat tagjai, az Irgalmasság Rózsafüzért, azt követően a Dicsőséges Rózsafüzért imádkozzák.
2: A Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és föl megteremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megcseszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Emlékeztessünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma.

0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: atyáján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mit a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, földbe.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, földbe.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, földbe.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, földbe.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk

0: teljen.
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: Kedves hallgatóink! Az Észak-Komáromi Szent Anna kápolnában komáromi önkénteseink, a Rózsafüzér Társulat tagjai, az Irgalmasság Rózsafüzért, azt követően a Dicsőséges Rózsafüzért imádkozták.

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az iratok szerint Avanatusz városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosznak hívták.

Tatius görög filozófus bölcseleteiből, a szeretetről. Amikor szeretsz, magad vagy a szeretet. Amikor gyűlölsz, magad vagy a bánat. Az igazi szeretet ajándék. Nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod, és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette. A szívek összetartoznak, és talán éppen ettől törékenyek. Ha egy cserépvázát a vízbe dobsz, millió darabra hullik, és lesüllyed a tenger mélyére. Az életben másként történik velünk. A tegnapi cserepek a tegnapi maradnak, hogy a ma élni tudjon. Minden nap van valaki, aki a megnyugtatásodra vár. Sokszor elég egy kézfogás, egy mosoly, vagy egy szó. Igen. Egyetlen mosoly messzebbre hat a napsugaránál. Egyetlen könycsepp is képes tengerré duzzadni. Állj meg egy simogatásra, amikor szenvedő embert látsz. Kezeddel és szemeddel letörölheted könnyeit. A világot az emberek építik apró kavicsokból, kövekből, kezük, fejük és szívük erejével. A szó csupán homok, amit könnyen a vállára kap a szél. Szeresd a tenger hullámait, hiszen olyanok, mint maga az élet. Semmi sem fontosabb a pillanatnál. Mindig új kezdet előtt állsz, íme a pillanat. Feltárul előtted az élet ezernyi útja, és nyitott könyv lesz számodra az emberi szív. Bárhonnan jöttél, mindig hozd magaddal, és bárhová mégy, mindig vidd magaddal a szívedet. Szeresd önmagadat, hiszen minden kicsiben kezdődik, és a kicsitől indul. Szeresd a hozzád tartozókat, és tiszteld bennük, ami emberré teszi őket. Másmilyenek ugyan, ahogy te is különbözöl tőlük. Szeresd mindazokat, akiket néhány percre, napra vagy hosszabb időre melléd rendel az élet. Mindenki ugyanazzal az emberi céllal tér a földre, amit te is magaddal hoztál érkezésedkor. Aki kedves neked, szeretheted emberi szeretettel. Ám akit nehéz becsülnöd, sosem fogod emberi érzékekkel szeretni. Akit a földi szíveddel nem tudsz elfogadni, azt szeresd a lelkeddel. Ha szeretsz valakit, szeresd még akkor is, ha fellegek takarják a napfényben kéklő égboltot, és a partra vetődő hullámok sziklának csapódnak az éj sötétjében. Emlékezz a szeretetre. Az összes többit elfelejtheted. Az idő Isten türelme és emlékezete. Isten türelme mérhetetlen, és emlékezete végtelen. Az idő múlás azt jelenti élni. Ha az idő mindannyiunk számára maga az élet, legyen a te időd csupa élet. Hunyd le a szemed, és gondolj arra, hogy szeretlek. Most hunyd le a szemed ismét, és érezd az időt szeretet nélkül. Csak az időre figyelj. Nincs más, csupán az idő. Percek nélkül lehet szeretni, hisz amíg szeretsz, nem számít az idő. De mit kezdesz az időddel szeretet nélkül? Az emberek többsége nem embert, hanem helyzeteket szeret. Az édes pillanatokat könnyű szeretni. Ám ahogy jön a boldogság perce, rögvest tovaszáll a múló idővel, és a bódító öröm illatával kiég a szeretet. Minden, de minden hatalmas égbolt, a ragyogó nap, a tündöklő hold, a szikrázó csillagok, a suhanó felhők, a fénylő sziklák, a végtelen beringó erdők és mezők, az égigérő fák,
Valamennyi pompázó virág és tengerek, a folyók, a hegyi patakok és a csermelyek, és az összes ember érted született, ahogy te is miattuk jöttél a földre. Higgy az életben, annak minden édes vagy keserű pillanatában, hisz a hullámzó folyó vízcseppjei is békésen fogadják a vihart és a napsütést. Higgy a lehetőségekben, tudván az idő nem más, mint Isten türelme. Higgy a hitben, mely nélkül minden, az ember, a világ, az élet vak és hamis.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: Az öröm békéje. Örvendezik lelkem az én Istenemben. Mária öröme nem felszínes hangulat, Istenbe kapaszkodó öröm. Ez az öröm békét hoz, mert nem a körülményektől függ. A magnifikát nem a problémák tagadása, hanem annak kimondása, hogy Isten nagyobb mindennél. Mire épül az örömöm? Add meg az igazi öröm békéjét.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pappá szentelte Timár Dániel jezsuitát Budapesten. Majális csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozó papá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szentháromság szeretet közössége. A papa vőlegény barátja fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az atya szeretet gyermekei vagyunk. Timár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életével másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a csopaki nyugdíjas klub szenior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a rulett együttes utcabálya koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megértek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált. A gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akár csak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 16 óra. Beszéljük meg, című műsorunk következik.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, megtiszteltetés, hogy ilyen sokan itt vagyunk, alig van helyünk. A legelső alkalommal kiosztottunk cetliket, és kértük azt, hogy írják fel, hogy mi az, ami csodálnak a párjukban, és mi az, ami bosszantja. Ezt a cetlit ezt összesítettük, és most Krisztina elmondja nekünk, hogy mire jutott.
3: Nem volt könnyű kategorizálni a válaszokat, mert ahány ember, annyiféle válasz érkezett, azért érezhető volt a válaszokban az emberek egyéni élményvilága. Úgyhogy itt most statisztikát nem csináltunk, ábrákat nem fogunk vetíteni, és szignifikáns különbségeket sem számoltunk, csak egészen röviden beszámolok arról, hogy a leggyakrabban előforduló válaszok melyek voltak. A nők a férfiakban leggyakrabban azt csodálják, legalábbis a cédulák szerint, hogy erősek, határozottak, védelmezőek, támaszai a nőknek. Gyönyörű gondolatok. A második leggyakrabban előforduló válasz a nők részéről, hogy csodálják a férfiak okosságát, intelligenciáját. Úgyhogy most kihúzhatják nagyon magukat. De azért van egy másik oldala is a céduláknak. Mit nem bírnak a nők a férfiakban? Pontosabban, hát akkor fogalmazzuk finomabban, mi az, ami kellemetlenül érinti a nőket a férfiak viselkedésében. Nem szeretik a nők azt, hogy a férfiak nem érzelmesek, és nehezen lehet velük kommunikálni, főleg az érzelmekről. Aztán zavarja a nőket a férfiak önfejűsége is, elég gyakran említették a hölgyek ezt a problémát, és egy harmadik leggyakrabban előforduló gondja a hölgyeknek, hogy a férfiak egy dologra tudnak csak figyelni, és ebből következően nem tudnak a nőre figyelni, mert másra figyelnek. Előszedjük a másik cédulát, férfiak írásait a hölgyekről, megsugom, kevesebb cédula érkezett férfiaktól, és lehet, hogy nem azért, mert hogy annyival kevesebb jelenlévő volt férfi nemű, nem tudjuk, ez egy nagy kérdés bennünk. Mit csodálnak a nőkben a férfiak? Amit elsősorban csodálnak, ez a úgynevezett lelki finomsága a hölgyeknek. Ez egy gyűjtőfogalom, így próbáltuk összefoglalni azokat a tulajdonságokat, kedvesség, nem tudom milyen finomság, gyengétség. És a másik női tulajdonság, ami a férfiak kedvence, hogy támogató, a férfi támogató, kedves, megerősítő a nő. Hát a nőkben is vannak kevésbé szeretett tulajdonságok. Leggyakrabban, és ez eléggé domináns fölénnyel, a férfiak nehezen birkoznak meg a nők változékonyságával, szeszélyességével, és hát az érzékenységével is. Tehát amit szeretnek a nőkben az érzékenység, azt nagyon nem is szeretik a nőkben. Ez volt a kis kutatásunk eredménye.
4: És hát ebből is látszik, hogy a helyzet az egyáltalában nem egyszerű. És hát a mai alkalmunknak a témája az pontosan erről szól, hogy ezeknek a különbözőségeknek az ellenére, és ezekkel a nagyszerű tulajdonságokkal együtt, hogyan lehet úgy, hát tulajdonképpen divatos szóval kommunikálni egy házasságban, együtt élni egy kapcsolatban, ami aztán boldog házassághoz vezet. Azért ezt rögtön az elején elmondjuk, hogy természetesen amikről beszélni fogunk, az nem csak a házastársi kapcsolatról szól, tehát a kommunikációnak nagyon általános aspektusai is szóba fognak itt kerülni, amelyek minden hát mélyebb vagy felszínesebb kapcsolatra is igazak. Az előző alkalommal, ugye, amikor a döntésről beszéltünk, akkor beszéltünk arról, hogy a házasság az azért jó a számunkra, tehát egy kis reklámot csaptunk, ugye, mert hogy alapvető pszichológiai igényekre válaszol. Hát ilyenek például, hogy biztonságban érezzük magunkat, az önkifejezésnek, az önkibontakoztatásnak a helye lehetőséget ad ezekre. És hát azt is ugye hozzá kell tennünk, hogy láthatjuk azt is, hogy egy biztos bázis lehet arra, hogy a társadalom a szélesebb rétegei felé elinduljunk. Tehát akinek van hol megvetni a lábát, az aztán ki tud nyúlni más csoportok felé is, és szerepeket, felelősséget tud vállalni a társadalomban.
3: És hát ez nem csak elmélet, hanem számos külföldi és magyar kutatás is bizonyította, hogy a jó házasságban élő emberek testi és lelki egészsége mérhetően, erősen mérhetően jobb, mint a nem házasságban vagy rossz kapcsolatban élőké. Erről már esett szó, de azért ezt muszáj hangsúlyoznunk.
4: És arról is esett szó, hogy, és természetesen ezt a tapasztalatból, a mindennapokból tudjuk, hogy ez a jó kapcsolat, a jó házasság az egyáltalán nem automatikus. Múlt alkalommal beszéltünk arról is, hogy a házasságkötés az tulajdonképpen egy új útra való elindulás, vagy egy új útnak nekivágás. Ugyanis az, hogy egy házasság jól működjön, azon nagyon sokat kell dolgozni. A napokban beszéltem egy ismerősömmel, aki hát házasodni készül, és mondja, hogy furcsa, hogy kap olyan kérdéseket, hogy miért vállalkozik ő a házasságra, amikor minden második házasságválással végződik. És tulajdonképpen ez a kérdés, hogy hát minek belevágni, ha egyszer 50% az esélye annak, hogy jól sül el vagy sem. Ez nagyon érdekes módon egy olyan gondolkodást tükröz, mintha ez ilyen lottó sorsolás lenne, hogy na akkor most nekem kihúzták a számaimat, akkor én nyertem, nekem jó lesz a házasságom, hát én meg így jártam, pehes voltam, nekem rossz lesz a házasságom. Tehát mintha egy kicsit ezt a vakvéletlen mozgatná, és hát valóban így, hogy 50%-os esély, hát persze, hogy elgondolkodik az ember, hogy belevágjak-e vagy sem egy életre szólóan. De természetesen a pszichológia, és hát a teológia is azt mondja, hogy ez nem így működik, tehát nem a sors dönti el, hogy akkor most én a szerencsés nyertesek között voltam el, vagy sem, hanem igenis, hogy tudunk azon dolgozni, és hát ez a reményünk is, hogy tudunk azon dolgozni, hogy ez a kapcsolat, ez a házasság, ez jól működjön.
2: A teológia itt folytatja, hogy a házasság az valóban feladat. Nem lottó, nem sors, nem birkacsillagképbe születtem meg ilyenek, tehát ez nem más dönti el, ez feladat, hogy önmagamat készítsem arra, hogy alkalmas legyek a házasságra, meghozzam a jó döntést, és utána dolgozni kell a házasságon. Ettől a szótól vagyunk már a legrosszabb, hogy munka. Tehát dolgozni kell a házasságon, az magától nem marad meg. A házasság feladat. Ezt mondja a teológia is, csatlakozunk Szent Ágostonhoz, azt mondja, nélkülünk megteremtett minket az Isten, de nélkülünk nem üdvözít minket. Tehát a saját üdvösségünkön dolgozni kell. A másik szempontot is folytatja a teológia, amit mondott a pszichológia, és ezt fontosnak tartom, hogy a jó házasság az nem csak feladat, hanem az egyben felhatalmaz még nagyobb feladatokra. Tehát amit ma látunk, főleg férfiakon, bocsánat, szerintem a férfiakon kell egy kicsit javítgatni, a nők úgy egészségesebbnek tűnnek nekem, hogy a mai férfiakból ilyen fészekbélelő férfit csinálnak. Plazma tévé, kényelmes autó, kényelmes cipő, minden kényelmes, kicsiben, csak a kis családodban gondolkodj. Tehát nem áll meg az egyház ott, hogy csak a család a feladat, hanem ha neked van rendes családod, rendes háttered, van múzsád, a feleséged, az eroszod rendben van, van egy szeretve vagy, mint férfi, nyilván, mint nő is fordítva is, akkor ez felhatalmaz nagyobb feladatokra. Magyarul, hogy én ilyenkor nyakamba veszek más feladatokat is, a testvéreimet, az ő gyerekeiket, az ő házasságukat, a híveimet, a tanítványaimat, nagyobb munkákat merek vállalni. Szóval a jó házasság az úgy kilök, ne csak ilyen fészek bélelők legyünk, hanem hogy nagyban is merjek felelősséget vállalni. A ma este arról szól, hogy kommunióban akarunk élni, közösségben, a családban, nyilván ez egy munkahelyre is igaz, ez egy rendi közösségre is igaz, baráti körre is igaz, de kommunió nincs kommunikáció nélkül. A Szent Háromság képére vagyunk teremtve, és a Szent Háromság is, ha így él, így létezik, hogy úgy vannak kommunióban, hogy folyamatosan kommunikálnak, a képen látunk egy olyan jó kis izgés mozgást, egy dinamikát, az atya ül stabilan, de a másik kettőben látszik egy ilyen dinamika, hogy ha ennek a képére vagyunk teremtve, akkor a mi közösségeink is ilyenek, a házasságunk, baráti körünk, stb., hogy kommunikálni kell egymással. Ezért mondtuk azt úgy viccesen, meg komolyan is, hogy HD minőségben kell élni, tehát harmóniát keresünk, egyensúlyt, ugyanakkor dinamikát, megfeszülést, beszélgetést, vitát. Tehát egyszerre mind a kettőre törekszünk. A teológia tehát ebben megerősít, hogy a kommunikáció, hölgyek, urak, nem fakultatív. Az nem egy másodlagos, hogy atya, nekem nem olyan jó a beszélőkém, én nem tanultam pszichológiát, nekem ez nem megy a vita, ez nem fakultatív. Ha akarunk kommunióban, közösségben élni a párunkkal, gyerekünkkel, munkatársunkkal, akkor a kommunikáció kötelező. Na most azért vagyunk nehéz helyzetben, mert deriválni megtanítanak az iskolában, meg az ízelt lábúak életét megtanítják, de hogy kell kommunikálni, jól kommunikálni, meg hogy kell jól vitázni, veszekedni, ezt sehol nem tanítják. Ezért vagyunk itt, és ezért vagyunk ilyen sokan, mert hiánypótló a téma, És a kommunikációnak erről két oldaláról beszélnénk, a jó kommunikáció és hát a konfliktus kezelés.
4: Rögtön egy alapvető kommunikáció elméleti ténnyel kezdenénk, ami biztos sokak számára ismerős, hogy a kommunikációnak tulajdonképpen két szintje van. Van egy tartalmi és van egy kapcsolati síkja. Ez azt jelenti, hogy minden egyes találkozásban, ha bármit mondok bárkinek, legyen az mondjuk a postán a postás kisasszony, akkor az a közlés, az hordoz egy információs szintet, egy tartalmi szintet, de ugyanakkor hordoz egy olyan síkot is, ami arra vonatkozik, vagy arról szolgáltat információt a másiknak, hogy én mit gondolok a kapcsolatról, hogyan vélekedem a köztünk lévő viszonyról. Természetesen itt aztán az érzelmek nagyon bekavarodnak, vagy hát az érzelmeknek a tere ez a sík. Tehát az, hogyha mondjuk a postán azt mondom a kisasszonynak, hogy szeretném feladni ezt a csekket, ez ugye az információs, sima információs sík, de ezt mondhatom ugye mondjuk egy lekezelő hangnemben, vagy mondhatom könyörögve, és akkor az rögtön arról ad az ő számára egyfajta felvilágosítás, hogy én hogyan gondolkodom arról, hogy kettőnk között mi a kapcsolat. Na most természetesen egy házasságban ezt a kapcsolati síkot, az érzelmi dimenziót, azt folyamatosan figyeljük. Amit fontos itt kiemelni, és minden szakkönyv kiemel, hogy abban az esetben, hogyha ez a kapcsolati sík vagy érzelmi sík nincsen rendben, vagyis ott zavarok vannak, indulatok vannak, félelmek vannak, akkor természetesen az információ soha nem fog átmenni, tehát ezekben az esetekben mindig meg kell állni, és előbb rendezni kell valamilyen szinten a kapcsolati síkot, mert egyébként az, hogy mit akarok egyébként tényként közölni a másikkal, az nem fog elérkezni a címzethez.
3: És ezt kiegészítve még egy nagyon fontos szempontra felhívjuk a figyelmet, tanulságaként ennek az elméletnek, hogy a jól működő házasságban minden interakció mélyén ott kell lennie annak az üzenetnek, hogy szeretlek téged, minden interakció mélyén. Ez az alap, hogy a kapcsolati szinten folyamatosan közölnünk kell a szeretetünket, és ha ez az alap megvan, szinte észrevétlenül, de ott van, akkor már is sokkal könnyebb felépíteni kettőnk pozitív kommunikációját.
4: És hát itt a teológiai és pszichológiai szempontok mellett a ma estére egy közgazdasági vagy banki szempontot is behoznánk.
3: Ez a, ugye a malacka és a pénz ötlete onnan származik, hogy a házastársi elégedettség szakirodalmát böngészve találtunk egy olyan hasonlatot, ami nagyon kapóra jött számunkra. És ezt a hasonlatot biztosan már egyéb szempontokból is hallotta a társaság nagy része. A házas párok kapcsolata, érzelmi kapcsolata hasonlítható egy folyószámlához. Mi egyesoktatásban azt tanultuk, hogy még a kegyelmeket is közös folyószámlára kapjuk. De itt most nem erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy van egy közös folyószámlánk. Nagyon fontos, hogy közös. És erre a folyószámlára néha befizetünk dolgokat, és néha kiveszünk dolgokat. A befizetések a pozitív, konstruktív kommunikációinkból származnak, a folyószámláról a kivétel pedig a destruktív kommunikációt jelenti. Nagyon-nagyon fontos, és most már előrevetítjük, hogy a kutatások szerint, és ezek valóban konkrét pszichológiai kutatások eredményei, a destruktív kommunikáció sokkal nagyobb szorzóval terheli meg a számlánkat, mint a konstruktív. Tehát ez azt jelenti, hogy egy destruktív kommunikációval törölhetünk akár 5-10 konstruktív betett összeget. Nagyon-nagyon kell tehát vigyáznunk. Sajnos ez egy komoly probléma, és nem nyugodhatunk meg abban, hogy hát nagyjából azonos mennyiségű betétünk van, mint kivételünk. Nagyon-nagyon kell arra törekednünk, hogy folyamatosan növeljük a betett összegeket, tehát állandóan próbáljunk pozitív kommunikációval a számlánk egyenlegét növelni, és minél komolyabban és minél tudatosabban kerüljük el a destruktív kommunikációt, mert aztán végül elfogy a pénzünk.
2: Férfi vagyok, férfiként én ezt a Spice képével szoktam mondani. A Spice-ból nem csak kivenni kell, néha be is kell vinni. Tehát a kapcsolatunk az lemerül, magától lemerül, tehát tudatosan ápolni és vinni kell a Spice-ba tartalékot. Mit kell kommunikálni? Olyan jól elmondták a hölgyek, hogy tényleg arról van szó, hogy nem annyit kommunikálunk, hogy piros szőnyeget vegyünk, vagy kifizesse be a csekket, hanem itt folyamatosan a szeretetet, a szerelmet kommunikáljuk egymás felé. Mit jelent az, hogy a szerelmet kommunikáljuk, és mit jelent az, hogy szerelem? A mai világban a szerelem alatt általában érzelmeket értünk, és ettől rosszul vagyunk mindannyian. hogy a szerelem egyenlő érzelmekkel. A görög az nagyon szépen kifejezi, hogy a szerelemnek három fajtája van, és ezek egymásba vannak ágyazva. Az erósz, az a mély testi vágy egymás felé, nagyon fontos, hogy meglegyen, de az erósz be van ágyazva a filiába, az intelligens szeretetbe, hogy fejben is szeretjük egymást, és mind a kettő be van ágyazva az agapéba, az isteni szeretetbe. Tehát az kössön házasságot, aki szereti a másikat, mivel mind a három szeretettel. És amikor házasságot kötöttünk, ez a dolgunk, hogy ezt kommunikáljuk, ezt őrizzük meg, az eroszt, a filiát és az agapét is.
3: Hogyan ápoljuk az eroszt? Szedjük szét a szerelem három összetevőjét. Rengeteg dolgot tehetünk, tehát itt rengeteg befizetési lehetőségünk van, visszatérve a hasonlatunkra. Kettőt emelünk ki ezek közül. Az egyik a közös idő, minden házasságról szóló szakkönyv, tankönyv, félig tudományos könyv beszél erről, nem véletlenül, mert az udvarlás időszakában könnyű közös időt eltölteni kettesben, de sok gyerekkel, munkával, túlórával megáldva, ez egy komoly feladat, hogy rendszeresen tépjünk ki életünk rutinjából olyan időszakokat, akár csak perceket is, amit kettesben tölthetünk, ezekre nem figyelünk, akkor már is a számlánk erőteljesen elkezd merülni. A másik fontos feladatunk, hogy a gyengétséget ápoljuk. Mi az, hogy gyengétség? Itt most konkrét példákat fogok mondani. Verbálisan, szavakkal és fizikailag, fizikai jelekkel is, tehát gesztusokkal is kifejezhetjük a gyengétségünket. Tehát igenis, elmondhatjuk a házastársunknak azt, hogy csinos, hogy ezt a férfiak nem szokták észrevenni, hogy nagyon jó kis új pólód van. Ezt valószínűleg, ezt nem is kérjük, de azt már lehet kérni, hogy visszajelezzük azt, hogy na, ma kedves vagy, mosolygós. Ne adj Isten, még azt is mondhatjuk, hogy szeretlek. És a gyengétségnek a gesztusai között, hát ott van a simogatás, puszi, csak úgy soron kívül, tehát nem akarunk semmit a másiktól, csak puszit adni neki. Bocsánat, ez egy kis mellékzönge volt itt. Tényleg megsimogatni, csak megpöckölni egy kicsit. Azt hiszem, a férfiak mondhatnak olyat, hogy megpaskolni a fenekét, de ezt nem én mondom. És itt most megint behozunk egy kutatási eredményt, csak sajnos nem tudtunk utána járni, egy kollégánk találta, hogy állítólag napi 8 ölelés javítja már az immunrendszer működését is. Úgyhogy érdemes rákapcsolni. Kicsit csúnyák vagyunk, mert most tanárkodunk, és házi feladatot adunk a hallgatóságnak. Nem viccből, hanem halálkomolyan gondoljuk azt, hogy aki szeretne épülni, az tegye meg azt, hogy hazamenvén ír egy listát saját magának arról, hogy a gyengétség milyen gesztusaira vágyik, amit szeret. Mert azért ez eléggé egyedi. Tehát nem minden nő szereti, ha paskolják a fenekét. Mondjuk, elképzelhető. Tehát írjunk egy listát arról, hogy mi mitől érezzük azt, hogy szeretve vagyunk, de jó hosszú listát írjunk. Tehát lehet, hogy ezen sokat is kell gondolkodni, mert még sosem gondolkodtunk. És hogyha megvan a jó, nagyon-nagyon hosszú listánk, és hát ezt mind a két házas fél tegye meg, akkor adjuk oda a másik kezébe, tehát cseréljük ki a listáinkat. És akkor onnantól kezdve a házastársunknak már van lehetősége válogatni, és aztán el is kezdheti adagolni a szeretetnek azokat a jeleit, amelyekre vevő a házastársa. Úgyhogy hát ezt a házi feladatot nem fogjuk számon kérni, de nagyon ajánljuk.
2: A teológia itt folytatja, hogy az erósz az fontos a házasságban. Először is az eroszról azt tudni kell, hogy nem annyi, hogy a férfit és a nőt, mint a két piros nyilat látjuk, viszi egymáshoz. Az eroszból nem szabad az Istent kihagyni. A mai erosz fogalomból kimaradt teljesen a transzcendens dimenzió, az Isten. Csak férfit viszi a nőhöz, a vágy, a biológiai vágy. Az eroszhoz már Platón óta hozzátartozik, hogy az igazi erosz nem csak egymáshoz akar minket vinni, hanem kettőnket együtt a teljesség felé, valamilyen extázis felé, akit mi egy szóval Istennek hívunk, de hogy az az igazi öröm és igazi élvezet az akkor igazi, ha az Isten is ott van benne, magyarul, ha erkölcsös, ha lelkiismeretes, ha igaz. alapszabály, hogy a bűnös Eros soha nem tesz boldoggá. Az hazugság. Az ember közben és utána érzi, mindegy, melyik fajta szexuális bűnről van szó, nem tesz boldoggá, bánt. Az igazi Eros az visz az Isten felé. Tehát ez egy jó dolog. A keresztények között ezt ki kell mondanunk, hogy az igazi Erosnak köze van az Istenhez. Ratzingert, amikor pápává választották, az első enciklikája miről szól? Az Eroszt rendbe kell tenni. Ugye a jó Erosz az visz, ott van benne az Isten, vissza teljesség felé. Hát ha ez így van, akkor igenis fontos, hogy ezt az Eroszt, ezt ápolni kell. Megint azt mondom, munka. Egy kicsit néha azt érezzük, hogy Szent Ágostonnak a hatása még itt van az egyházban. Ugye Szent Ágoston az ókorban élt is, nagy zseni volt, de azt mondja, hogy a szexuális, hogy adjuk tovább az áteredő bűnt. Ezen agyalt Szent Ágoston is, egy nagyon nehéz kérdés, máig nagyon nehéz erre válaszolni. És ő azt mondja, valahogy, ahogy életet adunk. Tehát valahogy kötődik a szexualitáshoz, és ennek az árnyéka a mai napig, mintha itt lenne a katolikus meg a keresztény egyházon belül, hogy a szexualitás az rossz, ahhoz tapad bűn. Nehogy Isten élvezni, hát azt végképp nem szabad. Az valami rossz. Még ez benne van valahol a klímában, vagy szegény nagymamáink még ezt megkapták, hogy nem is olyan fontos. Tehát csak arra való, hogy gyerekeknek adjunk életet. De annyira nem is fontos. Szeretném ezt megerősíteni, és nagy hangsúlyt helyezünk ma este erre, hogy nem lehetünk ilyen platonisták, meg ilyen testfelejtők, vagy kifejezetten testellenesek, mint a gnosztikusok, meg a dualizmus. Hogy a test az fúj, bűn, meg úgyis csak átmeneti, majd oda át lesz igazi életünk. Ha Krisztusnak ez a test fontos, ki vagy te, hogy te meg lenézed? Ha Krisztus ebbe az emberi testbe öltözik, ezt fölveszi karácsonykor, ezzel az emberi testtel szeret, símogat, gyerekeket ölébe vesz, ezzel a testtel vált meg a kereszten, ki vagy te, hogy te meg semmibe veszed meg, lenézed? A testi dimenziót komolyan venni, az igazán az a keresztény, nem az a hűde nagy keresztény, aki lenézi, meg átnéz rajta, meg nem tartja olyan fontosnak. Szóval szeretném ezt helyre tenni, hogy az igazi hitünkhöz hozzá tartozik a testi dimenzió. A celibátusban ugyanúgy, mint a házasságban. Szóval mit kell csinálni? Hát az első az, hogy tanulni. Egy kicsit meg kell tanulni, hogy hogy is működik a biológia, a másik test, melyek az erogén zónák és ilyenek. Egy kicsit kell olvasni, tehát az úgy magától, én ebben nem hiszek. Egy kicsit kell olvasni, hogy is működik ez, hogy kell jól csinálni. És sajnos mai fiataink sokszor ilyen pornográf anyagon nőnek föl, és azt hiszik, az a jó. Kérem, az nem jó, az erőszak. Hanem meg kell ezt tanulni, hogy ez hogyan művészet. Egy lelki író azt írja, hogy a másik teste olyan, mint egy hangszer. Páratlanul tudom megszólaltatni, csak úgy, ahogy én tudom, senki más. És ez azt jelenti, hogy ezt gyakorolni kell 2-3 év. Ez sok idő. Ez nem megy csak úgy. Szóval ez egy művészet, egy igazi művészet, bevonjuk a testet, és hadd mondjam azt, hogy bevonjuk a testet a liturgiába. Nem annyi a testnek a bevonása a liturgiába, hogy elmegyek megáldozni, meg letérdelek. Ahogy a levest a férjem elé teszem, ahogy megölelgetem a feleségemet, folytatom a liturgiát a testemmel, meg akarom dicsőíteni az Úristent. Az igaz, jó szexualitást az egyház pontosan védi. Nem szexuál ellenes az egyház, hanem a hamis szexuál ellen vagyunk, hanem védi, hogy azt folytatjuk a liturgiát. Az egy szent dolog. Az egy jó dolog. Szóval ez művészet. Aztán az erotikus gyöngétségnek, ez egyházi kifejezés, az erotikus gyöngétségnek van egy klímája, egy skálája. Ezt otthon ki kell alakítani. Szóval nem annyi a szexuális kultúra közöttünk, bocsánat, hogy csak az aktus, hanem van közöttünk egy kellemes klíma, egy légkör, egy jó parfüm. Ahogy egymást igen megérintgetjük, ahogy megszeretgetjük, megpaskoljuk a fenekét, kinek mi a vérmérséklete, kultúrája, sok mindentől függ, de hogy van közöttünk egy klíma, nem annyi, hogy a paplan alatt lesz valami vagy nem, hanem egész nap van közöttünk egy testi kommunikáció. Ez fontos, ezt nem szabad hanyagolni. Aztán a saját vonzerő, hát mielőtt arra panaszkodunk, hogy a másikkal miért nem megy nekem a szexualitás, kezdjük magunkkal, ugye kezdjük a gerendával a saját szemünkben, hogy a saját vonzerőm milyen, hogy tartom én azt föl? Föl lehet-e rám nézni? Vonzó vagyok-e még? Tudom-e azt, igenis 2-3-4 gyerek szülése után is, hogy én tudok vonzó nő lenni? Nem várja el senki, hogy Barbie baba legyél, de hogy vonzó nő, akihez érdemes hazamenni, megölelgetni, meg szeretgetni. Ezen a vonzerőn dolgozni kell. A játékosságot mindig megkérdezik a moralistát, hogy atya, hogy férnek bele a szexuális játékok a házas életben? Mi bűn, mi nem bűn? És akkor sorolják, hogy... Kérdezem, mondom, nem értem, mire gondolsz? És akkor mindig ilyen elvörösödik. Na, hadd mondjam azt hivatalosan, mit mond az egyház. Hivatalosan. Azt mondja az egyház, hogy a szexualitásnak a legtermészetesebb módját azt gyakorolni kell. Tehát semmilyen játék, praktika, meg ilyenek, azt nem pótolhatja. Annak nyitottnak kell lenni a gyerek életadására is. Tehát a legtermészetesebb módon gyakorolni. De azt szeretném mondani, hogy a játékosság az hozzátartozik a szexualitásnak a kultúrájához. Fontos, kérem, olyan feszültek vagyunk mindenki. És a feszültség az nem rossz, én tisztelem, akinek van feszültsége. Tehát még van 5 alkalmazottja, meg van komoly beosztása, feszült ember. Hála Istennek, hogy nagy kereszteket vesz a nyakába. Tehát az, hogy feszültek vagyunk, az nem rossz. Feszültek vagyunk jó és rossz dolgok miatt is, de mikor engedünk le? A játékos szexualitás az nagyon fontos. Azt nem szabad hanyagolni, azt igenis tervezni kell. Megmondjam, mikor kezdődik? Akkor kezdődik, mikor küldök egy SMS-t a feleségemnek, hogy milyen pezsgőt vegyek délután 4-kor. Tehát, hogy nem úgy, hogy este vagy lesz, vagy nem, hanem ezt így tervezi az ember. Van közöttünk egy egész napos ilyen klíma. Ez fontos, ne hanyagoljuk, én gyóntatok, a hölgyek lelkivezetést csinálnak. Tudjuk azt, hogy milyen nagy probléma, hogyha nincsenek egy kultúrája, és a keresztények lehazudják, hogy nem olyan fontos, és aztán majd más, ezer más rossz módon előtör. Igenis fontos. Tehát ezt a játékosságot, ezt bele kell vinni ebbe a területbe. És utoljára hadd mondjam azt, hogy tanuljuk a szexualitást 20 évesen is, 40 évesen is, másodvirágzásunk idején is, 60 évesen is. A gyöngétségnek a jeleit, a kultúráit, ezt tanuljuk folyamatosan. Folyamat, ne csak a pap tanuljon hótig, mindenki tanulja folyamatosan, és ez egy jó dolog, hogyha tudunk figyelni arra, hogy mi esik jól a másiknak. Hadd mondjam azt, hogy a pozitív mellett a negatívot hadd említsük meg, hogy van úgy, hogy megalázzuk olykor a másikat. A megalázás a szexualitás terén azt jelenti, amikor tárgyként használom a másikat. Mondom az elsőt, a férfi akkor alázza meg a nőt, ha csak a saját görbéjére, arra kékre van tekintettel, percek alatt túl van a szexualitáson, és szegény nő, látjuk, az igazi öröm még el se jutott. Ezt az ábrát egyszer látni kell. Hogy akkor működik jól közöttünk, hogyha egy kicsit elnyújtjuk azt a görbét. Magyarul, én férfiként akkor alázom meg a nőt, ha percek alatt, idézőjelben mondom, megerőszakolom, még ha szépeket mondok akkor is, percek alatt letudom, és nézem a híradót. Ez a nő nem erre kötött házasságot, hogy percek alatt letudják. És fordítva, a nő is tudja tárgyként a férfit használni. Tudnélik, a nőknél tudjuk azt, hogy a peteérés idején a hormonok akkor indulnak be, és igazán komolyan a nő sem a menstruáció után annyira nem vágyik a szexuális kapcsolatra, sem a menstruáció előtt. A peteérés idején igen. És egy férfit nem lehet úgy megalázni, nem arra kötött ő sem házasságot, hogy havonta egyszer a peteérés napján van szexuális kapcsolatok, egyébként vissza a szekrénybe, mert fáj a fejem, most nincs kedvem, most értsd meg. Nem erre kötött a házasságot, hogy tárgyként kivegyék, meg visszaakasszák. Tehát mi a lényeg? Az a lényeg, hogy a házasságkötés szó szerint halált jelent. Meghalunk a saját kis görbéinknek, hogy ebből valamilyen közös házas élet támadjon föl.
4: Egy másik aspektusa a házasságnak az a barátság aspektusa. Múlt alkalommal nagyon sokat beszéltünk pontosan arról, hogy mennyire fontos beszélgetni, hogy ez mennyire megalapoz egy kapcsolatot, illetve egy kapcsolat kibontakozásában milyen hihetetlenül nagy szerepe van. Ez gyakorlatilag ide a barátság aspektusba tudható be, tehát az, hogy merjek mesélni magamról, apró cseprő dolgoktól kezdve, akár a mélyebb dolgokig is, illetve hát ennek a másik oldala, hogy meghallgassam a másikat. Nagyon fontos, és szintén a barátsághoz tartozó oldala a kapcsolatnak, hogy támogatom a másikat nagyobb vállalkozásaiban, új utak keresésében, vagy mondjuk a nehéz időszakokban természetesen. És hát ezeket nyilván nagyon elősegítheti az, hogyha vannak olyan közös hobbiaik, amik gyakorlatilag közös időtöltéseket jelentenek, amikor nem csak a hétköznapi megbeszélendő, elintézendő ügyekről beszélgetnek, hanem valami másról is, tehát valami olyasmiről, ami tényleg kikapcsolódás mindkettejük számára, és amiben együtt tudják eltölteni az időt.
2: A teológia ugyanezt erősíti meg, hogy a házasság nem csak erósz, hanem filia is. A filia alatt ezt a baráti, ezt a szellemi szeretetet értjük, hogy a házastársam legyen fejben is partnerem. Szintén ápolni kell. Az első, ami fontos, hogy az intellektuális szeretet, ez a filia, ez tervezi a saját eroszát, tehát a házasságnak a házas életét. Tervezi. Tehát nem majd lesz valahogy, hanem fontos területnek tartja, és tervezi, hogy ez tényleg szépen művészien, kultúráltan sikerüljön. És megint fontos az, hogy az erosz az a filia alatt áll, tehát ha rám tör az erosz egy harmadik felé, akkor nem vagyok annak kiszolgáltatva. Hogy tavasz van, rám tört a párzás, annyira tetszik a másik. Ez nem így van, hogy rám tört, és értsd meg, nem tehetek ellene semmit. Értsd meg, ott kell hagyni a családomat, mert az igazi szerelem ellen nem lehet mit tenni. Szeretném ezt mondani, hogy mi az igazi szerelem, mind a három. Tehát az erosz, az, hogy rám tör, hogy vonzódom valakihez, az nem automatikusan érvényesül rajtam, hanem a filia, az intellektus, ez tudja uralni. Magyarul tudja uralni, hogy melyik erosznak adok zöld lámpát, és melyiknek pirosat. Tehát ezt ápolja a filia. Aztán, hogyha harmónia van a fejben, akkor szebb lesz a szexualitás. Ez izgalmas. Megfordítjuk, hogyha zavarok vannak közöttünk szexuálisan, és elmegyünk egy szexuál terapeutához, oda kell menni, nem urológushoz. Nem a szervekkel van a baj, és szedni a viagrát meg a nem tudom. Nem ezzel van a baj, hanem a terapeuta rögtön azt fogja mondani, hogy hölgyem, uram, önöknek valami itt nincs rendben. Fejben nincsenek rendben, és azért hidegültek el egymástól, azért nem megy a szexualitás, hogy kifejezetten undorodnak egymástól. Fejben nincsenek rendben. És azt fogja mondani a terapeuta, hogy tessék fejben rendbe tenni a kapcsolatot. És hát az utolsó, hadd mondjam azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, tehát a házastársammal nekem legyen egy kultúrám. Nem annyi a házastársi kapcsolat, hogy közös a bankszámlánk, közös az ágyunk, meg közös asztalról eszünk. Nem ennyi, hanem legyen közöttünk, vigyük be a kultúrát. Tehát az, hogy közösen olvasunk, feleségemmel annyira szerettünk föl a kapcsolat elején közösen olvasni. Vagy közösen meglepjük egymást színházi egyel. Vagy kiállításokra vannak kedvenc képeink, ahová elmegyünk, visszük az összes gyereket, és bevisszük a kult, és közben beszélgetünk. Tehát egy nívót, egy igényességet, egy kultúrát bevisszünk kettőnk kapcsolatába. Nem annyi, hogy egy asztal, egy bankszámla, meg egy ágy, hanem legyen közöttünk barátság, tényleg legyen közöttünk kultúra. És hát a harmadik fajta szeretetnek az ápolás, az agapé, az az isteni szeretet. Ahol ketten szeretjük egymást igazán, ott mindig ott van a harmadik, a mi Istenünk, hogy ezt ugyanúgy ápolni kell, az agapé, az magától szintén nem marad meg. Mire gondolunk, csak felsorolás szerűen? Szentségi házasság nem csak papír. Nem, pontosan arról van szó, hogy megáldják ott az oltárnál az eroszunkat is, meg a filiánkat is. Beemeljük az agapéba. Kegyelmet kapunk ott az oltárnál. Aztán nagyon fontosnak tartom, hát csúnyán mondom, hogy a legjobb ragasztó, ami összetartja a párokat, azok a közös szentséghez való járulások. Együtt áldozunk és együtt gyónunk. Betegek kenetét együtt, mikor ott van az egész család, úgy adjuk föl, tehát hogy együtt járulunk szentségekhez. Nagyon fontosnak tartom. Vagy a családi zarándoklat. Ma egy reneszánsza van a vallásos zarándoklatnak. Nem győzik az atyák, akik ott szolgálnak, hogy jönnek az emberek, hála Istennek, tiszta jó, hogy elviszem a feleségemet egy ilyen zarándok helyre, meggyónunk mind a ketten, részt veszünk a liturgián, nyerünk búcsút, tehát plusz kegyelmet, elviszem ebédelni, délután elmegyünk, pancsolunk egyet valamilyen fürdőbe, egész nap együtt vagyunk, és benne van az Isten is, meg benne vagyunk mi együtt is. Óriási dolog. Ez a vallásos zarándoklat, ezt csinálni kell, családi zarándoklatot. A közös imában szeretném mondani, főleg a férfiaknak, hogy mi az egész nap mondogatni neked, hogy szeretlek, szeretlek, nem megy, tegyük kezünket a szívünk. Nekünk férfiaknak ez úgy nem megy. De amikor együtt imádkozunk a párunkkal, akkor nem csak annyi történik, hogy az Istent imádjuk, hanem az is történik, hogy közben kimondom neked, hogy szeretlek. Minden közös imádságban én neked is kimondom azt, hogy hozzám tartozol és összetartozom. A közös imádság roppant fontos. És gyerekekkel is, tehát az, hogy napközben összerúgjuk a patkót, vagy a gyerekem a konnektorba nyúlkált és a kezére ütöttem, tehát hogy napközben voltak ilyen feszültségeink, mikor este közösen imádkozunk, akkor úgy oldjuk ezt az egészet. De azért bármi történt nappal, mi összetartozunk. A közös imádság, az agapé, az ápolása nagyon fontos. Én fontosnak tartom a kegytárgyakat a lakásban. Elmegyünk házat szentelni, és akkor vagy ilyen gicses dolgokat látunk, vagy semmit. Tájképet, mert nem tudnak a fallal mit kezdeni. Szóval ott van egy üres fal, és nem tud vele mit csinálni. A jó kegytárgyak azok olyan fontosak egy lakásban, megadják az agapénak ezt a klímáját. Mikor Krisztus ilyen nagyban úgy rám néz, akkor na, máshogy vitázom én is a páromat. Tehát fontosnak tartom. A Krisztus képet meg kell fordítani, mi? Tehát nem. Ezek fontosak, úgy adnak egy klímát, az agapénak a klímáját otthon. Ezt én úgy fontosnak tartom. Meg hát a családi ünneplést, hogy tudunk bővelkedni, meg tudunk böjtölni együtt. Az egész család nem eszik ilyenkor, hogy fanyalgunk a húsdal. Tehát hogy kér. Tehát, hogy ez olyan jó, hogy együtt bővelkedünk, együtt luxus, együtt cukrássütemények, meg akármi, de együtt böjtölünk is. Tehát, hogy ez jó dolog, hogy a család az együtt ünnepel és együtt böjtöl. Miről szólt ez az első etap az előadásunkban? Arról, hogy a szeretetet, a szerelmet kommunikálni kell. Tehát az nem magától marad meg, hanem művelni, ápolni kell, abban malaszpersébe állandóan be kell tenni. Az erosz és a filia és az agapé az legyen egyensúlyban.

0: És az elején ugye a bevezetőben már hallottuk, hogy egy-egy ilyen destruktív kommunikációs aktus hihetetlen sokat tud kivenni tényleg, tehát lemeríti azt a bankszámlát sokkal jobban, mint ahogy azt gondolnánk. Nagyon szépen hangzik ez a szakkifejezés, hogy destruktív kommunikáció, hát mindenki el tudja képzelni körülbelül, hogy ide mi minden tartozik, tehát a beszólás, leszólás, leüvöltöm, vagy csak piszkálódom, és így tovább, majd ezeknek az alfajait mindjárt megnézzük a következőkben. Nagyon sok oka lehet, hogyha valaki ilyen destruktív kommunikációs mintákkal él, hát az egyik alapvető, ugye a pszichológusok szeretnek mindig erre hivatkozni, hogy rossz mintákat hoz valaki például, tehát hogy otthon hogyan láttam mondjuk a saját szüleimet kommunikálni. Aztán nyilván, amiről szintén lesz majd szó, a megoldatlan konfliktusok, tehát amikor így gyűl bennem a feszültségharag a másikkal szemben, és hogy ezek törnek ki olyan számomra is akár meglepő módokon, vagy hát a másik számára meg megmagyarázhatatlan helyzetekben. Természetesen a általános idegesség, stressz, ezek is kihozhatnak ilyen destruktív kommunikációs mintákat. És hát ami még egy ilyen nagyon tipikus dolog, hogyha valaki önértékelési problémákkal küzd, és emiatt akar valahogy folyamatosan törleszteni a másikon. Hát sajnos nagyon sok más oka is lehet ennek a destruktív kommunikációnak, és ugye látjuk azt is, hogy ennek nagyon sok negatív hatása van, tehát tényleg nagyon lemerítik ezt a kapcsolati számlát, kimerítik magát a kapcsolatot. Mit tudunk mégiscsak tenni? Hát ugye nyilván nagyon fontos az, hogy folyamatosan reflektáljunk ezekre a kommunikációs formáinkra, tehát hogy hogyan kommunikálok a másikkal, a házastársammal, a párommal. Ez az önreflexió, ez azért nagyon fontos, mert hogy azt mindenképpen hangsúlyozza a pszichológia, és ezt szeretnénk szinte így a súlykolásig hangsúlyozni, hogy a kommunikációs formák azok tanulhatóak. Tehát azzal takarózni, hogy én nem láttam másmilyet, vagy hogy mert én mindig feszült vagyok, és én nem tudok máshogy, én nem tudok másképp beszélgetni mondjuk, vagy vitatkozni. Ez nem igaz, mert hogy ezek átgondolhatóak, változtathatóak, sőt, tulajdonképpen ilyen kötelező jellege mondhatnánk is azt, hogy ezek változtatandóak és tanulandóak a pozitív formák. Még egy dolog, amit itt szeretnénk kiemelni, az az, hogy nyilván ez egy hosszantartó folyamat, tehát nem egyik pillanatról a másikra történnek meg ezek a változások. Hosszú időn keresztül beidegződött, vagy régen beidegződött rossz szokásokat kell itt módosítani, tehát nem fog egyik pillanatról a másikra történni. Ezért is nagy szükség van arra, hogy ebben a tanulási folyamatban nem csak egyedül van benne az egyik fél, hanem ez egy támogatást igénylő folyamat, tehát szükség van arra, hogy a házastárs pár részéről ez a tanulási folyamat valahogy megerősítést nyerjen. Itt csak lábjegyzetként említenénk meg, hogy hát ez a támogatás, ez néha el szokott csúszni olyan irányba, hogy valaki azt mondja, hogy szintén tulajdonképpen így a támogatásnak az álca alatt ugyanilyen destruktív minták előjöhetnek, hogy hát én csak jót akartam neki, és ezért mondom, hogy hát ő ilyen, meg olyan, meg amolyan. De igazából ezek a visszajelzések, ezek nem visszajelzések, hanem ilyen orbarúgás, vagy ilyen tör megforgatás típusúak. Tehát vigyázni kell nagyon azzal is, hogy persze visszajelzést adok, de hogyan adom azt a visszajelzést. Mindig nyilván hát még csak azt sem mondanám, hogy építő jelleg, mert ugye ezt is el szokták így rontani, hogy hát én csak építő jellegű kritikát adtam, aztán közben meg igazándiból lebunkóztam a másikat. Nagyon meg kell találni annak a formáját, hogy hogyan adjuk ezeket a visszajelzéseket a másiknak.
1: Megtisztelő volt a figyelmük, köszönjük szépen!
2: Beszéljük meg, című műsorunkat hallották.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Ószövetség, Teremtés könyve.
1: A 23. fejezet. Sára pedig 127 évet élt meg, és meghalt Kirjat Arbában, ami Hebron, Kánoán földjén. És Ábrahám jött, hogy gyászolja és sirassa őt. Mikor pedig fölkelt Ábrahám a gyász szertartásból, így szólt Het fiaihoz: én vándor és jövevény vagyok nálatok, ezért adjatok nekem egy sírhelyet, hogy a halottamat eltemethessem. Het fiai válaszoltak mondván: hallgass ránk, urunk, úgy élsz közöttünk, mint Isten főembere. A legelőkelőbb sírunkba temesd a halottadat, és senki nem tagadja meg tőled, hogy az ő sírjába temesd a halottadat. Ábrahám fölkelt, meghajolt az ország lakói, tudnilik Het fiai előtt, és mondta nekik: ha tetszik a lelketeknek, hogy eltemessem a halottamat, hallgassatok meg engem, és járjatok közben értem Efronnál, Cohár fiánál, hogy adja nekem a Machpelai barlangot, ami az ő birtokának a szélén fekszik. Méltó áron adja nekem előttetek sírbirtokul. Efron pedig ott ült Het fiai között. És válaszolt a hetita Efron Ábrahámnak, Het valamennyi fiának füle hallatára, akik bejöttek annak a városnak a kapujához, mondván: ne úgy legyen, uram, hallgass rám, én neked adom a barlangot is, ami rajta van, népem fiai jelenlétében, temesd el a halottadat. Ábrahám meghajolt a föld népe előtt, és beszélt Efronhoz a föld népe füle hallatára: kérlek, hallgass meg engem, pénzt adok a földért, fogadd el, és akkor eltemetem a halottamat rajta. Efron válaszolta Ábrahámnak mondván neki: uram, hallgass rám, a föld ára 400 sékel ezüst köztem és közted, de mi ez? Temesd el a halottadat. Ábrahám meghallgatta Efront, és lemérte a pénzt, amit Efron kért Het fiainak füle hallatára, 400 sékel ezüstöt, ahogy ez a kereskedők között szokás volt. Így Efron mezeje, amely Machpelában, Mamrétól keletre feküdt, a mező és a rajta lévő barlang, és körös körül a határon lévő fák, Ábrahám birtokába mentek át, Het összes fiainak szeme láttára, akik annak a városnak a kapujához jöttek. Ezután Ábrahám eltemette Sárát, a feleségét, a Machpelai mező barlangjában, Mamré felé, ami Hebron, Kánaán földjén. És a mező, és a rajta lévő barlang Het fiairól Ábrahámra szállt temetkezési birtokul.
0: Szentírási részletet hallottunk a Teremtés könyvéből.

Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod, eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmodár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyaid kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünne nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban, nem ácsol a lelkedből, ez érző élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy is a bánat. Eredj, ha nem hiszed! Hajdonában Mike se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, s egy csillagzágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fürödni a márványtengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak, szelíd emlékek eszeveszett hordák, a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túlra hordták, eredj, ha tudsz. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább sem, mint hordani itt a jármut, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én. Károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok. De itthon maradok. Leszek őrlő szú az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, mi az ma láz, lappangva rút féreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár halló fülengbe cseng és lázít. Visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtó zsinór, a kanóc része, lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban éjben, míg a keservek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok. De addig varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamara erdei ifjúsági park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a nosztalgia járatok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből, nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás, a tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat. Megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaság kori kúriánál, vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 17 óra. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunk következik.
2: Balogh Roland vagyok, jazzgitárművész, zeneszerző és zenetanár. 1984. szeptember 26-án születtem. Katolikus családban nevelkedtem. Minden este imádkoztam, de úgy éreztem, hogy inkább kötelességből teszem, mint hogy szívből tettem volna. Nem volt ez az igaz melegség érzet a szívemben. Nem gyakoroltam igazán a hitemet. 11 éves koromban megkérdezte apukám tőlem és ikertestvéremtől, mivel van egy ikertestvérem, aki jazzzongorázik, hogy szeretnénk-e zenészek lenni, mert nagyon érdekelt minket. És hála Istennek tehetséget is adott nekünk a Jóisten hozzá, és mi azt mondtuk, hogy igen. Biztos, hogy gyakorolni fogtok? Mondtuk, hogy igen. De csak akkor kezdjétek el, hogyha a világ legjobbjai között lesztek, mert ő nem szeretné, hogyha mi is a középszintű zenészek közé tartoznánk. Mi azt mondtuk, hogy ígérjük, hogy gyakorolni fogunk, szorgalmasak leszünk, és megpróbálunk a legjobbak között lenni. Apukám megvette nekünk az első hangszerünket, nekem egy elektromos gitárt, a testvéremnek egy elektromos szintetizátort, és elkezdtünk gyakorolni. Az elején, mint egy 11 éves gyerek, inkább sokszor játszani szerettünk volna, mint hogy leüljünk gyakorolni, mert még ott volt az iskola is tanulni, deszkét csinálni, de egy éven belül, ahogy elkezdtük érezni ennek a súlyát és a szépségét, hogy mit jelent az, hogyha gyakorlunk és fejlődni fogunk, és a tehetség, amit a Jóisten ajándékként adott nekünk, az milyen sokat számít, hogyha az ember tud ezzel élni. Apukámnak kellett már rám szólnia, hogy most már hagyjam abba a gitározást, mert reggel 10-kor felkeltem pizsamában, és csak enni mentem ki, este 10-kor még a gitár a kezemben volt. Tehát ilyen napi 8 órákat gyakoroltam, és hát ennek meg is lett a gyümölcse, mert éreztem, hogy fejlődök, és tudtam, hogy nekem ezt kell csinálnom, mert enélkül csak fél ember vagyok. 15 éves koromban felvettek a Kőbányai Zeneiskolába, zenei stúdióba, ahol nagyon sok magyar sztár végzett már. Ott elvégeztem 4 évet, ami egy felsőfokú zenei végzettséget adott nekem. Babos Gyulától tanultam. Ez az iskola, ez egy nagyon jó iskola, és nagyon sokat tanultam ott. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára is jártam, de aztán onnan úgy döntöttem, hogy el kell jönnöm, mert a főiskola nagyon sok időmet elvette, és úgy éreztem, hogy nem lesz arra időm, hogy én többet fejlődjek, ha oda járok. 2008 nyár vége lehetett, amikor az estéma kezdődött nálunk, mint egész gyerekkorunktól kezdve. Annyi volt más benne, hogy eddig mindig külön imádkoztunk is magunkban. Most együtt és hangosan. Együtt imádkoztunk a testvéremmel, és éreztem azt, hogy valami melegség betöltött, ami szívemből elindult a lábamig, aztán vissza. Egy olyan meleg érzés töltött el, amit egészen idáig nem éreztem. És ez a melegség egész imádkozás közben történt. Most már tudom, hogy a Szentlélek töltött be. A Bibliában is azt olvastam, hallottam más emberektől is, hogy nem mi keresünk a Jóistent, hanem a Jóisten keres minket, és ő érint meg minket. És biztos vagyok benne, hogy ez az időpont volt az, amikor neki ki kellett nyújtani a kezét felénk, és megérintett minket. Most már tudom, hogy a Szentlélek töltött be akkor. És ami nagyon nagy csoda még, hogy ugyanezt érezte a testvérem is. Jóikre hívén szinte mindent együtt csinálunk, és ennek nagyon örülök, hogy őt is ugyanúgy betöltötte a Szentlélek, és ezt a melegséget érezte. Nekem igazából akkor tudatosult, hogy van Isten, mint hogyha egy fény tárult volna elém akkor imádkozás közben, és tudtam, hogy van Isten, és ő meg fog segíteni engem bármikor, hogyha kérem őt, és ez mai napig így van. Bármit kérek tőle, ő megadja nekem, maximum azt nem, amit ő úgy gondol, hogy erre nincsen szükségem, de annak nem is érzem hiányát, mert tudom, hogy kapok helyette valami mást. Magyarországon a jazz réteg zenének tartják. Volt olyan időszak, vagy olyan hetek, amikor csak otthon ültem és gyakoroltam. Belefáradtam abban, hogy meg kell állnom, visszafelé fogok fejlődni, nem előre, mert nem lesz hely, ahol játszhassam. Pedig van egy tehetségem. Ezután történt az, hogy leneveztem a Montreux Jazz Gitár versenyre, ez már 2009-ben volt. Régi vágyam volt, hogy erre a versenyre kimenjek és megnyerjem, vagy legalábbis dobogósok között leessek. Megígértem a Jóistennek, hogy minden gyakorlás előtt imádkozni fogok. Ezt meg is tettem mindig. Azért is imádkoztam, hogy legalább a legjobbak közébe juthassak. Tudhassam magam a világ legjobb gitárosai között Montreux-be, Svájcba, és megmérettethetem magam. Májusban jött a válasz, hogy bejutottam a 9 legjobb gitáros közé. Nagyon boldog voltam, és ugyanúgy tartottam az ígéretemet, és imádkoztam minden gyakorlás előtt. Egyébként a testvérem is bejutott a zongora versenyre. Együtt neveztünk, mint mindent mondtam, hogy együtt csinálunk. Nagyon, nagyon jó zongorista. Július 13-án játszottam a középdöntőben. Olyan gyorsan történt minden. Aznap megtudtam, hogy bejutottam a világ legjobb 4 gitárosa közé. És utána milyen az ember, azért imádkozik, hogy drága Istenem, most már hadd nyerhessem meg, hogyha már idáig eljutottam. Nagyon nagy csoda volt még a másnap reggel is, mert volt egy kötelező blues, de nem tudtam, hogy mi lesz az, amit fogok játszani. Hajnal körül igazából még álmodtam, egy dallamot dúdoltam magamban. Abban a pillanatban, ahogy felébredtem, kivettem a gitárt a tokból, és ezt a dallamot, amit álmodtam, lejátszottam a gitáron. Ez a blues téma az álmomban íródott, és tudom, hogy ezt a Jóisten adta nekem, mert ezzel nyertem meg a versenyt. Én ott megfogadtam a Jóistennek, hogy ahol csak lehet, és játszom, és megfordulok, mindenhol elmondom, hogy az ő segítségével nyertem. Nélküle nem sikerült volna. 2 nap múlva volt a jazz zongora verseny, és nagyon izgultam, és imádkoztunk együtt a testvéremmel, és dicséreteket énekeltünk a hotelszobában, és hogy őszinte legyek, mert ez nem szégyent, sírva énekeltük a dicséreteket, és éreztük, hogy Jézus ott van közöttünk. Sajnos a testvérem csak a középdöntőig jutott, és szomorú is voltam, de nagyon boldog is, csak ez nehéz volt ezt az érzést tudatosítani bennem, hogy mi miért van, mert ő belőlem egy darab, testvérem, ráadásul ugyanúgy is néz ki, mint én, mivel egypetélyűek vagyunk, és a szüleim is ugyanígy voltak ezzel, nagyon örültek, az egyik szemük sírt, a másik nevetett, mert ők akkor boldogok, ha mindketten boldogok vagyunk. Viszont 2010-ben megint megpróbált ezt a versenyt a testvérem, és 3. lett, tehát a dobogósok között végzett, úgyhogy a Jóistennek ez volt a célja vele, és köszönjük neki, hogy ezt is megtette.
3: Együtt élitek át az Isten valóságának az örömét.
2: Ez így van.
3: Azóta többször koncertezel, fellépsz, megjelenik az Istennel való kapcsolatod, mondjuk egyik zeneszámból a másikba átmenet előtte kis összekötő szövegben.
2: Így van, így van. Ezt is fogadta meg a Jóistennek, de én a koncertjeimen elmondom.
3: Akik hallgatnak téged, hogyan reagálnak arra, hogy te az Istennel való kapcsolatodról beszélsz?
2: Akiknek valamennyire van hitük, azok mosolyognak, és azt látom rajtuk, hogy boldogok, hogy a Jóisten csodát tett, és értékelik azt, hogy a Jóistennek ilyen hatalma van, és szerintem valamennyire meg is erősödik a hitük, tehát aki ezt szívből átérzi.
3: Igen, ugye manapság nem arról szól a világ, hogy az Istenről lehetne beszélni, sokkal inkább másról. Felvállalni az Istennel való kapcsolatot a mai világban nem éppen...
2: trendi.
3: Igen, nem trendi.
2: Egy zenésznek az a vágya, hogy sokat játszon, nagyon sokszor a színpadon legyen. Én minden haknit vagy muzsikálást megköszönök neki, amit ő ad. Én nem úgy megyek föl a színpadra, hogy én most dolgozom, vagy nekem ez a munkám, vagy a hobbim. Igazából nem a pénz motivál, persze meg kell élni valamiből. Nekem a gitár az az életem, és tudom, hogy a zenében mit kell keresni. A zenében a Jóistent kell keresni, a zenében azt kell megérezni, amikor egy nem zenész ember hallgat egy dalt, és azt érzi, hogy hú, most melegség töltött el a szívemet, és nem tudja hová határolni. Na, az a Jóisten. Tehát ő van benne, az a dallam, ami éppen megérint minket, az nem történik véletlenül. Nem az a dallam, ami a szívünkhöz szól, abban a Jóisten találjuk meg. Volt egy időszakom gyerekkoromban, amikor ezt éreztem, tehát hallgattam egy dalt, és azt éreztem, hogy fú, ez most itt teljesen a szívemben markolt, és nekem ezt meg kell tanulnom, és volt egy időszak, amikor nem találtam a Jóistent a dalokban. Amióta megérintett a Jóisten, megtalálom a dalokban, és ezt az érzést érzem, és mindig ezt keresem, bármilyen dalt kell játszani. Tehát ha írok egy dalt, akkor ezt keresem meg benne. A Jóisten ugyanúgy a zenében, vagy az életben, vagy bármilyen, amit az ember csinál, meg kell keresni, és hogyha azt megtalálta, akkor lesz boldog. Tehát a Jóisten ad nekünk egy ajándékot, mindenkinek egy tehetséget, és azzal vagy tud élni az ember, vagy nem. Erre rá kell vezetnünk magunkat, meg kell próbálni vele élni, és a legtöbbet kihozni ebből, és én ezen vagyok, hogy ezt meg tudjam tenni. Amiről még szeretnék beszélni, hogy miután megnyertem a versenyt, minden vágyam volt egy jazzgitár, ami a világ egyik legjobb jazzgitárja. Azért imádkoztam, hogy ez meglegyen. Ez a gitár egyébként elég ritka is, sok idő mire elkészül. Ez egy Gibson gitár, nem is nagyon lehet kapni a világban, rendelni kell, több hónapot kell rá várni, és már nagyon el voltam keseredve, hogy nem találok olyan árban, amit én meg tudnék fizetni. Egyáltalán nem is találok a világon, mert vagy már elfogyott, vagy majd csak hónapokkal később fogják gyártani. Nagyon elkeseredtem, szinte már a sírás kerülgetett, és akkor jött egy e-mail este, hogy egy londoni hangszerboltban van ebből a gitárból, ami nekem kell, és még az ára is megfelelő. akkor könnyes lett a szemem, és azt éreztem, hogy Istenem, megint megérintettél, csak ki kellett várnom ezt az időt, tehát nem akkor kapom meg, amikor én akarom, hanem amikor te akarod, hogy megkapjam, és amikor megérdemlem. És ez 2009 novemberében volt, egy álmom vált ezzel is valóra. Aztán történt egy másik csoda, minek megint csak nagyon örülök, és köszönöm a jó Istennek. 2010 márciusában beneveztem egy másik gitárversenyre, a hazai zenei szakma pop énekesével, Emilióval, biztos sokan ismerik őt. Ez egy ének-gitár duó verseny, csak énekesek és gitárosok nevezhetnek rá. Ez is egy nemzetközi verseny. Németországban volt, Völklingenben. 600 ember nevezett be erre a versenyre, és abból 20-an jutottak be. Mi benne voltunk a 20 legjobb között. Aztán 10 ember jutott be csak a döntőbe, és gondolom már a kedves hallgatók tudják, mi nyertük meg ezt a versenyt a 600 ember közül, a világ minden tájáról. Ez a németországi újságokban meg hírekben benne volt. Magyarországon egy TV műsorban el tudtuk mondani. Sajnos nem nagyon foglalkoznak a kultúrával Magyarországon. Ami történik, az a kultúra lebutítása. És hogyha az ember hall egy jazz dalt a tévében, vagy egy operát, vagy egy magasabb szintű klasszikus zenét, ugye mivel nem érti, és erről nem ő tehet, mert nem hall belőle sokat, ezért inkább elkapcsolja, nem fogja érteni, és nem lesz számára hasznos. És én ezért nagyon szomorú vagyok. Vannak tanítványaim, és nagyon jó szívvel tanítom őket, amit tudok, megtanítok nekik, amit nekem a jó Isten odaadott, azt megpróbálom átadni. Próbálom kihozni minden embernek az egyediségét. A koncertjeimen is azon vagyok a barátaimmal, hogy ismerjék meg egy kicsit a zenei kultúrát, jöjjenek el koncertemre, és majd meglátják, hogy nem annyira bonyolult ez a jazz, nem olyan öncélú, hogy az ember csak fönt gitározik, és senki nem érti. Minden egyes embernek, minden egyes hangnak fönn a színpadon megvan az értelme. Csak erre egy kicsit rá kell érezni, vagy egy kicsit oda kell figyelni, csak egyszer kell megérteni. Minden zenei stílust meg lehet érteni. Én ugyanúgy szeretem a rock zenét, ugyanúgy szeretem a latin zenét, vagy a pop zenét, klasszikus zenét, és tanultam is, mint a jazz. Csak nálam ez áll első fokon, mert ebben tudom magam megmutatni. A klasszikus zenében nekem hátrány, hogy azt úgy kell eljátszani, ahogy 500 évvel ezelőtt megírták, viszont a jazzben épp ez a lényeg, hogy eljátszok egy dalt, amit 200 éve megírtak, és aztán következik az improvizáció, amiben megmutatom az én szívemet, lelkemet és gondolataimat, ami abban az időben, abban a percben, azon a helyen akkor születik, és soha többet máskor. Ez az improvizáció, és én ezért szeretem a jazzt, mert meg tudom mutatni, hogy nekem mi van a szívemben, vagy a lelkemben, nem csak a dalban, amit írok, hanem az improvizációban, ami éppen akkor születik.
3: Milyen koncert lehetőségeket kapsz, hol lehet téged hallani, és milyen gyakorisággal?
2: A tavalyi évben szinte az összes jazzfesztiválra meghívták a zenekaromat, úgyhogy mindenhol szinte ott voltunk. Most kicsit nehezebb, mert a tavalyi jazzfesztiválokra nem lehet ugyanazokat az előadókat elhívni, hanem mindig mást kell, különben unalmas lesz az a műsor, ha minden évben az van. De nem panaszkodom, mert jó Isten mindig ad koncerteket, mindig ad valamilyen fellépési lehetőséget. A Budapest Jazz Clubban nagyon sokat szoktunk játszani. Nemrég voltam Olaszországban a testvéremmel. Egy nagyon híres dobossal játszottunk együtt, aki világsztárokat szokott kísérni, úgyhogy tényleg nem panaszkodom, mert nagyon sok helyen megfordultam már. A Völklingeni verseny után, amit megnyertünk, egy másik álmom is valóra vált, ami tényleg a nagy álmaim közé tartozott, hogy a Jóisten kijuttatott engem Amerikába. Megint beneveztem egy gitárversenyre, a középdöntőig jutottam, mert a Jóisten akkor azt akarta, hogy csak idáig jussak, viszont eljutottam Los Angelesbe, abból a pénzből, amit nyertem Brooklynben, abból tudtam kifizetni a repülőjegyemet, szállásom nem volt. Beszéltem a magyar konzullal, és nekik már nem volt helyük, de egy református papnak a családjánál, a Jóistenhez közeli ember családjánál tudtam megszállni, akiket nagyon megszerettem, és ők is nagyon megszerettek engem. Tudom, hogy a Jóisten vezetett ide, ez az élmény, ami Amerikában ért engem, nem lehet elmondani. Ami ezután történt, az is egy nagyon nagy dolog volt. Fölkért egy nagyon híres erősítő gyártó cég, a Léni, ami egy világhírű és Angliában van, hogy képviseljem a nevemmel az ő erősítőjüket, és készítenek nekem egy saját erősítőt. Ez el is készült, már hála Istennek nálam van, én használom is, nagyon örülök neki. Tehát sorra jöttek a csodák, és olyan ajándékokat kaptam a jó Istentől, hogy mai napig nem tudom felfogni, és nagyon remélem, hogy nagyon sok mindent tartogat még nekem a jó Isten. A Montreux Jazz Guitar versenyen 2009-ben nyertem egy turnét, aminek az egyik állomása ugyanúgy Montreux volt, Svájc, és azon a színpadon játszhattam, ahol a világsztárok meghívtak, mint vendégművészt. Igazából a Jóisten megmutatta nekem azt, kicsit belekóstolhattam abba, hogy milyen jó is az, amikor az ember valamit letesz az asztalra, és azt tudják értékelni, és azért szeretnek, aki vagyok, és amit kaptam a Jóistentől, és ezt meg tudom mutatni. Nekem ez is egy nagyon nagy csoda volt, amit úgy gondolom, hogy meg kell osztanom, mert el kell hinni, hogy van Isten, és hogyha imádkozunk hozzá, és a szívből tesszük, és megbánjuk a bűneinket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő meg fog hallgatni. Ő tudja, hogy mikor, kinek mit kell adnia.
3: Felmerült bennem az, hogy visszatekintve azokra, amit történtek veled, Isten nélkül létrejött volna? Elég lett volna hozzá a te szakmai bravúrod?
2: Nem, nem. És azért is tudom, hogy nem, mert voltam előtte is versenyeken, és vagy eljutottam a középdöntőig, vagy maximum a döntőig, de hogy első legyek, az soha nem történt meg. Csak azután, miután a Jóisten megérintett. És azóta, mióta megnyertem az első versenyt, azóta adott egy önbizalmat is nekem, hogy higgyem el azt, hogy én jól gitározom, és ahová megyek, ott ő velem van. Úgy megyek fel a színpadra, hogy miért kéne nekem félnem, biztos, hogy jól fogok gitározni. Tehát ilyennek nem is szabad az eszébe lenni az embernek, hogy ja Istenem, hogy fogom megcsinálni azt, amit majd kell, hanem bízni kell a Jóistenbe, hogy ő melletted lesz, és meg fog hallgatni téged, és segíteni fog. Eddig is megtette, akkor most miért hagyna el? Bízni kell a Jóistenbe, ezt el kell hinni.
3: A zenésztársaid mit szólnak a te kereszténységedhez? Van ennek visszhangja?
2: Kicsit különcnek tartják az embert, de engem egyáltalán nem érdekel ez, mert a Jóistent hiszem a szívemben, és most erősebb, mint régebben volt. Én nem tudnék a Jóisten nélkül élni, és ez nem egy gyengeség, nem adnám fel semmiért. De aki a Jóisten nélkül él, az magára vessen. Nekem van egy nagyon kedves barátom, ő egy pap, katolikus templomban. Ő nagyon sokat imádkozott értem. Mivel az esküvőn volt 2009 nyarán, ezért első áldozónak kellett venni. Jártam hitoktatásra is. Mielőtt mentem a versenyre, én bérmálkoztam, és első áldozó is voltam, mert nem voltam gyermekkoromban, ez elmaradt.
3: Említetted az esküvőt.
2: Így van, van egy feleségem.
3: És ő szintén zenész? Hogy
2: igen.
3: Ez a
2: igen. Ő klasszikus hegedű művész, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett.
3: Részt veszel jótékonysági rendezvényeken. Eleget tennél ilyennek, a kapnál egy felkérést?
2: Nem nagyon volt még ilyen, hogy jótékonyságból elhívtak valahová játszani, de természetesen, hogyha beteg gyerekekért vagy bármilyen jót tudok ezzel tenni, akkor mindenféleképpen elmennék. Tehát nálam ez nem az anyagi dolgokról szól, hanem arról, hogy próbáljak segíteni az embereken, és erre is törekszem az életemben.
3: Említetted a beszélgetés elején, hogy zenét is komponálsz, sőt szöveget is te írod. Miről szólnak ezek a dalok?
2: Popdalokat, jazzdalokat írok, de dicséreteket is írok. Az egyik dicséret például, amit írtam, az ilyen hajnali egy órakor született. Gyakoroltam, az a gondolat jött az eszembe, mert mindig arról írtam, hogy én éneklek a Jóistenről, hogy most Jézus fog beszélni, úgy írom meg a szöveget, mintha az ő szájából hallatszódna ez a szöveg. Jött magától, meg a dallam is. Szeretném, hogy a sok ember meghallgatná. 7 dicséret biztos van, amit együtt a testvéremmel írtunk.
3: Volt-e ezek közül olyan, amit előadtál?
2: A 8. kerületi templomban volt egy, sajnos nekem nincsenek olyan kapcsolataim, vagy eddig nem nagyon voltak, ahová elhívtak volna, hogy dicsérjem a Jóistent. Én nagyon szívesen mennék bárhová, és elénekelném ezeket a dalokat, főleg azért, hogy megmutathassam, hogy miket adott nekem a Jóisten, és ezzel az emberek hitét megerősíthessem. Mindazt megköszönni a Jóistennek, amit eddig tőle kaptam, ahhoz 100 mondat sem lenne elég. Hálás vagyok neked, drága jó atyám, hogy ennyi mindent adtál nekem, elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Köszönöm neked, hogy megbocsátod a bűneimet, és mindig mellettem vagy. Arra kérlek, hogy soha ne adjál ezután sem.
3: Kedves hallgatók, Balogh Roland tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Mindszenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án mindszenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló mindszenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szentély avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. Az zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza az zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig hűlt le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Cheers-ben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisut készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósított a Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
0: Híreinket hallották.

0: komáromi Szent Anna kápolnában férfiak imádkozzák a rózsafüzért.
1: Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkon tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérelverítékezett. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk véller verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka, aki térettünk megostoroztak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Jobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki értünk a keresztet hordozta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Teád szülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: A komáromi Szent Anna kápolnában férfiak imádkozták a rózsafüzért.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család! A húsvét üzenete mindnyájunk számára szól. Az élet győzött a halál felett. Ne féljünk megosztani ezt a csodát másokkal, és segítsük egymást abban, hogy a remény és a szeretet fénye mindig kísérje útjainkat, mondta Szent Második János Pál pápa. Krisztus kereszthordozásával megmentett bennünket a bűneinktől. Ő az igazi bárány, aki feláldozta magát értünk, hogy megváltson minket. A húsvéti öröm, amely ebből fakad, az egész világot átjárja, és új életet ad mindnyájunknak. A húsvéti ünnepek elmúltával szeretném megköszönni, hogy adományaikkal segítik a Mária Rádió küldetését. Az üres sír, amely feltámadás csodáját hirdeti, mindannyiunk számára jelképezi a reményt és az újjászületést. Az imádsággal, az önkéntes szolgálattal és az anyagi támogatással tehetjük lehetővé, hogy az örömhír eljuthasson egyre több otthonba. Ahhoz, hogy zavartalanul sugározhassuk ezt az örömöt és hirdessük Krisztus győzelmét, kérjük segítségét. Az ön áldozata lehetővé teszi számunkra, hogy működésben maradjunk, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szűzanya rádiója továbbra is szólhasson Isten nagyobb dicsőségére. Isten áldjon meg mindnyájunkat.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 18 óra. A most következő szentmisét felvételről közvetítjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Vajdahunyadi Nagy Boldogasszony plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, amelyet Korom Imre plebános mutat be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látja el. Lélekben szálljanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Antal nagy kilenced harmadik kegyén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Mai szentmisénket elhunyt Török Mihály és Rozáliáért, valamint Jenei Zoltán testvéreinkért ajánljuk fel engesztelésük. Megemlékezzünk a mai szentmisében ugyanakkor elhunyt főpásztorunkról, dr. Jakab Antal megyés püspökünkről, aki tiszteletre méltó Márton Áron után vette át az egyházmegye kormányzását, és eléggé zivataros időkben kormányozta azt. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Istenünk, te Krisztus föltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel,

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás Lisztrába hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánok jött néhány zsidó, Pizidiai Antiohiából és Ikoniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De mikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városban. Másnap Barnabással együtt útra kel Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiohiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bennünket az Isten országába. Az egyes

0: rendeléséből a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogyan tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak. Ez az Isten ígéje.
1: Istenem.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánat. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, az imént elhangzott evangéliumi rész az utolsó vacsorán elmondott beszédének, az Úr Jézusnak a befejező része. Krisztus azzal készíti elő apostolait a szenvedés órájára, hogy békét ígér nekik, a saját békéjét. Mert Krisztus tudta, és tudjuk mi is, nem csak a Szentírásból, hanem a történelemből, tapasztalatból, hogy a béke a rend nyugalma. Jézus tudja, hogy az atyától kapott küldetését fejezi be, a nagycsütörtöki beszédről mondom ezt, és ezt a küldetést pecsételi meg majd a nagypénteki kereszthalál. A nagypénteki kereszthalál a mi megváltásunkon túl az atya megdicsőülését fogja jelenteni, és a sátán végső kudarcát. És ezért nincsenek Jézusnak aggodalmai, hanem mindent a maga helyére tud tenni. És ha a tanítványok mindezt megértenik, akkor a hitük nem rendülne meg. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a gonoszság az a hatalom, amellyel kereszthalála által az Úr Jézus szembeszállt, és a gonosz léleknek nem volt hatalma Jézus fölött, és hogyha az Úr Jézust követjük, akkor fölöttünk sem lesz hatalma. Kereszthalálának vállalásával Krisztus azt hirdette a világnak, hogy szereti az atyát, és megteszi az ő akaratát. És ebben rejlik Krisztus győzelme a gonoszság fölött. Említettem a bevezető gondolatban, hogy ma van dr. Jakab Antal halálának az évfordulója. Róla emlékezzünk meg, aki nagyon vészes időszakban vezette egyházmegyénket, tiszteletre méltó Márton Áron halála után. Egy olyan időszakban vette át az egyházmegye kormányzását, amikor bizony a gonosz volt hatalma. Érdekes, hogy az egyik tanteremben, a szemináriumban, Gyulafehérváron, ott van a falon a címere
püspöknek a címere, és sokszor előadások alatt, vagy amikor ott tartózkodtam a tanteremben, ránéztem a címerre, amelynek a mottója Dominus meus et Deus meus. Ez volt a püspöknek a jelmondata: én Uram, én Istenem. Szent Tamás apostolnak a hitvallása ez, aki a föltámadt Krisztusban felfedezte az erőt. És ez lenne a mi feladatunk is, kedves testvérek. Felfedezni Krisztusban az erőt. Felfedezni azt, hogy Krisztus második eljövetelének a várakozása bizony értelemmel bír, van értelme annak, hogy várjunk Krisztus második eljövetelére. De nem nagy dicsőséges tettként kell erre várakoznunk, és nem csupán a dicsőség fényében és a pozitív dolgok felvállalásában kell erre a krisztusi második eljövetelre felkészülnünk, hanem ugyanúgy, ahogy Páduai Szent Antal is tette, elsősorban a próbatételek felvállalásával. Azt mondja Szent Ágoston, hogy életünk ebben a zarándoklásban nem lehetséges próbatételek nélkül. Mert előrehaladásunk csak próbatételeken keresztül valósul meg, és senki sem ismerheti meg önmagát sem, ha csak azelőtt nem volt próbára téve. Senki sem koronázható meg, mondja Szent Ágoston, ha nem győzött, és senki nem győzhet, ha nem küzdött. És senki nem küzdhet, ha életének nincs célja. Tehát, aki szorongó szívvel kiállt a föld széléről, az soha nincs elhagyatva. És ezt bizonyította életében Páduai Szent Antal, aki mindig lelkesített, mindig bátorított, ott, ahol és amikor kellett, az Úr segítségével és hatalmával csodát tett, és ezt bizonyította 13 esztendős egyházkormányzásával dr. Jakab Antal is, aki bátorított, aki helytállt, kiállt, aki amikor kellett, szigorú volt, de amikor nyájának és papjainak szüksége volt rá, akkor gondoskodó atya volt. Azt mondja továbbá Szent Ágoston, nem vagyunk elhagyatva, hiszen minket, akik az ő titokzatos testét alkotjuk, az ő akarata szerint azt akarta, hogy mi is oda jussunk, ahová a fő már előre ment. A békességről is beszélt az Úr az apostolainak a mai evangéliumban. És Krisztus békéje abból származott, hogy ő tudta, hogy ő kicsoda, tudta, hogy Isten fia, tudta, hogy ő a megváltó, és tudta, hogy mi a feladata. És az én életemben is akkor lesz békesség, és akkor van békesség, ha tudom, hogy ki vagyok, ha tudom, hogy milyen értékek alapján élem az életemet, ha az Isten igéjét felfedezem az egyház közvetítése által, ha
rádöbbenek arra, és úgy is viselkedem, hogy tényleg Isten teremtménye vagyok. Akkor lesz bennem békesség, ha megtalálom magamban az erőt, hogy ha kell, akkor tudjak változtatni az életemet. Akkor lesz bennem békesség, hogyha megtalálom magamban a méltóságát annak, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok. Hogy tudatosítom magamban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett engem, hogy ő tőle származom, ő hív, hogy visszatérjek hozzá, és vele együtt éljek az örök boldogságon. Visszatérjek hozzá. Térjek vissza, függetlenül az elbotlásaimtól, függetlenül a bűneimtől, függetlenül a gyengeségeimtől, függetlenül a kicsinségemtől. Az Úr tudja, hogy megvannak a botlásaim, hogy sokszor csak saját tetteimre, saját magamra, saját személyemre koncentrálok. És ezért is folyton nyomasztanak a gondok. De minden egyes szentmise, minden egyes imádság alkalom arra, hogy akarjunk hasonlóvá válni az Úrhoz. Látni elsőként azt, hogy ki vagyok, és hagyni, hogy az Úr működjön bennem. Mert ez hozza meg a békét. Imádkozzunk a mai szentmisében a béke kegyelméért. Imádkozzunk azért, hogy békesség legyen bennünk és körülött. És köszönjük meg Istennek azt az időt, amit ránk szán és velünk van. Még akkor is, hogyha sokszor vonzanak a világ dolgai, mert másképp nem élhetünk, hiszen a világban élünk, de próbáljunk meg úgy élni, hogy az Úr jelenléte érezhető legyen életünkben. Hiszen benne van a mi reményünk, mert mindannyian bátran a magunk csendességében kimondhatjuk, bármi is történjék, azért az Istent szeretjük. Még akkor is, hogyha nem értjük igazán, mit jelent az, hogy szeretni, még akkor is, hogyha néha nem úgy szeretünk akár embertársainkat, akár saját magunkat, mert ez is előfordul, ahogy kellene, de azért az Urat szeretjük, ugyanúgy, mint Szent Tamás apostol, aki így vall: én Uram, én Istenem. Ez legyen a mi életfeladatunk is, megvallani életünkkel, cselekedeteinkkel, minden lélegzetvételünkkel, hogy az Úr a mi Istenünk. Amen.

0: Imádkozzunk testvérek Krisztushoz, aki a saját békéjét adja nekünk.
1: Segíts minden felszentelt papot, hogy bizalommal szolgálják hivatásukat, amit kézrátétellel nyertek el.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd a hit hirdetőket, hogy eredményesen terjesszék az Úr igéjét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy ne csüggedjenek azok, akiket hitük miatt üldöznek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd el hontjaikat veled élni az atyánál.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk és Istenünk, te végtelen hatalmaddal nyilatkoztatod ki magad, segíts mindazokat, akikért imádkozunk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el a szót, kezdetek az áldozatot, mert én megkicséretére és kicsőségére, mindjárt és az egész Atyaszenetet házjavára.
0: Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a teremtetben.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva neked önmagát, ő lett a főpap, az oltár, és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott. Odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyék, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amiben hisz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével, György és József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt Mihály, Rozália, Zoltán testvéreinkről, valamint Jakab Antal püspökről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, páduai Szent Antallal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól egy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és megnyugodt az én lelkem.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan a népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan

Nyörögjünk, kérünk, Uram, segítsen népeden kiváló hitvallódnak, Szent Antalnak áhítatos és folytonos imádsága, s tegyen méltókká minket a jelenben kegyelmeddel.

Nevesd meg mindenható Isten a szükségben hozzád kiáltó népedet, hanem nevednek dicsőségért és Páduai Szent Antal érdemeiért, siess ki engesztelődve a

Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üdözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeink között tisztelhessük, tanítása és példája, világ.

0: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet Korom Imre plébános mutatott be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látta el. A mikrofonnál Bartók Csabát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az elhangzott szentmisét felvételről közvetítettük.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pappá szentelték Timmár Dániel jezsuitát Budapesten. Majál is csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozó pappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szent Háromság szeretett közössége. A papa vőlegény barátja fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az atya szeretett gyermekei vagyunk. Timmár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életében másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timmár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a csopaki nyugdíjas klub senior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a rulett együttes utcabálya koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagycsalád története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált. A gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akár csak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióban.
0: Híreinket hallották.

0: adnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Mit valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Báró Riedl Lórend Rudolffal, a Magyar Történelmi Családok Egyesület elnökével Miklódi Márta beszélget.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Báró Riedl Lórend Rudolf urat, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének elnökét. Köszönjük szépen, kedves Lórend, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött, hogy bizonyságot tegyen a hitéről, az életéről. Német hangzású neve van, a családi előneve Lajenstein. A felmenői hogyan kerültek Magyarországra, és hogyan választották maguknak új hazájukul Magyarországot?
2: Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget arra, hogy a családomról beszélhetek itt a rádióhallgatóknak, és köszönöm szépen a meghívást. A családom valóban német hangzású, Csehországból, azon belül Sziléziából származik. A nemesi címeres levelet 1596-ban második Rudolf császártól kapta. Bárói rangemelésünk az 1700-as években Lipót császártól történt. A családunk 1840-es években került Magyarországra. Báró Lauensteini Riedl József jött át Magyarországra, Széchenyi István hívására. Akkoriban Magyarországon vasútépítés, mint akkori nagy technológiai vívmány felvirágzóban volt, és 9 külföldi mérnöket hívott be Magyarországra. Ennek köszönhető, hogy a családunk átelepült Magyarországra. Riedl József a Budapest-Vác vasútvonalnak a tervezésében vett részt akkoriban. Nagyon megtetszett neki Magyarország, és miután a munkát befejezte, illetőleg megtörtént ugye a vasútépítés, itt maradt Magyarországon, 5 gyermeke született. Az én dédapám Zdenko, Riedl Zdenkótól származik a mi családunk. Neki a fia Miklós volt, és neki 2 fia született, szintén Miklós és Lórend, az én édesapám. Ez a rövid története annak, hogy mi hogy kerültünk Magyarországra.
1: Édesapja még most is itt él?
2: Igen.
1: Édesanyja is?
2: Édesanyám német származású. Édesapám a 60-as évek, 66-ban került ki Németországba, amikor befejezte egyetemi tanulmányait. Villamos és gépészmérnökként kint dolgozott néhány évet, akkor ismerte meg édesanyámat. Ahogy ez a klasszikus történetben van, szerelem első látása, és hát viszont Németországból vissza kellett telepednie, vagy vissza kellett költöznie édesapámnak, édesanyám megkövette, és 71 óta itt él Magyarországon anyukám. Én 72-ben születtem, úgyhogy én már tulajdonképpen az itteni közös létüknek a gyümölcse vagyok. De a családomat hál' Istennek az elmúlt kommunista időszaknak a sötét korszaka úgy, ahogy elkerülte, leszámítva azt a apró vagy nem apró eseményt, hogy a nagypapámat 45-ben Málenki robotra elhurcolták, ahonnan sikerrel néhány hónap után, vagy nagyon kalandosan is néhány többszöri kísérlet útján sikerült megszöknie és visszajönnie a családi fészekbe. De hát ugye mivel ez a téli időszakban történt, a többszörös megpróbáltatásnak köszönhetően, vagy ennek következményeként nagyon súlyos betegségeket kapott, meg aminek következtében ő 55-ben meghalt. Végül is nagymámnak kellett 2 gyermeket fölnevelnie, ez önmagában elég nagy próbatétel volt nekik. Talán az, hogy a kitelepítés és az egyéb ilyen borzalmak elkerülték a családunkat, annak köszönhető, hogy a nagymám orlai felmenőkkel rendelkezik, ugye Orlai Petőfi Sándorhoz köthető, tehát mint Petőfi Sándor rokonai minket talán emiatt megkíméltek a különböző más családokra jellemző hát bonyodalmak, illetőleg megpróbáltatások és meghurcoltatások. Azt azért nem mondom, hogy a tanulmányait a nagybátyámnak, illetőleg édesapámnak nem akadályozták, de hát ugye, hogyha valahol tehetség van, azt azért ezt nehéz elnyomni, úgyhogy hát végül is mind a kettőn diplomás emberként és megfelelő egzisztenciát tudott nagy nehezen kialakítani magának.
1: Kedves Lórend, polgári foglalkozása van a bárói cím ellenére, mert sajnos a bárói címet ugyan használhatja a hivatalos okiratok kivételével, de a mögötte levő rang vagyon az természetesen nincs már meg.
2: Hát ez sajnos nincsen meg. Valóban, hát az én családom soha nem volt úgymond az a klasszikus vagy gazdag család. Tulajdonképpen ugye említést tettem korábban Riedl Zdenkóról, ő is mérnök volt, vasútmérnök volt, MÁV alkalmazott volt, MÁV tisztségviselő volt. Az én nagypapám is MÁV tisztségviselő volt, tehát végül is minden kettő, hogyha szabad azt mondani, kétkezű munkával kereste meg a betevőt. Viszonylag jó körülmények között, tehát az akkori viszonyoknak megfelelően nagypolgári létet tudtak biztosítani, de soha nem volt jellemző rájuk az a mostani társadalomban talán negatív előjellel kezelt nemesi lét, vagy tehát amit én általában döbrögi effektusnak nevezek, hogy az emberek többsége ugye a volt arisztokráciára, vagy nemességre úgy gondol, mint népnyúzó, népsanyargató, csak a saját érdekeit előtérbe helyező emberek lennének. Ez az én családomra soha nem volt jellemző. Nem használta soha sem az én családom az ő nemesi előnevét. Engem is mindig úgy tanított nagymamám, meg a szüleim, hogy az ember a kiváltságba vagy a családba beleszületik, és az ezzel járó úgynevezett kiváltságokat ki kell érdemelni. Ki kell érdemelnie magatartással, viselkedéssel, tanulmánnyal, és akkor adott esetben az embereknek a tiszteletét megkapja, de ne azért kapja meg a tiszteletet, mert most őt bárónak, vagy grófnak, vagy hercegnek hívják.
1: Hát nagyon téves eszme volt az, hogy az arisztokrácia népet sanyargatta, mert a katolikus egyháznak mindig hűséges híve volt, és nagylelkű adományozója volt, a kulturális életet mindig szem előtt tartotta, és a hagyományőrzést is a szem előtt tartotta, és Széchenyi, ahogy mondta, hogy ne azt kérdezz, hogy a haza mit adott neked, hanem te mit adhatsz a hazának.
2: Így van. Éppen ezért is ugye, mi majd a későbbiekben biztos beszélünk az Egyesületről, a Magyar Történelmi Családok Egyesületéről, tehát célunk az, hogy ne ezt a negatív képet vigyük tovább a társadalomban, hanem azokra a családokra hívjuk fel a figyelmet, akik országépítők voltak. Ugye, itt korábban említettem, hogy Széchenyi István, hát ugye ez egyik legnagyobb országépítő volt Magyarországon, de ezen túlmenően még számos olyan magyar főnemesi családot lehetne itt felsorolni, akik országépítők voltak, akik valamit tettek az országért és az ország fejlődésért. Most piciben ugyanez az én családomra is jellemző, hiszen őt, az én családomat behívták országépítésre, tehát tulajdonképpen ezt kéne hangsúlyozni. De sajnos ugye az elmúlt 40-50 év történelem hamisításának köszönhetően még mindig a negatív előkép az, ami jellemzi a nagy társadalmi gondolkodásmódot.
1: Hát ő most már szívvel, lélekkel magyarnak vallja magát. Gondolom ezért választották meg a Magyar Történelmi Családok Egyesülete elnökének.
2: Igen, hát egyesületünk az 1994-ben alakult. Ebben elévülhetetlen érdeme volt Budénusz Jánosnak, Nyári Jánosnak, Apor Feri bácsinak és Faddi Ottmár atyának. Az alap ötlet részükről az volt, hogy az elmúlt akkor 40 év viszontagságai miatt a nemes családok időközben 20-as éveit megkezdő generációja alig tud egymásról valamit, ha csak nincsen közöttük valamilyen rokoni kapcsolat. Úgy gondolták, hogy lehetőséget, helyet és teret kell biztosítani arra, hogy ezek az ifjak ismét egymásra találjanak. Helyszínül akkor a Ferences rend Margit körúti klubhelyiségét választották, ezt Ottmár atyának lehet köszönni. Ott a Fekete-Sas utcai klubhelyiség volt tulajdonképpen a kiinduló pontunk. Budénusz János, említettem, ő Magyarország egyetlen vagy legnagyobb geneológusa, aki akkor már évtizedek óta követte nyomon a nemesi családok eseményeit, sorsának alakulását. Ő hihetetlen részletességgel, pontossággal és lelkesedéssel vezette a különböző családi eseményeket, elhalálozásokat, gyerekszületéseket, házasságkötéseket, így hát tulajdonképpen az alap az adott volt, hogy kiket lehetne oda elhívni. Hát 94-ben egy tavaszi napon kaptunk váratlanul egy levelet Gudénusz Jánostól, hogy ekkor és ekkor sok szeretettel vár minket. Nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal mentünk le, akkor én 21-22 éves voltam, hogy hát tulajdonképpen mi is ez az egész. Ugye hát akkor 90-es években még mindig szokatlan volt az, hogy mi nemesek vagyunk, vagy arisztokraták vagyunk, és hogy most miért hívnak minket oda le. És hát valójában meg is történt a csoda, hiszen olyan emberekkel találkoztam ott, akikkel soha életemben előtte nem találkoztam, és egy 10 perces zavar után, mint régi jó barátok, úgy kezdtünk el egymással beszélni, hiszen ismertük egymás gondolatvilágát, tulajdonképpen fél szavakból is megértettük egymást. Hát ez egy szikra volt, ami tulajdonképpen a mai napig már érezheti is a hatását, hiszen életre szóló barátságok kötöttek ott akkor, sőt nem egy esetben házasságokat is kötöttek, amelynek következtében megint egy 20 éves generáció nőtt föl, és kezd megint az egyesületbe lejárni. Ekkor ugye, mint említettem, ez inkább egy ilyen baráti társaság volt, egyre szervezettebb programokat kezdtünk alakítani, vagy szervezni kirándulásokat, különböző nemzeti ünnepeknél kisebb ünnepségeket tartottunk így zárt körben. Ennek folyamányaként, vagy hát tulajdonképpen ennek következő lépése volt, hogy akkor egyesületté alakulunk. Időközben a szüleink is csatlakoztak, mielőtt vittük haza a hírt, hogy milyen jó társaság van ott, tehát a szüleink is csatlakoztak az egyesülethez. Meghatározó eseménye volt az egyesületnek a minden évben megrendezésre kerülő aporbál, amely akkoriban talán az egyetlen olyan társadalmi és társasági esemény volt, ami a mi társadalmi osztályunk meg tudott jelenni szabadon. Hát időközben ugye az én generációm tékozló fiú módjára eltávolodott az egyesülettől, hiszen számos más életbeli feladatokat kellett teljesítenünk, így egyetemi tanulmányoknak befejezése, családalapítás, ezek hát mind átalakították a mi súlypontunkat, de úgy tűnik, hogy a tékozló fiúk most visszatértek. Egyik tanuljele az, hogy én ötöd magammal 20 év után töltjük be az egyesület elnökségi pozícióját. Ami meg kell, hogy mondjam, nem kis feladat, hiszen közel 150 fős a mi egyesületi tagságunk, és olyan nagy történelmi nevek is szerepelnek, mint Bánfi, Betlen, Károlyi, Zicsi, csak hogy néhányat említsek. Ezen családok képviseletét is el kell látni, ami nem kis feladat, és nagyon nagy megtiszteltetés is számomra. Kiemelt feladatunk az, hogy ahogy én ezt korábban is említettem, hogy megváltoztassuk azt a negatív képet, ami a mi társadalmi osztályunkkal összefüggésben a élesebb társadalom vált.
1: Akkor gondolom a hagyományőrzés mellett akkor jótékonysági programok is vannak.
2: Igyekszünk a lehetőségünkhez mérten, igen. Azt azért meg kell mondani, hogy a tagságunk nagyobb része az a 60-as, 70-es éveit tölti be, tehát nem éppen a legjobb anyagi körülmények között élnek, köszönhetően a kommunizmus évtizedeinek. Így hát tulajdonképpen, hogyha jótékonykodásról lenne szó, akkor inkább nekik kéne jótékonykodni. Így hát, hogy azért a szűkös lehetőségeken belül azért igyekszünk a társadalom felé valamit mutatni. Szoktunk karácsonykor karitatív tevékenységet, ruhagyűjtést szervezni, amikor rászoruló nagycsádoknak ruhákat gyűjtünk és hoztunk szét. Illetőleg gondolkodunk még idén egy másik alapítvánnyal együttműködve gyerektáborosztatáson is. De hát emellett nemzetünnepekkor nyilvános koszorúzással szoktunk megemlékezni. Megalakítottuk a Nemesek Ligetét 2 évvel ezelőtt, és előtte 1 évvel pedig Bencúrfalván egy kálváriának a létrehozásában segítkeztünk.
1: És a Szent Korona tiszteletét is említsük meg.
2: Igen, nagyon fontos és kiemelkedő feladat ez számunkra, hiszen minden év január 1. vasárnapját a Szent Koronáról emlékezünk meg a bazilikában, egy Szent Mise keretében.
1: Mindig is nagy tisztelettel voltak az egyház iránt, és említettem, hogy hűséges hívek voltak. Most is azok, és én úgy gondolom, hogy ön is az, és hozott nekünk egy szentírás igét, ami nagyon fontos az ön életében.
2: Igen, igen. Hát köszönöm szépen, ez egy nagyon jó és kiváló alkalom volt arra, hogy ebben a nagy rohanásban kicsit leüljek, és a könyves polcról elővegyem a szentírást, amit azért szoktam forgatni, de hát így a műsorra a felkérés kaptam, így hát most idézőjelben mondom, rá is voltam kényszerítve, hogy elolvassam ismét azokat a számomra kedvenc vagy kedves idézeteket, példabeszédeket, és elgondolkodjak rajta, hogy tulajdonképpen mit is mondhatnék el, vagy melyiket is olvashatnám föl, hogy melyiket is tudnám az én eddig életemmel összefüggésbe hozni. Így hát én a korintusiaknak írt levélnek egy részletét olvasnám föl, ami hát eléggé közismert, hiszen általában ezt a házasságkötésekkor szokták felolvasni, illetőleg sokszor ez a mottója, de én egy picit más aspektusból igyekszem majd ezt megvilágítani. Tehát így szól az idézet. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat. Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők között. Odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Miért is hoztam, vagy miért is ezt olvastam föl? Én úgy gondolom, hogy ez Jézus Krisztus számos példamutatása és számos tanítása után ez az üzenet az, ami a két legfontosabb üzenetét hordozza magában. Egyrészt a szeretet, a másik pedig a alázat és a tisztelet. Hiszen ha belegondolunk, Jézus Krisztus emberi alakot öltött fel, isteni lényként, tehát Isten fiaként, és ezzel számos olyan körülményt vállalt, ami, ha szabad így fogalmaznom, az isteni léttel összefüggésben nem hozható. Tehát egy emberi test, egy emberi élet nehezen összefüggésbe hozható egy isteni léttel. Magára vállalt egy csomó olyan dolgot, ami az emberi léttel összefüggésbe hozható. Mik is ezek? A fájdalmakat, a betegségeket, a kísértéseket, a csalódásokat. És ezt mind vállalni csak úgy tudta, vagy úgy tudhatta, hogyha az embert nagyon szereti, és ehhez nagyon nagy alázat is kellett a részéről. Ha életünket egy hullámvasútnak nézzük, akkor ugye vannak ott csúcspontok, és vannak mélypontok is. Ugyanígy Jézus életében is voltak csúcspontok, és voltak mélypontok, és mindezeket ő a legnagyobb alázattal viselte. Csúcspontja volt például ugye a názáreti bevonulás, vagy a hegyi beszéd, amikor az emberek körül rajongták, szerették őt, és annak is örültek, ha csak látják, nem, hogy az ő ruháját megérinthetik. Ezt is hatalmas nagy alázattal élte meg, de voltak olyan pillanatok is, meg olyan helyzetek is, amikor úgy érezte, hogy minden összeesküvött ellene, még az Úr is elhagyta, gúnyolodásoknak a célpontjává vált, emberek köbdösték le, és ez hirtelen egymás utánban következett be az ő földi életében. Mondják azt is, hogy az ember lelke nem feltétlenül a csúcspontokon erősödik, hanem bizony akkor, amikor mélységeket él meg, amikor hihetetlen próba tételek elé állítja az életét, és tulajdonképpen a későbbi sikereit ezeknek a mélypontoknak a megélése, jó megélése fogja megalapozni. Nagyon nehéz ezt jól megélni, egy mélypontot. Nagyon nehéz abból jól kikerülni, ez nagyon nagy akaraterő kell, rengeteg imádság kell, és alázat kell az Úrhoz, és bízni abban, hogy ő ebben segíteni fog. Nem csak testileg és lelkileg erősödhetünk meg egy mélypont megélésében, hanem bizony szociális tisztulást is megélünk, hiszen ekkor derül ki az, hogy ki az igazi barátunk. Hogy akik addig barátként magunk mellett tudtunk, azok valóban barátok voltak-e, vagy szeretetük csak a íróasztalnak szólt, vagy a vélt vagy való státuszunknak szólt. Olyan embereket ismerhetünk meg, akik illetőleg tudhatunk barátként, akikről korábban nem gondoltuk, hogy barátunk, illetőleg már meglévő barátainkról vagy társról ismerünk meg olyan tulajdonságokat, amelyeket nem tudtunk volna, vagy nem ismertünk volna meg, ha az életünk addig egy normális körülmények között, normális mederben folytatódna.
1: A szeretethez hozzátartozik a megbocsátás is. Volt-e az életében, személyes életében tapasztalata, hogy a szeretet segített ebben tovább lépni?
2: Igen, az ember, amikor a megbocsátásról beszél, amikor valami rossz éri, és ez mondjuk egy személyhez vagy személyekhez köthető, akkor valóban ott van benne az, hogy na, hogyha majd, ha majd fordul a szekér, vagy fordul a kerék, és ismét fent leszek, akkor na majd, akkor majd ez lesz, meg az lesz. És amikor az ember ezen átlendül, és elkezd fölfelé menni megint, akkor a szeretetnek kell egyre erősebbnek lenni, és bennem is ez van, és inkább a megbocsátás. És ez egy emberi nagyságot meg kell tudni ahhoz élni, hogy az ember túltegye magát, és átlépjen, és azt mondja, hogy nem ér meg az egész annyit, hogy na majd akkor ezt hogyan fogom én ezt törleszteni, ezt a valamit. Az elmúlt években mind a kettőt megéltem, tehát megéltem azt is, hogy valamilyen rossz életeseménynél kiderült az, hogy akik addig barátaim voltak, azok valójában nem barátok. Volt az életemben, hogy barátok tucatjait vesztettem el pont emiatt, de megéltem azt is, hogy a negatív események során barátokat találtam. Így a legutóbbi hónapokban egy egzisztenciális válságon mentem keresztül, aminek így utólag végtelenül hálás vagyok, mert így olyan társa is találtam, és olyan tulajdonságokat ismertem meg benne, amiket máskülönben nem ismertem volna meg, hogyha az életem a addigi medrében folyt volna tovább. Ez a néhány hónap, ez mind a kettőnknek egy próbatétel volt. Mind a kettőnknek hegyeket kellett megmásznia, mind a kettőnknek a másikban maximális bizalmat kellett fektetnünk, mind a kettőnknek falakon kellett keresztül mennünk, és senki másra nem tudtunk számítani, csak a másikra, ő bennem és én meg a társamban, és így egymás kezét fogva tudtuk csak a másikat a bajon átvinni.
1: És a harmadik szemét is bevonták?
2: Természetesen. Az ember ilyenkor fogadkozik, rengeteget imádkozik, és a még többet is jár a templomban. Nem csak azért, mert hogy megnyugtassa őt, hanem meg, hogy lelki erőt merítsen ebből, hanem ez egy belső késztetés, hogy ahogy ezt így korábban mondtam is, tehát, hogy ez egy testi és lelki megerősödésnek az időszaka, amelyet önmagában az ember magából merítve nem tud ennyi energiát meríteni a rossznak a megélésében, hanem valójában az Isten felé fordulással tudja azt az energiát és erőt megkapni, amire szüksége van, hogy túlendüljön egy rossz helyzeten.
1: Kedves Lórán, köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kérem az Úristentől, hogy az ő végtelen kegyelme és irgalma az egész életét járja át, és a rossz tapasztalatokat jóra változtassa. Ehhez neki hatalma van.
2: Én köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem, hogy amit elmondtam, néhány hallgatóban bizonyos gondolatokat elindít.
0: Báró Reed Lórán Rudolffal, a Magyar Történelmi Családok Egyesület elnökével Miklódi Márta beszélgetett.
3: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel. A szeretetre leselkedő veszélyek. A szeretetre leselkedő veszélyek ugyanazok, mint amelyek a szeretet civilizációját fenyegetik, mert minden elképzelhetőt támogatnak, ami hatékonyan ellenállhat a szeretetnek. Itt az ember elsősorban az önzésre gondol, nem csak az egyének, hanem a házaspárok önzésére is, vagy még általánosabb értelemben a társadalmi, nemzeti vagy osztály önzésre. Az önzés minden formája egyenesen és gyökeresen ellentétes a szeretet civilizációjával. De vajon lehet-e a szeretetet egyszerűen ellenönzésként meghatározni? Ez nagyon lecsupaszított, és végső soron teljesen negatív meghatározás lenne, még ha igaz is, hogy az önzés különböző formáit le kell győzni ahhoz, hogy eljussunk a szeretethez és a szeretet civilizációjához. Helyesebb volna altruizmusról beszélni, mely az önzés ellentéte. De sokkal gazdagabb és összetettebb az a szeretet fogalom, melyet Szent Pál vázolt fel. A korintusiakhoz írt első levél a szeretet civilizációjának a Magna Chartája. Ebben a felfogásban nem annyira az egyéni cselekedetek fontosak, akár önzőek, akár altruisták, sokkal inkább az embernek, mint személynek a megértése és radikális elfogadása, aki rátalál önmagára, önmaga őszinte átadásával. Mert egy ajándék nyilvánvalóan másoknak szól, és ez a legfontosabb dimenzió a szeretet civilizációjában. Így jutunk el a szabadságról vallott evangéliumi igazság gyökeréig. Még messzebbre menve ez jelenti az ajándék belső szabályrendszerét. Mert az ajándék fogalmába nem csak az adományozó szabad elhatározása tartozik bele, hanem annak kötelessége is. És ez valósul meg az egyének közösségében. Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A 6. fejezet. Az ő munkatársaként figyelmeztetünk titeket is, ne vegyétek hiába Isten kegyelmét. Azt mondja ugyanis, a kellő időben meghallgatlak, és az üdvösség napján segítek rajtad. Íme, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja. Senkinek sem okozunk semmiféle botrányt, hogy ne becsmérelhessék szolgálatunkat. Ehelyett mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgálja. Nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban, a szükségben, a szorongattatásban. Ha vernek, fogságba vetnek, fellázadnak, ha elfáradunk, virrasztunk, böjtölünk, tisztaságban, megértőn, béketűrőn és jóságosan, a Szentlélekben és az őszinte szeretetben megmaradva, az igazság hirdetésében kitartva, Isten erejével, az igazság támadó és védő fegyverzetében, akár dicsőség, akár szégyen, akár gyalázat, akár jó hírnév jut osztály részül. Mint csalók, mégis igazmondók. Mint ismeretlenek, mégis jól ismertek. Mint akiket halálra szántak, mégis élnek. Mint megkínzottak, de belé nem haltak. Mint szomorkodók, mégis mindig vidámak. Mint szükölködők, mégis sokakat gazdagítók. Mint akiknek semmiük sincsen, mégis mindenük megvan. Megnyílt nektek az ajkunk, és kitárult felétek a szívünk, korintusiak. Nem mi zárkoztunk el előletek, hanem ti nem nyitottátok ki a szíveteket. Mint gyermekeimhez szólok, ti is tegyetek úgy, mint én, tárjátok ki ti is a szíveteket. Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel. Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozhat ő össze Krisztus Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja, közöttük lakom majd, és közöttük járok, az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Ezért távozzatok a körükből, és különüljetek el tőlük, mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek. Akkor fölkarollak benneteket, és atyátok leszek. Ti meg az én fiaim és a leányaim lesztek, mondja az Úr, a mindenható.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.

Kedves hallgatói család! Idén ismét lehetőség nyílik, hogy adójuk 2%-ával egy önök által kiválasztott szervezetet támogassanak. Idén fontos változás, hogy 2%-ot szüleink számára is felajánlhatunk. Ez viszont nem zárja ki, hogy ugyanezt megtegyük egy civil szervezetnek is. A felajánlott 2%-ok összeadódnak, nem helyettesítik egymást. Tehát két szülő esetében összesen 6%-ról rendelkezhetünk. Jogi személyek esetében az adóbevallást könyvelők végzik. Ez esetben elegendő megadni a szükséges adatokat, ezek megtalálhatók honlapunkon és közösségi oldalunkon. Változott a formanyomtatvány is. Amennyiben ön alkalmazott, adóbevallását a munkáltatója végzi.

Ez a fajta támogatás nem jelent többletkiadást az adózó számára. Bátorítsák dolgozó családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket egyaránt, rendelkezzenek ezen összeg felett saját meggyőződésük, értékrendjük szerint. Hálásan megköszönjük, ha választásuk idén a Szűzanya rádiójára esik.

0: Kedves gyerekek, esti mese következik.
1: Szervusztok, mesemondó Tündös Manó vagyok. Ma este Móra Ferenc a Bűbájos előkerül című meséjét halljátok. Az iskolánk sok ablakszemével éppen a piacra nézett. A kapuja is oda feketé lett ki, mint valami nagy tátott száj, amelyik mindig enni kér. Nem is csoda, azon a helyen még az iskola kapu is az étvágyat juttatta eszébe az embernek. Azt hiszem, soha többé annyi piros almát, olyan fehér cipót, olyan rózsaszín húsos szalonnát nem látok, mint azon a szép, akácfás piacon. S a legtöbbet azért abban a piacban, hogy a csupa jólelkű ember árulgatta a holmiát. Kenyeres nénik, szalonnás bácsik, almás emberek egyforma jó szívvel voltak hozzánk. Hol innen, hol amonnan kiáltoztak rá az emberre. Hely, fiúcska, gyere csak erre egy kicsit! Az öreg matókné például mindig elosztogatott köztünk egy kosárai a kis cipót. Szíves beszéddel meg is szerezte. Na, ilyen kakastályes kenyeret nem eszel ám otthon, még pünkös napján se. Arra meg már a csókaszemű Fajki bácsi meg nem állhatta, hogy az ökölnyi cipóra rá ne kanyarincson egy újnyi füstölt szalonnát. Még a szeme is könyvbe lábadt mellé. Istenkém, ha el nem vetted volna, az én fiam is ekkora diák volna már. Támadi bácsi már nem adta ingyen a portékáját. Ő bizony kipróbálgatta először a diákot. Noécsém, 100x1 hány? Azt kérdezte tőle. S aki ezt a borzasztó nehéz kérdést egyszerre kitalálta, annak adott egy szép kukacos almát. Aki nagyon sokáig találgatta, s akkor se találta ki, annak adott kettőt. Olyan jó népek voltak azok, mint, hogy még az öreg vízhányóné is meg akart bennünket ajándékozni, pedig ő csak avaszsírt árult szegényke. No, Mári néni, annak pedig semmi hasznát se tudjuk venni. Szabadkoztunk mosolyogva az öreg anyó jó szándéka ellen. Bezzeg tudta ő, ha elkaphatta valamelyikünket, annak úgy bekente avaszsírral csizmáját, hogy ki nem heverte halálos holtáig, bőre szakadtáig. Így való ez, gyönyörűm, még a király csizmája sincs így föltisztelve. Bólogatott elégedetten, s ebben lehetett neki valami igazsága. Az áldott jó lelkek tiszta búzájába aztán egyszer mégiscsak belekeveredett a konko is. Valami furcsa vénember telepedett be a piacéli árusok közé. Egy darabig csak hírét hallottam, mert nekem arrafelé nem volt járásom. A fiúk csak öreg Maksusnak hívták, mint a betlehemes játékban a pásztorok öregapját. Gúnyája, szakálla, mint annak. Még a szava is olyan dörmögő volt.

0: földi mogyorót szokott árulgatni, meg vízimadarak tojását. Senki se tudta, honnan csöppent ide, kérdezni meg nem igen lehetett tőle, mert csúnya, mogorva ember volt, a saját árnyékára is mindig morgott, mint az öreg kutya. Különösen olyankor törte az irigység, mikor diákgyereket étettek a szomszédjai.
1: Jaj, de kár beléjük tömni azt a drágosok jó étket!
0: Hápogta savanyúan.
1: Ha diák, egyen gyíkot, ne kenyered szalonnát!
0: Egy reggel aztán az történt, hogy a kis pipitér Gazsi sírva szaladt be közénk az iskolába.
2: Jaj, az öreg Maksus lekapta a fejemet!
0: Kicsit megkésett ugyanis a legényke, és kocogtában nem nagyon nézett a lába elé, amikor az öreg Maksus mellett elszaladt. Az öreg Maksus előtt ki volt terítve egy rossz bányapokróc, az tele volt vadlút tojással, azok közül lépett rá egyre a kis pipitér. Persze az öreg Maksusnak se kellett egyéb, mindjárt ráhorkantott a gyerekre.
1: Hozi csak a fejedet!
0: A fejét ugyan nem kapta le, csak a kalapját, de a kiskoma sehogy se akarta elhinni, hogy helyén van a feje. Utoljára aztán a nagy szintúra jól megrázta mind a két fülét, úgyhogy a kis pipitér elvisította magát, mint a kismalac.
3: Jaj, ne húzd a fülemet, hé!
0: No, látod, megvan a fejed! Beregette meg szintúra elégedetten a vállát.
2: De majd leszed, édesatyám, ha kalap nélkül megyek haza!
0: Budjanta ki újra a kis pipitér könnyei. No, majd arról is teszünk, kacsintott szintula. Úgy is régen fenem már a fogam az öreg Maksusra. Ha volna egy-két garasom, meg egy ezüst huszasom, úgy csúfát tenném, hogy sosa jön neki többet a piacra.
4: A módosabb fiúk gyorsan összerakták a pénzt, s a nagy szintula az első óra után a szemére csapta a kalapját, úgy vezetett bennünket.
0: Gyertek, fiúk, utánam!
4: Oda sereglettünk mindnyájan, én magam melléje szegődtem, de ahogy a tojáskofákhoz lekanyarodtunk, visszatorpantam. A kis pipitér ugyanis odafurakodott közénk, és nagy bátran lökte előre a karját a nagy szintula hóna alól.
2: Az öreg Maksus, mi? Most is a kalapomon ül.
1: Csitte!
0: Figyelmeztette oldalba a nagy szintula. Én meg, ahogy oda nézek, majd sóbáványá válok az ijegységtől.
2: Hiszen ez az öreg Maksus senki más, mint a hikincses Küsmödi bácsi, a bűvályos ember. A ködmöne ugyan rongyos, mint akit a sasok megszaggattak. A szakálában több a nátkotú, mint a szakál. De a két nagy füle most is kihajlik a sapkából, s tüzes szeme most is úgy szúr, mint a vasvilla.
1: De ezzel nem jó lesz kukoricázni,
0: suktam oda Cintulának. Akkor veszem észre, hogy én belőlem már csak sereghajtó lett, Cintula már ott áll az első tojásos anyókánál.
2: Hogy állt nekünk egy tojást, Ángyi?
0: Diáknak ingyen, édes fiam, mondja az Ángyi, s már hallani, hogy az öreg Maksus elmordul a harmadik szomszédban. Cintula kivett a kosárból egy tojást, hozzáütötte a csizmája orrához, s megcsóválta a fejét nagy komolyan.
2: Köszönjük szépen, de ebben nem találni azt, amit én keresek.
0: A tojásosok sorában Nebula bácsi volt a második, ő is ingyen adta a tojást. De még másodikat is kínált, amikor Cintula abban se találta meg, amit keresett.
2: Próbálj csak másikat, szolgám, nyújtotta előre kíváncsian a nyakát. Tán a lidércet keresed? Mert azt magam is sokért nem adnám, ha megláthatnám. Olyas férjét, bácsikám, hagyta rá Cintula. De nem ilyesfajta tojásba tanyázik az, hanem nini? Itt látok én valami cifra tojásokat.
0: Úgy tett a kópé, mintha csak most vette volna észre a vadlút tojásokat, és fölemelt egyet.
2: Sárkány tojása ez, Maksus bácsi?
1: Mi között hozzá, te gyiák?
0: Nézett rám érgesen az öreg.
2: Pénzt adok érte? Mi az ára?
0: Csörgette meg a pénzt az egymásba fogott két markában.
1: Mi pénzed van?
0: Enyült meg egy kicsit az öreg.
2: Van két garasom.
1: Ide vele, vidd a tojást!
0: Vigyorodott el a bűbájos. Cintula odaadta a két garast, az ezüst huszast meg a markába szorította, úgy ütötte a tojást a csizmája orrához, hogy a repedésen mindjárt bele is ejthesse a pénzt. Akkor aztán egészen szétocsantotta a tojást, a huszast pedig kihalászta belőle, s nagy titkolózva hátrafordult vele a fiúkhoz, de úgy, hogy az öreg Maksusnak is szemébe villanjon az ezüst.
1: Megvan, fiúk, megvan! Mutasd, mutasd!
0: Zsibongták körül a gyerekek, akik még eddig nem sokat értettek az egész tréfából. De a bűbájos is egyszerre előre meresztette a nyakát.
1: Mi az? Mi az, lelkem diákom? Mi van meg?
4: fuldokolta Kapsian.
2: Á, semmi különös, vágta zsebre Cintula a húszast. Inkább azt mondja meg, Maksus bácsi, mit számítana ezért a pokróc tojásért, ha mind megvenném? Van-e 100 darab?
1: Amennyi, annyi, egy se eladó,
4: ugrott a bűbájos a tojások elé.
2: Adok egy 10-es darabjáért, ajánlott a Cintula.
1: Mondom, nem eladó,
4: kaffogott mérgesen az öreg. 12 pénzt adok darabjáért.
1: Ó, aztán 20-as szedné ki darabjából, ugye?
4: Kukorékolt diadalmasan a bűbájos.
1: Na félj, láttam, amit láttam. Megeszem én azt a diákot, aki az öreg kismödit bolondát tudja tenni.
4: Azzal körülnézett, mit vághatna Cintulához, s mivel nem esett egyéb a keze ügyébe, mint a kis pipitér kalapja, hát azt vágta hozzá, és topogott ránk kegyetlen dühösen.
1: Eltisztuljatok innen, szedte vette kalamáris nyalói, mert ha én egyet rittentek, úgy elvisz benneteket a forgószé, hogy holtig rihattok édesanyátok kötője után.
2: No, nekem nem kellett erre valami különös biztatás, mert én anélkül is szaladtam ész nélkül.
4: Mire a többiek nagy nevetgélbe odaértek az iskola elé, én már akkor rég ott pihegtem a kaputámasztó kövön.
2: No, most már emezen az utcán kerüljünk ki a piacra, adta ki a parancsot Cintula.
3: Én nem megyek, mondta ilyetten. Ti sem menjetek, fiúk. Ne figurázzatok a bűbájos kismödivel, mert az nagyon hatalmas ember.
4: Cintula úgy nevetett, hogy csak úgy harsogott. Aztán fölkapott, és elkezdett velem szaladni.
2: Gyere, nézd meg, mit csinált azóta ez a hatalmas kismödi, és addig ne félj, míg engem látsz.
4: Mire kiértünk a piacra, a bűbájos ember akkor locsantotta ki az utolsó tojást. Egytől egyik feltörte valamennyit, hogy kiszedegesse belőlük a 20-asokat.
2: Nem bűbájos kismödi ez, hanem együgyű kismödi,
4: kacagott Cintula, és kezdtem magam is gondolkozóba esni a kismödi hatalma felől.
2: Hanem a piaci kutyák azt hiszem más véleményen voltak, még ma is emlegetik maguk közt azt a gyönyörű napot, mikor a piac rántottával volt kikövezve.
5: Kedves gyerekek, ez volt az esti mese. Lefekvés előtt imádkozzatok, jó éjszakát kívánok!
6: Áda, a fiú, szent élet nevébe, amen. Örendájom szép bőtélyet, bündölj bajtól őjés szémet. Életemben hírfezéjem, arajomtól állj mellettem, amen. Áda, a fiú, szent élet nevébe, amen.

0: forog a bicikli.
1: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
2: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamara erdei ifjúsági park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a nosztalgia járatok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás. A tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat. Megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaság kori kúriánál, vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
1: Híreinket hallották.
3: Ráhangoló.
4: Istenhez imádkozunk, Istenhez kiáltunk nemzetünkért. Mindig és mindig a hálaadás legyen a kiáltásunk. Adjunk hálát az Istennek, hogy vagyunk, hogy megszabadított bennünket mindentől, és megőrzött bennünket. Sokan sokszor gondolták, hogy a bűneink miatt kerültünk olyan helyzetbe, és az Isten büntet bennünket. De az Isten nem a bosszú istene, hanem mennyei atya, akinek mindenki a gyermeke, minden nép is a gyermeke, és mi is a gyermekei vagyunk. És ha ráfigyelünk, akkor élünk. Ha nem figyelünk rá, akkor persze elveszhetünk. De ő arra figyelmeztet bennünket, és úgy bánunk velünk, hogy minden ember testvér, és az emberiség egyetlen nagy család. És persze, sokszor föltámad a gondolat, hogy valamelyik nép értékesebb, mint a másik. Nem! Isten nem egy nép igényeinek a kielégítésére van, hanem az emberiség számára hozott Jézus Krisztus igazságot. Jézus Krisztus nem hozott új elméleteket és új államformákat, hanem mindent a való értékére szállított le. És mindenki számára érthető nyelven hirdette azokat az alap igazságokat, amelyeket élet formaként, életmódként, ha tartunk, akkor az életünk szebb lesz és elviselhető. Erdély áldott emlékű püspöke, akinek boldoggá avatásáért egész Erdély imádkozik, a 30-as évekből ezt üzeni nekünk. Isten nem egy nép, és nem a bosszú istene, hanem mennyei atya, akinek minden ember gyermeke, és következőleg az emberek testvérek, és az emberiség egyetlen nagy család, amelyben nincsenek alacsony rendű és megvetésre ítélhető tagok. Jézus nem egy nép igényeinek a kielégítésére jött, hanem az egész emberiség számára hozta az igazságot. Jézus nem alapított politikai pártot, sem vallási szektát. A fennálló jogrenddel és uralommal nem állított szembe új elméleteket, hanem csak való értékükre szállította le azokat, és mindenki által érthető nyelven és minden szónál kifejezőbb cselekedetekkel hirdette azokat az egyszerű alapigazságokat, amelyek érvényesítésével lehetséges és elviselhető az emberi élet. Márton Áron arra hív bennünket, hogy kövessük Isten szavát, hogy hogyan éljünk, mert akkor lehetséges és elviselhető az élet.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 20 óra. Kiáltás. Ima a nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi Stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium
2: Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Krisztusban, drága jó testvéreim, ha figyelmesen hallgattuk ezt az evangéliumi szakaszt, feltűnhetett valami nagyon fontos. Jézus nem felszólít, nem utasít, nem követel, nem azt mondja, legyetek a föld sója, igyekezzetek a világ világossága lenni, dolgozzatok azon, hogy egyszer talán azok lehessetek, hanem ezt mondja, ti vagytok. A mai ember vallásossága gyakran így csúszik félre. Mit kell tennem, hogyan kell jobbnak lennem, miben kell fejlődnem, mit kell teljesítenem Isten felé. Jézus viszont először mindig azt mondja meg, ki lehetsz, ha Krisztusban élsz. A hegyi beszéd elején járunk. A 8 boldogság elmondása után. Ott, ahol Jézus olyan embereknek mondja, boldogok vagytok, akik sírnak, akik szelidek, akik éhezik az igazságot, akiket üldöznek. Erről elmélkedtünk a múlt héten. És nekik mondja, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Nem az elitnek, nem a vallási profiknak, nem a tökéleteseknek, hanem a tanítványoknak, olyanoknak mondja, mint mi. Drága jó testvéreim, a világ tele van elvárásokkal. A munkahelyen teljesítened kell, a családban helyt kell állnod, a társadalomban meg kell felelned, és sokszor kimondva vagy kimondatlanul az egyházban is ezt érezzük. Jézus ma azt mondja, ti vagytok. Nem azért vagyunk só, mert elég jól viselkedünk, nem azért vagyunk világosság, mert mindig helyesen döntünk, nem azért, mert soha nem hibázunk, hanem azért, mert ő kiválasztott, elhívott, magához kötött bennünket. Mert nem abból élünk, hogy ma mennyire voltunk, vagyunk jók, hanem abból, hogy Krisztushoz tartozunk. Fontos azonban egy dolgot tisztázni. Jézus nem azt mondja, ti vagytok a só, mert olyan nagyszerűek vagytok, ti vagytok a világosság, mert különbek vagytok másoknál. Mi nem önmagunkból vagyunk só és világosság. A só értéke abban van, hogy használják, megsóznak vele valamit. A világosság értelme abban van, hogy világít. Mi Krisztushoz kapcsolódva vagyunk só és világosság. Ő a forrás, ő a középpont, ő az alap. Ha leválasztjuk magunkat Jézusról, akkor íztelen sóvá válunk, és kialszik a fény. Nagy felelősség, hogy ebben a rohanó világban megmaradjunk Jézusunk mellett, hogy ne dobjuk el őt magunktól. Engedjetek meg most egy kérdést, testvéreim. Amikor magadra gondolsz, mint keresztényre, mi jut először eszedbe? Az, amit nem csinálsz elég jól, a hiányaid, vagy a kudarcaid? Vagy eszedbe jut-e egyáltalán az, amit Jézus mond, te vagy a föld sója, te vagy a világ világossága? Sokan úgy élnek hívőként, mintha folyton vizsgán lennének. Mintha Isten egy jegyzett füzettel járna mögöttük. Jézus viszont azt mondja, nézz rám, maradj bennem, élj abból, aki vagyok én számodra. Drága jó testvérek, mai ima szándékunk e gyönyörű evangélium után mi más lehetne? Legyünk só, legyünk világosság egymás számára.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, áldott szép estét kívánva mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

olvasmány Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent éneket.

0: Krisztus ad népének hatalmat és erőt. Magasztaljuk őt, és kérjük őszinte lélekkel.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Krisztus, erősségünk, te az igazságra hívtad meg híveidet. Adj nekünk jóságosan hitet és álhatatosságot.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Urunk, vezess szíved szerint azokat, akik a közhatalmat gyakorolják, irányítsd gondolkodásukat, hogy békében vezessenek minket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Te sok embert tápláltál a csodálatosan megszaporított kenyérrel, taníts, hogy javainkból mi is segítsük az éhezőket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Add, hogy a nemzetek vezetői ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Elhunyt testvéreinknek adj feltámadást és boldog életet, hogy amikor eljössz, megdicsőj mindazokban, akik hittek benned.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.

0: színed előtt imádkozva, Istenünk, kérve kérjük irgalmadat. Add, hogy szívünkben mindig arról elmélkedjünk, amit ajkunkkal mondunk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.
4: Zsolozsmát imádkoztunk.
5: Könyörgés a békesség évében.
6: Ó, legszentebb és áldott Szűz Mária, béke királynője és az irgalom anyja, tekints kegyesen reánk gyermekeidre, kik e megsebzett világban sóhajtozunk. Látod, anyánk, hogy a béke hiánya országokat és nemzeteket zúz szét, családokat sebez, közösségeket ront meg, és a szívek mélyét is pusztulásra hajtja.
7: Háborúkban a fegyverek zaján túl a lélek titkos küzdelme is zajlik, ahol a szeretet és az irgalom, a gyűlölet és a romlás hatalmával viaskodik. Ezért esedezve kérünk téged, taníts bennünket imádkozni, mert az ima az a mennyei erő, amely a szíveket, döntéseket és magát a történelem menetét is képes megváltoztatni.
5: Könyörgünk azokért, akik a népek sorsáért felelősek, sőt ellenségeinkért is, mert bizony tudjuk, nem támad béke puszta egyességekből, ha nincs megtérés és bűnbánat. Vezess minket az Úr szent törvényeihez, hogy a szentségekhez hűségesen visszatérvén Isten békéjét elnyerjük.
8: Anyánk, kérünk, járj közben értünk, hogy a rózsafüzér szent imádságát hűségesen és buzgósággal végezzük, és hogy a kis imacsoportok az evangélium olvasása által a békesség élő hajtásai legyenek, mint kis sarjadék a világ sötét erdejében.
9: Örvendező szívvel kapcsolódunk Te hozzád. A Mária Rádió Miriam a 2026. esztendőt a békesség évének jelölte ki. Ebben az évben könyörgéssel, tanúságtétellel és közösen indított szent kezdeményezésekkel szolgáljuk az Úr békéjét. Hívunk minden hallgatót, imatársat és jó akaratú lelket, hogy lélekben és tettekben velünk egyesüljön.
10: Ó Mária, ne engedd felednünk, a béke először bennünk születik. A kiengesztelődés, irgalom és megbocsátás szent erejében. Mert csak az válhat a béke eszközévé, kinek szívében csend és rend honol.
5: Veletek vagyok, mondta a mi Urunk. Ez legyen számunkra vigasz és erő, hogy Jézus békéjét hordozzuk, s a világ sok sebe közé hintve a szeretet balzsamát adjuk tovább.
6: Legyen a 2026-os esztendő a békesség éve. Szíveinkben, családjainkban, egyházunkban és a nemzetek közösségében. Amen.

0: A Nap Szentje című műsor következik.
1: Az életszentség útját járta dr. Tóth Tihamér, hitszónok, veszprémi püspök. Élete szorosan kapcsolódik Eger városához, ezért is illő, hogy megemlékezzünk a mai napon róla. Szolnokon született 1889. január 14-én. Szülei Tóth Mátyás és Brisztella Anna. Öten voltak testvérek, s mindannyian fiúk. Édesapja hamar meghalt. Tihamér ekkor csak 6 éves volt. A szolnoki állami gimnáziumban tanult, majd a 6. gimnáziumi osztály elvégzése után Egerben lett diák. Már kispapként itt érettségizett a mi városunkban. Utána Budapestre a központi papnevelő intézetbe került. 1906 és 1910 között a Pázmány Péter Egyetemen tanult. Nem szentelték fel társaival együtt, mert akkor még csak 21 éves volt. Tanulmányait Bécsben folytatta, majd 1911. június 27-én az Egri Szeminárium kápolnájában szentelték pappá. Primíciás szentmiséjét Szolnokon mutatta be 1911. július 3-án. 1912-ben Bécsben doktorált. Állomáshelyé voltak 1912-től kezdődően Hevesen káplán, Gyöngyösön hitoktató, majd Egerben tanulmányi felügyelő és tanár az érseki líceumban. 1914-től 15 hónapig a harctéren tábori lelkész volt. 1918-tól a budapesti központi szeminárium prefektusa. Itt a lelkipásztori teendők mellett a pedagógia és a hittudományi szakirodalom művelésének fáradhatatlan apostola. 1921-22-ben egyetemi hitszónok, majd egyetemi tanár lett. Híres rádiószónok volt. Első rádióbeszéde 1926. január 31-én hangzott el a Magyar Rádióban. 1931-ben teológiai rektor.

0: 1938. május 30-án veszprémi segédpüspökké nevezték ki, Rott Nándor megyéspüspök mellé. 1938. június 29-én szentelték püspökké az egyetemi templomban. Ő volt az első, aki a papneveldében írógépet, rádiót vett, s mindig a legtökéletesebbet. Veszprémi segédpüspök korában pedig autót vásárolt. Nem volt ez luxus az ő részéről, azért vásárolt autót, hogy lelkipásztori szolgálatát minél jobban tudja végezni az ország különböző helyein. 1939. januárjától megyés püspök lett, de csak nagyon rövid ideig, mert május 5-én, ugyanabban az évben, első pénteken este 11 órakor szíve megszűnt dobogni, és lelke visszaszáll teremtőjéhez. Kétszer is megoperálták, agyhártya gyulladásban halt meg. Híres volt a maga idejében Levelek diákjaimhoz című ifjúsági jellemnevelő könyvsorozata. Ezeket külföldön 15 nyelven adták ki. Rádióbeszédeivel sok-sok embert megnyugtatott és igazított el az istenkeresés útjain. Szent beszédeit ma is kitűnő forrásmunkának használjuk. Prohászkához hasonlóan őt is agyonhallgatással akarták elfeledtetni az emberekkel. Most idézünk szent beszédeiből. Ha szenvedéseimben a szenvedő Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan síralomvölgye, de legalább nem lesz síralomház. Akkor is hull ugyan a könnyem, de nem összetört lelkemből. Akkor is panaszkodom, de panaszom ima lesz, fönséges imádság. Akkor is lesz szenvedés, de nem lesz kétségbeesés. Márpedig nem a fájdalom öl, hanem a kétségbeesés, és nem az erő tart életben, hanem a hit. Századok jönnek és mennek, emberek születnek és halnak, városok épülnek és pusztulnak, királyi dinasztiák emelkednek és zuhannak. Megy, megy minden a mulandóság felé. Egyszer én is beléptem a világba, és felsírtam, és egyszer megint sírok, és kilépek a világból. Micsoda megrendítő lenne, ha csak eddig lenne az élet. Tudjuk, hogy nem így van, mégis megborzadunk a halál gondolatára, és ezen nem lehet farizeuskodva megbotránkozni. Maga Isten öntötte belénk az élet szeretetét. További idézetek prédikációiból. A mai idők apostolainak, papjainak egyik kezükben legyen a Biblia, a másikban pedig a napilap. Ha hiszem az örök életet, az, hogy az élet a földön csak kezdett, és az örök igazság trónja előtt vár annak folytatása, akkor nincs számomra megoldhatatlan problémája az életnek. Akkor nem köt össze a földi igazságtalanság, s akkor kitartok a legnehezebb küzdelemben is. Igen, e földi életnek csak akkor van célja, ha van folytatása az örök életben. A túlvilági élet hite nélkül elviselhetetlen kén lenne az élet. Tóth Tihamér püspök úr jelszava ez volt, a tűz soha nem mondja, hogy elég. Könyveit ma is érdemes olvasni. A művelt ifjú, jellemes ifjú, vallásos ifjú, Krisztus és az ifjú, valamint a tiszta férfiúság, az ifjúságnak nagy hasznára voltak annak idején. Ma is sokat tanulhatunk ezekből. Sorozatban beszélt a 10 parancsolatról, a mi atyánkról, a hitigasságokról, hogy csak a főbbeket említsem. A mai erkölcsi szabadosság világában is bizony nagyon kellene korszerű, de Krisztus tanításával egybehangzó eligazítás az ifjúságnak, a fiúknak és a lányoknak egyaránt. Imádkozzunk! Istenünk, áld meg a prédikáló papokat, hogy hitelesen tudják hirdetni az örömhírt. Áld meg az ige hallgatóit is, hogy lelkük legyen jó talaj, amely befogadja az isteni igét, és sokszoros termést hoz. Istenünk, áld meg az ifjúságot, legyen a mai ifjúság, Krisztust követő ifjúság, tiszta ifjúság, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: A Napszentje című műsort hallották.

Amikor félnem kellene is, én bízom benned, Uram. Egy drámai szituáció volt nyilvánvaló 56. Vasárnap reggele jön a szovjet hadsereg őrült fölénnyel, katonai fölénnyel leverni a szabadságharcot. 56 időszakában kisfiú voltam. Mint a ma történt volna, úgy emlékszem rá, arra jöttünk, hogy nagy zúgás ott az a távoli morajló hang. Apám jött be a nagyszobába, ablakot kinyitja, néz jobbra, néz balra, a hősök tere felé, és látja, hogy jönnek a tankok. Ablakot becsukta, és láttam az arcát, azt a félelmetes fájdalmat sugárzó tekintetet, és azért az apám arca nem mondott semmit, öklét nem rázta, tehát az arcán ezt a nagy fájdalmat. Az engem megfogott. Hogy egy nagy álomnak vége, 12 napos álomnak vége, mit lehet ilyenkor tenni? Kinek van ötlete? Jött egy utolsó utáni, de mégis valóságos szent ötlet, a Szentírás. Az ige ma is hatalom. Ma is gyógyít, ma is bátorít, ad úti célt. Évszám 56, hazap november 4-e volt, 56. Zsoltár 4. versét kereste ki. Mikor félnem kellene is, én bízom benned, Uram. Ez volt talán számára is a fordulópont, hogy bármilyen idők következnek most, van miért félni, van miért szorongani jogosan, de ezentúl az Úrra nézni, ez örök lehetőség, ez a gyógyszer, ez az örök folytatás lehetősége mindig.

Berkesi Gábor református lelkipásztor gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2018-ban.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Mindszenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án mindszenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló mindszenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szenté avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. Az zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza a zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig ült le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Chillsben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisút készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósította Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 21 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenekelőtt!
2: Szeretettel köszöntjük újra a Mária Rádió. Szeretnénk nagyon mélyen együtt érezni az emberi gondokkal, különösen most a húsvétnak a ragyogó fényében. Ha az ember tele van örömmel, biztonsággal, megajándékozottsággal, sokkal könnyebben néz az egy szembe, ami bántja őt. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus a föltámadásával, a megváltásával három alapvető témára, emberi kínra tette rá a pontot, vagy a kettős pontot, a kimenekvés útját. Ha az ember annyira szeretne boldog lenni, miért kell szenvedni? Ha az ember annyira szeretne élni, miért kell meghalni? Ha annyira szeretne tiszta, nemes, üde lenni, elfogadható lenni, mit kezdjünk a bűneinkkel? És erre a három kérdése eddig semmilyen filozófia, semmilyen fajta elmélet, irodalom, természetesen nem ad orvostudomány, nem ad teljes választ, legfeljebb egy kis ilyen támogatást akar adni, vagy kiélezi a témát, dramatizálja. Egyedül Jézus halála, föltámadása, húsvét titka az, ami ezeknek a döbbenetes jó válasza. Ha ő is szenvedett, akkor nyilván ennek van értelme, ha ő is meghalt, akkor ennek van kiútja, ha ő is odaadta magát a bűnök engedett, és akkor van az ember számára menekvés, irgalom. Hát ez az alapás, mert itt vagyunk, és rögtön vágjunk bele. Balázs Béla püspök atyának egy régebbi írása, Káini érzéketlenség litánia, ha szabad ilyen behangolásnak, ezt hallgassuk meg. Természetesen be kell mutatkoznunk, hát akkor elmondanám, hogy Brückner Ágos előd, ciszterci szeretes, lelkipásztor, iskolai és spirituális hittanár volnék, aki megint összefognám ezt a beszélgetést. Olyan szerencsés vagyok, hogy nagyon kedves kolléga nem jött ide.
4: Mózesiné Nagy Henriett.
2: Hát, hogy a Henriett, azt tudjuk, hogy az Imre névnek a női változat, hogy különösen kedves ez nekünk, hogy a magyarság miatt is, és ez egy nagyon művelt család, ugye tudjuk, hogy férje és milyen kivel levéltárs, hogy jól mondom, igen, ezt, igen, igen, meg igen. Gyermeküket meg tanítjuk, a kisebbet meg nevelni tetszenek. Na, és akkor a következő.
5: Én Vitéz Anna vagyok, a Ciszterci Gimnázium 9. diákja.
2: A Szent István Gimnázium, ugye, tehát a Székesfehérvár Szent István Gimnáziumból, igen.
6: Én pedig Kindl Anna vagyok, és én is a Ciszterci Szent István Gimnázium 9. osztályába járok.
2: Hát akkor két Anna, Anna az a kellemtől, a kegyelemig, a jó megenestől, a lelki szépségig, Isten gondosság, Isten vagy gondosság, ezt jelenti. Kívánom, nevetek fényében csillogjatok itt, vagy legalábbis segítsetek rajtunk. Tessék!
5: A Káini érzéketlenség litániája. Uram, te irgalmaz! Uram, te irgalmaz! Krisztus, te kegyelmez! Krisztus, te kegyelmez! Uram, te irgalmaz! Uram, te irgalmaz! Teremtő nagy Úristen, irgalmaz te, mi nem! Megváltó fiú Isten, irgalmaz te, mi nem! Szeretett lélek Isten, irgalmaz te, mi nem! Melletted emberek rohannak boldogtalanságba, hát őrzőjük vagyok én? Körülötted zajlik a történelem legnagyobb apostáziája,
2: hát őrzője vagyok én?
5: Naponta megkérdezik tőled, van Isten?
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Naponta várják, hogy egy fokkal műveltebb légy.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Naponta remélik, hogy mondj ki egy biztos szót.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Figyelnek téged, hogy megpillantsák szememben az Istent.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Figyelnek téged, hogy meghallják a teszádból, megszólal-e Isten.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Figyelnek téged, hogy kezeddel kinyújtja feléjük kezét az Isten.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Körülötted zajlik a történelem legnagyobb szeretetlensége.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Táborok állnak egymással szemben, hogy megfojtsák egymást.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Osztályok állnak egymással szemben, hogy legyőzzék egymást.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Emberek állnak egymással szemben, hogy kiírtsák egymást.
2: Hát őrzői vagyok én.
5: A szomszédban az éjjel valaki sírt, és te hallottad a sírást.
2: Hát őrzői vagyok én.
5: Az utcában összeverekedett két részek, és te föléjük hajoltál, és tovább mentél.
2: Hát őrzői vagyok én.
5: A fiatal feleség ügyvéd után futkos, válnak.
2: Hát őrzői vagyok én.
5: Az utcasarkon látsz két egymásba borult önzést.
2: Hát őrzői vagyok én.
5: Körülötted zajlik a történelem legnagyobb kétségbeesése.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Az anyád sír, hogy az apádat mentsd meg.
2: Hát őrzője vagyok én.
5: Az apádnak fáj, hogy neki csak te maradtál, és elvesztek testvéreid.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: A testvéreid a te testvéreid.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: A gondolkodás elől a tébolyodott zajba menekülnek sokan.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: Neked lett volna egy negyed órád, hogy végig gondold a barátod sorsát, és helyette a tévé elé ültél.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: Rászántad magad, hogy mások boldogságáért élj, és még semmit sem tettél.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: Az öregek hiába várnak rád.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: A felnőttek eltompultak és megalkudtak.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: A fiatalok elfecsérlik legszebb éveiket, mert nem tudják, mit kellene kezdeni magukkal.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: A gyerekek úgy nőnek fel, hogy nem látnak maguk körül más, csak önzést.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: Millió és millió ember meg sem születhet, mert megöli őket a jólét, kényelem, önzés.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: A tömegeknek nincsenek vezetői.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: Az új nemzedéknek nincsenek nevelői.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: Jézusnak nincsenek követői.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: A kétségbeesés és kiuttalanság órájában a remény és céltudói lanyhák, gyávák és tervszerűtlenek munkájukban.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: Senki sem akarja az embereket a boldogtalanságból és a céltalanságból megmenteni.
3: Hát őrzők vagyok én.
5: Isten báránya, te vedd el a világ bűneit, mi semmit sem teszünk. Isten báránya, te vedd el a világ bűneit, mi semmit sem teszünk. Isten báránya, te vedd el a világ bűneit, és hagyd nekünk békét.
2: Ez, hogy hagyj nekünk békét, fájdalmas volt, aki az adj nekünk békét így értette, hogy hagyj nekünk békét. Az ember Isten távolságának, Isten vesztésének egy fájdalmas kifejezése, de húsvét fényében, a Boldogság Szűzmeje hónapjában, Mária, Május királynő hónapjában nem keseregni akarunk, és nem sötétet fújni a világba, sötét teremteni, hanem inkább azt keresünk, hogy hogyan lehet a sötétségből kimászni, mi fiatalok, vagy mi idősebb, mi felelős vezetők, tanítók, hogyan tudunk ebbe segíteni. Mi keresztények, azt keresünk, vagy egyesek már bérmászok erejében, hát arra vagyunk meghívva, hogy mi a világban az embereknek békét, örömet közvetítsünk, Krisztus békét, vagy misében mondjuk Krisztus örömét. Egy picit gondolkozzunk el azon, hogy miről is beszélünk. Van-e valami ötletetek arra, vagy keres tanulnak, hogy mi az, hogy bűn? Valami, most nem kell nyilvános gyónást végezni, mert gondolnék, hanem arra, hogy valahol, ami meghökkentett téged, valahol, ahol rádöbbent, hogy ez nem jó, akár valami gyerekkori élmény, akár egy picin is lehet, akkor az ember rádöbben arra, hogy valami most, ez itt most nem stimmel, szoktuk mondani ilyen magyarított szóval. Van erre valami élményünk?
4: Én ott tudnám megfogni talán ezt a dolgot, hogy a világ, amit visszatükröz rám. Tehát egyrészt a saját lelkiismeretemben érzem, hogy valami most így nagyon nem jól sikerült, illetve saját magam becsületét betiportam, vagy pedig másnak a tisztességét, másnak a becsületét megsértettem valahol. Tehát mindenképpen egy törést okozok az adott cselekedettel.
2: Köszönjük, ez egy nagyon reális fogalmas, ember ezt hamar érzi is, ugye, mert ha hirtelen fékez a busz, és nem figyelte, nem kapcsolatban elég, és egy tűsagú cibe ránépte a másik beteg fájos ujjára, lábára, akkor sziszen, de nem csak olyan én is, hogy lettem ilyen ügyetlen, ugye, pedig ez igazán alig felelős dolog, hát hirtelen fékez a busz, hát kicsit jobban is kapaszkodtam volna, de hát alig tehetek róla. Ez nagyon tud fájni, és néha vannak olyan szinten szaktan bűnök, most pont ezeket nem említettük, amikor az ember szemtelenül odavág a másiknak, vagy oda pörköl a másiknak, és hát még igazoltan nézi magát, jól megmondtam, pedig tudom, hogy nagyon bántó, és ez ugye, ez valószínűleg sokkal inkább bűn, mint a másik. A fiatalok, nektek van-e valami erre valami élményetek? Mondom, nem kell okvetlen olyan fájdalmasan személyeset mondani, de valamikor az ember akár gyerekkorában is rádöbben, hogy ez most nem volt szerencsés.
6: Hát például, amikor a szüleinknek nem fogadunk szót, és visszabeszélünk nekik, vagy nem csináljuk meg, amit kérnek, akkor utána azért megbánjuk, hogy az, nekünk az kötelességünk lett volna, hogy mondjuk rendet rakjunk a szobánkba.
2: Tehát olyat kértek, ami nagyon normális követelme, az életnek a rendszeressége, nyugalma, békéről volt szó, a szövegek kicsit talán nem eléggé finoman fogalmaztak, elvárták, és te ugye, mint egy felnőtt 15 éves fiatal, hát ugye első szabad a nem meg és a nem, mert engem ne dirigáljanak nekem, ugye köztetek vagyunk, tehát tudjuk, hogy mi is ezt átéltük, és magunk módján később is így vagyunk, hogy egy támadás az ember nem szívesen hajt fejet, az ember ugye ellenáll, próbál kivédeni ilyesmit. Annyiszor megfigyeltem, amikor az órán valaki kicsit komisz meg, rendetlenkedik. És hát igyekszem azért mérsékelni, és fékezni magamat legalább a csendemmel, próbálom lecsendesíteni őt. A folyosan olyan kedves, olyan bár, mint semmi se történt volna, ezt annyiszor megfigyeltem mostanában, tanárnő is.
4: Igen, ez egy tipikus reakció valahol a tanulákon a diákok részéről.
2: Tehát ők megállt életet tartják, hogy kicsit komiszkodnak, vagy beszélgetnek, vagy mit nem vetik el a füzetet, vagy nem dolgoznak együtt, mert hát annyi mindent kívánunk tőlük, ugye már rengeteg sok óra van, annyi elvárás. Aztán a szünetben jelzik, hogy semmi baj nincs, mi nem akartunk semmi rosszat tenni, csak hát így sikerült, ugye értsenek meg minket. Hát ezen örülök, hogy ezt Anna így látod, és a másik kedves Anna, Vitéz Anna.
5: Hát ugye bűn nem csak az lehet, amit Isten ellen követünk el, hanem embertársaink és saját magunk ellen. Tehát ugye volt ez a példa, hogy a szüleink ellen, de az végül is magunk ellen is, mert ugye jó például lesz, hogy nem rakunk rendet a szobánkban, mikor megkért, akkor végül is ez nekünk lesz rossz, mert nekünk lesz rendetlenség a szobánkban például. És ugyanígy visszahat ez az egész. Tehát így szólva minden bűnt majdnem, hogy magunk ellen követünk el.
2: Jaj, de okosan mondtad, most már két dimenzió élesen jelentkezik, az mások bántása, magam sorsak az aláásása, magam életének az elrondítása, nehezebbé tétele, és nagyon ügyesen mondtad a három dimenziót, ez tényleg klasszikus Isten fele, tehát a fölöttem lévő végtelen szent Isten fele, a másik ember fel, aki szintén Isten képű Istenről, és azt mondta, hogy nagyon jó az ember, a másik ember is, meg önmagam fel, aki szintén nem szabad magamat lekezeljen, mert Isten engem alapvetően jónak teremt, és jónak akar látni, ez a három dimenzió alapvető. Hát ez nagyon jól sikerült. Akarunk-e még ezt valamit ilyen személyes élményt mondani, kérdezném, hogy van-e valakinek még eszébe jutott valami ezzel kapcsolatban? Nem, ez így most nagyjából ül. Tényleg nagyon jól szedtük össze. Akkor most én föllapoztam azt a jukettet, ami nem más, mint a Jusz katekizmus, tehát az ifjúsági katekizmus, nem más, mint a katolikus egyház katekizmusa. Ugye még boldogult Szent Más János pápa adott ezt ki. 1992-ben jelent meg, érdemes megjegyeznetek, és minden hallgatom, ez óriási esemény. Az egyház egész tanítása össze van foglalva 3+1 fejezetben, egy 2000-valahány kérdésben, pontban, ilyen jól dolgozható, jól földolgozható, és ennek van egy rövidítése, ezt kompendiumnak hívjuk, és ennek van egy ifjúsági válasz, ez a juket, ugye angol szóval van jellemezve, és ebben, hogy egyáltalán mi a bűn, na, olvasok ezt, hogy egyáltalán mi a bűn.
6: Vétkezni többet jelent, mint valamilyen emberi megegyezés alkotta szabályt megsérteni. A bűn szabadon és tudatosan Isten szeretete ellen fordul, és Isten semmibe veszi. A bűn végeredményben Isten megvetéséig növelt önszeretet ágoson, és határesetben a bűnös teremtmény végül is ezt mondja. Olyan akarok lenni, mint Isten. A bűn vétkessé tesz, megsebez, és a következményeit tekintve tönkre tesz engem, de ugyanúgy megmérgezi és károsítja körülöttem is a világot. A bűn és a bűn súlyossága Isten közelében ismerhető fel.
2: Hát ez nagyon érdekes volt, most világosabbá vált, hogy a szoba rendetlensége még az Istenre is hat, nem mint hogy ilyen dolgok érdekelnék, ugye kicsinyes dolgok, hogy a szoba rendes vagy nem rendes, de Isten félti bennem az otthonosság élményt, félti a szülő-gyerek fiatal kapcsolatát, tehát Istennek igenis számít az, igenis őt is sérti az, hogyha a világában mi fölforgatunk és nem jól gazdálkodunk, ha a különleget pusztítjuk, na tegyük egészen majvá és drámaivá, pusztítjuk, most napokban voltam a tengereket, eddig senki igazán nem gazdált olyan szempontból, hogy ott esetleg halakat kéne tenyészni, és azért csak kihasználjuk, még mai napig is, és azt mondta rágyom, amikor már elkéstünk vele, hogy ezt 5 évvel ezelőtt lehetett volna jobban odafigyelni, tehát ezek őrült felelőtlenségek. ugye, tehát itt most már nagyban látjuk, hogy a szobarend az még csak hagyján, de amikor a világban a rendetlenség, az már sorsunkba kerülhet, látjuk, hogy ezek nem játék, tehát az Úristen magát is érinti. Ha másokat megfigyeled, itt a lap szélen, a lyuketben vannak olyan ügyes kis megjegyzések, nézd csak egy-kettőt ezekből. Ezek nagyon híres emberek írásai, tudod, nézd meg, hogy kitől idézel, és olvassuk el.
5: Mert ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a szívünknél, és tud mindent. Ez János evangéliumában volt.
2: Igen.
5: Második János Pál pápa idézete. Isten irgalmassága az egyetlen reményforrás az ember számára.
2: Hát ez reméljük valóban, hogy az Isten nagyobb a szívünknél, és rendet tud teremteni, meg tud bocsájtani, erre aztán külön kitér, mert a beszélgetésünknek az igazi ellenség az Isten irgalma. Ez a tengely most, ugye, hogy a bűnösség, a vétkesség és az Isten irgalma, ez ugye szöges ellentétbe áll az Isten földzó szeretete, az ember nyomorúsága, az ember bakirjaival és annál nagyobb vétkeivel, tévedésével. Még egyet esetleg?
5: Sokan mondják, túl sok rosszat tettem, nekem a jó Isten nem tud megbocsátani. Ez durva káromkodás. Azt jelenti, hogy határt szabunk Isten irgalmának. Pedig annak nincs határa, az korlátlan. Semmi sem bántja meg jobban a jó Istent, mint ha kételkedünk irgalmában.
2: Hát mondom, azt mondom, az egész beszélünk, a végkicsengése lehetne ez már, jegyezzük meg, hogy sosem mondjuk azt Isten ezzel, mert nem tud segíteni. Valóban, tehát mindig van a remény, soha nem hal meg. Ez nagyon lényeges, amit most itt felolvastunk. Tehát látjuk, hogy érdekesen az egyház ugye összefoglalta a fiatalok számára és a hitünknek alapvető tanítását. Azért mondjuk el, hogy a katolikus egyház katekizmusának négy része van, az első része a hitünk. Milyen imádságban szoktuk ezt összefoglalni ősidők óta? Minden most hiszek egyben, van rövidebb, hosszabb, apostoli, nicokonstantinápolyi és más egyebek. Trienti zsinaton is született hiszek egy, hatodik pánkban van egy hosszabb nagy hiszek egyet, tehát a hitünk, hogy mi az, amit Isten felénk közel adott, hogy mi ehhez viszonyuljunk önmagáról, rólunk, a világunkról, mit mondott. Ez van röviden összefoglalva hiszek egybe. A másik rész az mi lesz? Hát az Isten célt ad, akkor rögtön ad hozzá erőt is, nem utólag fizesz, hogy úgy mondjam. Ugye az erőforrásaink, mik az a bizonyos hét erőforrásunk?
4: A szentségek.
2: A szentségek, ugye, és ennek a környezetében ugye imádság, jótett önuralom, tehát a szentségen át Jézus, mint egy a sebéből, a szívéből született kincsek ezek, nagyon lényegesek, húsvétben rögtön mondjuk, hogy legalább annyira vett komolyan a húsvéti szentség, hogy évente gyónyál és áldozál, ugye pont 800-re fogalmazták meg a nekhalatlani zsinaton, tehát ezek erőforrások, ha komolyan veszük őket, és a harmadik pedig, hogy hát akkor, hogyha már tudom, hogy mi a célom, tudom, hogy milyen erőforrások, hogy hogyan is éljen meg ezt a közösségben, közösség alakítón, hát erre van egy ősi törvény, mindenki bele van írva, ez a ami belénk van írva, az erkölcsi rendnek a minima, nem kell kőtáblákba elénk adni, de Isten úgyis megtett, ez a tíz szó, vagy tíz parancsa, tehát világos, és a függelékben ebben a, vagy ráadásként még ebben az első klasszikus katekizmus, ahol van még az imásról nagyon szó, érdekes, hogy protestáns testvérünk ezt nagyon tisztelettel fogadták, örültek neki, hogy milyen jól ment az imádságról sok minden leírva. Na hát, egy kis tájékozódás, még talán annyit nézhetünk ebből a remek kis könyvből, még egy-két kérdés esetleg megkérdezhetnénk, hogy azt talán, hogy lehet a szűn a bűnökből megszabadulni, hát most közismert dolgot mondunk, de azért nézzük meg, hogy van-e ebből szabadulást.
6: Katolikus keresztény embernek a gyónásban kell Istennel kibékülnie, ha valamilyen súlyos bűn elszakította tőle.
2: Hát ennek akkora jelentőség, akkora fölszabadító ereje, hogy az egyház ehhez mindenképpen ragaszkodik, maga az Úr is úgy gondoljuk. Tehát ugye, ha az embernek pillanatban nem tud gyóni, mert nincs alkalma rá, nincsen pap, vagy nincs megfelelő lehetőség, akkor is egy tökéletes bánatban, egy Isten irányuló nagy szeretett bánatban lehet kérni az Isten irgalmát, hogy ne járjunk koszosan, mi ezt el sem tudnánk viselni, azt hiszem ti is erre érzékenyek vagytok, remélem, és társadalunk is elpróbáljátok megszeretetni velük, ugye, osztálytársak, testvérek, rokonokban, ugye, akkor legalább bánatot indítunk, de abban mindig benne kell legyen, hogy amint lehet, majd meg fogom gyóni. Na, aztán van még egy-két érdekes kérdés, a következőt is megnézhetjük, hogy hát felelősek vagyunk, ez a következő kérdés.
5: Felelősek vagyunk-e más ember bűnért? Nem, más ember bűnért, csak akkor vagyunk felelősek, ha a másik ember bűnre csábítottuk, bűnében együttműködtünk, bátorítottuk a bűn elkövetésére, nem figyelmeztettük idejében, vagy elmulasztottuk neki segítséget nyújtani.
2: Nagyon érdekes, majd később átnézzük, hogy mennyi fajta ilyen skálá van annak, hogy hogyan lehet mondani elrontani, de nem az a célunk, hogy most ebbe válkáljunk, hanem inkább az erkölcsi érzékünk megnyugodjon, hogy ne akarjunk örökké bűnösnek mutatkozni, hanem tudjuk, hogy Istenre mindig rászorulunk, de ne az aktuális hibáinkkal, ügyetlenségen foglalkozunk örökké, hanem az Isten nekünk föloldozást adott egy Szent Jónásba, akkor azt már ma hátunk mögé dobjuk, ugye így szoktunk mondani a Biblia nyelvén, és akkor nem azon rágodunk, hanem inkább, hogy tudunk alkotni, jót tenni. Tehát nem szerencse, valaki nem tud a bűntől megszabadulni, az persze nem tud a Istentől, nem kér bocsánatot. Ma ez drámai az egész Magyarország újkori történetében, hogy bizony jó lenne sok mindent egyszer már lezárni, és igazán bocsánat kérni. És egy nagyon érdekes kérdés, ez már felnőtt kérdés.
4: Vannak-e bűnös intézmények? Bűnös intézmények csak átvitt értelemben vannak. A bűn mindig az egyénhez, a személyhez kötődik, aki tudatosan és akarva egyetért a rosszal. Ennek ellenére vannak társadalmi intézmények és berendezkedések, rendszerek, amelyek annyira ellentétben állnak Isten parancsaival, hogy velük kapcsolatban bűnös intézményről beszélünk, de ezek is egyéni, személyes bűnök következményei.
2: Ti most voltatok egy lelki napon, ugye még annak idején húsvét előtt. Azt kérdezném meg, hogy miről is volt szó az osztályban? Egy nagyon kiváló diákonos bencés jött hozzátok. Miről is volt szó?
6: Hát az internet használatáról, az előnyeiről és a hátrányairól.
2: Na itt akkor rögtön itt vagyunk, hogy nem az internet egymagában bűnös, ugye? De ha azon mocskos dolgokat közvetítenek, vagy olyan agresszív, örökké lövöldözés, ember élet kioltását ábrázolják, akkor ez intézményesen rossz, nem? Akkor ezt nem volna jó gyarapítani, vagy ezt nézni. Nem érdemes támogatni, ugye még azt is lehet tudni, hogyha az ember valami rossz adást néz a tévébe, akkor azt számolják, hogy azt a műsort hányan nézik. És akkor ezt pont azért adják újra, mert sokan nézték, akkor bűnösök vagyunk egy picikét, mert mi is hozzájátunk ahhoz, amit a vesztünkre nézünk, vagy támogatunk. Ugye ezek, tehát érdekes a kérdés, tehát nem olyan elvont dolog, amiről beszélgettünk, ugye jól lehet látni. Hát most már nem menjünk sokkal tovább ezen, de mindestre látjuk, hogy a bűnnek a titka az egy súlyos titok, és nagyon az Isten szentségébe vág bele, és akkor egy ilyen furcsa kérdést tennék, hogy gyerekesen kérdezem, hogy hát miért jó rossznak lenni? Akiben valami csintalanság van, miért jó rossznak lenni? Mert azt mondják, hogy mi keresztények, mi örökké drillbe élünk, örökké hát megközelek vagyunk, mert minden rosszat el akarunk kerülni, mindig ilyen zárt, vagy ilyen minket behatároló élmények között élünk, de ezzel, aki komisz, az milyen szabad, szabadon átlépi a határokat, a felező vonalat, a záró vonalat, ugye, és itt tovább, nem merik tovább ragozni, de ez a lázos ellentét, hogy van ez, hogy jó-e rosszak lenni, vagy hogy van ez igazán?
5: Hát bizonyos mértékig jó rossznak lenni, mert ugye nyilván az ember kíváncsi természetétből következtetve ki kell próbálnia azt is, de mikor már súlyosabbak a következményei, akkor már meg kell húzni egy határt szerintem.
2: És Anna, neked valami élmény erről? Különösebben egyetértesz?
6: Igen, egyetértek.
2: Igen. Ugye, tehát igen, tessék? Ja, anyuka azt tudja, hogy van ez a kérdés.
4: Pontosan, már a pici 2,5 éves is azért időnként próbálkozik, de hát ez benne az ember személyiség fejlődésében és személyiségében, hogy a szabálykövetés mellett bizony szükség van arra, hogy kiélje a saját vágyait, a természetes hajlamait. De ugyanakkor pontosan ez a nevelés kérdése is valahol, hogy a határokat föl kell ismerni, meg kell tanítani, és ésszel, de be kell tartani ezeket a korlátozó tényezőket.
2: Tehát akkor végül is nem arról van szó, most próbálom különböztetni, hogy a jó élmény árán kell megtenni azt, hogy rosszat ne tegyünk, hanem ami még jó élmény, azt lehet támogatni. Az, hogy az ember szereti a sebességet, meg egy sípáján lesiklani, az nagy élmény. A kocsit is megfelelő sebességig kihúzatni, mondjuk talán amikor ugye bejáratjuk, hát van ilyen törekvés, de azért világos, hogy azért neki is van korláta. Hogyha egy kanyarba, egy hajtókanyarba én ugye sebességemet ott akarom fölfokozni, és a korlátot átvenni leszakadok a szakadékba, akkor ez nagyon káros volt, tehát életveszélyes, vagy halálos. Tehát ezek nem normális dolgok. Tehát nem a sebességet, nem a sebesség élményt akarjuk itt megvámolni, hanem az arra figyelmez, hogy ennek is van egy józan mértéke. mert azon túl, ugye motorosoknál látjuk, hogy esztelen száguldanak, meg cikkálnak az emberek autók között, borzasztó izgalmas, mikor az ember hát utolsóbe látja, hogy jobbról mellőztek, és ugye hát iszonyatos dolgokat tudnak művelni. Hát ez nem szerencsés, mert az egy kereszt rájuk is vonatkozik, ugye? És én nem akarok senki vesztét okozni, de hát ő se tegyen engem olyan helyzetbe, hogy vigyen be olyanba, amit nem tudok egyszerűen kivédeni. Ezek izgalmas kérdések. Tehát ezt jól kell látni, tehát nem vagy egy fiatal, mit tudom én, érdeklődik bármilyen kérdés iránt, lányok, fiúk, ugye a házasság, a jövő festesség, van erre lehetőség, jó körökben, ifjúsági körökben, megfelelhető körök, bármit meg lehet kérdezni, bármire lehet beszélni, de azt nem volna jó kipróbálni, ami minket tönkretesz, amitől már utána más emberek vagyunk, károsodunk, ugye? Ilyen tipikus példa a drog, ugye, hogy abban egyet se érdemes kipróbálni, mert rögtön függővé válhatok, vagy életem vége, annak már nyoma marad, ugye? Tehát ezek nem esztelen dolgok, tehát nem az ember szabad élménykereséséről van is szó, nem azt korlátozzuk, hanem a normális életet féltjük, védjük és segítjük. Tehát egy igazi keresztény, ki a szabadabb? Egy ilyen elszabadult ember, egy terrorista mondjuk, hogy végig szélső példát hozzak, vagy egy keresztény ember, ki a szabadabb a világban?
5: Hát fizikailag például nem a keresztény ember, hanem ő lelkileg szabadabb a keresztény ember szerintem.
2: Tehát lényegében igen, tehát nem elszabadult, hanem abban él, hogy az mindig el tud a rossz számít tesz, és mindig tudja, hogy az úton maradt, nem csúszott az árokba, ugye? Tehát valamiképpen ez nagyobb szabadság normálisnak lenni, mint lerészegedetten másnaposnak lenni, ugye? Nyilvánvaló sokkal szabadabb magatartás, mert nincs olyan bőtje, amikor az ember ugye azt mondja, hogy hát mindent elveszettem azzal. Érdemes volna Adi verseket olvasni, mert ugye ő nagyon tudta ezt a kérdést megírni, megszenvedni, vagy gyönyörű versei vannak. Hát pedig ez is egy érdekes, a Krisztus Kereszt az erdőn odaadnám, olvasd el, légy szíves nekünk, mert gyönyörű szép vers. Nagyon benne van az fiatalnak a lendülete.
5: Krisztus Kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék, csörgős szánkóval, valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő, úgy röpültünk, apa fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő, úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a számom az ében. S amit akkor elpusztítottam, megemelem kalapom mélyen, ott repül a szánom az ében.
2: Tehát már az idősödő Adi már kalapot emelt azon Krisztus szobor előtt, vagy kép előtt, amit korábban ugye megvetett. Nagyon csodálatosan szépen mondta, hogy 20 éve elmúlt, és gondolatban ott röpül a szánom az ében, és amit akkor elmulasztottam, megemel kalapban mélyen, és röpül a szánom az ében. Olyan csodálatos ez a végső nyugvás, ez az igazi szabadságunk, hogyha már így repül a szánunk, és nem esztelenül. Tehát ez szépen próbál tisztázni. Most olyan érdemes kalandra hívlak meg benneteket, amit valószínűleg nem ismertek. Hát van egy olyan oldala és a beszélgetésnek, hogy föl tudok mutatni egy olyan lelki tükröt, amit a jelen pápa, Ferenc pápa nemrégiben adott közre. Hát egy nagyon érdekes írás, hogy hogyan lehet az embernek számot adni egy mai kultúrában, de mielőtt erre térnénk, egy pár ilyen kuriózumot, érdekességet szeretnék föllapozni, és fölkínálnám azt, hogy nézzük meg egy hozsanna imádságos könyvbe, valahogy tettük a hozsannát, hogy mi van, nátok van, hogy milyen kategóriák vannak, milyen kategóriák, olvassuk el, ezek a speciális esetek, most nem a 10 parancsot magán, az ott előtt magában szerepel, hanem ezek a rendküliségek, amit általában az ember nem szokott figyelembe venni. Na mi az első kategória?
6: A 7 főbűn. Ezek igen, önmagukban talán nem mindig halálos bűnök, de gyökereik sok súlyos bűnnek. Első, a kevésség, második a fösvénység, harmadik a bujasság, negyedik az irigység, ötödik a torkosság, hatodik a harag, hetedik a jóra való restség.
2: Hallottam erről, még sose hallottál?
6: Hallottam.
2: Hallottál róla, Anna, te is?
5: Igen, én is.
2: Na most magyarázzuk meg, vagy gondoljuk át, miért főbűnök, a fő itt mit jelent? Azt, hogy ezek a legfontosabbak, azt jelentik itt? Hát nem, hanem olyan, mint egy gyökérfő, vagy mint egy kábelfő, értitek? Mint egy szőlőnek a gyökérfője, ugye így szoktuk mondani, mert abból a gyökből, abból jönnek ki az ágak, ugye? Tehát ez ilyen értelemben főbűnök, hogy nem ezek a legnagyobbak, de ezek nagyon sok rossznak a indító állomása, indító gyökerei. Tehát ezért főbűnök, mert rengeteg rossz számolik bennük, és tényleg, na most próbálják ezt a régi magyar nyelven mondatokat kicsit értelmezni. Mi volt az első?
6: Kevésség.
2: Ezt minek mondanánk majd nyelven, mondjuk diákok előtt?
4: Hiúság.
2: Hiúság, igen. Kevésség, hiúság, nagyképűség, beképzeltség. Ugye hát egész a gőgig tellen olyan széles skálá van. Ez egy régi magyar szó, ez a bizonyos kevésség. Van egy nagy kevés című hegyünk is, ugye, ott Csobánk a környékén, egy gyönyörű szép hegy, kis és nagy kevés, budai polgák szívesen, vagy fiatal cselkészek szívesen mennek oda kirándulni. De hát világos, hogy ugye ez csak egy szép elnevezés arra nagyon hirtelen magasodó hegyre, és ugye csak egy gondolt társadalom mondhatjuk, hogy ilyen a kevés ember, hát az ennél sokkal csúnyább, mert az utálási valakit nagyképűsködik egy osztályban, nem? Volt ilyen élményetek, már most nem kell osztályásról beszélni, de hát kisebb iskában volt már élményetek iskolában, hogy valaki, vagy baráti, rokoni körül, aki roppan nagyképű.
6: Hát... Volt.
2: Volt ilyen. Neked is?
5: Persze, szerintem is nagyon sok ilyen ember van.
2: Bizonyban. Sajnán nem mondjuk ezt Szent Bernárdnak a kis, ilyen kis brevjelmet, kis rövidített, ilyen kivonatos írásait, abban félelmetesen tudja a kevés embert jellemezni, ezzel maradjunk adósok, de ez hallatlan szellemesen tudja, hogy mindenképpen fontos, hogy csak, hogy ne ráfigyeljenek, mindenfélt mond, izgálga, stb., csak, hogy odafigyeljenek, hogy milyen bölcs, ugye fájdalmas egy eset, ugye hát meg azért ezt kiszokták nevetni, mert azért az ember vagy nehezen viselje el. Mi a második?
5: A fösvénység.
2: Mi az, hogy fösvény? Hát ugye van Molière-nek ilyen darabja is.
4: Bizony, zsugori kapsi.
2: De az anyagiak terén egy kis lelkűség, egy mindent fokhoz verő. Már említettem egyszer, kezdeme volt fél óráig a világ leggazdagabb 100 emberének a képe, leggazdagabb 100 milliárdos. És higgyétek el, egyetlen nem volt egy halvány mosős alajkán, mindig abszolút kolmok keserűek voltak, és a fösvény szempontjából külön megírták mindegyikről külön-külön, hogy egy nyomorult fillért nem ad oda másnak. Tehát őtől soha koldus fillért nem kap senki, ajándékot nem kap. Ki minden a saját tulajdon kell maradjon, nem arról van szó, hogy vannak olyan intézmények, akik nagy lelkűen ugye támogatnak valamilyen fajta jótékonyság szint, alapítnak ebből tudnak ugye létezni, hogy támogatják. De azt mondták ezekben a könyvben, filmek volt a kezemben, érzgatottan olvastam, hogy kőkeményen fösvények. Harmadik.
6: A bujaság.
2: Hát ez velem érve gyönyörre van festve egy középkori csodálatos festmény, a nyugati határszíven, ugye az a gyönyörű régi templomban, ezek a főbűnök le vannak festve, egyszer darjátok, nézitek meg. Mi az, hogy bujaság?
4: Hát ez a testi vágyakra vonatkozik.
2: Ez érzékiség, igen, igen. Hát ugye, mert hát bujóskázunk a bokrokba, hát, hogy tisztességesen kötnénk házasságot, ugye ilyesmire van mögötte, tehát nem tudom, de ezt a magyar nyelv nagyon képszerűen tud kifogalmazni, tehát érthető, hogy ez olyan fajta bűn, ami az embert ellazítja, az emberi méltóság, a család, a jövő, a gyermekáldás irányába, tehát minden ilyen szexuális, mondjuk zaklatódás, zaklatás, ilyen esztelenség, ilyen rövidtávú élvetegség mögötte van. Következő?
5: A torkosság.
2: Hát ezt értsük meg, mi az, hogy torkosság? Mert abban az, hogy most kinyalom az anyukának a finom, ezt a tojásos, ugye van ez a finom ilyen tészta készítmény, és ugye a maradik, hogy ki lehet, az erről van szó?
4: Hát ezt azért lehet fokozni, tehát az evés, a falánkság, a túlzásba vitt mértéktelen élvezetek ezzel kapcsolatban.
2: Te idősödő ember vagyok, én nekem nagyon nehéz elviselni, és ahol lehet azért leállítanám, hogy van az, hogy óra közben, de most nem rendrököd, de milyen arcátlan, és óra közben is szembeiszik, vagy szembeeszik. Hát nem az az ideje, van negyed óra szünet. Akkor igazán örülök, hogy ott van a büfébe, vagy hozott valami finomságot. Hát rendben van, persze, hogy kell egy kis kávé, nem lehet 8 órát kibírni, vagy 7-et állni egy végtében, csak a padba ülve. De hát annak megvan maga ideje. ez régen soha nem volt, most már egész előkelő körökben is látom, ott van az üveg, meg a mindenféle kis asztal, deszert, sütemény, és akkor oda kiteszik a tárgyalóasztal mellé, vagy közé tárgyasztalra. Ezt én nem tartom jónak. Hát ha tárgyalunk, az egy komoly dolog, akkor nem tudunk egyszer emészteni, és beszélgetni, és kocintgatni. Szóval minden megvan maga ide, ez most borzasztóan el vagyunk szabadítva, pont ilyen üzleti érdekből, profit érdekből, hogy mennél több ilyen smártos lév fogjon el. Ez nem, nagyon gonosz dolog, ezt én, hát nektek lennék, ellenállnék ennek, mint cserkész nevelt és cserkész szívű ember, én mi nem ettünk össze-vissza egy kirándáson, meg volt én, és akkor aztán őrült jó ízol, és derűsen. De hogy ki, amikor eszembe jött, hogy elkezd a másmi csorog a nyála, vagy hát ez nem emberhez méltó. Na, következő.
6: A harag.
2: Igen, hát erről mit mondjunk? Hát ezt ma is így mondjuk, hogy harag, de agresszivitás, pontosan. Agresszió, igen. Na most itt tisztázunk valamit, van ennek szakneve is, de konkupiszenciának mondják ezt, amikor ember megrándul bennem az ütő, hogy mit úgy mond másik, ugye fölkapom a cukrot, a vizet, ugye vannak ilyen kifejezések, mert olyan szemten, vagy olyan bántam viselkedik. Ez már bűnös dolog, hogy én reagálok a másik szemtelenségére.
5: Hát attól függ, hogy hogyan reagál az ember.
2: Ez az, tehát az, hogy reagálsz, hogy nem tetsz, hogyha odakapok a szemedre, akkor pillogsz egyet, ugye világos, ez egy reflex. Hogy téged fölingerelnek, vagy iszvizelősten képet mutat a tévé, nem tudom mi, erről nem tetsz, ez még nem bűnös, mert ez tisztázott nagyon, ezt korábbi zsinatok is elmondták világosan. De mikor az ember ennek utána nyúl, foglalkozik vele, az a baj. A szlégy rátszál, nem tesz róla. A szúnyog csípni akar, nem tesz róla. De a tenyésztet, be kell magad olyan édesség, hogy a szúnyog annál inkább legeljen téged, akkor már buta voltál, akkor tehetsz róla. Világos? Tehát ez egy kis gyerekes kép arra, hogy az ember tehet arra, hogy valamit táplál, vagy valamit elutasít. Hát százszor akkor is el kell utasítani. Tehát le kell küzdeni a haragomat, jó? Igen. Majd volt egy ilyen élményem, hogy tanár elkesett, mert nagyon röviden beszéltek vele bántóan, nem is a diák, hanem egy másik hivatalban, stb. De föl volt dúlva, és azt mondja, na most lemegyek a kápolnába, mert már nem lehet ezt kibírni, mert annyira fölzaklattak, le kell mennem, és akkor utána megnyugodott. Hát nagyon szép volt ez a gesztus, megjegyeztem egy életre. Igen, következő.
5: A jóra való restség.
2: Hát ezt ismerjük, ezt ma is így mondjuk.
7: Lustaság szépen.
2: Lustaság, így mondjuk majd, hogy lustaság. Ez ilyen napokban ilyen fiatalokat találkozott, és azt mondták, hogy ez nagyon bántja őket, nagyon marja őket, nagyon kikezdi őket, hogy bizony nagyon könnyen, hogy beteinkednek a pillanatnyi helyzetbe, és nem eléggé bártak. Már alig éneklünk a templomba, alig állunk föl, alig válaszolunk, ez egy nagy foka elnyedés. Akkor persze, hogy az egész unalmas, érdektelen válik, mert ott vagyunk, de úgy, hogy nem vagyunk ott lelkünkben, csak fizikailag. Jól mondom ezt? Tehát ezen küzdködünk, és közben ti is segítek benne. Osztályban szemben erősödik, ugye? Ti egyik elég erős osztály vagytok, nem?
6: Igen.
2: Tehát a miséken nem tudok ilyen bambáncsokat úgy csörögni, mint egy néma hal, süket hal. Igen? Mi van még? Mindig eddig vettük. Hát akkor megbeszük ezek, jó. Nézzük, ami, ott fölötte is volt valami más ilyen kategória, ami volt ott.
4: Szentlélek
2: elleni bűnök. Ja, na, az izgalmas. Nézzük, mi az, hogy Szentlélek elleni bűnök. Olvassuk el.
6: Szentlélek elleni bűnök. Ezek alapjában rendítik meg az istenes életet. Első, aki vakmerően bizakodik Isten irgalmasságában. Második, aki kétségbe esik Isten kegyelméről. Harmadik, aki a megismert igazság ellen tusakodik. Negyedik, aki irigyli mástól Isten kegyelmét. Ötödik, aki az üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megáltalkodik. Hatodik, aki mind halálig nem bánja meg bűneit.
2: Na, ez furcsa egy dolog, hogy van olyan bűn, nemet megbocsát. Jézus mit mond erről?
4: Bűnök a Szentlélek ellen. Azért azt mondom nektek, minden bűn és káromlás bocsánatot nyer, de a lélek ellen való káromlás nem nyer bocsánatot. Aki az emberfia ellen

0: megbocsátani, de miért nem lehet megbocsátani, vagy meddig nem lehet megbocsátani, amíg ezek fönnállnak. Még egyszer olvassak, amíg ezek a bűnök a szentek elnyek.
1: Aki vakmerően bizakodik Isten irgalmasságában.
0: Hát abban lehet bizakodik. Majd meggyónom, nem érdekes, akár mit csinálok, beletipok a másikba, nem majd meggyónom. Hát ez jó dolog. Hát ez annyira ellene áll a bocsánat kérésnek, annyira ellene van. Menjünk a másikat.
1: Aki kétségbe esik Isten kegyelméről.
0: Hát ki ez a Júdás, nem? A Júdás figura, ugye, a Júdás szisztéma, hogy szindróma, hogy a Júdás ugye végül is nem bent abban, hogy Isten, ugyanolyan végtes volt a Péter, de Péter megbánta, Júdás meg felakasztotta magát. A harmadik ilyen volt a...
1: Aki a megismert igazság ellen tusakodik.
0: Hát akkor ez nem segít, hogy fönnáll abban, hogy ő ragaszkodik a maga torzlátásához, hogy valamit nem jól fogadod meg, semmi baj, hát meg lehet beszélni. De nem hajlandó párbeszéd, de ő ragaszkodik a maga makacs ötletéhez, ami rossz, ugye? Nyilván.
1: Aki irigyli mástól Isten kegyelmét.
0: Hát ez csúnya, hogy neki jobb a lelke, ő szívesebb, vagy Istent jobban szereti. Hát ez egy nagyon csúnya dolog, ugye? Nagyon csúnya dolog. Nagyon... Elzár az embert attól, hogy bocsánat kérjen. Még van?
1: Aki az üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megáltalkodik.
0: Hát világos, ugye? Hogy ez megint egy, velem a szó, hogy megáltalkodik, ugye? Lestagnál, igen? Legyökerezik.
1: Aki mint halálig nem bánja meg bűneit.
0: Hát ez Isten mentse meg bennünket, hogy konok módon, kórházi ágyon se akarok Isten bocsánat kérni. Sok pap volt már idős férfiakkal főként, aki aztán mégis igen mondtak. Hát tudnék történni közelmúlt példák az is, hogy a nagy-nagy szerencsétlen, rosszattevők, nagy-nagy nemzetet pusztító emberek is sorra mások keleten-nyugaton végülis kapitulált Istenet. Ezek a legnagyobbak is mondják, hogy valamiképpen próbáltak bűnt vallani, bűnbántot tartani, vagy legalább ismerni, hogy nagy rosszat tettek. Hát nem akarom felsorolni a múlt századnak a nagy komiszait is sorra mások, nagy bűnös vezetőit. Na még nézzük, hogy van-e még más ilyen kategória, amit hagytunk még ki.
2: Hát itt még vannak égbe kiáltó bűnök.
0: Na, gyorsan nézzük meg, hát az égbe kiáltó, ez a Káiné ábrából van ez az égbe kiáltás, onnan vagy bibliai háttere, még ezek az égbe kiáltó bűnök.
2: Ezeknek szörnyűsége a Szentírás kifejezése szerint Istentől kér büntetést. Első a szándékos gyilkosság.
0: De világos.
2: Második a szegények, árvák és özvegyek nyomorúságának nagyobbítása.
0: Ugye ez nagyon lényeges, az Isten nagyon szereti az elesett embert, hogy a pápa mondja, kis helyzet, erről nagybőbben erre figyelszünk, hogy ezeket segítsük. Olyan felkező keresztek készültek, rengeteg, látjuk a Szentsírónak ki vannak téve, hogy ellenállt annak, hogy segített abban, hogy egy elesett embert föl segítsen. Egy régen nem hívott nagymamát telefon fölhívjon. Igen?
2: Harmadik, a munkások bérének igazságtalan visszatartása.
0: Igen, ezek azok, igen. És van-e még más kategória?
2: Az idegen bűnök, melyekkel mások bűnét elősegítjük, vagy okozzuk, s ezáltal bűntársak, bűnrészesek leszünk.
0: Milyek ezek? Soroljuk fel őket.
2: Másnak bűnre tanácsot adni, másnak bűnös dolgot parancsolni, vétekben mással egyetérteni, más bűnre ingerelni, másnak bűnös cselekedetét dicsérni, másnak bűnét elhallgatni, másnak bűnét elnézni, mást bűnre segíteni, másnak bűnét oltalmazni.
0: Na hát az az ebben, hogy hál' Istennek ezeket minden van lehetőség, ha megtérek még a szentek bűnökből is lehet oldozást kapni. Isten irgalmas, és az ő irgalmát éneklem örökké. Mizerik.

0: Miriam Rádió, Rosnyó, FM 90,5.
1: Jegyzet.
2: Sem a pápának, sem az egyháznak nincs monopóliuma a társadalmi kérdések értelmezésére, sem a kortárs problémák kapcsán felmerülő megoldási javaslatokra. Én csak megismételhetem 6. Pál világos szavait. A nagyon különböző helyzeteket látva nehéz egyetlen szót kimondanunk és egyetemes érvényű megoldást javasolnunk. Különben is ez nem szándékunk és nem is küldetésünk. A keresztény közösségekre tartozik, hogy objektíven elemezzék országuk helyzetét. Idéztem Ferenc pápát. Sőt, a következőket is ő mondta. Figyelembe kell venni, mennyi embert képesek elhelyezni, ugyanis nem csak befogadni kell a menekülteket, hanem integrálni is. Nem humánus dolog becsukni a szívünket, bezárni az ajtót, mert hosszú távon ennek ára van. Politikai szinten ugyanakkor nem szabad óvatlannak lenni, vagyis több embert befogadni, mint amennyit integrálni tudunk, mert ennek is megfizetjük az árát. Ha ugyanis nem illesztjük be a menekülteket, vagy a migránsokat a társadalomba, akkor elgettósodnak. Ha pedig egy kultúra nincs kölcsönhatásban a másikkal, akkor az veszélyes lehet. Kedves hallgatók, akár hiszik, akár nem, ezt is Ferenc pápa mondta. Nagyon sokszor eltorzítjuk az ő véleményét, és én szeretném hangsúlyozni, amit éppen ő maga mondott, a Szentatya. Ne arról beszéljünk, hogy mit mondanak az újságírók, hogy Ferenc pápa mit mondott, hanem beszéljünk arról, hogy a Ferenc pápa mit mondott. Ez egy nagyon fontos kérdés. És általában, amikor véleményt alkotunk, akkor mindig figyeljük meg, hogy a forrás honnan van. Milyen indítatásból írnak le egyes újságcikket, vagy hangoznak el egyes riportok. Zűrzavaros világban vagyunk, és fontos. Mi katolikusok tartsunk ki a Szentatya mellett, és bár igaz, hogy nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy be kell fogadni a menekülteket, de az épp előbb hallottuk, nem kívánja senkitől, hogy teljesen meggondolatlanul tegyük mindezt. Kedves testvérek, ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy minél többet hallgassuk a Mária Rádiót, és legyen bennünk bölcsesség, hiszen éppen a rádió, a Mária Rádió az, ami segít bennünket, hogy egy kicsit reálisabban lássuk ezt a világot.
1: Jegyzet című műsorunkat hallották.

0: Egyszerű szavak című műsorunk következik.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3.17.

szeretet forrása. Az emberek többségét nem túlságosan érdekli Isten. Nincs viszont egyetlen ember sem, akit ne érdekelne a szeretet. Lehet, hogy érdeklődése hamis útra tereli. Ott keresi a szeretetet, ahol egyáltalán nem található. Mégis, ez mindennél jobban érdekli az embert, vagyis a szeretet, mert bármi más, és ez foglalja le minden tettét és gesztusát. Legyen ez az irodalomban, művészetben, színházban, moziban, minden a szeretet körül forog, és ez nem is lehet másképp. Az emberben vele született szeretetvágy él, ő maga szeretet éjség, és Isten a szeretet. Ahol szeretet van, ott van Isten. Ő ébreszti, serkenti az ember szerepvágyát és szeretetvágyát, és teljesen kielégíteni csak az Isten tudja az ember szeretetvágyát. Még ott is, ahol nem ismerik Istent, a személyek közötti szeretet lehet mély, hiteles és hűséges. És a szeretetet ekkor valóban isteni eredetű, mert akkor a szeretet maga az Isten. Eközben az ember mégsem lel tökéletes nyugalomra, míg fel nem fedezi a szeretet forrását. A forrás kimeríthetetlen. Istenben mindig további szeretetet találunk. Pontosan ez a végtelen jelleg csillapíthatja a szeretetéségedet. Bármennyire nagy és szép is az emberi szeretet, igazi értékét csak akkor kapja meg, ha már egyszer rátalált a szeretet eredetére. Isten nem akarja szívedet elzárni az emberi szeretettől, barátságtól, nem akarja megvonni tőled a gyöngétséget és a testvéri kapcsolatokat. Ugyanakkor szívedet arra a szeretetre akarja megnyitni, amely soha nem fog kihújni, soha nem hal meg, és a szeretet ő benne lakozik.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pappá szentelték Timmár Dániel jezsuitát Budapesten. Majál is csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozó pappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szentháromság szeretett közössége. A papa vőlegény barátja fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az atya szeretett gyermekei vagyunk. Timmár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életében másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timmár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a csopaki nyugdíjas klub szenior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a rulett együttes utcabája koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagycsalád története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált. A gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akár csak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióban.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 22 óra.
2: Korunk pásztorai című műsorunk következik. Korunk pásztorai című műsorunkat hallották.

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az iratok szerint Avanatus városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosnak hívták.

Tatius görög filozófus bölcseleteiből, a szeretetről. Amikor szeretsz, magad vagy a szeretet. Amikor gyűlölsz, magad vagy a bánat. Az igazi szeretet ajándék. Nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod, és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette. A szívek összetartoznak, és talán éppen ettől törékenyek. Ha egy cserépvázát a vízbe dobsz, millió darabra hullik, és lesüllyed a tenger mélyére. Az életben másként történik velünk. A tegnapi cserepek a tegnapi maradnak, hogy a ma élni tudjon. Minden nap van valaki, aki a megnyugtatásodra vár. Sokszor elég egy kézfogás, egy mosoly, vagy egy szó. Igen. Egyetlen mosoly messzebbre hat a napsugaránál. Egyetlen könycsepp is képes tengerré duzzadni. Állj meg egy simogatásra, amikor szenvedő embert látsz. Kezeddel és szemeddel letörölheted könnyeit. A világot az emberek építik apró kavicsokból, kövekből. Kezük, fejük és szívük erejével. A szó csupán homok, amit könnyen a vállára kap a szél. Szeresd a tenger hullámait, hiszen olyanok, mint maga az élet. Semmi sem fontosabb a pillanatnál. Mindig új kezdet előtt állsz, íme a pillanat. Feltárul előtted az élet ezernyi útja, és nyitott könyv lesz számodra az emberi szív. Bárhonnan jöttél, mindig hozd magaddal, és bárhová mégy. Mindig vidd magaddal a szívedet. Szeresd önmagadat, hiszen minden kicsiben kezdődik, és a kicsitől indul. Szeresd a hozzád tartozókat, és tiszteld bennük, ami emberré teszi őket. Másmilyenek ugyan, ahogy te is különbözöl tőlük. Szeresd mindazokat, akiket néhány percre, napra vagy hosszabb időre melléd rendel az élet. Mindenki ugyanazzal az emberi céllal tér a földre, amit te is magaddal hoztál érkezésedkor. Aki kedves neked, szeretheted emberi szeretettel. Ám akit nehéz becsülnöd, sosem fogod emberi érzékekkel szeretni. Akit a földi szíveddel nem tudsz elfogadni, azt szeresd a lelkeddel. Ha szeretsz valakit, szeresd még akkor is, ha fellegek takarják a napfényben kéklő égboltot, és a partra vetődő hullámok sziklának csapódnak az éj sötétjében. Emlékezz a szeretetre. Az összes többit elfelejtheted. Az idő Isten türelme és emlékezete. Isten türelme mérhetetlen, és emlékezete végtelen. Az idő múlás azt jelenti élni. Ha az idő mindannyiunk számára maga az élet, legyen a te időd csupa élet. Hunyd le a szemed és gondolj arra, hogy szeretlek. Most hunyd le a szemed ismét, és érezd az időt szeretet nélkül. Csak az időre figyelj. Nincs más, csupán az idő. Percek nélkül lehet szeretni, hisz amíg szeretsz, nem számít az idő. De mit kezdesz az időddel szeretet nélkül? Az emberek többsége nem embert, hanem helyzeteket szeret. Az édes pillanatokat könnyű szeretni. Ám ahogy jön a boldogság perce, rögvest tovaszáll a múló idővel, és a bódító öröm illatával kiég a szeretet. Minden, de minden hatalmas égbolt, a ragyogó nap, a tündöklő hold, a szikrázó csillagok, a suhanó felhők, a fénylő sziklák, a végtelen beringó erdők és mezők, az égigérő fák,
Valamennyi pompázó virág és tengerek, a folyók, a hegyi patakok és a csermelyek, és az összes ember érted született, ahogy te is miattuk jöttél a földre. Higgy az életben, annak minden édes vagy keserű pillanatában, hisz a hullámzó folyó vízcseppjei is békésen fogadják a vihart és a napsütést. Higgy a lehetőségekben, tudván az idő nem más, mint Isten türelme. Higgy a hitben, mely nélkül minden, az ember, a világ, az élet, vak és hamis.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Jézus, hallgass minket.
2: Jézus, hallgass minket.
1: Jézus, hallgass meg minket.
2: Jézus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az élő Isten fia,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az örök világosság fényessége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a dicsőség királya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az igazságosság napja,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a boldogságos Szűz Mária fia,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretetre méltó Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus erős Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a jövő élet atya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hatalmas Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Türelmes Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Engedelmes Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szerető barátunk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a béke Istene,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az élet szerzője,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az erények példaképe,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a lelkek keresője,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi Istenünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi menedékünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szegények atya,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a hívek kincse,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a jó pásztor,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az igaz világosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az örök bölcsesség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a végtelen jóság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a mi utunk és életünk,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az angyalok öröme,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az apostolok mestere,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus az evangelisták tanítója,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a vértanúk erőssége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a hitvallók világossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus a szüzek tisztasága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus minden szentek koronája,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Minden gonosztól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Minden bűntől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A te haragodtól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Az ördög kísértéseitől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A tisztátalan lelkülettől,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Az örök haláltól,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Sugallataid elhanyagolásától,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Szent megtestesülésed titka által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Gyermekséged által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Isteni életed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Fáradalmaid által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Haláltusád és szenvedésed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Kereszted és elhagyatottságod által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Halálod és temetésed által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Feltámadásod által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Mennybe meneteled által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: A legméltóságosabb oltári szentség alapítása által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Örömeid által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Dicsőséged által,
2: ments meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Jézus, hallgass minket!
2: Jézus, hallgass minket!
1: Jézus, hallgass meg minket!
2: Jézus, hallgass meg minket!
1: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Add nekünk isteni szereteted ajándékát, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha fel ne hagyjunk, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk. Mériam Rádió. Léva, FM 100,6. Szijjénai Szent Katalin, Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvas fel.
3: Szijjénai Szent Katalin, Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvas fel.
4: 23. fejezet. Szőlőművesek vagyunk valamennyien. Isten küld minket az egyház szőlőjébe, saját szőleje van mindenkinek önmagában, de egyesülnünk kell az igazi szőlőtővel, Isten fiával. Ekkor az örök igazság megmutatta, hogy nélkülünk megteremtetett, de nélkülünk üdvözíteni nem fog minket. Úgy akarja, hogy használjuk a szabad akaratunkat, s az erények gyakorlására fordítván az időt. Ezért lépésről lépésre tovább magyarázott. Valamennyi őtöknek rá kell lépnetek a hídra, azáltal, hogy keresitek nevem dicsőségét és dicséretét a lelkek üdvösségében. Viseltek sok fáradtságot és szenvedést. Így követitek ennek az édes és szerelmes igének nyomdokait, mert más módon nem jöhettek hozzám. Ti az én munkásaim vagytok, akiket a Szent Egyház szőlejébe is küldtem dolgozni. Kegyelemből küldtelek titeket erre a munkára, hogy a keresztény vallás egyetemes testében dolgozzatok, hiszen én adtam nektek a Szent Keresztség világosságát, melyet a Szent Egyház misztikus testében kaptatok meg szolgáim keze által, kiket azért állítottam, hogy veletek dolgozzanak. Ti az egyetemes testben vagytok, ők pedig a misztikus testben vannak, hogy táplálják a lelket. Kiszolgáltatvan a szentségekben a vért, amelyet az egyháztól kaptak, s közben kigyomlálják a halálos bűnök töviseit, és elültessék a kegyelmet. Ők az én szőlőműveseim, lelketek szőlejében, én küldötteim a Szent Egyház szőlőjében. Minden értelemmel megajándékozott teremtménynek szőleje van önmagában, lelkének szőleje, amelynek munkása az akarat, annak szerszáma pedig a szabad megfontolás mindaddig, amíg a föld életideje tart. Miután az idő eltelt, senki sem dolgozhat tovább, sem jól, sem rosszul. De amíg ebben az életben van, megmunkálhatja a szőlejét, amelybe én küldtem át. És akkor erőt kapott a lélek nekem munkása, hogy sem az ördög, sem más teremtmény el nem veheti szőlejét, ha ő maga nem akarja, hiszen elnyervén a Szent Keresztséget megerősödött, és neki adták az erény szerelmének és a bűn gyűlöletének kétélű kését. Ezt a szerelmet és ezt a gyűlöletet megtalálja Krisztus vérében, hiszen az én egyszülött fiam a ti szerelmetekért és a bűn gyűlölete miatt halt meg, odaadván a vért, amely vér által életet nyertek a Szent Keresztségben. Tiétek tehát a kés, amelyet, még időtök van, szabad megfontolással arra kell használnotok, hogy írtsátok a halálos bűnök töviseit, és elültessétek az erényeket. Különben nem kapnátok meg a vérgyümölcsét a munkásoktól, akiket én küldtem a Szent Egyházba, miként már mondtam neked, hogy elvegyék a halálos bűnt a lélek szőlejéből, és nektek adják a kegyelmet kiszolgáltatván a vért, a szentségekben, melyek a Szent Egyházban helyeztettek le. Szükséges tehát, hogy mielőbb fölserkenjetek szívbeli töredelemmel, a bűn feletti fájdalommal és az erények szerelmével, és akkor majd elnyeritek a vér gyümölcsét. Másként nem kaphatjátok meg, csak ha egyé váltok, mint a szőlővessző, Az én egyesült fiammal, aki maga mondta, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves, és ti vagytok a szőlővesszők. Ez az igazság. Én vagyok a szőlőműves, mert minden, aminek léte van, tőlem ered és tőlem jön ki. Hatalmam mérhetetlen, és hatalmammal és erőmmel kormányozom az egész világot. Nélkülem semmi sem lett, és semmi nem igazgattatik. Így tehát én vagyok a szőlőműves, aki az igazi szőlőtő, az én egyszülött fiamnat a ti emberségtek földjébe ültettem el, hogy tudnilk a szőlőtővel egyesített szőlővesszők gyümölcsöt hozzanak. Ezért, aki nem termi a szent és jó cselekedetek gyümölcsét, azt levágják a szőlőtőről, és el fog száradni. Ha ugyanis elkülönül a szőlőtőtől, elveszti a kegyelem életét, és az örök tűzre vettetik. Ugyanúgy, mint azt a szőlővesszőt, amely nem hozott gyümölcsöt, és ezért hamarosan levágják a szőlőről. Ugyanezt történik az ilyenekkel. Megbántásaitok miatt leszakadnak rólam, mivel meghalnak a halálos bűn vétkében, Isten irgalmasságom az örök tűzre veti őket, hiszen semmi egyébre nem valók. Nem művelték meg a saját szőlejüket, hanem szétdulták a magukét és másokét is. Nem csak az erények egyetlen jó palántáját sem ültették el, hanem a kegyelemnek még azt a magvát is kidobták, amelyet a szent keresztség világosságától kaptak, és mikor részesedtek az én fiam vérében, amely olyan volt, mint az igazi szőlőtőn termett bor. Kiszorták a magot, állatoknak adták, hogy megegyék, azaz a sok és különféle bűn, valamint a rendetlen érzület lábai alá vetették, és ezzel megbántottak engem, mert kárt okoztak önmaguknak is, és a fele barátjuknak is. Nem így tesznek ellenben az én szolgáim, akiket nektek is követniük kell. Egyé kell válnotok, és belé kell oltódnotok ebbe a szőlőtőbe, akkor majd sok gyümölcsöt fogtok teremni, mert részetek lesz a szőlőtő nedvében. Amikor az igében, az én fiamban vagytok, bennem vagytok, hiszen én egy vagyok vele, és az ő egy velem. Amikor benne vagytok, követitek az ő tanítását. Ha pedig az ő tanítását követitek, akkor részesültök az ige lényegéből, azaz részesültök az emberiséggel egyesült örök istenségből, és isteni szeretetet merítetek belőle, amelyben a lélek megrészegül. Ezért mondtam, hogy a szőlőtő lényegéből részesültök.
3: Szénai Szent Katalin Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvasott fel.
0: Szénai Szent Katalin Dialógusok című könyvéből Szabó Tamás olvasott fel.

0: 23 óra.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk tartalmából. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czöli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeglett kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
2: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
1: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte a homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, az az Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
2: La nostra comunità diocesana
1: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeglett kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: miatta temélhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvált.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvált.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvált.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvált.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvált.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvált.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvált.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket,
3: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztuk. Mériam Rádió. Léva, FM 100,6. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtéréséről és a hit erejéről című műsorunk következik.
8: Hornyák István vagyok. Szeretném tanúságot tenni arról, hogy Isten hogyan lépett be az életembe, és miket éltem meg vele és általa. Olyan családban nőttem fel, ahol anyu hívő volt, apu viszont egyáltalán nem volt hívő, és bármi, ami az Istennel kapcsolatos volt, ezt mi anyunk keresztül kaptuk meg. Jártunk hittanra, katolikusnak lettünk megkeresztelve. Vasárnaponként nagyon sokszor mentünk misére, viszont gyerekként én nem igazán szerettem misére járni. Szívesebben ültem volna otthon a kölyökklubot nézni vasárnaponként, mint a misére menni. Ettől függetlenül világéletemben hittem Istenben. Nem emlékszek egy olyan pontra, egy olyan helyzetre vagy szituációra, amikor változás történt volna ebben. Van is egy történet, kisgyerek voltam, nem tudom konkrétan, hogy hány éves, de akkor tájt tanultam meg biciklizni. És emlékszek rá, hogy anyuval mentünk az utcán, ott teperek mellette a kis biciklimmel, és egyszer így, nem tudom, hogy honnan jött, de azt mondtam anyunak, hogy anyu, Isten engem nagy dolgokra hívott el. Ennyi van meg a régi gyerekkori emlékből, tehát én ezért is mondom azt, hogy én világéletemben hittem Istenben, talán így születtem, nem tudom. Szóval jártunk misére, de ennek ellenére nekem egy olyan általános hitem volt, egy általános ismeretem volt Istenről. Tudtam azt, hogy ő van, hogy ő létezik, Jézus az ő fia, hogy ő meghalt, van mennyis pokol. De ennél többet én úgy nem. Biztos imádkoztam néha, de úgy nem mondhatom el azt, hogy keresztényként nekem életem első szakaszában micsoda megtapasztalásom és megéléseim lettek volna. Ezek úgy nem voltak meg, csak az én hitem, hogy én hiszek Istenben, meg néha imádkoztam. A változás akkor történt, amikor tizenvalahány éves lettem, és anyunak a barátnője szólt anyunak, hogy abban a városban, ahol mi laktunk, lett egy gyülekezet. Emlékszek rá, hogy én óvaintettem anyut a gyülekezetbe való járástól, mondván, hogy anyu vigyáz, szekta, stb. Anyu végül is elment gyülekezetbe, és lényegében én nem jártam a gyülekezetbe, azt mondom, hogy anyunk keresztül voltam a gyülekezet tagja, csak ilyen egy-két ilyen nagyobb alkalomra mentem el. A fordulópont akkor érkezett el az én életemben, amikor anyu hazahozott egy könyvet a gyülekezetből, és hát anyu ráhatás.
9: Mirjam Rádió.
10: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
11: Éjfél van.

Boldogságos szép szűzanyám, felajánlom neked, és szeplőtelen szent szívednek szentelem magamat, testemet és lelkemet, minden képességemet, jövőmet és sorsomat, összes enyéimet és édes hazámat. Irgalmasság anyja, benned bízok és remélek, add meg nekem a békét és a jó halál kegyelmét. Amen.

0: Miriam Rádió. A lélek hangja.
1: A világosság rózsafüzérét imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pókolokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jönne ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéért megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírhalmadra.
5: A világosság rózsafüzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom!
3: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A világosság Rózsa Fűzér 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: A világosság rózsafüzérét imádkoztuk. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunk következik.
8: Kedves hallgatók! Hornyák István tanúságtételének második része következik.
9: A kórházban lévő időszak alatt nagyon sokat kaptam a kórháztól. Emberi kapcsolatok terén is, emellett Isten megmutatta számomra azt, hogy szeretek emberekkel foglalkozni, és ez közel áll hozzám, mert az információban helyezkedtem el, Isten oda vezetett. Tehát, hogy voltak saját életemre vonatkozó konzekvenciák, amiket le lehetett vonni a kórházi lét időszak alatt. És emellett nem egy és nem kettő olyan eset volt, és ez mondjuk sajnálatos módon leginkább az első időszakban, az első években volt elmondható így rólam, hogy többször volt arra lehetőségem, hogy imádkozzak esetleg egyik-másik emberért. Nem ismertem az illetőt, csak láttam esetleg, hogy el van szontyolodva, el van keseredve, sír. Volt, hogy utána mentem, megkérdeztem, hogy mi a gond. Elmondta, hogy anyukája az intenzíven van, és én felajánlottam neki, hogy ha gondolja, én nagyon szívesen imádkozok. És volt olyan például, hogy bementem egy adott osztálynak a sürgősség is részére, és ott feküdt egy fiú, akiről semmit nem tudtam, csak azt, hogy a halálán van. És az apukának felajánlottam, hogy ha nem gond, akkor bemegyek egyszer hozzá, és szeretnék imádkozni, és apukája megköszönte. Tehát volt egy ilyen fajta szolgálat, amit nem neveznék úgy szolgálatnak, de bennem volt egy ilyen tetrekészség, hogy akkor én megyek, és valahogy próbálok keresztény módon megnyilvánulni. Volt egy olyan is, amikor csináltam ilyen kis névjegykártya méretű kártyákat, és arra volt írva pirossal, hogy Jézus szeret téged, és ezeket úgy igyekeztem minél több helyen letenni, lepakolni. Próbáltam aktív lenni. Az évek alatt az egy kicsit úgy belefásultam az ott létbe, és talán ebből kifolyólag is történt az, hogy az utolsó éveimet, mert 10 évet töltöttem ott, már nem tudtam olyan aktivitással csinálni, mint ahogy az első időszakban. Vannak pozitív megtapasztalásaim az imádkozás terén. Az egyik ilyen eset, amikor ott, ahol laktam, volt egy fiatal pár, és hát ők tudták rólam, hogy keresztény vagyok, és egyik alkalommal megtudtam, hogy szeretnének gyereket, de nem jött még össze egy ideje. És akkor felajánlottam nekik, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha én imádkoznék azért, hogy legyen gyermekáldás, és én ezt meg is tettem. Utána jeleztem is nekik, hogy na, imádkoztam, értetek? És már nem emlékszem pontosan, hogy mennyi idő telt el, de egyszer csak jött a hír, hogy megfogant a gyermek, és nekik eszébe jutott az, hogy hát a Pisti az imádkozott. Ez még azért egy darabig felfeljött, mint kellemes közös emlék. Ez is csak az egyik történet az imádkozással kapcsolatban, ami tényleg így meghallgatásra került, illetve abszolút sikersztori. De a saját életemben is be tudok számolni ilyen történésekről. Kezdeném azzal, hogy 2 évesen aszmás lettem. És ahogy teltek az évek, egyre komolyabb mértéket öltött az aszma az én életemben, és miután gyülekezetbe kerültünk, és egyre jobban megértettük azt, hogy mit mond az ige a gyógyulásról, hogy Istennek mi az akarata a gyógyulásról, hogy hogyan kell imádkozni, elkezdtünk mi is ebben hitet gyakorolni, hogy én ebből kijövök, hogy a gyógyulás meg lesz az én életemben. És a gyülekezet is elkezdett ezért imádkozni, és ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt mondom, hogy meg is történt a csoda, mert hogy tényleg egy csoda volt, amikor elmentünk 18 éves korom előtt a szokásos orvoshoz, ő jelezte nekünk, hogy még mielőtt 18 éves koromat betöltöttem volna, kigyógyultam az aszmából. Számunkra ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen 2 éves koromtól 17-18 éves koromig én nagyon sokat mentem Pestre a szanatóriumba, különböző vizsgálatokon estem át, sőt egyik alkalommal fölmerült az is, hogy az aszmának a halálos válfajában szenvedek. Voltak tényleg krízises, nehéz időszakok, és leginkább ez a nehéz időszak pont akkor ért el minket, amikor felismerésre jutottunk, és elkezdtünk élni azzal, amit Isten kilentett az ő igében. És ekkor jöttek igazán a nehézségek, mint hogyha csak el akartak volna minket úgy bátortalanítani.

És ez ott is folytatódott, mármint maga a függőség, és nagyon sokszor, rengeteg alkalommal, összeszámolni nem tudom hányszor, én elbuktam. Körülbelül 15 éven keresztül küzdöttem a pornófüggőséggel, nagyon sokat lehetne erről beszélni, írtam is ezzel kapcsolatban egy könyvet, a saját bizonyságomat írtam le, de ez a könyv olyan 85-90%-ban elkészült, terjedelmesen kitérek mindenre, amit én átéltem, megtapasztaltam, akár Istennel kapcsolatban, hittel, konzekvenciák levonása, minden le van írva. Én nekem ez egy nagy küzdelem volt. Nagyon nagy küzdelem volt. Eleinte nem éreztem semmi rosszat ebben. Évek elteltével viszont ez így átalakult bennem, és már nagyon nem szerettem azt, amit csináltam. Nem szeretem ezt a szót, de gyűlöltem. Szívem szerint én már kijöttem volna ebből, de egyszerűen nem tudtam kijönni. És nagyon sokszor fordultam Istenhez, hihetetlen sokszor, azért, hogy segítsen. Kértem, könyörögtem, sírtam, perlekedtem vele, nem szóltam hozzá, jó kiszúrtam vele, hogy nem szóltam hozzá most pár napig, de egyszerűen nem értettem, hogy miért nem jön változás az életemben. Pedig tudtam azt, hogy Isten meg tudja tenni. Hittem, hogy Isten meg akarja tenni, csak nem értettem azt, hogy hol van akkor a Bibi, ha meg tudja, meg is akarja tenni, én is ezt akarom, akkor nem értettem, hogy miért nem jön a változás. És teltek a napok, a hónapok, az évek ugyanúgy, mint előtte, változás nélkül. És ez nagyon rossz ezt megélni, és úgy megélni mindezt, hogy közben te szenvedsz ettől. Te ezt nem akarod, de ott van az életedben. És mivel függőség, függsz tőle. Nem tudsz tőle szabadulni. Lehet, hogy van egy kis időszak, amikor éppen helyt tudsz állni, de utána meg jön megint a bukás. És így megélni a kereszténységet még talán kicsit nehezebb volt, de van egy ige, ami azt mondhatom, hogy megtartott az arany középúton. Lelki értelemben. Ez az 1 Sámuel könyvében van, amikor Isten szólt Sámuel prófétának, hogy menjen el Isai házához, és gyermekei közül kenje fel azt, akit az Úr választott, Izrael következő királyának. És akkor mondta azt Isten, hogy én nem azt nézem, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Én viszont azt nézem, ami a szívben van. És ez volt az az ige, ami engem megtartott, hogy ne essek önvádba. Mert nagyon könnyen önvádba esett egy ilyen helyzetben az ember, hogy vádolhatja önmagát, hogy miért bukok el állandóan, és újra, és nem vagyok jó keresztény, és ilyenkor jön az ördög, és még rátesz egy lapáttal, hogy az egyént ebben az önvádban tartsa, és elhitesse esetleg azt, hogy ő tényleg nem keresztény, hogy ő nem is tért meg, hogy ez számára nem működik. És ez az ige számomra, mint világosság ott volt a sötétségben, mert megmutatta azt, hogy én lehet, hogy a cselekedetekre nézek, és Isten is látja a cselekedetet, és nyilván nem is ért vele egyet, de Isten látja azt, hogy mi van az én szívemben. És látta azt, hogy az én szívemben bánat van. Bánom ezt az egész kialakult helyzetet, én ezt nem akarom. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ezt nem szabadna elfelejtenünk, hogy Isten nem csak a cselekedetet nézi a mi életünkben, hanem látja a mögöttes tartalmat, látja azt, hogy mi van az mi szívünkben. És ez volt az, aminek köszönhetően nem estem önvádba, nem vágtam eret magamon, mert egy ilyen kialakult helyzetbe kerültem. Tudtam azt, hogy Isten túllát az én cselekedetemen, és látja azt, hogy ugyan megteszem, de nem akarom. Nem azért teszem, mert örömömet lelem benne, hanem azért, mert egy kényszerű helyzetbe kerültem bele. És emlékszek egy esetre, az említett Móni egy alkalommal nagy szerepe volt neki abban, hogy megtapasztalja, mi Isten kegyelme, igazán valódi kegyelme. Az történt, hogy én bent voltam a szobámban, és megint elbuktam. Leültem az ágyra, és csak néztem ki a fejemből, és belül bántott, hogy hogy lehetek ilyen buta, hogy megint elbuktam. És egyszer csak Móni elhúzta a harmonika ajtót, nem szólt semmit, a keze hátul, bejött a szobába, odajött hozzám,
semmiről nem tudott, hogy mi zajlott le bennem, vagy hogy

0: mi történt előtte, és mosolyogva megállt előttem, a kezét maga elé tette, és egy bontatlan vaníliás karika volt nála. Annyit mondott nekem, ezt Isten mondta, hogy adjam át neked. És azzal a lendülettel, mosolyogva, hátat fordított, elment az ajtóig, behúzta maga mögött, és én ott maradtam a szobában, azzal a mondattal, amit Móni mondott, és a vaníliás karikával. Néztem ki a fejemből, és előtte az zakatolt a fejemben, hogy hogy lehetek ilyen buta, hogy újra és újra elbukok, hát nem hiszem el, szinte megérdemeltem volna azt, hogy Isten a tüzes nyilaival lesújtson rám, mert tényleg megérdemlem, miközben tudtam, hogy nem ilyen, de annyira bántott már ez az egész dolog. És miután a Móni ezt a mondatot elmondta, és nekem az ajándékát átadta, azon kattogott a fejem, Uram, hogy szerethetsz te ennyire engem, mikor most buktam el ezredjére, vagy ki tudja hanyadjára, és te elküldöd a Mónit, hogy megajándékozz engem ebben az állapotban? Miért? Hogyan szerethetsz te engem ennyire, hogy most, amikor itt vagyok, bánt az egész dolog, hogy sokadjára elbukok, és te megajándékozol? És ez a kérdés jött föl bennem, hogy miért? És megértettem, hogy ez a kegyelem, hogy Isten nem azért adta, mert én kiérdemeltem, hanem mert ő szeret engem. És el is megmutatta azt, és ez mondjuk egy nagyon fontos dolog, jól értelmezni az ajándékot, mert tudtam, hogy Isten ezzel az ajándékkal nem azt akarja kifejezni, hogy Isti, egyetértek azzal, amit csinálsz. Csak nyugodtan tovább. Nekem semmi olyan nincs ezzel. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy jól értelmezzük Istent. És én tudtam ebben a helyzetben, hogy ő nem a cselekedetemre válaszul, adta ezt, hogy egyetért azzal, hanem látta az én szívemet, tudta, hogy én bánatos vagyok, és ő ezzel mutatta ki, hogy gyermekem, én szeretlek téged, annak ellenére is, hogy te elbuksz újra és újra, de szeretlek téged, látom azt, hogy te ragaszkodsz hozzám, hogy te egy olyan helyzetben vagy benne, amiben nem akarsz benne lenni, én szeretlek téged. Ez egy nagyon erőteljes megtapasztalás volt számomra. De ettől még ugyanúgy küzdöttem és elbuktam újra és újra. És a változás akkor jött, amikor egyik alkalommal megbeszéltük a Mónival, hogy találkozunk, és beszélünk. És az volt az elképzelés, hogy Móni mesél magáról, ebből viszont az lett, hogy amikor a Móni rákezdett arra, hogy hogy vagy, én kitálaltam, és noha már évek óta ismertük egymást, én akkor mondtam el, és vállaltam föl előtte, hogy nekem a pornóval gondjaim vannak. Ő ezt előtte nem tudta. És akkor a Mónit az Úr vezette. Nem tudom már, hogy mi mindent mondott, kivéve egyetlen egy igét. Az az egy ige úgy megmaradt akkor bennem, hogy amikor a Móni szájából elhangzott, egyszerűen akkor esett le, hogy ez a megoldás kulcsa az én szabadulásomhoz. Nem jelent meg angyal dicsőségben, nem hallottam szózatot, egyszerűen hogy belül a belsőmben, a szívemben egyszerűen tudtam, hogy ez az, ami engem a szabaduláshoz fog vezetni. Ez pedig a Jakab levele 5:16 volt, ahol azt mondja Isten igéje, valljátok meg egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, és meggyógyultak. És én ismertem ezt az igét. Nagyon sokszor olvastam is. De akkor jött ott a megértés. Hazamentem, ez volt az első dolog, hogy megkeresem a Bibliát, megtaláltam, elolvastam, és elkezdtem rajta mélázni. Elkezdtem rajta időzni. Mit is mond ez az ige? És fölismertem, azt mondja, hogy az első lépés az én lépésem, az emberi lépés. Vald meg a bűneidet. A második lépés még mindig emberi lépés, imádkozzatok egymásért. Fontos, hogy a megvallás, tehát most nem azt mondta, hogy vald meg az utca emberének, hanem hogy testvéreken belül. Valljátok meg bűneiteket. Imádkozzatok egymásért. Na és ezután jön, tehát van egy plusz jel, a valljátok meg bűneiteket, és az imádkozzatok egymásért, és ezután jön egy egyenlőség, hogy ennek az eredménye lesz a gyógyulás. És én tudtam, hogy a következő alkalommal, amikor én megyek a gyülekezetbe, egy életem, egy halálom, én föl fogom vállalni azt, hogy nekem ez a problémám, mert tudni kell azt, hogy én előtte senkinek nem mondtam el, csak Isten tudott rólam. Ezt követően, amikor eljött a soron következő Isten tiszteleti alkalom, úgy, ahogy azt elterveztem, valóban jeleztem is a gyülekezet pásztorának, hogy mondandóm van. Fel is vállaltam életemben úgy után másodjára, hogy a pornófüggőséggel gondok vannak. Ezután megkértem őket, hogy imádkozzunk. Ez úgy zajlott le, hogy én imádkoztam, és a többiek imában támogattak engem. Elmondtam azt, ami a szívemen volt, saját szavaimmal, miután kiöntöttem a szívemet bűnvallást téve Istennek, igazából nem történt semmi változás az én életemben. Nem tapasztaltam meg semmi különleges dolgot. Csak ültem ott, ment tovább az Isten tiszteleti alkalom, miután vége lett, kiballagtam a buszmegállóhoz, és hát vártam a buszomat, hogy majd haza tudjak menni. Megjött a busz, felültem rá, és emlékszek arra a pillanatra, amikor a busz elindult, utána nem sokkal, egyszer csak ott belül az én szellememben, a szívemben, ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy ilyen hatalmas súly esett le onnan, és nem mondta senki sem, de egyszerűen tudtam, hogy Isten most szabadított meg valamitől, ami okozta az én életemben a függőséget. És ez valóban így is történt. Miután Isten engem megszabadított, el nem tudom mondani azt, hogy mekkora különbség volt a szabadulás előtti és a szabadulás utáni tisztaság érzése között. Egyértelművé vált bennem a különbség. Valóban szabadnak éreztem magamat. Fura is volt megtapasztalni, hogy az, amit én azt hittem, hogy normális, az kiderült, hogy nagyon nem volt az. Tehát Isten megszabadított, valóban szabaddá tett, és a saját életemből is tudom, hogy Isten nem egy erőtlen Isten. Meg tudja szabadítani az embert, és nem kell ahhoz kis dolognak lenni, hogy ő megtegye vagy megtehesse, hanem a mai kornak a nehézségeitől is Isten épp úgy meg tud szabadítani, és épp úgy helyre tudja tenni az embernek az életét, mint annak idején több ezer évvel ezelőtt. Isten ma is van, és ő ma is erőteljes, és akar cselekedni, tud is cselekedni, és hatalmas dolog az, amikor Isten beavatkozik, és kihozza az embert valamiből, ami addig elnyomásban tartotta. Számomra Isten az Atya, az Atyám. Nem csak egy távoli valaki, személytelen valami ő, hanem ő az én Atyám, aki szeret engem, gondomat viseli, akivel személyes kapcsolatom lehet, akit bármikor megkereshetek, felkereshetek, bármivel hozzáfordulhatok. Ő az, aki mindig ott van, még hogyha a legjobb barátom, vagy a legjobb családtagjaim éppen távolban vannak, vagy nem elérhetőek. Isten az, aki megalkotott, aki megteremtett, akire tényleg mindig számíthatok. És ha valaki tud nekem segíteni, akár iránymutatás, bátorítás, életvezetés terén, azt tudom, hogy az ő. Amikor imádkozom, én akkor Istenhez szoktam imádkozni. Jézushoz is szoktam szólni. Őhozzá nem szoktam imádkozni, de beszélgetek vele, elmondom neki éppen, ami éppen bennem van. Viszont Jézusra úgy tekintek, mint az én megváltómra, aki nagy árat fizetett azért, hogy az én életemben változások legyenek, kijöjjek a sötétségből, a világosságra, az ördög hatalmából, az Istenhez tudjak térni. Azt gondolom, hogy Isten engem nem evangelistának hívott el. Ettől függetlenül fontos számomra, hogy minél több emberhez eljutassam, és megismertessem azt, hogy kicsoda az Isten, hogy mit tett ő érte. És hogy megmutassam, és rávilágítsak csak arra, hogy a kereszténységben több minden van, mint amit eddig megismert esetlegesen belőle. Saját élethelyzeteimben, környezetemben igyekszem beszélni Istenről. Volt olyan eset, amikor az említett kórházban, még az első időszakban megismertem egy lányt, aki feltűnően vékony volt. Látszott rajta, hogy nem egészséges, és én egy alkalommal, amikor láttam őt a kórházon belül sétálgatni, a kórház udvarán, megszólítottam. Ebből a megszólításból aztán egy barátság lett, a barátságból sok beszélgetés lett, és a sok beszélgetésben nagyon sokszor esett szó Istenről. Volt rá precedens, hogy fölmentem az ő lakására, hogy segítsem az ő helyes fókuszát, hogy Istenre fókuszáljon, az igére fókuszáljon. Én otthon kinyomtattam különböző igéket, és az ő falának bizonyos pontjaira felragasztottam, hogy előtte legyen, és emlékezzen rá, és hogy ezekre fókuszáljon. Szeretném felhívni minden hívő keresztény ember figyelmét az Istenbe vetett bizalom fontosságára és jelentőségére, mert nagyon fontos az, hogy higgyünk Istenben. De az én meglátásom az, hogy ez önmagában még nem elég. Amikor valaki hisz Istenben, akkor elhiszi azt, hogy létezik az Isten. De attól, hogy elhiszi azt, hogy létezik az Isten, még nem biztos, hogy bízik is benne. A bizalom az, amikor bízok annyira az Istenben, hogy megmerem tenni azt, amire az Isten mondta, hogy tegyem meg. Amikor nem kételkedek Isten jóságában, akaratában, kijelentésében. Kell az, hogy a hívő ember bízzon az Istenben. Nem elég hinni. Vannak emberek, akik hisznek Istenben, és azt mondják, ők bíznak is Istenben. És valójában mégis kudarcot vallanak a bizalom területén, és ez azért van, mert sokszor önmagunkat követjük, a saját elképzeléseinket, a racionális gondolatainkat, mert nem merünk bízni Istenben. És az egyik nagy hiányosság szerintem a keresztények között, hogy nem mernek ráállni úgymond Isten igéjére. Megcselekedni, ha Isten kimondta, hogyha átteszel, akkor majd annak ilyen következményei lesznek, akkor tegyük meg azt, és annak olyan következményei lesznek. Gyümölcsei, ez talán így szebb kifejezés. És ezzel kapcsolatban egy történetet szeretnék felhozni, amikor Isten elvezette az ő népét az ígéret földjére. Istennek megvolt a kijelentése arra nézve, hogy be fognak menni a tejjel és mézzel folyó földre. Meg fog történni, be fognak menni. Aztán, mikor elértek az adott földhöz, kikémlelték, és rájöttek arra, hogy hát ez nagyon nem tűnik barátságos földnek, ugyan tényleg tejjel és mézzel folyó, na de hogyha bemegyünk, hát mi ott meg fogunk halni, olyan nép lakja, végünk lesz. Az ő szemükben sáskák vagyunk csak. És végül nem is mentek be. És ott bukott meg az egész mutatvány, hogy azok az emberek nem bíztak Isten szavában. Jobban hatással volt rájuk, amit láttak, mint az, amit Isten kimondott. Isten megmondta, hogy be fognak menni, de ők nagyobb hangsúlyt fektettek arra, amit láttak. És ez megfosztotta őket attól, amit Isten tartogatott az ő számukra. És ebben egy nagyon nagy tanúság van, ez nem csak sok évvel ezelőtt történhetett meg Isten népével, hanem ez megtörténik a mai hívő keresztény emberrel is. Sok hívő ember le tud maradni Isten áldásainak egy részéről, csak azért, mert nem meri megtenni azt, amit Isten mondott, hogy tegyen meg. Én mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy bízzanak az Istenben.
1: Kedves hallgatók, Hornyák István tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
2: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: Egy óra. Az Oltári Szentség Csodái című műsorunk következik.

Szent Ostya a vendéglőben. Észak-Amerika, a 20. század. Az eső zuhogott, a viharos szél tépte az alvó plébánia ablakát. Ám a plébános haldoklóhoz készülődött. Az albáni püspökség egyik elhagyatott, távoli külterületére hívták. A missziós pap kinyitotta a szentségház ajtaját, a cibóriumból kivett egy szentostját, ódolatosan a kapszulával együtt a szentséghordozó borzába rejtette, amelyet belső zsebébe helyezett. Ekkor kivezette lovát az istállóból, és nekivágott az éjszakának. Ló és lovasa bátran küzdött a fergeteggel, mely éppen szemköz szódította a szakadó víztömeget. A talaj egyre jobban átázott, a ló lába mind mélyebbre süppett. Végül szegény pára annyira kimerült, hogy a lelkész megsajnálta és elhatározta, hogy megpihenteti kissé. Betért egy útmenti fogadóba, s miután ellátta lovát, ő is lepihent rövid időre. Előbb azonban az oltári szentséget a kapszulával együtt egy sublótba zárta. Szerencsére hajnal tájt, elült az orkán, a pap pedig sietett, hogy mielőbb a haldoklónál legyen, hogy őt annak rendje és módja szerint vigaszban részesítse. Már jó néhány mérföldet lovagolt, amikor rájött, hogy a szentség hordozó burzát a vendégszoba komódjában felejtette. Rettenetesen megijedt, keserű szemrehányásokkal illette önmagát, felelőtlen feledékenysége miatt. A vendéglő alkalmazottai nem voltak katolikusok, ezt a lelkész jól tudta, s úgy vélte, hogy a szobát azóta már kitakarították, és a jelentéktelennek tűnt burzát a szentostjával együtt tudatlanságból kidobták. Ilyen gondolatok gyötörték, lovát pedig vágtában hajszolta vissza a fogadóba. Lélegzett visszafojtva érkezett meg, azonnal kérdésekkel árasztotta el az elébe siető fogadóst. Szabad-e még a szoba, amelyben ő éjszakázott? Természetesen, felelte a szállodás, meglehetős méltatlankodással. És nagyon jó, hogy ön visszatért, folytatta, mert nagy zavarban vagyunk, ugyanis hasztalan próbáltuk az ajtót kinyitni, nem sikerült. Vajon mit művelhetett ön? Jó lehet, többször zárva illesztettük a kulcsot, hasztalan fordult az, ahogyan kellett. Az ajtó egyszerűen nem nyílik. A kulcsukon át viszont különleges fénysugárzást fedeztünk fel. Erre a káprázatos ragyogásra semmilyen magyarázatot nem találtunk. Már arra is gondoltunk, hogy valami kigyulladt. Dicséret és hála Istennek, suttogta megkönnyebbülten a pap, és több lépcsőfokot átugorva szobája ajtaja előtt termett, nyomában a fogadóssal s valamennyi alkalmazottal. A lelkész előtt az ajtó minden nehézség nélkül kinyílt, és amikor a szobába lépett, leborult a komód előtt, amelyből a legfőbb jó ontotta az égi fényt. Mélyen megrendülve, tiszteletteljesen rejtette a burzát belső zsebébe, közben megmagyarázta az ámuló más vallásúaknak. Maga Isten van jelen ebben a kis ostjában, istenségével és emberségével, testestől, lelkestől, testével és vérével együtt. Ez a csoda olyan hatást gyakorolt az egész családra és az alkalmazottakra, hogy mindannyian a katolikus vallásra tértek.

Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű oltári szentség csodája után megnézzük, hogy Saturninus és társai szent vértanukat, akiknek szoros kapcsolatuk volt az oltári szentséggel, Saturninus 304-ben halt meg. Mikor Diokleciánus császár idején a keresztényeket Észak-Afrikában kegyetlenül üldözték, Abitina, Mambréza, Tunéziától délnyugatra fekszik, ebben a püspöki városban 40 férfi, nő és gyermek egy Saturninus nevű pap vezetésével elnyerte az eukarisztikus vértanúk megtisztelő címet. A 40 keresztény egy vasárnap egy bizonyos Octavius Félix házában gyűlt össze, hogy az eukarisztiát ünnepelje. Ekkor rájuk törtek a város pogány hivatalnokai, és egy csapat katona, s foglyul ejtették őket. A pogány bíró előtt meg kellett volna tagadniuk a keresztény hitet, és nyilvánosan az isteneknek kellett volna áldozniuk, vagy szégyenteljes halált adni. Mikor félelem nélkül megvallották Jézus Krisztust, megbilincselték őket, és sok bántalmazás közepette Kartágóba, a római helytartó székhelyére vitték őket. Ott először Dativus Centurio és egy bizonyos Tekla kihallgatása kezdődött. Mindkettejüket kegyetlenül megkínozták. Arra a kérdésre, hogy ki az ő istentiszteleti összejöveteleik vezetője, Dativus ezt válaszolta, Saturninus és mi mindnyájan. Ekkor elővezették Saturninust, a papot és a helytartó megkérdezte, miért gyűjtötte össze a keresztényeket istentiszteletre, a császár parancsai ellenére. A pap így válaszolt, azért ünnepeltük a szent áldozatot, mert a mi vallásunk isteni alapítója rendelkezése szerint az nem maradhat el, mert még halála előtt ezt mondta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ekkor Saturninust, a papot kínpadra vonták Dativusszal szemben, aki agyon gyötrött testét nyugodtan szemlélte és fájdalmai közepette így imádkozott. Úr Jézus Krisztus, állj mellettem, mentsd meg a lelkemet és védelmezd a lelkemet, hogy ne szégyenüljek meg, ajándékozz nekem a kitartás kegyelmét. A helytartónak azon szemrehányására, hogy neki Dativusnak, mint centúriónak és értelmes köztiszteletben álló embernek, a keresztényeket a császár parancsainak megtartására kellett volna buzdítania, csak ennyit válaszolt a hite bátor hőse, keresztény vagyok, és az is maradok. Ezután a kínpadról a börtönbe vitték. A helytartó most megkérdezte Saturninust, a papot, hogy hallotta-e a császár szigorú parancsait, melyek szerint a keresztények minden istentiszteleti összejöveteléért halálbüntetés jár. Saturninus erre csak megismételte, a szent áldozatot nem hagyhatjuk el. Így kívánja a törvényünk. Ekkor a pogányok rávetették magukat Saturninusra, és olyan barbár módon bántalmazták, hogy a látványt már a pogány nézők sem bírták elviselni. A helytartó Saturninust ismét a börtönbe vitette. Mikor végül a többi letartóztatott keresztényt is felszólították, hogy tagadják meg hitüket, mind ezt a választ adták. Mi keresztények vagyunk, és készen állunk arra, hogy az igaz hitért és szent törvényéért vérünket és életünket adjuk. Erre a bíró megkérdezte Saturninus azonos nevű fiát, hogy részt vette az Isten tiszteleten, és vannak-e keresztény könyvei. Az ifjú ezt válaszolta, én keresztény vagyok, és nagy örömmel vettem részt a szent áldozat megünneplésében, mivel Krisztus a mi üdvözítőnk és megváltunk. Isteni szeretetének könyveit a szívemben hordozom. A helytartó intésére ekkor a fiatal Saturninust is kínpadra vonták, és testét szétmarcangolták. Utolsónak a bíró Hilárionhoz fordult, aki szintén Saturninus papfia volt, de még csak gyermekkorú. Feltették neki a kérdést, téged ugye csak az apád és bátyád vittek rá, hogy az Isten tiszteleti gyűlésre menj, és az áldozatot velük ünnepeld. Erre ezt válaszolta a fiú, én keresztény vagyok,
és minden kényszer nélkül önként vettem részt az Isten tiszteleten. Az egyes keresztények ellen is, és az egész csoport ellen is mindig ugyanaz volt a vád. A keresztények tiltott vallásának nyilvános megvallása és részvétel a császári rendelet által kifejezetten tiltott istentiszteleti összejöveteleken. Minden egyes vádlottnak egybehangzóan ugyanaz volt a válasza ezekre a vádakra. Mi keresztények vagyunk, és Urunk áldozatának ünneplése nélkül nem tudunk élni. A 40 keresztény végül vagy a kínzások során szerzett sebeibe halt bele, vagy a börtön égség bunkerében sanyargatott haláláig. Legtöbbjük halálának napja a martirológium feljegyzése szerint február 11 és 12. Az eukarisztia ezen afrikai vértanúi, akik nem tudtak élni a szent mise áldozat nélkül, mindenek előtt pedig a vasárnapi mise áldozat nélkül, melynek során letartóztatták őket, ragyogó példaképei lehetnek annak a sok katolikusnak, akik ma egyre nagyobb számban vagy százalékban túlteszik magukat a vasárnapi kötelezettségük teljesítésén. Úgy vélik, hogy a vasárnapi eukarisztikus ünnep nélkül keresztények tudnak lenni, és az örök bíró előtt mégis meg tudnak állni. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép ének után hallgassunk meg egy gyönyörű szép oltári szentséghez szóló imát is.

a néma tabernákulum, melyben aludni látszol, a legnagyobb erényekre tanít. Az alázat, a türelem és az áldozatkészség azok az erények, amelyeket különösképpen gyakorolsz eukarisztikus életedben, ahogy földi életedben is tetted. És én hogy állok ezekkel? Csak tisztelem őket, ahogy minden kereszténynek kellene. Ha komolyan átgondolom, és mélyen magamba nézek, látom, hogy a régi ember nem halt meg. Makacsul próbál növekedni, és terjeszkedni az anyagi javakban, amelyek mintegy a személyünk meghosszabbításai. Másokban akar élni, nagy teret elfoglalni az emberek gondolataiban. Szívesen szerepel, és szereti csillogtatni tudását, intelligenciáját. Kereszténhez, a megfeszített tanítványához illő érzések ezek. Az igazi tanítványaid, Jézus, a vezeklő szerzetesek, a klarisszák, kármeliták, trappisták, kártaúziak, akik az evangéliumi tanácsokat szó szerint követik, és csuhába öltöznek. Nincs semmiük, mindenben lemondanak saját akaratukról, csendben dolgoznak és szenvednek. Ők megértették a jászol és az oltári szentség néma tanítását. Én is hallom, de mikor leszek elég bátor, hogy kövessem is? Mondani sem kell. A legtisztátalanabbak végeznek a legkevesebb önmegtagadást. Míg a szentek bűnbánatot gyakorolnak, a világias emberek dőzsölnek. Csak az ártatlanok segítenek Jézus keresztjét hordozni. A többiek, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá, hogy vele együtt vezekeljenek, közömbösen nézik, és semmit sem tagadnak meg maguktól.

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az iratok szerint Avanatusz városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosznak hívták.

Tatius görög filozófus bölcseleteiből, a szeretetről. Amikor szeretsz, magad vagy a szeretet. Amikor gyűlölsz, magad vagy a bánat. Az igazi szeretet ajándék. Nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod, és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette. A szívek összetartoznak, és talán éppen ettől törékenyek. Ha egy cserépvázát a vízbe dobsz, millió darabra hullik, és lesüllyed a tenger mélyére. Az életben másként történik velünk. A tegnapi cserepek a tegnapi maradnak, hogy a ma élni tudjon. Minden nap van valaki, aki a megnyugtatásodra vár. Sokszor elég egy kézfogás, egy mosoly, vagy egy szó. Igen. Egyetlen mosoly messzebbre hat a napsugaránál. Egyetlen könycsepp is képes tengerré duzzadni. Állj meg egy simogatásra, amikor szenvedő embert látsz. Kezeddel és szemeddel letörölheted könnyeit. A világot az emberek építik apró kavicsokból, kövekből. Kezük, fejük és szívük erejével. A szó csupán homok, amit könnyen a vállára kap a szél. Szeresd a tenger hullámait, hiszen olyanok, mint maga az élet. Semmi sem fontosabb a pillanatnál. Mindig új kezdet előtt állsz, íme a pillanat. Feltárul előtted az élet ezernyi útja, és nyitott könyv lesz számodra az emberi szív. Bárhonnan jöttél, mindig hozd magaddal, és bárhová mégy. Mindig vidd magaddal a szívedet. Szeresd önmagadat, hiszen minden kicsiben kezdődik, és a kicsitől indul. Szeresd a hozzád tartozókat, és tiszteld bennük, ami emberré teszi őket. Másmilyenek ugyan, ahogy te is különbözöl tőlük. Szeresd mindazokat, akiket néhány percre, napra vagy hosszabb időre melléd rendel az élet. Mindenki ugyanazzal az emberi céllal tér a földre, amit te is magaddal hoztál érkezésedkor. Aki kedves neked, szeretheted emberi szeretettel. Ám akit nehéz becsülnöd, sosem fogod emberi érzékekkel szeretni. Akit a földi szíveddel nem tudsz elfogadni, azt szeresd a lelkeddel. Ha szeretsz valakit, szeresd még akkor is, ha fellegek takarják a napfényben kéklő égboltot, és a partra vetődő hullámok sziklának csapódnak az éj sötétjében. Emlékezz a szeretetre. Az összes többit elfelejtheted. Az idő Isten türelme és emlékezete. Isten türelme mérhetetlen, és emlékezete végtelen. Az idő múlás azt jelenti élni. Ha az idő mindannyiunk számára maga az élet, legyen a te időd csupa élet. Hunyd le a szemed és gondolj arra, hogy szeretlek. Most hunyd le a szemed ismét, és érezd az időt szeretet nélkül. Csak az időre figyelj. Nincs más, csupán az idő. Percek nélkül lehet szeretni, hisz amíg szeretsz, nem számít az idő. De mit kezdesz az időddel szeretet nélkül? Az emberek többsége nem embert, hanem helyzeteket szeret. Az édes pillanatokat könnyű szeretni. Ám ahogy jön a boldogság perce, rögvest tovaszáll a múló idővel, és a bódító öröm illatával kiég a szeretet. Minden, de minden hatalmas égbolt, a ragyogó nap, a tündöklő hold, a szikrázó csillagok, a suhanó felhők, a fénylő sziklák, a végtelen beringó erdők és mezők, az égigérő fák,
Valamennyi pompázó virág és tengerek, a folyók, a hegyi patakok és a csermelyek, és az összes ember érted született, ahogy te is miattuk jöttél a földre. Higgy az életben, annak minden édes vagy keserű pillanatában, hisz a hullámzó folyó vízcseppjei is békésen fogadják a vihart és a napsütést. Higgy a lehetőségekben, tudván az idő nem más, mint Isten türelme. Higgy a hitben, mely nélkül minden, az ember, a világ, az élet vak és hamis.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A 7. fejezet. Mint hogy ilyen ígéreteink vannak, kedveseim, őrizkedjünk a test és a lélek minden szennyétől. Így teljesítesszük megszentelődésünket Isten félelmében. Értsétek meg! Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. Nem szemrehányásként említem, hiszen előre bocsátottam, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk, halunk. Nagyon bízom bennetek, és szívesen dicsekszem veletek. Vigasztalást tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm. Amikor Makedóniába értünk, nem volt nyugalma testünknek, mert mindenfelől zaklatásban volt részünk, kívül harcok, belül félelem. De Isten, a csüggedők bátorítója, minket is megvigasztalt Titus megérkeztével. És nem csupán a megérkezésével, hanem a vigasztalással is, amelyben neki, nálatok része volt. Elbeszélte, mennyire vágyódtok utánam, s hogy aggódtok és buzgolkodtok értem, mindez fokozta örömömet. Ha a levelemmel szomorúságot okoztam is nektek, nem sajnálom. Sajnálkoztam ugyan, amikor láttam, hogy az a levél, ha csak rövid időre is, szomorúvá tett titeket, most mégis örülök. Nem annak, hogy szomorúak lettetek, hanem hogy a szomorúság megtéréstekre vezetett. Istennek tetsző módon voltatok szomorúak, így miattunk semmiben sem szenvedtek.

0: vetete kard. Az Istennek tetsző szomorúság ugyanis üdvös töredelmet eredményez, és ezt senki sem bánja meg. A világ szomorúsága ellenben a halálba visz. Íme, ebből a ti Istennek tetsző szomorúságtokból mekkora buzgóság fakadt, sőt, mentegetőzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgolkodás és a vétkező megbüntetése. Mindezzel igazoltátok, hogy az ügyben ártatlanok vagytok. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő és a sértett miatt tettem, hanem hogy nyilvánvalóvá váljon értünk való buzgalmatok Isten előtt. Ezért vigasztalódtunk meg, s vigaszul, még Titus öröme is megörvendeztetett bennünket, hogy a lelkét mindnyájan földerítettétek. Ha tehát régebben dicsekedtem veletek előtte, most nem vallottam szégyent, mert amint nektek is mindent a valósághoz híven mondtunk, úgy a Titus előtti dicsekvésünk is igaznak bizonyult. Ő pedig még jobb szívvel van irántatok, mert emlékszik mindnyájatok engedelmes lelkületére, hogy milyen félve rettegve fogadtátok. Örülök tehát, hogy minden tekintetben bízhatok bennetek.
1: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.
2: Ima gyógyulásért. Jézus, te hordoztad betegségeinket, magadra vetted fájdalmainkat, te viselted büntetésünket, ezért vagyunk mi megmentve. A te sebeid által gyógyulunk meg. Teljes bizalommal kérünk téged, a te drága véreddel mos tisztára minket, szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől. A keresztség vize által, amely a te nyitott szívedből állandóan árad életünkre, kérünk, újíts meg és növeld a beléd vetett hitünket. Megváltunk és királyunk. Gyújtsd lángra szívünket a szeretetet irántad, az Atya és a Szentlélek, valamint minden ember iránt. Erősítsd reményünket, hogy veled együtt lehetünk az Atya országában. Teljes bizalommal térdelünk eléd és kérünk, gyógyíts meg a megtört szíveket. Tedd kezedet fájó sebeinkre. Szabadíts meg minden bűnös ragaszkodástól, az alkoholizmustól és minden más bűnös ragaszkodástól. Szabadíts meg attól, hogy értelmetlennek lássam az életet. Szabadíts meg a gondolattól, hogy másokat kritizáljak, vagy rosszat mondjak bárkiről. Szabadíts meg a hatalomvágytól, a gőgtől, a féltékenységtől és a bizalmatlanságtól. Tedd kezedet fájó sebeimre, hogy azok meggyógyuljanak. Nálad minden lehetséges. Te vagy az én megmentőm. Általad újra rátalálok az életre, megismerem annak gazdagságát. Bocsáss meg nekem, mindenkinek, ahogy én is meg akarok bocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Gyógyíts meg, Úr Jézus Krisztus, beteg testemet. Értünk visel tövis koronád és szenvedéseid által, gyógyíts meg az agy, a gerincvelő, az idegek minden betegségét. Tedd rám kezedet, és isteni fényeddel, gyógyító erőddel oszlass el bennem minden növekvő daganatot. Add, hogy sejtjeim újra egészségesen működjenek, ahogyan azt kezdetben megadtad. Érincs meg szememet, hogy megkapja és megőrizze a jó látást. Tedd ujjadat füleimre, és nyisd meg, hogy halljak. Mindenek előtt téged halljalak. Érincs meg nyelvemet, hogy bűnös szó ne hagyja el ajkamat, és csak téged dicsőítselek. Kezed és lábad sebeiért, gyógyíts meg végtagjaimat, az ízületeket, az izmokat, az inakat, és a csontok összes betegségét. Csak egy szót szólj, és béna tagjaim meggyógyulnak. Nyújts ki kezedet, és érincs meg bőröm beteg részeit, tégy engem tisztává. Ó Jézusom, te érettünk hagytad, hogy lándzsával megnyissák oldaladat. Erre a sebedre kérlek, erősítsd szívemet, tisztítsd meg véremet, gyógyítsd meg a beteg ereket. Add, hogy a víz, ami a te oldaladból folyt ki, megújítson engem, és áldássá váljon számomra. Gyógyítsd meg a veséket, a hólyagot, a mirigyeket és hormonokat, a gyomor, a bélrendszer, a máj, az epe betegségeit. Neked, Uram, epét kínáltak italul. Vedd el hát keserűségemet, és ajándékozz meg az irántad való teljes bizalommal, örömmel. Vedd el gyengességemet, tölts el új erővel. Erősíts meg immunrendszeremet, ellenálló képességemet. Óvj meg minden fertőzéstől. Ó Jézusom, halálodra és feltámadásodra kérlek, ajándékozz meg a benned való új élettel. Gyógyíts meg a légutakat, a tüdőmet, és tölts el szent lelked leheletével, hogy szüntelenül dicsőíthesselek téged. Keresztelő Szent János által üzented, a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Ezért kérlek téged, tégy engem is jellé, hogy a világ higgyen, és rád találva dicsőítse Istent. Imámat felajánlom még családomért és mindenkiért, akinek testben, lélekben adósa vagyok. Ha a te akaratod, hogy hordozzam, hordozzuk a betegség keresztjét, akkor az elfogadás, a belenyugvás kegyelméért könyörgök. Végül pedig kérlek, hogy utolsó órámban ments meg a gonosztól. Állj mellettem szűzanyáddal, Szent Józseffel, hogy kegyelemben, lelki vigasztalásban várjam be halálom pillanatát.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk. Nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú, előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét. A mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 2 óra.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiochiába érkeztek, és így tanították a pogánságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Föníciánés Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését.